Almát éljük meg. Hiszen ne felejtsük el, mi nem arra teremtettünk, hogy a személyiségünk sodródását

0: be, aki valóban képes erre, aki bennünket újból és újból azzal az energiával tud megtölteni, ami egyedül belőle származik. És ahogyan Miriam is felismerte, és ezért tanította meg az ő énekét az izraelita asszonyoknak, és ezért énekelték együtt, hogy mindenkit áthasson ez a csodálatos ének. Nos, hogy végre rájöjjünk, hogy tulajdonképpen minden a szabadításról szól. Hogy minden, amit átélünk, minden, amit megtapasztalunk, akármilyen, ahogy Dávid fogalmazza, a halál árnyékának völgyében járok is, hogyan is folytatódik ez a csodálatos zsoltár, azt mondja, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Nincsen semmi olyasmi az életemben, nincsen egyetlen egy olyan sötét perc sem, ami ne erről a szabadításról, ne erről ennek a szabadításnak a vigasztaló erejéről szólna. Csak erre ki kell nyílni. Ezt be kell tudni fogadni. Nem saját erőnkből, nem az anyagnak, vagy a szellemnek az elsőbségét hirdetve, nem arról filozofálva, vagy okoskodva, inkább így mondanám, hogy saját erőnkben bízunk, vagy valamiféle különleges természet fölötti energiákat próbáljunk életünkbe belecsempészni, belecsöpögtetni. Nem, nem ez az út, hanem az, hogy hagyjuk magunkat megajándékozni attól a valakitől, aki ajándékká vált számunkra, vagy ahogy Pál apostol mondja, aki az ő gazdagságát nem tekintette zsákmánynak, hanem gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő gazdagsága által meggazdagodjunk. Hát így kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az ajándékba kapott gazdagságot, az értünk vállalt krisztusi szenvedést örömmel el tudjuk fogadni, és általa megajándékozva, meggazdagodva mehessünk tovább életünk útján. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, második rész.
1: Temesd el a neheztelést. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. verse azt mondja, soha többé nem fogjátok látni őket.

Nem elég elmenekülni a múltad elől, meg kell törni a hatalmát feletted, különben életed végéig üldözni fog. Ha egy állandóan visszavisszatérő dologgal próbálsz szakítani, fontos, hogy valóban le tud győzni, különben nem fogsz tudni tovább lépni. Jézus azt mondta, íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Egyenes egy hát fel ma az ő nevében is mondd, megtagadom az újabb visszaesést, rémálmot, bánatot, alacsony önértékelést, zavarodottságot és nyugtalanságot, mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Rémisztő az, mikor valamiről már azt hisszük vége, s aztán kiderül, hogy mégsem. De ne feledd, Isten engedte meg a fáraónak, hogy üldözze Izraelt, mikor elhagyták Egyiptomot. Miért? Hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és a fiad fiának, jeleimet, amelyeket rajtuk tettem. Mózes második könyve, 10. fejezet, 1-től a 2. versig. Isten tudatni akar veled két dolgot. Elsőként, a múltnak többé nincs hatalma fölötted. Figyeld, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. vers. Másodszor, gyermekeidnek nem kell megismételniük a te hibáidat. Az átok elmúlt, ők Isten áldása alatt nőhetnek fel. Isten másképp is megoldhatná a problémát, de inkább átvíz bennünket a vörös tengeren, hogy a túloldalról visszanézve láthassuk az ellenséget holtan a tengerpartján. Mózes második könyve, 14. fejezet 30. vers. És hogy tudjuk, a csatának valóban vége.

A félrevezetés gyümölcse megosztottság. Pál rómabeliekhez írott levele 16. fejezet 17-től a 20. versig azt mondja: kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Pál apostol arra int, hogy óvakodjunk azoktól, akik szakadásokat okoznak, és a Biblia tanításával ellenkező dolgokkal akadályokat gördítenek utunkba. Távol kell tartanunk magunkat tőlük. Ezek az emberek nem a mi Urunkat, Jézus Krisztust szolgálják, hanem a saját éhes vágyaikat. Rászedik a jóhiszeműeket szép beszéddel és hízelgéssel. Légy bölcs annak eldöntésében, mi a jó és ártalmatlan, fedhetetlen, és mi a rossz. A békesség Istene össze fogja zúzni a sátánt a lábunk alatt. Ha Jézusra összpontosítunk és megőrizzük bizonyságunkat, védve leszünk ő benne. Nem szabad engednünk, hogy gondolataink tiltott területekre kalandozzanak. Arra kell törekednünk, hogy foggyul ejtsük gondolatainkat a Krisztus iránti engedelmességre. Jézus azt mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangélium a 14. fejezet 6. vers. Jézus az igazság és az élet kulcsa azok számára, akik a szellemi valóságot keresik. Ő az emberiség megmentésének egyetlen útja. Egyedül általa ismerhetjük meg Istent, az atyát. Az Úr útján való járás másik ismertető jele az Isten félelem. A Zsoltárok 25.12-ben azt olvassuk, hogy Isten az őt félőket a számukra kijelölt úton vezeti. Azok, akik félik az Urat, helyesen látják, ki Isten és kik ők hozzá képest, így teljesen alávetik magukat az ő akaratának és életükre vonatkozó tervének. Dávid megértette ennek jelentőségét, mikor így kiáltott Istenhez: taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Zsoltárok könyve 86. fejezet 11. vers. Ha gyermekei az ő félelmében járnak, Isten tudja, hogy megbízhat bennük, és hogy megoszthatja velük szívét és titkait. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Zsoltárok könyve 25. fejezet 14. vers. Jézus az igazság. Megszabadít minket és képessé tesz arra, hogy ebben a szabadságban éljünk. János így ír: nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. János 3. levele, 3-tól a 4. versig. Mikor az ő útján és igazságban járunk, az ő életének teljessége kiárad rajtunk keresztül. Ugyanakkor azok, akik szakadást okoznak, csalók, mert a félrevezetés gyümölcse mindig szakadás. A megtévesztés igazságnak álcázott hazugság, tetszetős és valószerű, de attól még hazugság. Nem szembeszökő, sokkal inkább nyájas beszéd és hízelgés formájában jön, hogy felkeltse figyelmünket és befészkelje magát elménkbe. Ha túl sokáig mérlegeljük a hazugságot, gondolataink megoszlanak, ahogy érvelni próbálunk amellett, hogy igaz-e vagy hazugság, és nem tudunk dönteni. Az Éden kertjében a gyanútlan Éva csalás áldozatává vált. Túl sokáig időzött és ütköztette érveit a kígyóval, aminek egy egész emberiségre kiható végzetes szakadás lett a következménye. Kerüld a gonosz embereket, akik jónak látszanak. Isten győzelmet fog adni felettük. Úr Jézus, taníts megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól és a jót a rossztól. Ámen. Írta Peter Stanway.

A múltad gyógyítása. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: Ne a régi dolgokat emlegessétek, én újat cselekszem. Ne balzsamozd be a múltadat, hamvazd el. Dr. Harold Bloomfield írja. A megoldatlan érzelmi fájdalmak pusztítóan hatnak az immunrendszerre, a szívműködésre, a hormonszintre és más fiziológiai funkciókra. Meg kell békülnünk a múltunkkal, mert szó szerint az életünk múlhat rajta. Döbbenetes szavak. Íme 4 javaslat arra vonatkozóan, hogy boldogulj a múltaddal. Elsőként fogalmazd át. Kérdezd meg, miben lettem erősebb általa? Mi az, amit akkor nem tudtam, de most már tudok? Ne a veszteségre összpontosíts, hanem arra, amit tanultál belőle. Másodszor, szabadulj meg a szégyen békjóitól. A szégyen nem azt jelenti, hogy sajnálod, amit tettél, hanem hogy amiatt szégyenkezel, aki vagy. Ez halálos. Mikor Isten megteremtett téged az ő képére, azt mondta, tetszik, nagyon jó. Tehát kezdj úgy tekinteni magadra, amilyennek ő lát. Harmadszor, állítsd meg a sajnálkozás maró cseppjeit. Ne büntesd magad tovább a bárcsakokkal. Miután csúfos bukása után Isten felemelte, Dávid ezt írta. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett, akinek az Úr nem rója fel bűnét. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 2. versig. Bocsáss meg magadnak, hiszen Isten megbocsátott. Ő a Golgotán elvégzett áldozaton átnéz rád, és jobbnak lát, mint te magadat. Negyedszer, lép tovább a bánatból a növekedésbe. A gyógyuláshoz idő kell, tehát fogadd el, hogy még érzel bizonyos haragot, félelmet és szomorúságot. Ne tagadd meg őket, ezek a folyamat részei. De ne is tedd őket magadévá, tudd, hogy mikor van itt az ideje tovább lépni. Nem mehetsz háttal a jövőbe, és az Isten által neked készített jövő több boldogságot tartogat, mint amennyire a múltadból emlékszel. Imádkozz így. Uram, kérlek, mutass rá azokra a dolgokra a múltamból, amelyek a jelenben gondot okoznak nekem. Mutasd meg, Uram, hogyan engedhetem el csalódásaimat és a múlt fájdalmait, hogy az előttem levő hetekben és hónapokban megújult életszemlélettel járhassak. Tudom, Uram, hogy ideje teljes életet élnem veled. Ámen.

Ejteni a vádat. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. verse azt mondja: Én tudom, mi a tervem. Reményteljes jövőt adok nektek. Három újabb javaslat a múltat kezelésére. Elsőként gyakorold az elfogadást. Mikor Kongóban dolgozott misszionáriusként, Helen Roosevelt brutálisan megerőszakolták. Így ír erről. Meg kellett kérdeznem magamtól, meg tudom-e köszönni Istennek, hogy rám bízott ilyen tapasztalatot, még akkor is, ha soha nem fogja elmondani miért. A bizalom titka nem a válaszokban rejlik, hanem az elfogadásban. A bizalom annak tudata, hogy bármi történt, történik vagy történni fog, Isten nem adja ki kezéből az irányítást. Vagy erre koncentrálsz és elhatározod, hogy újra megtanulsz nevetni, vagy egész életedben azon siránkozhatsz és panaszkodhatsz, hogy igazságtalan volt hozzád az élet. Másodszor, temesd el a múltat, vagy együtt fogsz élni a kísérteteivel. A régi fájdalmak felemlegetése olyan, mintha újra meg újra végignéznéd ugyanazt a filmet, remélve, hogy más lesz a vége. Ez nem fog megtörténni. Tanulj belőle, és lépj tovább. Nem attól fulladsz meg, hogy vízbe esel, hanem attól, ha ott is maradsz. Harmadszor, hagyj fel az önmarcangolással és mások hibáztatásával is, ez csak időpocsékolás. Ha magadat hibáztatod, azzal megsokszorozod a bűntudatot, hozzáláncolod magad a múlthoz, és tovább rontod a már amúgy is alacsony önértékelésed. Ha Istent okolod, akkor elszakítod magad egyetlen erőforrásodtól, a bizalmat kétség váltja fel, meggyökerezik benned a keserűség, és cinikussá válsz. Ha másokat vádolsz, csak tovább növeled a köztetek lévő távolságot, és elveszíted az egyetlen lehetőséget, amely működik, a megbocsátást.

Még mindig keserű vagy? János evangélium a 20. fejezet 23. verse azt mondja, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Vigyázz! A keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. Ha azt gondolod, mások rosszul bántak veled, várj csak, míg megtudod, mire képes a keserűség. A. Nem engedi begyógyulni a sebet a szívedben. B. Befolyásolja a lelki állapotodat. C. Fokozza fájdalmadat. D. És elveszíted miatta a barátaidat. Nincs visszataszítóbb, mint egy megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról akar beszélni, hogy ők mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal. Jobbat érdemelsz. Szedd össze magad, bocsáss meg nekik, és bízd őket Istenre. Szabadulj meg az adós levelektől, rovás gyűjteményektől is. Égesd el őket. Ha tudod, hol rejtőznek, akkor még nem engedted el azokat, még mindig fogoly vagy. Jézus azt mondta. Az imádságban összefüggés van a között, amit Isten tesz, és amit ti tesztek. Például nem nyerhettek Istentől bocsánatot anélkül, hogy ti is megbocsátanátok másoknak. Máté evangélium a 6. fejezet 14-től a 15. versig. De fogalmat sincs, mind mentem keresztül, mondod. Valóban nincs, de azt tudom, hogy Jézus mind ment keresztül. Össze akarod hasonlítani a két történetet? Mindenki, aki közel állt hozzá, cserben hagyta. Ehhez még ad hozzá az egész világ bűnterhének a súlyát, és már is több, mint elég okot kapsz a megkeseredésre, ám ehelyett ő megbocsátást hirdetett egy keresztről. Ma így szól hozzád. Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Nehéz tovább haragudni valakire, akiért imádkozol. Jézus tovább megy, áldjátok azokat, akik átkoznak. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Íme ez az Isten útja. Próbáld ki, működik. Imádkozz így. Uram, amivel a gonosz ártani akart nekem, az Jézus nevében jóra fordítom. A bennem levő haragot és csalódottságot térdre kényszerítem Jézus előtt. Istenem, segíts megfékeznem az elkeseredésemet most, hogy később ne vehessen erőt rajtam. Hiszem, Uram, hogy sorsom a te kezedben van. Ámen.

A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

0: Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41.13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztényként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46.2 szerint Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csakis a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás prófita könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért. Írta Chris Grummitt.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv második részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, Mózes első könyvéből, a harmadik fejezet első verseitől kezdődően, ahol a bűnbeesés története a következőképpen van rögzítve. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért a fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint a szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit ettél? Az asszony így felelt, a kígyót szedett rá, ezért ettem. Biblia tanulmányunkat egy imával kezdjük meg.
1: Mennyei jó atyánk, hálás szíve hajtunk fejet előtted. Köszönetet mondunk neked azért, hogy ismét tanulmányozhatjuk szent igédet. Kérünk, hogy adj nekünk értelmet, bölcsességet, amikor megnyitjuk az igédet, és arra is kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik a vírus miatt szenvednek, megbetegedtek, legyél ővelük is, gyógyíts meg őket, hiszen Jézus, amikor a földön járt, olyan sok beteget meggyógyított. Köszönjük, hogy velünk vagy. Jézus nevében kértük mindezeket. Amen.
2: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Mester további tanításai című tanulmányt vesszük át, és ez a bevezető gondolatok arról szólnak, hogy ki ne szégyellette volna magát különböző élethelyzetben, amikor gyerekkorában rosszat tett, vagy amikor felnőtt korában helytelenül döntött, és ez kellemetlen helyzetbe sodorta, vagy kellemetlen helyzetbe sodorhatta volna az illetőt. És milyen jó tudni, hogy Isten előtt nincs kellemetlen helyzet, és Isten előtt nincs szégyenletes helyzet, de ahogy a felolvasott bibliai igénkből is látjuk, az első emberpár is szégyelte egymás előtt magát, és szégyelték Isten előtt, ezért elbújtak a kert fái mögé. És úgy gondolom, hogy a mai 21. században bizony nagyon sokszor még Isten népe között is, az élőhiti kereszténységben is találkozunk olyan helyzetekkel, olyan körülményekkel, amikor vagy egymást szégyeljük, vagy szégyelünk az Isten elé lépni. És ilyenkor nem az a megoldás, hogy megkeressük a legterjedelmesebb fát a környékünkön, vagy bokrot, és elbújunk mögé, hanem hallgatjuk az Isten szavát. És Isten megszólította Ádámot, hogy hol vagy, és aztán beszédet folytatott vele. Tehát a kommunikáció rendkívül fontos volt. Egyrészt ember és ember között, Ádám és Éva között, másrészt ember, teremtmény és a teremtő között, Ádám és Éva is Isten között. A vasárnapi gondolatunk egy új szövetségi igét elevenít meg, Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 11. versétől a 19. verséig. Itt arról van szó, hogy ahelyett, hogy elbújnánk.
1: Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt a bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek, ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz az, hogy azok, akik bűségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazokká.
2: Köszönöm szépen, és hogyha végig figyeltük ezt az érvelést, ezt a gondolkodásmódot, amit Pál apostol az egyik legfontosabb levelében, a római levélben leírt, azt látjuk, hogy ez egy tipikus zsidó gondolkodás, írás-magyarázati forma, amit Pál itt elmond. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy típus, antitípus. Tehát az ős típus volt az Ádám, az újabb típus pedig volt a Jézus Krisztus. Ádámnak egy bűne által mindenki bűnössé lett, az új típus pedig Jézus, Jézus Krisztus megigazulása által pedig mindenki igazzá lett. Nagyon érdekes, ahogy a zsidók a bűnbeesésről gondoskodnak, mert azt mondják, hogy a magyar nyelvben is elterjedt, hogy hát szakított a fa gyümölcséről, ami alma volt. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliában ez nem található meg, de mégis a magyar kultúrában, ha 10 emberből 9-et megkérdezünk, hogy milyen fáról szakítottak, mi volt a tiltott fa, akkor azt mondják, hogy alma. Nagy valószínűség szerint a zsidó gondolkodók azt mondják, hogy füge volt, mert fügefa leveleket akasztottak magukra, tehát annak a fának a levelét próbálták elrejtőzködésre fölhasználni, ami a tiltott fa gyümölcse volt. Azt hiszem, hogy tökéletesen mindegy nekünk évezredek távlatából, hogy most füge vagy alma, és ha az Isten nem tartotta fontosnak kinyilatkoztatni, akkor nincs jelentősége. Jelentősége az van, hogy szakítottak belőle. És ez a lényeg. És az a legnagyobb probléma, hogy ez mindegyikünkre elhatott, és el fog hatni, és mindegyikünkre elhat Jézus Krisztus kereszt halála, a megváltás, a megigazítás, a megigazulás és megigazítás, úgyhogy Ádámon keresztül is érintve vagyunk, és a második Ádámon, új Ádámon keresztül is érintve vagyunk. Itt a nagy kérdés, hogy melyik Ádámhoz fordulunk, melyik Ádám van ránk nagyobb hatással. István?
0: Érdekes dolog ez a szégyennek a problémája, mert a szégyennel úgy általában még el vagyunk, mint itt Ádám és Évánál is láttuk. De amikor mások tudomások szednek róla, akkor nagy baj van. És itt is, mikor az Isten tudomás, rájöttek arra, hogy az jó Isten tudomás szerzett arról, és feltesz egy látszólag egyszerű kérdés, hogy hol vagy. Nem azért, mintha nem tudta volna, hanem tulajdonképpen az volt Istennek a szándék, hogy segíteni akart nekik, hogy döbbeden rá. Úgy szoktuk mondani, hogy a bűnnek különféle stációi vannak, az első stáció az a felismerés. És ezért van a Bibliában egy nagyon-nagyon fontos ige, ezt én azt szoktam mondani, hogy a János 3.16 mellett ez a nagyon-nagyon fontos ige, az a Máté 18.15, ahol azt mondja az ige, hogyha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, tehát segíts abba, hogy felismerje a bűnt. Ez nagyon fontos dolog. Tehát itt is azért arról szólt a kérdés, hogy hol vagy, hogy segítsen, rádöbben arra, hogy mit tettek tulajdonképpen.
2: Igen, Marika?
3: A tiltott fa az tulajdonképpen az a szimbólum, hogy engedelmes vagy az Úr szavának, vagy nem. Tehát nem maga a fának a miensége, meg a kinézete volt az, ami miatt tiltotta, meg a fajtája, hanem azt, hogy elfogadod Isten szavát maradéktalanul, vagy a kígyó rávesz ugyanúgy téged is, hogy azt cseleked, amit nem akarsz. És a mai világunkban is ugyan ezek a kísértések ott vannak, és észre kell venni, hogy Ádám és Éva miután ugye szakított a gyümölcsből, észrevette, hogy nem jót cselekedett, és szégyelte magát. A mai világunkban elismerjük, hogy rosszat tettünk. Hát legtöbbször csak a vállunkat megrándítjuk, hogy na és akkor mi van?
2: A szégyen a lelkiismeret kérdése, ugye? Hogy aki igen, szégyelli magát, ott még van lelkiismeret.
3: Igen. És mai világunkban is ugyanúgy jónak kéne látnunk azt, amit az Isten jónak lát, és azt tenni, amit ő nekünk sugal. Az Úr szabad akaratot adott az Édenbe, de szabad akaratot ad ma is nekünk. Az is érdekes, hogy nem 50%-ba, hanem 100%-ba vétkezett az ember, tehát mind a két fél vétkezett. És a mai világunkból hányszor kapunk valami kis figyelmeztetést, valami kis sugallatot, hogy ne tedd, ez nem helyes, és nem vesszük észre.
2: Pedig nincs bűn, elkövetés, lelkiismeret furdalás nélkül, mert a lelkiismeret az hozzá tartozik a mindennapi életünkhöz. Van egy nagyon szép szigeti idézet Szigeti testvértől, a Próba eszköz Isten kezében című munkájáról. Légy oly kedves, Marika, mondd el!
3: Lucifer először ravasz módszerrel azt kérdőjelezte meg, amit Isten adott. Hamisan kérdezett. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Ha a sem helyén a nem hangzott volna el, akkor igaz lenne a kérdés. De a kísértőnek az a célja, hogy Isten ajándékait eltakarja. Minden megpróbáltatásunkban Sátánnak azóta is az a célja, hogy elfeledkezünk arról, hogy Isten az, aki ad. Ő az, aki gondot visel rólunk, és bármi történik velünk, az előbb Isten előtt volt.
2: Köszönöm szépen. Az új gondolatunk a menekülés közben. Biblia szövegünk Mózes első könyve, 28. fejezet 10. versétől az egyik pátriarkával kapcsolatosan feljegyzi a Szentírás, hogy menekülnie kellett. Na nézzük, mit is mond pontosan a Biblia ezzel kapcsolatban?
1: Igen, azt mondja a Mózes első könyve 28. fejezet 10-től 17. versében, Jákob pedig elindult Beérsabából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mivel a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által, a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.
2: Köszönöm szépen, és elnevezte ezt a helyet Bét-Élnek, mert előtte Lúz volt, ezt megtaláljuk a Bibliában feljegyezve. Bét-Él pedig azt jelenti, hogy az Istennek háza. Az új fordítású Biblia már nem hagyja meg Bét-Él elnevezésben, hanem lefordítja magyarra, Isten házaként fordítja le. Szóval menekülés. Miért kellett Jákobnak menekülni? Hát azért, mert csaló volt, a bátyjával szemben, Ézsauval szemben, mert az atyai áldást ellopta tőle. Megvette az elsőszülöttségi jogot, ez még csak hagyján, de az édesanyjával összebeszélve megkapta, megszerezte apjának az atyai áldását. És erről tudnotok kell az, hogy az atyai áldás az életben csak egyszer volt elmondható. Tehát nincs úgy, hogy jaj, fiam, összekevertük, akkor most álljatok helyes sorrendbe, és akkor majd erre lesz rendezve. Nem. Azt egyszer, aki megkapta, az vissza nem vonható, az át nem ruházható, és ezért menekülni kellett. Gondolom, hogy azért jó néhány álmatlan éjszakája jött. Nagyon érdekes, és ha itt megint megengedtek egy zsidó írás magyarázatot, akkor azt mondják, hogy ez azért volt, mert az apját meg tudta téveszteni, hiszen menjünk vissza a történet legelejére, amikor Ádám és Éva elkövette Édenben a bűnt, akkor a fügefa levelek helyett Isten adott nekik bőrruhákat. Na most, amikor Ádám és Éva elhagyja az Édent, akkor a bőrruhákat nem kellett ott hagyni, hanem bőrruhával együtt hagyták el, és ez a bőrruha bizony olyan tartós volt, hogy Ádámnak egész életében kiszolgálta. Persze későbbiekben már Ádám készített magának más bőrruhát, legalábbis ahogy a Talmud elmondja, és ezt a bőrruhát mindig az arra legméltóbb örökölte. És a hagyomány szerint Ábrahám családja kapja ezt a bőrruhát, és az atyai áldást mindig ebbe a bőrruhába fölöltözve kellett kiszolgáltatni. És mit csinált? Megszerezte a bőrruhát. Károli nem érti egészen világosan, és ő ottan gyapjúval, meg szőrös kézzel, szóval nem érti alapvetően ezt a mondani valóját, de arról volt szó, hogy bőrruha. Na most, ha az apja, Izsák meg volt vakulva, akkor honnan tudta ezt a bőrruhát? Erre a Talmud megint egy érdekes dolgot mond, hogy mennyire így van, az egy másodlagos, de olyan szépen fogalmaz, hogy nem tudom most ezt nem elhallgatni. Azt mondták, hogy a bőrruha őrizte a mennynek az illatát. És amikor ő fölöltözött, és odament Jákob, Izsákhoz, akkor Izsák megszagolta, ugye valószínűleg nem volt covidos, mert nagyon jó volt a szaglása, vaknak már vak volt, nagyot hallott, de a szaglása jó volt, megkérdezte, hogy te vagy az, fiam, valamit hallott, és akkor odament, és megtapogatta a bőrruhát, közel hajolt hozzá, és megérezte a menny illatát, és utána adta meg az áldást. Tehát ez az áldás el lett lopva. Nem tisztességes úton lett megszerezve, és innentől azt látjuk, hogy az, annak az áldásnak nincs igazi előnye, vagy annak a dolognak, amit nem tisztességes eszközzel szereztünk meg, mert az az életünk során végig fog kísérni, és hova kellett menni? El kellett menekülnie Háránba, jó néhány kilométerre, vagy 1000 kilométerre oda, és akkor ott kellett szolgálni neki, hát majd 2x7 évig, abban az időben a hölgyekért igenis szolgálni kellett, úgyhogy hát azért kifejezte azt, hogy nem tudta ezeket az apai áldásokat az élete korai szakaszában beváltani.
3: Jákob az apjától 2x kapott áldást, hogyha elolvassuk a teljes történetet. Először ugye becsapva apját kapta meg az áldást, de mielőtt ugye rossz néven vette a testvére, hogy ugye ellopta tőle, és meg akarta ölni őt, és mielőtt elmegy a családi házból, akkor megkapja az apja áldását, de amikor vándorol, akkor megkapja Isten áldását is. És Jákobból lesz Izrael. És az Úr soha nem hagy el bennünket. Mindig ott van, akármit vétkezünk, ha van, merszünk beismerni a bűnt, akkor megkapjuk az áldást és kegyelmet.
2: Csak egy mondat, és már is adom Istvánnak a gondolatot. A legnagyobb probléma az, hogy ma már az áldást igazából nem értékeljük, és az áldást egy liturgiai dísznek, egy istentiszteleti dísznek tartjuk. De azért az ókori világban bizony az áldás az élet-halál fölött álló valóság volt. Most gondoljuk el, hogy minden szombaton, amikor mi hazamegyünk a gyülekezetből, akkor előtte elhangzik a lelkész szájából az áldás. Régen még így is mondták, és most vegyétek az áldást, ugye? És régen még kiterjesztették a kezüket, ma már csak az ároni áldásnál a felszentelt lelkész nyújtja ki. Tehát ma már az áldással kapcsolatosan az elvárásaink, az ismereteink nagyon felhígultak és nagyon gyengék. István.
0: Érdekes a történet abból az aspektusból is, hogy Jákob... Hogy változik meg, vagy hogy romlik meg, hogy ezt mondjam. Ugye Rebeka először csak hallgat, ugye, mert kihallgatta a beszélgetését, és hát utána elmondta Jákobnak, és megparancsolta Jákobnak, hogy mit tegyenek. Jákob először úgy meditál, mert ő felvette azt, hogy a Ézsaui szőrös, én pedig sima kezi vagyok, de akkor Rebeka megint tovább megy, és azt mondja, hogy te csak hallgass a szavamra, sőt, ő elkészítette azt az ételt, amit azt mondta, hogy menjél el vadászni, és csináljál nekem egy ételt. Azt az édesanyja készítette el, ugyan, és sőt, még felöltöztette a legszebb ruhájába felöltöztette.
2: Ebbe a bőrruhába?
0: Igen, és a Biblia azt mondja, hogy keskegid a bőrrel beborította a kezét és a nyakát. És akkor Jákob hogy változott meg? Akkor már a történet azt mondja, amikor bemegy, és azt mondja Jákob, én vagyok Ézsau. Tehát itt már teljesen átfordul, egy nagy hazugságban menekült, vagy lesz ebből az ügyből. És ugye akkor Izsák is, az apa is, azért meditál az elején, mert azt mondja, hogy találtál ilyen hamar vadat? Ez az egyik kérdése, a második, hogy ez Jákob hangja és Ézsau keze. Ő azért kapizsgál, de sejti, hogy valami van, és ennek ellenére történik a megállás. Tehát ez abból az aspektusból is érdekes, hogy egy ilyen rossz útra való tévedés a családot hogy szétbombázza. mert tulajdonképpen egy földőfutóval lesz, a bátya meg megígéri azt, hogy meg fogja ölni, stb. Tehát egy komplet családi komplexus jön. És ennek a rossz cselekedete ellenére, és az is nagyon fontos, hogy mikor megtudja azt, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak a Istene, akkor milyen ígéreteket kap ez a rossz cselekedete után, és azt mondja, hogy utódaid igen sokan lesznek, áldás jelentsz majd a föld minden családjának, én veled vagyok, megőrizlek téged, és nem hagylak el. Tehát ebből tulajdonképpen nem volt nehéz azt a következtetést levonni, amit az előbb is mondtál, hogy amit a 16. versben is mondja, hogy bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Tehát ő rávezette az Úr erre hogy tulajdonképpen milyen nagy dolgot kapott.
2: Igen, Marika?
1: Számom.

0: megőrzi, és a föld népességét megőrzi, mindenkit megőriz, és ebben bízhatunk, és reménykedhetünk, hogy ő a teremtő és alkotó, aki fenntartja ezt a világot.
1: Eszembe jut, és kicsit tovább gondolom a történetet, hogy Jákobnak az életét úgy is le lehet írni, mint áldástól áldásig. És amikor Jákob nagyon idős, és ott van Egyiptomban, és már szinte haldoklik, és meglátogatja József a két fiával, Manasséval és Efraimmal, vagy hogy a mi szó készletünk mondja Efraim és Manassé, de az nem Efraim és Manassé, az Manassé és Efraimért, az első szülöttet mindig előbb kellett mondani. És akkor azt mondta, hogy hát itt elhoztam a fiakat, és akkor kiszállt az ágyából, és milyen érdekes, itt nem Jákobnak mondja az írás, hanem Izraelnek. Tehát miközben Isten megváltoztatta a nevét, mi nagyon sok helyen, meg a Biblia is nagyon sok helyen mindig Jákobnak nevezzük, pedig Izraelnek kellene. És itt is Izraelnek nevezi a Biblia vers, a Mózes első könyve 48. fejezet, és aztán elévezeti a két gyereket, és ráteszi a jobb kezét a másodszülöttre, a bal kezét meg ráteszi az elsőszülöttre. És figyeljétek el, hogy mit mond, amikor is megáldá József, stb. És azt mondja, látván pedig József, hogy az ő atya jobb kezét Efraim fejére tevén nem tetszik néki, és megfogá atya kezét, hogy Efraim fejéről Manasse fejére tette át. És mondta József az ő atyának, nem úgy, atyám, mert ez az első szülött, ennek fejére tedd a te jobb kezedet. Képzeljétek el, hogy a szegény idős Jákobnak megmondja a gyereke, hogy melyik kezedet hova tedd, meg kitágyál, majd én mondom, apukám, te már eléggé idős vagy, te már nem tudod a dolgokat, és figyeljétek meg, hogy mennyire eszénél van Jákob. Szóval itt az idősebb generációnak a kristálytiszta gondolkodásmódja látszódik, keresztbe cserélő felcserélés, azt mondja, akkor most még mondjad. És akkor szépen fogja, és a jobb kezével átnyúl Efraimhoz, a másodszülötthöz, és átnyúl a bal kezével, pedig Manasséhoz, az elsőszülötthöz. Szóval látjuk azt, hogy ma ezen már csak mosolygunk, de higgyétek el, az ott halálosan komoly dolog volt, mert Manassé, gondolom, hogy hát későbbiekben is meg volt sértődve, hogy ami neki járt volna az elsőszülöttnek, azt a kicsi kapta meg, a másodszülött, a kicsi meg kihúzta magát és boldog volt, hogy na, én elszedtem az elsőszülött. Szóval nagyon érdekes, hogy Jákob életét így is összefoglalhatnánk, hogy az áldástól az áldásig, az első áldás, amit ő kap, és az utolsó, amit ő ad halála előtt. De amit mondott, az tökéletesen a történelemben igazolódott. Elszaladt az időnk, és menjünk a következő gondolathoz. A következő gondolat pedig Jézus a Mester, és ennek János evangéliuma első fejezet, első 14 verse a gondolat sora.
2: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra,

0: hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a testből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1: Köszönöm szépen. Olyan szépen és olyan finoman fogalmaz János a prológusban, egy nagy-nagy hatalmas ívet húz, és ennek az ívnek az első része az a teremtéshez vegy vissza, amikor János első fejezet első versei elindulnak, akkor lényegében ez a teremtés történetet idézi görög nyelven. Tehát pontosan visszamegy, és olyan szép, amikor itt azt mondja, hogy és az ige testé lett, ugye is, lakozott közöttünk, vagy közöttünk lakott, itt az eredeti újszövetség görögben az van, hogy sátorozott közöttünk. Mert úgy gondolták az ókori világban, hogy a sátor az egy Istenhez sokkal közelebb álló valóság, mint a kőépület. Sátorban lakni az azt jelenti, hogy a másikkal teljes életközösségben lépni. És lényegében a mi életünk nem más, mint egy sátorozás ezen a világon. Tehát eljött az Isten, hogy sátorozzon velünk ebben a világban, és nagyon komoly gondolatok. Igen, Marika?
0: Hát ha végigolvassuk még egyszer, nagyon átérezve ennek az ige szakasznak a jelentőségét, akkor elmondhatjuk, hogy mi vagyunk a sötétség, és Jézus a világosság. És mi kell az élethez? Minden szempontból az élethez a mai világunkban is világosság kell. És a mennyei élethez is világosság kell méghozzá a benned lévő világosság. Nem a cselekedeteink által, hanem hit által kapjuk ezt a világosságot, amivel tudunk fénylenni.
1: Igen, nagyon szép, István.
2: Én csak annyit, amit mondtál ezt a sátorral kapcsolatos, a más fordítás nekem jobban mondja ezt, hogyha közöttünk lakozott helyett azt mondja, hogy közöttünk élt. Ez közelebb van, meg azt is mondja, hogy közöttünk élt, mi pedig közelről szemlélhettük a dicsőségét. Tehát ugyanez a gondolat, amit a sátorban mondta, hogy ott egybe voltak. És érdekes az is, hogy ugye a Isten a kertben, amit mondtuk az előzőekben, hogy Ádámnál és Évával beszélgetett, majd megszólította Jákobot a nagy semmiség közepén, most viszont emberként jelenik meg, Jézus személyében jelenik meg. Tehát ő a nagy mester, a nagy tanító, akihez hasonló tanító sohasem volt, ember formájában jött le az emberhez, és emberként, rabikon, tanítóként lépett fel. Ez egy nagyon nagy érték.
1: Talán még Keresztelő Jánost is megemlíthetjük, aki azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy Sarujának szíját megoldjam, ugye, aki a Jordánnál keresztelt, vagy bemerített, ugye ez a keresztelő, ez inkább latinunk jött, és a szláv nyelven keresztül. Az eredeti kifejezés az a bemerítő János volt, de hát ma Keresztelő Jánosnak mondjuk. És amikor felismerte a názáreti Jézust, akkor azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy Sarujának szíját, tehát az ő cipőjének a cipőfűzőjét megoldjam. És akkor figyeljétek meg, hogy Jézus valami fantasztikus megoldással jön, és kér, nem parancsol, azt mondja, engedj, így illik nékünk minden igazságot betölteni. És ha az életben többet kérnénk, kevesebbet parancsolnánk, akkor sokkal előrébb lennénk már. Akár családi vonatkozásban, akár közösségi vonatkozásban. Jézus parancsolhatott volna Keresztelő Jánosnak, de ő csak kért tőle szép csendesen, és azt mondja, kérlek, engedj, így illik nekünk minden igazságot betölteni. Menjünk a következő gondolatsorra, az asszony válaszához, és itt egy nagyon szép gondolat van, Máté evangélium 15. fejezet 21. versétől a 28. verséig bezárólag.
0: Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírosz és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és azt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyre gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, a nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában.
1: Nem biztos, hogy a fülünk hallja azt, amit az evangélista Máté közölni akar. Máté egy zsidó ember. Tele van zsidó gondolatokkal az evangéliuma, és nagyon sokszor a zsidó kifejezéseket nem is magyarázza meg, feltételezi, hogy azok az olvasói, hiszen ő zsidóknak írta, úgyis ismerik ezeket a gondolatokat. De figyeljünk csak egy picit, milyen volt ez a hölgy? Kánaánita. Ma azt mondanánk, hogy palesztín. Ma azt mondanánk rá, hogy egy arab. Oda megy egy arab, ugye, mert van ilyen arabfóbia, ilyen iszlámfóbia a mai világban, és azt is lehet mondani, hogy joggal, mert borzasztó dolgok történnek Európában egy-egy alkalommal, amikor halljuk, hogy egy pap bezárja a templomának az ajtaját, és lelövik, a többi pedig elmegy imádkozni a templomba, és hát meggyilkolják, szóval borzasztó dolgok is történnek, de attól függetlenül, a kánaániták, tehát a palesztinok és a zsidók között volt egy távolságtartás. És nézzük, hogy ez a nő átlépte ezt a küszöböt. Miért? Mert volt egy beteg gyereke. És elkezdett kiabálni, és a tanítványok is oda mentek, a tanítványa is azt mondták, Uram, bocsásd ezt el, mert utánunk kiáltozik. És Jézus egy nagyon szép mondatot mond, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Én izraelitákhoz jöttem, én nem megyek pogányokhoz, én nem megyek a kánánitákhoz, én nem megyek az arabokhoz. De ez az asszony odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam. És innentől fogva megszűnik mindaz, amit mi a 21. században ilyen elválasztó ajtónak tekintünk. Nincs zsidó és arab, nincs keresztény és nem keresztény, aki Jézus előtt leborulva kér valamit, annak Jézus ad. És figyeljétek meg, és azt mondja, hogy asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Valószínű, ha ma történne, akkor összehívnánk egy bizottságot. Lehetőleg a legmagasabb bizottságot, és megszavaztatnánk azt, hogy engedjük-e Jézust a mi ható területünkön kívül gyógyítani. De figyeljük meg, hogy Jézus mennyire átlépett ezeken a földi szempontokon, ezeken a földi kategóriákon, ezeken az intézményeken, míg a tanítvány is azt mondják, Uram, küldd el ezt a nőt, küldd el, mert ordibálit, hangoskodik. És Jézus azt mondja, asszony, nagy a te hited. És testvérek, milyen a mi hitünk? Ez a kérdés. Marika?
0: Én azzal kezdeném, hogy ez az asszony tudott valamit, méghozzá azt, hogy Jézus a Dávid fia, és ki az, aki a az ördögöt el tudja távolítani a lányából. Ki az, aki az ördögök fölött van? Az az Úr.
1: A Messiás. A zsidók Messiása.
0: És a másik gondolatom, hogy megalázkodott. Letérdelt az Úr előtt, és igazat adott, hogy Jézus a zsidó népért jött erre a földre, és ugyanakkor az alárendeltségét elfogadta, hogy ő nem az asztal mellé fog ülni, hanem csak a morzsákból fog kapni, és azt mondja, nekem az is elég. És ez mutatja, hogy milyen nagy
1: túllátott
0: hite
1: a nő
0: van.
1: Is a zsidó kérdésen, hogy most mi palesztinok vagy a zsidók, tehát ő is túllátott.
0: És a mi világunkban mennyi energiát, mennyi időt fektetünk be ahhoz, hogy eljussunk Jézushoz. Halljuk a válaszát, hogy segítsen rajtunk. Ha hagyta volna lerázni magát ez az asszony, akkor meggyógyult volna a lánya?
2: Érdekes a történet abból a szempontból is, hogy engem az ragadott meg, hogy azt olvastuk, hogy Jézus az nem válaszolt. Uh-huh. És pedig hát nem küldte el az asszony tulajdonképpen. Nem válaszolt. Az van, az Jézus azonban nem válaszolt. És igen. És volt rá a nyomás, ugye, mert amit mondtuk, említettük a tanítványokra is, hogy bocsásd el, mert utána kiáltozik, milyen ciki ez, ma mondanánk így, vagy úgy mondanánk, hogy elég is már ki, vagy segíts már rajta, hogy menjen el.
1: Igen, minél előbb.
2: Igen, de ő nem válaszol, de azért fontos dolgot mondott, és pedig azt, amit, hogy küldetése kizárólag Izraelnek szól. Tehát ő a feladatának a fókuszát mutatta meg asszony, és ezzel közvetve én szerintem azt is mondta, hogy ne gondolják azt, hogy egy csodatevőnek jön, aki csak azért jött, hogy minden kívánságot teljesítsen. Nekem van funkciója. És a megdöbbentő számomra az, hogy tulajdonképpen Jézus nem lágyult el, hogy ilyen mai szóval mondtam el, hanem az asszony hite győzte meg a Jézus. És ez a hit az mindent visz, szoktuk volt mondani.
1: És a hit az átlépett kánáni és zsidó régiókat. Lehet, hogy ott és akkor fontos volt a zsidó, fontos volt a kánáni, attól függ, melyik szempontból hova születtünk, hol éltünk, hova tartoztunk, de egy bizonyos dolognál felül kell emelkedni, és Jézus felül tudott emelkedni saját küldetésén, mert azt mondta, hogy asszony, nagy a te hited, megtartott téged, legyen úgy, amint kívánod. Van egy értelmes tanítványról szó, Márk evangélium 8. fejezet 31. versétől a 33. verséig.
3: Igen, ez a csütörtöki tanulmányunknak a címe az értelmes tanítvány, és olvasom Márk evangéliuma 8. fejezetéből az igét, és tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfedte Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeusz, a Timeusz fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki. Bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged, és azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.
1: Köszönöm szépen, ez a Márk evangélium 10. fejezetének 46. versétől volt. Szóval két helyzetet, élethelyzetet láttunk. Az egyik a bizakodó tanítvány, aki úgy gondolta, hogy majd megmondja Jézusnak, hogy mit kell tennie, mit kell cselekednie, majd ő felülírja a Jézusi etikát, erre Jézus nagyon határozottan rámondta azt, hogy Sátán, pedig néhány perccel előtte azt mondta, hogy te vagy az Isten fia, te vagy az élő Isten fia, és akkor Jézus azt mondta, hogy ez nem test és nem vér, hanem az én mennyei atyám nyilvánította ki a számodra. A másik pedig a Bartimeusz története, és ebből a Bartimeusz történetből csak néhány dolgot szeretnék elmondani. Azt hiszi a mai világ, hogy lát. És nincs annál borzalmasabb, mint hogyha egy rosszul látó azt mondja magáról, hogy én látok. Mert a Biblia is azt mondja, hogy a mai keresztény, a Laodiciában élő keresztény nem lát, és azt mondja Isten, hogy vegyél tőlem, szemgyógyító írt, hogy láss. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ne gondoljuk azt, hogy mert van véleményünk valamiről, hogy mi rögtön látunk. Mert nem látunk. És Isten tud bennünket látóvá tenni. És ez egy nagyon fontos dolog. Hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk Istenünk, megköszönjük jóságodat, kegyelmedet, megköszönjük, hogy adtad a mestert a mi életünkbe, a názáreti Jézust, aki túl tud lépni azokon a szűk, látókörű helyzeteken, ahol mi sokszor fennakadunk, mert mi abból a szempontból látjuk a világot és a környezetünket, amiben mi felnevelődtünk, és azt tartjuk fontosnak, ami fontos a mi életünkben. De Jézus ezen túllát és túl tud lépni. És köszönjük, hogy ő a megbocsátás és a gyógyítás vonatkozásában is sokkal, de sokkal inkább elhozta a menny hangulatát, a menny ízét, a menny illatát erre a földre. És add, Urunk, hogy mi beengedjük a mi életünkbe. Áld meg szolgálatunkat, küldetésünket, kegyelmedből. Amen. Amen.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ma is egy házaspárt hívtunk meg, és beszélgetünk az élet dolgairól, hogy hogyan élik meg keresztényként, mert keresztény házaspárokat hívunk be, hogyan élik meg az életüket, azokat a kihívásokat, amelyek mindannyiunkat érnek az életben, hiszen az élet minden nap produkál új és új meglepetéseket, de azért vannak periódusok az életünkben, és különböző szakaszok, ezen végigmegyünk az egyes házaspárok életében. Kezdjük persze a Love Story-val, mint a címben is jelezzük ezt, mert ennek igen fontos része van a későbbiekben is, ennek az alapnak, és akkor megyünk végig az élet különböző szakaszain, és hogy ezekben a hit hogyan segít abban, hogy ezt úgy tudjuk megélni, hogy a döntéseinkben mindig előre tudjunk lépni, és egymást segíteni, nem pedig a szétválás felé haladunk. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Uzsai Zoltánt és kedves feleségét, Uzsainé dr. Pécsi Ritát. Még 39 éve erősítik ezt a köteléket, és náluk is az összetartás az abszolút jellemző és annak a növekedése, és ráadásul ezen a területen a feleség szakember is. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor egy nagyon rövid bemutatkozást kérnénk csak tőletek, és utána majd belemegyünk a sűrűjébe.
3: Tehát 39 éve vagyunk házasok, előtte majdnem 4 évig jártunk együtt, így indult.
1: Igen, és Zoli, te foglalkozásszerűen mit űzöl?
3: Igen. Eredetileg én építész üzemmérnök vagyok, aztán akkor eközben érlelődött meg bennem egy ilyen missziós küldetés, akartam lenni, tehát teológiára jártam, aztán negyed év után akkor volt egy olyan zarándoklat, amin együtt vettünk részt a Ritával. Előtte is ismertük egymást, de itt egy különös feladat is állt előttünk, hogy olyan 50 embert koordináltunk másokkal együtt, és aztán hát ennek a tapasztalatai, azok tulajdonképpen elindítottak bennünk egy közös gondolkodást.
4: Mert lassan belemegyünk a Love Story-ba, úgyhogy Ritától egy rövid bemutatkozást még, és utána visszatérünk, és bele is vághatunk a Love Story-ba.
2: Hát Uzsalinné Pécsi Rita vagyok, és most már 39 éve így, és hát én neveléssel foglalkozom mindenféle szinten. Ez érdekelt mindig is, de zenepedagógusként indultam, karvezető és zongorát tanultam a Zeneakadémián. Pécset, egyébként Pécset is élünk, uh-huh. Én ott is születtem. Hát van ez a kedves jó 4 gyerekünk, már mindenki felnőtt, van már 7 unokánk.
4: Fantasztikus.
2: Most ősszel lesz egy 8. unokánk is, úgyhogy uh-huh. Nagyon sokat dolgoztam édesapámmal, könyveket írtunk, zenepedagógiai, mindenfélét, nagyon sokat tanultam tőle, és van egy kórusunk is, Pécset, Zoli is énekel benne, Székesegyházban minden vasárnap énekelünk, azt vezetem, ez a Várdos kórus.
4: Igen.
2: Oda még, hát diákként is jártunk, úgyhogy én most az Aporviumos Katolikus Főiskolán tanítok, meg hát járkálunk az országban, a havi 10 000 kilométer van, így a közös munkánkban, tehát nagyon-nagyon sok felé megfordulunk, és igazából ezzel foglalkozunk, meg az unokákkal, meg a családdal, hát ezt próbáljuk valahogy egyensúlyba tartani, úgyhogy ez jellemzi most a napjainkat. Uh-huh.

0: a love story-ról szeretnénk bővebben hallani. Egyedi love story-k vannak, néha leesik az állunk tényleg, mi sem tudjuk mindig, akit meghívunk, a részleteit az életének, és akkor itt derülnek ki dolgok, sőt, még néha egymás előtt is kiderülnek dolgok, komolyan mondom. Úgyhogy lehet, hogy itt is lesz ilyen meglepetés. Na, úgyhogy akkor...
1: Talán Rita kezd el most, te, amit...
2: Valóban, közöttünk 7 év van, tehát akkor, amikor a Zoli Pécset tanult, ez a bizonyos építészmérnöki terület, ez Pécshez kötötte, de hát akkor én még kislány voltam. Egyébként ismertem őt, mert így közösségekben itt-ott ugye azért csak megfordultunk együtt is, de nekem az annyira távoli volt még, hogy meg különben is, aztán utána ő papnövendék lett. Azt is tudtam, meg úgy láttam is, hogy persze így benne van, de hát nyilván nem játszott ez a kérdés. És akkor azért, amikor már, hát ez már érettségi után, ugye akkor elmentünk egy ilyen közös zarándoklatra, de akkor ő már nem volt szoros kötelékben a teológiában, mert ezt még ugyan nem említette, de nem is a love story része, de minden esetre megelőzte, hogy volt egy ilyen, hát talán egyházpolitikai kiállásuk egy társuk mellett, és hát úgy láttam meg, hát utána úgy is mesélte el, hogy akkor azért választani kellett, mert hát kitették őket akkor a szemináriumból, és ott volt egy ilyen jellegű hát feszültség is, hogy akkor ezt most hogyan csinálja tovább, és akkor ő úgy döntött, hogy mégsem.
0: Bocsánat, belekérdezhetek, mert ez elég speciális elég. Dolog, hogy ez abban a korban, ugye most szocializmus
2: hát igen, ez
0: politikai feszkó volt, vagy hogy feszültség, nem. Vagy pedig egyház politikai, ahogy mondtad, hát, vagy akkor ez azért...
2: Biztos ez összefonódott is.
0: Összefonódott, igen.
2: Ugye... A bulányista mozgalom annak idején az a kisközösségi mozgalom.
0: A bokorcsoportok,
2: igen. És hát egyikünk sem tartozott ilyen formában a bokorcsoportokba, de volt a Zolinak egy kis paptársa, aki viszont nagyon tehetséges volt, és benne volt a közösségbe. És nem akarták felszentelni, mert hogy beletartozik a bokorcsoportba. És akkor így, ahogy én ismerem a történetet, így több társa kiállt érte, írtak az írseknek, bíboros, stb. Mindenféle, és hát ugye azért ez nem számított valami nagyszerű együttműködésnek sehol se, és nyilván hát itt keletkezett egy feszültség, tehát inkább csak azt észleltem én már akkor, ugye már 18-19 évesen, hogy már nem az a papnövendék, akit én ismerek, csak azzal a múlttal, de itt vagyunk ebben a helyzetben. Hát Varsó Csenszóhova az zarándoklat volt, hát ez 200 kilométer, úgyhogy...
0: 200. Itt vagyunk ebben a helyzetben, akkor mi volt ez a helyzet?
2: Ez a helyzet, hogy zarándokoltunk.
0: Oh. Igen.
3: És 10 hát nap.
2: Hát igen.
4: Wow. És akkor teljesen egy...
2: Hát igen, hát 50 ember, ez egy pécsi csoporttal, ugye Bíró László akkor kaplán volt, püspök lett aztán később, de hát így ő vezette ezt a csoportot, meg hát ott meg volt mindenkinek a feladata sokat. Hát mind a ketten szerettünk a közösségben tenni, dolgozni, csinálni ezt-azt, és akkor ott azért sok olyan közös, hát nem is tudom,
3: feladat volt. 25 éven keresztül, amely szintén tulajdonképpen egy keresztény szociális közösségek hálózatát jelentette, és hát jelenti is. Akkor mondjuk így, hogy már közelebb jártam ehhez az egész történethez. Leginkább aztán tulajdonképpen ez a sőstáti mozgalom az, amelyik egyre inkább generálta ezt a missziós feladatot, ahol megint csak nem mechanikusan, hanem organikusan, tulajdonképpen a feleségem számára hozta azt, hogy hát ennek a pedagógiai részét ő egyre inkább tényleg hát a sajátjának érezte. Olyannyira, mintha mindig is ezt akarta volna csinálni. És na most itt van tulajdonképpen ez a nagyon izgalmas dolog, szóval különböző házaspároknál a közös érdeklődés az tulajdonképpen nagyon különböző lehet. Nálunk az érdeklődéseinknek a nagyon nagy része az tulajdonképpen nagyon közös volt. Uh-huh. És szóval valahogy mi mindig úgy éltük meg, hogy, mi mindig mindent közösen csináltunk. Uh-huh. És az, hogy ebben tényleg kinek mi volt a feladata, hát éppen ami őneki volt a legtestközelibb dolog. Szóval engem ugyanannyira érdekelt mindig is ez az egész ügy, ez az egész szemlélet. Sőt, egyszer így is fogalmaztam meg, hogy ha annak idején, amikor a teológiát én ott kijárva, de nem mentem tovább, ha lett volna akkor már ez az organikus pedagógia, akkor ott kellett volna folytatnom. Uh-huh. Mert tényleg úgy láttam, hogy és máig is, hogy ez az a szemlélet, amelyikben ugye számunkra legalábbis a legelevenebb módon lefordítható az evangélium, tényleg az emberközi kapcsolatokra, saját magunk kibontakozására, mások kibontakoztatására. És na, akkor most ott vagyunk, ahol a teológia végén véget ért ez a dolog. Nyilván az előadásokat a Rita dolgozza ki, ő adja elő, de annak a átgondolásába, sokszor az ötletadásokba, szóval én mindig is érzem a saját magam feladatát, helyzetét, és ez, aztán erre építettünk ugye egy egyesületet is, hogy az, aki ebbe a szemléletbe be akar kapcsolódni, azt tulajdonképpen minél intenzívebben kapcsolódhasson. Szóval ezekben én úgy érzem, hogy igen, hát én otthon vagyok.
1: Teljesen partnerei igen. vagytok egymásnak.
2: De. Érdekes volt, hát ez ugye nem mindig ilyen utazós volt ez az egész dolog, ugye 4 gyerekünk volt, olyan mentünk sehova se. De iskolát vezettem, és azt az iskolát hát alulról építettük föl, akkor ilyen hasonló pedagógiával is, meg mindenki, de hát én ott vezető voltam, és de akárhányszor valakivel beszéltünk, akkor az Oli úgy beszélt róla, és hát az iskolánk. És az iskolánk. Tehát gyakorlatilag mindenben, amikor ott is, hát ott is azért sok küzdelem, sok alulról építkezés, tehát rengeteg mindenféle dolog, amit ugye át kellett érlelni, és persze vittük haza azért, de azért nem volt ez, hogy mondjam, nehéz, vagy azért nem szült különösebb feszültséget, mert nem én vittem haza a munkát, és otthon is még ezzel foglalkoztam, hanem az iskolánkat építettük otthon is, meg nem otthon is, meg mindenhol is. Oda jártak a gyerekeink is, tehát ezt nagyon sokszor átéltük, hogy mindegy, hogy milyen formában, de hogy együtt csináljuk.
0: Igen, ezt

0: Értjük, mert tulajdonképpen mi is így értünk Lillával, hogy hát úgymond a Lilla rendes munkahelyen, hogy ezt mondjam, amikor önállóan keresett, az 1-2-3 év volt maximum. Nem több, de utána a vállalkozást együtt csináltunk, gyülekezeti vezetést, mindent együtt csináltunk. És
1: hát ugyanígy gyereknevelésben, tehát ott is, hogy most akkor éppen ki hordozgatja a gyereket az óvodába, az iskolába, úsznia, vívnia, mit tudom én, ide-oda-amoda, tehát ez olyan átfedésben volt, hogy szinte az ember azt se tudta, hogy mindegy, tehát valamelyikünk majd ezt így. Uh-huh. És tényleg szívesen mentünk bele egymásnak a területeire, szívesen kísértük egymást, szívesen

0: Hát ez egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog, hogyha egy házasságban ez működik. Igen. Van-e ehhez kulcs? Vagy a kezdetektől ennek működnie kell, vagy erre rá lehet hangolódni, meg lehet találni ezt a hullámhosszot? Hogy látjátok, különösen Terita, mint egy...
1: Én azt gondolom, hogy hát nagyon jó mintánk volt mind a kettőnknek, tehát azért... Ugye itt Zoliéra nem annyira láttam rá, de én például tudom, hogy otthon ez, láttam a szüleimnél is, tehát nagyon különböző egyéniségek, nagyon különböző karakterű emberek, és nagyon tudtak együtt dolgozni. Tehát nagyon, nem csak dolgozni, érezni, örülni, akciókat csinálni, vagy tényleg egy nevelésbe, tehát nagyon, nagyon sok tapasztalatom volt erről, és arról is, hogy ez azért jár áldozatokkal, tehát hogy adott esetben valamelyiknek ott alkalmazkodni kell ebbe a helyzetbe. És azt hiszem, hogy a kulcs az, hogy tudunk-e közös célokat látni, és hogy ezeket így akár meg is fogalmazni, hogy akkor most mi a távolabbi cél, tehát hogy azt szolgálva, mert ott azon a szerda reggelen, hogy most neked kell menni lovagolni, mert van egy lovunk is, és abban én annyira nem tudtam részt venni, vagy kaszálni, vagy nem tudom hova, de most nekem, nem tudom én, tantestületi értekezlet van, és most a gyerekek akkor ebben hogy vannak. Na ezt így összeegyeztetni, uh-huh. hogy akkor kiáldozza fel a mit. És azért ezek hétköznapi feláldozni valók. Uh-huh. De
0: ebbe bukunk el a legjobban.
1: Ebben. Aha. Én azt gondolom, hogy ennek a, hát persze nem tudom, mert így nem gondolkoztam, mert csak úgy az élet vitt rá, meg hát mondom, tényleg nagyon, nagyon jó volt a hátterem, nagyon, nagyon jó példát láttam erre. Nagyon sokszor láttam így küzdeni a szüleimet is, hogy ez hogy megy, hogy ez bizony alkalmanként tényleg kell megküzdeni, és ez nem, hogy mondjam, nem sérülésmentes. Tehát adott esetben nyilván, hogy ez koccan, és akkor rájövünk, hogy ez nem volt jó, vagy rájövünk, hogy fú, ez fájt, tehát valamelyikünknek, és akkor utána ezt helyre kell hozni, mert azért tényleg, most így ez szép, hogy elmondjuk, és talán azt lehet mondani, hogy most a legkönnyebb, hogy úgy mondjam, az együttműködésünk, mert úgy valahogy mind a ketten megtaláltuk benne azt, amit jól tudunk csinálni, és a gyerekeink meg már felnőttek, tehát azért...
2: Igen, és... Előbb is ezen gondolkoztam, hogy egy másik, szintén katolikus, nagyon ismert házaspárról van szó, most nem mondom a nevüket, de ők, így fogalmazott a férj, hogy a nem garancia a szülők elkötelezett Krisztus követése, életpéldája, hogy a gyerekek azt fogják választani, persze. követni, hogy ti ilyen szempontból, hogy mondjam, duplán voltatok tesztelve, hogy egyrészt ugye, mint hívőszülők, vajon a gyerekek követik-e a hitünket egyik oldalról, másik oldalról pedagógiailag is, hogy vizsgáztatok az életben a négy gyerek előtt, már elnézést. De mondhatok, hogy bármit kérdezhetünk.
3: De ezek nem garanciák.
1: Persze, igen, nem.
3: Ez biztos, hogy
1: az
3: nem
1: se, hogy nálunk szóval. Hogy megy, de persze ez kérdés lehet, mondják is a gyerekek, anya, az előadásban nem így mondtad. Ugye, és nyilván, hogy az otthon sokszor ütközött is, és hát most azért már jó látni őket, tehát azért, de egyáltalán, tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy jaj, de klasszak vagyunk, tehát ez egy ajándék. Igen. Tehát

0: első alkalommal voltunk mi ott Óbudaváron, itt a Sönstáti Mozgalomnak a központjában, hát akkor voltunk 8 éves házasok körülbelül, és ugyanre én emlékszem, hogy akkor volt egy kicsi bennem olyan, hogy magunkra vonatkozom, hogy minthogyha azért többről szólt volna ez az egész történet.
1: Ígéret.
0: Mint a több ígérete lett volna. És valahogy, és azt hiszem, hogy ez törvényszerű, hogy mindenki megéli, hogy megfakulnak talán azok a legelső remények. Ugye? És tulajdonképpen ott én tényleg azt kell mondjam, hogy ajándékként megkaptam, hogy de, igazak. Hmm. Igazak azok a remények.
1: Wow.
0: Hogy tényleg ott, szóval így is fogalmazott meg bennem, hogy tényleg, hogy egymásnak teremtett minket a Jóisten, annak a bizonyosságát. Hmm. És tulajdonképpen ez azt hiszem nagyon szükséges, ezt most a pedagógiailag úgy is lehetne mondani, hogy annak az eszménye, hogy mi egyek vagyunk, együvé tartozunk, hogy nekünk közös feladatunk van, ez ajándék. Persze ezt az embernek tisztítani is kell, ezzel törődni is kell, ezt itt a mozgalomban úgy mondják, hogy barátaim, a házasság munka.
1: Éppen ezt akartam hozzá fűzni, hogy ajándék és munka is, és ugyanígy a gyerekeknél is. Tényleg most látjuk, hogy tényleg hitükben élnek, tehát tényleg nagyon nagy öröm ezt látni, hogy és tényleg, ahogy így kérdezted, hogy persze így már gyerekeik is vannak mindegyiknek, hogy jó látni őket, hogy jó apák, jó anyák, hogy valahogy azt az irányt vitték tovább, talán jó volt nekik, vagy de nyilván, hogy azért megvoltak, és hát mindenképpen azoknak a nehézségeik is, és ezt nekik is külön kellett megdolgozni, és meg is lesznek. Tehát iskolát vezettem, és akkor utána, hát ennek nagyon elég nehéz vége lett, és ott is volt egy ilyen összetűzésünk, egyházi vonalon, stb. Tehát azért nem volt könnyű a gyerekeknek, akkor voltak serdülők. Wow. Azért azt látni. És akkor úgy féltünk is az, hogy most ezzel a hitük is megrendül, hát meg is tépázódott nyilván, tehát azért hát egy serdülőnek, hogy na hát akkor ez most hogy van. És de szépen meg tudtak kapaszkodni, és szépen ki tudtak belőle valahogy növekedni. De azt hiszem, hogy, és ez is azért nagyon fontos, hogy ezt látni kell, hogy igen, van egy nagyon jó minta, és ezt mi is úgy érezhettük, vagy én is legalábbis úgy éreztem, jó, nagyon jó minta volt a családi hátterünk, tehát tényleg a szüleimnek a vállára tudtam felállni mindenféle szempontból, de attól még meg kellett küzdenem a sajátomét. És attól még ugyanígy a mi kapcsolatunkat is azért meg kellett küzdeni sokszorosan, ugye először ikreink születtek, akkor fizikailag is, tehát azt se tudtuk, hogy nappal van-e, vagy éjszaka, szóval éjjel-nappal 2 óránként szoptak felváltva, tehát az 3 évig nem aludtunk, de tényleg. Szóval, és akkor hát ez nyilván, hogy a kapcsolatra is ráül, tehát akkoriban volt az, amikor ugye voltunk Óbudaváron is, hogy az ember úgy érezte, hogy elvékonyodott az a hatalmas nagy nem tudom micsoda, hogy persze élünk meg úgy jó, de hát azért talán nem ez az egész ígéret ebben. Tehát,

0: Igen. Zoli, még egy nagyon érdekeset mondtál, és gondoltam, hogy erre visszatérek, hogy amikor úgymond újra kellett önmagadat értelmezned, amikor a teológiai útja bezáródott, mondjuk az esetetben, ha most jól értettem a körülményeket, tulajdonképpen a körülmények okán végül is, hogy gondolom, akkor te nem a kiállásod miatt, a lelkiismereted miatt kerültél szembe a, úgymond a fő sodorvonal elképzelésével, és ez automatikusan gyakorlatilag megszüntette azt a lehetőséget, hogy így mondjam, nagyon finoman fogalmazva.
1: Elvileg lehetett volna folytatni, de tulajdonképpen ekkor már úgy bennem ott volt az, hogy biztos, hogy ez az a körülmény.

0: ahol az én életem abba az irányba tud alakulni. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy, hogy tulajdonképpen itt volt az, ahol én nekem döntési helyzetem volt.
1: Talán ez egy gondviselésszerű felkiáltójel is volt az életében, hogy gondold már át, lehet, hogy nem ez az utad. Én nem tudom, én nekem is ez messziről mindig így tűnt, hogy de hát éppen azért is volt az a sok idő, hogy gondold már át, lehet, hogy ez egy felkiáltójel.
2: Igen, ugyanakkor, amit említettél, hogy nem okozott neked törést az elhívásodban, hogy effektíve nem pap leszel, ami abba tudtál elképzelni, hanem ugyanúgy a missziót megtaláltad, hogy így mondjam, civilként.
0: Igen.
2: Amit már hát most végülis a katolikus egyház is a diakonusi szolgálatban hát, elismer, vagy majdnem, hogy egyenlő rangra emelte. Igen. Tudomásom szerint nem vagyok nagyon járatos ezekben a dolgokban, de azért nagyjából tájékozott vagyok. De ez egy nagyon fontos dolog, mert sokan azt gondolják, hogy abból áll az Istennek való szolgálat, hogy pap legyen az illető.
0: Igen. Tehát azt hiszem, hogy tényleg ez a régi világban, 100 évvel ezelőtt még sokkal inkább az volt, hogy hát az az ideális és gyönyörű családi elképzelés, hogyha lesz egy pap fiúk is, meg lesz egy apáca lányuk, vagy egy szerzetes gyerekük.
1: És akkor hát mind Istennek szentelt élet, ugye?
3: Igen.
0: Szóval ebben a vonatkozásban úgy hiszem, hogy valóban paradigmaváltás is van, mert a sörstadti mozgalomban van ez a kifejezés, hogy a legalapvetőbb a létapostolkodás. A létemmel.
3: És ezt csináljátok ti közösen.
0: És tulajdonképpen ez a sokkal erősebb.
3: Fantasztikus.
0: És tulajdonképpen ennek kell, hogy majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen körülményben van az ember, ha a léte a helyén van, akkor annak van kisugárzása. És úgy hiszem, hogy szóval ez a mi életünkön keresztül is azt lehet mondani, tulajdonképpen ezt sürgettük, ezt segítjük és akarjuk, hogy igazán tényleg a mi egyházunk is ebben a vonatkozásban is bontakozzon tovább.
3: Nagyon jó.
2: Igen.
0: És még csak annyit, hogy tulajdonképpen ez úgy utóbbi időkben jutott éppen eszembe, hogy az ember egy életén keresztül értelmezi, újra értelmezi a számára fontos történeteket. És én tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy ez a 4 év, amit én így szemináriumban töltöttem, majdnem azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy elvonulás volt. Egy elvonulás a magam újra értelmezésére, és tényleg egy evangéliumi irányba állítása vonatkozásába. Most az, hogy ott olyan nehézséget jelentett, hát ez a kor adta a körülmény.
2: Igen. Ugye?
1: Hát én ezért hálás lehetek.
3: Igen. Ezért, igen. Igen. Hadd térjek arra vissza, és igazából először Ritát kérdezném erről, hogy te hogy láttad, amikor úgy azért, mert valljuk be, fordult a kocka, hogy te vagy reflektorfénybe, és a férjed meg igazából segít, mindenki tudja, de mégis egy alázatos szerepet tölt be. Hogy láttad te a férjedet, hogy ezt meg kellett harcolni, vagy ez is nálatok azért így automatikus volt?
4: Hát nem. Én nagyon nagynak látom ebben őt. Tehát ez
3: gyönyörű
4: ez
3: volt,
4: nagyon, nagyon, én nagyon hálás is vagyok érte, és én is tudom így az eszemmel, hogy nagyon, nagyon, nem csak az eszemmel, tehát én tényleg tudom, hogy mennyire jelentős szellemi támaszt és kiegészítő mindenfélét kapok általa és vele, de ugye ez nem látszik. Tehát én is látom, ugye mégiscsak én hozzám jönnek oda, hogy ez jaj, de jó, meg hogy jaj, de köszönjük, meg ugye megölelhetnek, és hát nem őt ölelik, meg nem engem ölelnek meg ebben a helyzetben. És azt hiszem, hogy ezt nem tudja mindenki így, hogy mondjam, integrálni a saját szerepét egy ilyen jellegű közös megmutatkozásban. És hát én nagyon hálás vagyok érte, és mindig is mondjuk, semmilyen szinten nem menne ez egyedül. Tehát néha elmegyek egyedül, de mindig megmondom, hogy én soha többet nem megyek egyedül. És valaki mondta is, volt egy ilyen ezen a képzésen, hogy egyszer úgy nem jött velem az Oli, azt mondja, hát te teljesen más voltál most, mint amikor itt van, és tényleg én is érzem. Tehát, hogy ezt nagyon mélységesen meg lehet élni. Lehet, hogy a sok év, lehet, hogy ezek a tapasztalatok hozták ezt, hogy tényleg az ember benne él a másikban, és azt is érzem, hogy ő is bennem él, és hogy odaadta magát erre, hogy élhettünk ebben a közös szolgálatban. Hát ez egy különleges ember ez az Oli ebben.
0: Én egyébként ezt úgy értelmezem, és én nekem ez egy nagyon erőt adó feladat, hogy a férfi feladata az, hogy a feleségét helyzetbe hozza.
4: Hát ez sikerült.
0: Minden szempontból. Aha. Minden szempontból.
3: Zoli, fantasztikusokat
0: mondasz. És a körülményeit biztosítsa annak, hogy a felesége ki tudjon bontakozni. Most én akkor teszek a legjobbat magunkkal, ha ezt tényleg érzékelem, hogy ő hogyan tud kibontakozni az, amit ő rá tényleg a Jóisten adott, hogy az ki tudjon bontakozni. Én azt hiszem, hogy az én királyi pozícióm az, hogyha a feleségemet királynővé tudom emelni.

0: ez
1: azért szolgálatnak
0: gyönyörű, de ne, én sem így nőttem fel.
2: Igen, de én azt
1: de
2: hiszem...
1: De nőben benne lakozik egy királynő.
0: Igen, ez én teljesen hiszem, így van.
1: És rajtunk férfiakon múlik csak az, hogy lesz-e belőlük királynő.
0: Sokszor a férjek várják el, hogy mi tegyük őt igazán királlyá, és ez... Végül is abszolút nem üti egymást.
2: Nem. Én azt hiszem, hogy itt van a jó...
1: Hát meg a kölcsönös szolgálat.
0: Igen,
2: ez a jó társ választás. Most nem mondom, hogy akkorát választottam, mert elém jött ez a helyzet tényleg, és tényleg ezért is nagyon hálás vagyok. De hát édesapám rengetegszer mondta, amikor otthon voltunk, hogy fiam, hát a legnagyobb vállalkozás az életben a házasság. Mm. Tehát ezt kell a legjobban körültapogatni, a legjobban érzékelni, és azt hiszem, hogy tényleg, ha találsz egy jó társat, most mi így tudunk összeépülni. Ti biztos valahogyan másképp, uh-huh. és látjuk a gyerekeinken is, hogy sokféleképpen, uh-huh. de pont ez a kiegészítő egység, tehát hogy ez a társulás, vagy ez a kapcsolat, ez tényleg egy egysége. Tehát ahogy ez a Tilman atya, a kedves barátunk mondta, hogy nem egy krokodil, meg egy főtt krumpli, mert az sose lesz egység. Tehát a nap meg a hold az lehet egység, vagy a nem tudom, szóval amelyik valahogy együvé tartozik. És azt hiszem, hogyha megtalálod a jó társat, vagy az igazán egymáshoz illő kapcsolódásban, ezt lehet megtalálni, hogy akkor majd ez kidolgozza magát az életben, hogyha nem tudnak így egyek lenni valahogy, tehát elmegy egymás mellett a két élet, és ezért azt hiszem, hogy azért is hálásak lehetünk azért a 3-4 évért, amikor azért gyötrődtünk, mert már szerettünk volna közös életbe fogni, de azért mégis voltak kérdőjelek. Én is tettem fel jó néhány kérdést, úgy magamnak, meg a Jóistennek is, hogy pecsételje le ezt valahogy. Kaptam is benne válaszokat is, de azért ezek gyötrelmesek voltak, és azt hiszem, ezeket érdemes megharcolni előtte magunkban is, egymással is, még egyszer összevetve, biztos, hogy így van ez, mert akkor tud ez egy akkora támasz lenni, vagy egy akkora erő lenni, hogy sok évtizeden át tud tartani mindenféle életkörülményben. Mi most éppen ebben az életkörülményben vagyunk, de azért nem mindig ebbe voltunk, és voltak különböző élethelyzetek, voltam én is munkanélküli, volt a Zoli is munkanélküli, voltak egészen különböző feladataink, és szóval nagyon sokféle élethelyzetben bizonyított ez, hogy tudunk kölcsönösen egymásra támaszkodni, és tudunk egymásnak hát erőt adni, kedvet adni, uh-huh. vagy éppen támasztani, vagy helyzetbe hozni.
1: A nevelés minden az, körülmény igen. a javunkra tud szolgálni. Uh-huh. Ha abban tényleg megtaláljuk azt az ajtót uh-huh. a falon, amelyik arra vár, hogy már nyissuk ki, akkor úgy hiszem, hogy mindenki jól jár, mi is, meg mások is.
0: A nevelés az élet szolgálata, ha mondhatnám úgy, hogy ez a szlogenetek, de nem csak szlogen, hanem ez a missziótoknak a jelszava, és erre épül az egész missziótok, ha jól fogalmazok, és nagyon sok könyvet írtatok együtt, már nem is tudok úgy fogalmazni én sem, hogy csak külön, mert ahogy említettétek, hogy a Zoli is azt mondta, hogy ez az iskolánk, tehát magyarul minden közös. Én annyira elfogult vagyok veletek, vagy nem is tudom, hogy nem elfogult, de azt látom, hogy az életben az Isten dicsősége valóban kirajzolódik az életeteken, és a sok minden olyan körülmény mégis arra vitte az életeteket, hogy egyszerűen példák vagytok nekünk is, és hiszem azt, és tudom is azt a visszajelzésekből, hogy a kedves nézőknek is. És most próbáltam ilyen nagyon szép szavakat mondani a szívemből, de azért is, mert sajnos lejárt a műsoridőnk, és csak szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és azt gondolom, úgy érzem, hogy csak éppen belecsaptunk az életetekbe, de a Jóisten áldását kívánjuk továbbra is a szolgálatotokra, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és együtt eltöltettük ezt a nagyon rövid időt, mert úgy elszaladt.
2: Köszönjük a meghívást és meg a lehetőséget.
0: köszönjük, hogy velünk tartottak. Talán egy picit sikerült közelebb hozni Ritát, és nem csak Ritát, hanem a kedves férjét is, és egy picit beletekinthettünk az életükbe. Hiszem, hogy áldásul szolgált ez a műsor is az önök számára. Isten áldja önöket!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, ő megállt és megőriz. A mai ige Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratából. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk is, minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása méreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó, az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa.

0: holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A zsidó keresztényi maurán emlékeztek a roma holokauszt és a kisrétai roma gyilkosságok áldozatairól. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dimitro Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról: nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Ünnepre hív az Úr.

A királyi mennyegzőről szóló példabeszédben a szolgák az uralkodó kérésének eleget téve így szólítgatták a meghívottakat a lakomára. Jöjjetek a mennyegzőre! De azok nem akartak jönni. Különböző elfoglaltságokra hivatkozva kimentették magukat. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. És olyanok is voltak, akik megragadták a szolgákat, gyalázatokkal illették, és megölték őket. Kínálhatott a király, amit akart. Lehetett nagy kiváltság, hogy ott lehetnének.

Gyere a mennyegzőre! Ez a meghívás ma neked is szól. Ünnepre hív az Úr téged is. Öröm ünnepre. Nagy megtiszteltetés az, hogy részt vehetsz ezen. Visszahív magához, mert látja, hogy nem vagy a közelében. Látja, hogy messzire sodródtál. Ezért olyan gondterhelt az arcod. Ezért fagyott le róla a mosoly. Természetesen te is kereshetsz kifogásokat. Megmagyarázhatod, hogy miért nem akarsz, miért nem tudsz időt tölteni az élet urával. De ezzel csak magadat rövidíted meg. Lemaradsz valami szépről. Nem kevesebbről, mint Isten rád vonatkozó tervének megéléséről. Amikor vendégségbe készülsz, minden mást félreteszel. Háttérbe szorítasz. Általában a legszebb ruhádat öltöd magadra. Így szeretnéd megtisztelni az ünnepeltet. Igyekszel időben megérkezni, hogy ne várakoztasd meg a házigazdáidat. Ugyanezt kell tenned most is. Tégy félre minden más elfoglaltságot, és állj az Úr rendelkezésére. Ne várakoztasd meg őt. Vesd le a régi, koszos ruháidat. Rázd le a port, ami rád tapadt az utóbbi időben, és öltöz ünneplőbe. Szegezd tekintetedet a mindenhatóra, és beszélgess el vele az életed dolgairól. Ne legyen semmi se előbbre való, mint hogy az Isten által felkínált lelki javakat megragadd. Azokkal gazdagodj, és gazdagíts másokat is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat augusztus 4-e. Máté evangéliuma 7. fejezet 15-től 20. versig. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szöllőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt. Rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyakori fogalom manapság a minőségbiztosítás. Elvárást képez ez szinte minden területen. Az oktatástól a szolgáltatásokig, mivel alapvető igény a szolgáltatási minőség fenntartása, sőt fejlesztése. Különféle indikátorokat alkalmaznak ennek rendszeres mérésére. Sosem mérvadók a pillanatnyi eredmények, ezért a hosszabb távlatú visszajelzések tekinthetők inkább reálisnak. Ma olvasott rövid példázatunk a gyümölcsterméshez hasonlítja ezt a folyamatot. Egy fa csupasz ágrendszere félrevezető lehet önmagában. Sokkal konkrétabb fajta jellemző a levél erezet, de még mindig nem árulkodik a fa valódi céljának, értelmének, azaz a gyümölcsének minőségéről. Látni, szemlélni, ízlelni kell a termést. Elkerülhetetlen ez a pontos véleményalkotáshoz. Ehhez azonban időre van szükség. Nem lehet elhamarkodott ítéletet hozni, amíg nem látható, tapasztalható a végső és egyértelmű bizonyíték. Urunk így jár el. Nem látszat alapján ítél. Megvárja a gyümölcsöket. Olyankor már nem lehet vita, sem mentegetőzés. Ugyanerre hív minket és a rossz akarokkal szemben. Így bölcs. Kivárni a végét. Nem engedni, hogy megtévesszenek, rászedjenek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Rose Ross Zediker írta Dél-Dakotából, az Egyesült Államokból. Istenre hasonlítani. Legyetek tehát követői Istennek, mint szeretett gyermekei. Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetének 1. verse. Gyerekkoromban gyakran hallottam, tiszta anyja, vagy le se tagadhatnád, hogy ki az apád. Akkor nem értettem, miért érzik az emberek szükségét, hogy ezt megjegyezzék, mégis kire hasonlítanék. Tudom, hogy a keresztény hitben való növekedéssel egy másik szülőképmását is egyre jobban tükröznöm kell, nem csak a tetteimmel, tekintetemmel is, mégpedig Istenét. Az érzéseim azonban gyakran kiülnek az arcomra. Nehezen tudom elrejteni a türelmetlenséget, a sértettséget vagy akár a haragot. Ezeknek az indulatoknak teret adni nem a legjobb módja annak, hogy Isten szeretetét sugározzam, ezért elhatároztam, hogy mosolygok, amikor érzem, hogy negatív érzések kezdenek felszínre törni. Egy nap hosszú sor várakozott a pénztárnál, és kezdett fogyni a türelmem. Egy férfi feltartotta a sort, mert mindenkivel beszélgetett maga körül. Éreztem, hogy összeszorul a szám, de emlékeztettem magam a mosolyra. Megtettem, és az ingerültségem elillant. A férfi ekkor felém fordult, hogy velem is váltson pár szót, és néhány perc után megkérdezte, ugye maga hívő? Bólintottam, ő pedig így válaszolt, tudtam. Látszik Isten a mosolyában. Nagyon mélyen megérintettek a szavai. Ez az apró változtatás, amellyel mások felé szeretetet akartam mutatni, ez végül engem ajándékozott meg, életem legszebb dicséretével. Drága Urunk, segíts, hogy minden nap a Te szeretetedet közvetítsük mindenki felé. Amen. Napi gondolat, kis erőfeszítés is elég, hogy Isten szeretetét sugározzuk. Imádkozunk valakiért, aki igyekszik megváltozni.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Babits Mihály, a Nyugat első nemzedékének poéta doktusza, művelt humanista, filológiai tevékenységének csúcsa az Európai Irodalom története című nagy lélegzetű munkája. Lélektani jellegű regényei is nevezetesek, mint például a Gólya Kalifa, a Tímár Virgil fia és a Halál fiai. Példaszerű műfordító is. A líra mellett Szofoklész, Shakespeare drámákat is átültetett, és neki köszönhetjük Dante isteni színjátékának magyar szövegét.

Babits Mihály, Reggeli templom, részletek. Hadd építek most egy templomot. Napkeletre nyúl a nagy hajó, kívül fehér, mint a tisztaság. Belül tarka, mint a képzelet, pedig rajta semmi cifraság, gyermeklelkű épület. Tornya egy, de büszke, szép torony, s mint a kukorékoló kokas tolja csőrét égbe hajnalon, s hinti a sok hangot az, s apró házak, mint a kis csibék, ébredez a kicsi nép. A toronyból úgy tolong a hang, mint a dúdból reggel a galamb. De én most a csöndes, hűs falú templomot rakom. Falát oszlopokkal emelem. Tűrjetek csak, jámbor oszlopok, ki a legtöbb terhet tűri len, tartja leginkább a templomot. Fenn 12 vén apostolok, bőredők és szent komoly színek hirdetik, hogy nem okos dolog bűnben halni meg. Térdepelni intenek, kemény stációk. Áll a szószék, magas lépcsején zengnek harsány prédikációk. Mint a versem, e templom olyan, int a lecke komolyan. Ó, ezek a zengő mély színek! Szent szoborkák, bókos angyalok dús fején az arany fölsajog, minden ablak tarka, szép üveg, és ha reggel a pallón az úrnapsugara jár a szent ecset, s karlát csöppen róla és az úr. Ez a templom példázhatja még az életet. Mély értelme bús, de ha nézed tarka szép színét, örömökkel koszorúz. Mélyén, ahol orgonája zeng, a Szentlélek kék galambja leng. Ó, Szentlélek Isten, adj erőt, segítsd meg a szegény verselőt. Közepén a mennyezet falát kép borítja el. Feltámadás, mennybe menetel zengi a fiú diadalát. Legmesszebb, az oltár szent csúcsán, fellegek közt látható, őszfehéren ülve trónusán, Isten, a mindenható.

0: légy részvételes minden ember iránt.
1: Találkozások. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. 1 Korintus 9.22. Gondolatok az igéről. Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Mindazok, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionáriusok. Ezért a társadalom minden rétegével fel kell venniük a kapcsolatot. Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak fele barátaikkal. Találkozhatnak hiúkkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal, önzőkkel, félénkkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsony rangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. A kölcsönös érintkezés által lelkünk csiszolódik és finomodik. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvériség kötelékei által. A keresztények a társadalmi kapcsolatokon keresztül érhetik el a világot. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb utat.

0: Gondolkodj pozitívan, érezd magad jobban.
1: Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak csodálatra méltók, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet, 8. vers. Tudtad, hogy a házas és szociálisan aktív emberek általában tovább élnek, mint a kevésbé aktív, külön élő, elvált vagy egyedülálló emberek? És hogy a boldog házasságban élő nőknek van a legerősebb immunrendszerük? Tudtad, hogy azok a férfiak, akik hetente legalább egyszer részt vesznek társadalmi tevékenységekben, tovább élnek, mint azok, akik nem? Tudtad, hogy az, hogy valaki másban bízik, jelentősen javíthatja az immunrendszer működését? Tudtad, hogy azok, akik 25 éves korukban nagyon pessimisták voltak, 40-es, 50-es vagy 60-as éveikben súlyosabban betegedtek meg? Tudtad, hogy van-e összefüggés a pszichológiai tényezők és a megfázásra való hajlam között, azaz a pessimisták hajlamosabbak-e a megfázásra? Tudtad-e, hogy a szerelem puszta gondolata is növelheti a nyál immunglobulin A-t egyes embereknél? Tudtad, hogy a betegeket arra utasítják, hogy a kórházban töltött műtét utáni időszak pozitív aspektusaira koncentráljanak, akkor csak fele annyi fájdalomcsillapítót használtak, és átlagosan 2 nappal kevesebbet maradtak kórházban, mint mások. Az agy és az immunrendszer között szoros kapcsolat van. Donald Robinson például beszámol a The Lancet című tekintélyes brit orvosi folyóiratban ismertetett hosszú távú vizsgálatokról, amelyeket 57 mellrákos nőn végeztek, akiknél masztektómiát hajtottak végre. 70%-uk, akiknek harci szellemük volt, 10 évvel később is életben volt, szemben a reménytelennek érző nők mindössze 20%-ával. Azok 3/4, akik csak elfogadták a diagnózist, meghalt. 1987-ben Candace Pert, miközben a Nemzeti Mentális Egészségügyi Intézetben dolgozott, felvetette az agy és az immunrendszer közötti telefonvonalak molekuláris egyenértékűségét, amely szerint a fehérvérsejtek közvetlenül üzeneteket kapnak az agyból, hogy harcoljanak a betolakodó betegségek ellen. Milyen üzenetet küld az agyad az immunrendszerednek? Csoda, hogy Isten azt az utasítást adta Pál apostolnak, hogy gondolkodjunk olyan dolgokon, amelyek igazak, nemesek, tiszták, kedvesek, csodálatra méltók, csodálatosak és dicséretesek. Uram, segíts nekem, hogy a pozitív dolgokra összpontosítsak, és töltsek időt a barátaimmal és családommal.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Augusztus 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből, Mózes második könyvének 19. fejezetéből a 4. verset olvasom. Ezt mondja az Úr: ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Az Új Szövetség ége Pál apostol második korintusi levelében az első fejezet 10. versében olvasható. Istenben reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Azt mondja Isten: emlékezzetek, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon. Ez a sasszárnyon való hordozás Isten törődésének és gondoskodásának az egyik legszebb és legerőteljesebb képe a Bibliában. Látjuk magunk előtt a képet a sasról, mint anyamadárról, aki mellett ott vannak a kirebbenő fiókák. Amikor ellenség jön, a fiókák bemenekülnek a sas szárnyai alá, és ő megvédi őket. Amikor pedig röpteti a fiókáit, hogy menjenek és éljenek, és a fiókák elfáradnak a repülésben, és elkezdenének zuhanni a mélységbe, akkor az anyamadár alájuk repül, és felfogja őket a szárnyaival. Gyönyörű kép. És ha az ige téged kérdez, mi van a szívedben, hogyan hordozott téged Isten az úton? Ebben a pillanatban hogy állsz Isten előtt, mint az ő gyermeke? Amikor Isten közeledik és felmerül a megváltott élet értelmezésének a kérdése, hogyan értelmezed ezt az életet? Hogy értelmezed, ha Isten gyermekének mondod magadat? Hogyan hordozott téged Isten? Panasz és keserűség van benned, mert nem azt adta, amit akartál, vagy nem adott eleget? Vagy pedig a hordozás, szeretet és törődés élménye? Az Úr kérése: lásd meg már, hogyan hordoztalak sasszárnyakon. Imádkozzunk az evangélikus énekeskönyv 57. énekével. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett. Nagy irgalmát naponként tölti reád, áldását mindenütt érzed. Amen. Rostáné Piri Magda áhítata hangzott el a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Ezt mondja az Úr: ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Istenben reménykedünk, hogy ezután is megszabadít.

Az eső monoton dobolt a budapesti éjszakába. Lemosta az utca porát, és a nap fáradt emlékeit. A neonfények elmosódott foltokként tükröződtek a nedves aszfalton, miközben Rebeka, a 30-as évei elején járó marketinges, sietős léptekkel haladt hazafelé. Telefonjába merülve görgette a közösségi média hírfolyamát, ahol tökéletes életek, hibátlan fotók és gondosan megválogatott gondolatok sorakoztak. A virtuális világ zajában alig hallotta meg a valóság hangját. Megállt egy buszmegállóban, hogy elolvasson egy újabb bejegyzést egy egzotikus utazásról. Ekkor egy halk, remegő hang ütötte meg a fülét. Asszonyom, kérem, egy kis aprót. Rebeka felnézett. Egy idős asszonyt látott, aki összekuporodva ült a megálló padján, egy vékony takaróba burkolózva. Arcán az éhezés és a fagy nyomai ültek. Szemei reménytelenül meredtek a semmibe. A nő mellett egy kopott táska hevert, benne talán minden tulajdonával. Rebeka szíve megdermett. Valami arra ösztönözte, hogy segítsen, de a racionális agya azonnal beleszólt. Siess haza, fáradt vagy, valaki más majd segít neki. Gyorsan elfordította a tekintetét. Úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérést. Bűntudattal, de határozottan elindult. A metrón utazva a hirdetések között meglátott egy plakátot, amin a következőt olvasta. Körülöttünk mindenfelé vannak emberek, akik szeretetre, figyelemre, kedvességre, menedékre, élelemre és segítségre vágyakoznak. Figyelünk annyira, hogy meghalljuk a könyörgésüket? Válaszolunk rájuk? A plakáton egy kéregető ember fotója volt. Másnap reggel, miközben a kényelmes otthonában kávézott, Rebeka gondolatai visszatértek az idős asszonyhoz, aki kiszorult a komfortzónájából, a megszokott, gondosan felépített világából. Ahogy a gőzölgő kávéba nézett, hirtelen visszaemlékezett egy kedves ismerősre, aki a falusi templomuk melletti öreg tölgyfa alatt ült, kezében egy takarót foltozva, és miközben dolgozott, egy kóbor kutya lapult a lábánál. Rebeka akkoriban még nem értette, hogy miért ad a nő minden maradékot a kutyának, miért simogatja azt a koszos állatot, amikor annyi fontosabb dolga is lehetne. Most viszont a busz megállóban látott asszony képével a fejében a nő csendes, elszánt kedvességének esszenciája áradt szét Rebeka egész testében. A feltétel nélküli odaadás súlya nehezedett rá. Ami épp olyan nehéz, mint a tegnap esti esőcseppek az aszfalton. Ez az érzés, ez a kézzel fogható emlék hívta ki őt a közönyéből. A kérdés, amit sosem hallott szavakban, most tisztán megszólalt a lelkében a metrón olvasott szöveg által. Figyelünk annyira, hogy vajon meghalljuk a könyörgésüket?
válaszolunk rájuk. A kérdés élesen hasított Rebekába. Évek óta a saját életére, karrierjére és a kényelmére fókuszált. Egy virtuális buborékban élt, ahol a problémák elmosódnak, a szenvedés pedig csak valami távoli hír marad. Elfelejtette, hogy a valóságban, az utcán, a szomszédban ott vannak azok, akiknek a kiáltásai gyakran elhalnak a mindennapok zajában. Rebeka ekkor döntött. Változtat. Aznap este, miután végzett a munkával, nem sietett haza. Elment egy élelmiszerboltba, és vett néhány szendvicset, gyümölcsöt és egy palack vizet. Kissé félve, de elszántan indult a busz megálló felé, remélve, hogy az idős asszony még ott van. Amikor megérkezett, a pad üres volt. Rebeka szíve elszorult. Hát, késő. De akkor meglátott egy alakot egy közeli sikátorban. Az idős asszony volt az, aki most egy kartonlapon feküdt, remegve a hidegtől. Rebeka odalépett hozzá. Jó estét, asszonyom! Hoztam magának valami ételt. Az asszony felnézett. Szemeiben meglepetés és némi bizalmatlanság csillant. Rebeka letérdelt mellé, és óvatosan átadta neki a szatyrot. Az asszony keze reszketve nyúlt az étel után. Köszönöm, suttogta, és hangjában ott volt az éhezők ősi hálája. Rebeka ott ült mellette. Az asszony lassan evett. Elmesélte, hogy miként vesztette el a lakását, hogyan fordult el tőle a családja, és most így az utcán él. Rebeka érezte, hogy a falak, amiket felépített maga köré, lassacskán leomlanak. Az idős asszony története a valóság rideg szelete volt. Egy történet, ami a szívébe mart. Aznap este Rebeka nem csak ételt vitt, hanem időt, figyelmet és empátiát is. Megígérte, hogy másnap segítséget keres neki, és elmondta, hogy nem fogja magára hagyni. Másnap felhívta a helyi hajléktalan szállót, és segítséget kért tőlük. Néhány nap múlva az idős asszony fedél alá került. Rebeka rendszeresen látogatta, és lassan, de biztosan új barátság szövődött közöttük. Rebeka élete is megváltozott. Rájött, hogy a valódi gazdagság nem a bankszámláján vagy a közösségi média követőinek számában rejlik, hanem abban, hogy képesek vagyunk-e meghallani mások csendes kiáltásait, és hogy válaszolunk-e a segítségkérésükre. Attól a naptól fogva tudatosan kereste azokat a lehetőségeket, ahol jót tehet másokkal, és így
a virtuális világ helyett a valódi kapcsolatokra fókuszált. A telefonja zaját felváltotta az utca hangja. A szíve pedig kitárult a körülötte lévő világ felé.

Az emberek sokszor annyira elmerülnek a saját életükben, hogy elfelejtik, mennyi szenvedés és szükség van körülöttük. A valódi hit nem csak a szavakban, hanem a cselekedetekben nyilvánul meg. Mindannyiunknak meg kell hallanunk a könyörgéseket, amelyek körülöttünk vannak, és bizony cselekednünk kell. Rebeka is megtanulta, hogy néha egyetlen kedves szó, egy kis figyelem, vagy egy apró segítség is életeket változtathat meg. Vajon te meghallod a körülötted lévő könyörgését, és válaszolsz is rájuk?

ne kés jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak, menj el, jöjj holnap, majd akkor adok. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 27. és 28. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 85 éve hunyt el Babits Mihály. Babits Mihály, aki Szekszárdon született 1883. november 26-án, és Budapesten hunyt el 1941. augusztus 4-én, író, irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító. 1901-ben érettségizett a pécsi Ciszterci Főgimnáziumban. A Budapesti Egyetem magyar-francia, később latin szakán tanult. Igyekezett megismerni a modern európai irodalmat, kivált a franciát és az oroszt. Ekkor már jó ideje verselt. 1919. februárjában az Igazi Haza című vallomásában pontosan látta Trianon tragédiáját, egyetlen ellenszírul ajánlva a szellemi haza bontatlan egységét. Közben forradalmi szereplése miatt üldözték, rendőri felegyelet alá került. Üldözöttsége ellenére az irodalmi élet központi személyisége lett. 1938-ban gégeműtéten esett át, ami után képtelen volt beszélni, ezért beszélgető füzetén keresztül érintkezett másokkal. Abban az évben jelent meg a Jónás könyve. 85 évvel ezelőtt, 1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Sziaszta szanatóriumban halt meg. Szellemi, erkölcsi kisugárzása tovább élt a nyugat művészetében. Nyitott kapukkal katolikus jelenlét és valódi párbeszéd volt a művészetek völgyében. Első ízben nyílt katolikus helyszín a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvarban, Talján Dörögdön önkéntes fiatalok szervezésében július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött csöndes, családias hely, a völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált. A művészetek völgye Magyarország legnagyobb, 40 helyszínen mintegy 4200 programot kínáló összművészeti fesztiválja, amely az idén, július 24-e és augusztus 2-a között is több mint 100 000 látogatót vonzott, Kapolcsra, Talján Dörögre és Vigán Petendre komoly

0: programokba. Az időjárásról nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

ott is feküdt a lábánál reggelig. De fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást. Boáz ugyanis ezt mondta. Ki ne tudódjék, hogy ez az asszony a szérűre jött. Majd ezt mondta. Add csak a rajtad lévő nagy kendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Ruth hazaérkezett az anyósához, az megkérdezte, mi történt leányom. Az pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi vele tett. És ezt mondta, ezt a 6 mérték árpát adta nekem, ezekkel a szavakkal, ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi azt mondta, maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg be nem fejezi ezt a dolgot, még ma. Ruth 3. könyve 14-18.

0: Türelem próba.
1: Gyűlölöm, ha várni kell az eredményre. Amikor már minden szükségeset megtettünk, és nem marad más hátra, mint a várakozás. Vajon beteljesül a várakozásunk? Megérte az erőfeszítésünk? El tudom képzelni, milyen feszültségben töltötte Ruth a napot. Figyeljük meg közben a változást, amin Naomi megy keresztül. Megkeseredve jött vissza Moab földjéről, bizalom és reménység nélkül. Isten látható segítségét

tapasztalva azonban ismét erőre kap, bízik és reménykedik. Ezért tudja most menyét is vigasztalni és bátorítani. Naomi dédunokája lesz Dávid, aki a következő Zsoltár verseket írta. Amiket sokszor szoktam idézni magamnak vagy másoknak, amikor türelemre van szükségünk. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 62. Zsoltár, 6-tól 8. versig. Jó dolog az, ha Naomik vannak körülöttünk, akik átélték Isten szabadítását, és bátorítanak bennünket, amikor kitartásra van szükségünk.

Mikor éltük át, hogy Isten beavatkozott az életünk egy adott pontján? Jó lenne ezeket az eseteket lejegyezni, hogy ne felejtsük el, és így mások bátorítására is hasznosak lehetnek.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Hálát adok Istenemnek, ki oltalmazott engem, és új erőt öntött belém ennek az új napnak kezdetén. Kéréseim, Istenem, feléd hangzanak. Maradj velem, és vigyázz rám a mai nap folyamán is. Kérlek, oltalmazd meg a lelkemet a bűntől, hogy ne bántsalak meg, hogy hűséges lehessek hozzád. Legyen velem szent kegyelmed, hogy e napot méltón tölthessem téged szerető, hűséges gyermekedhez illő. Adj, kérlek, erőt és egészséget, hogy ma is sok jót tehessek szeretteim és embertársaim javára, téged látva személyükben. Mindenható jó Istenem, kérlek, szálljon áldásod az egész földre, adj békét a lelkünkbe. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 4-e.
2: Rezik János evangélikus tanár, író 1710-ben hunyt el. Élete hű tükre a vallás üldözések korának. Még mint eperjesi diákot küldték tanárai kassára, hogy jelentse ki nevükben feleletül a jezsuitáknak, miszerint elfogadják a kihívást a nyilvános hitvitára. 1670-ben iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre, 1673-tól a Toruni Egyetemen 9 évig tanárkodott. A kassaiak igazgatótanárnak hívták meg, ám a kassai kamara elnöke elfogadta, és szigorú vallatás alá vetette. Kiszabadulása után Eperjesre ment a retorika, költészet és történelem tanárának. 1685-ben Eperjes a császáriak kezére került, így a protestánsok elvesztették iskoláikat. 1687-ben ismét visszament Torunba, az egyetemre. Majd az eperjesiek rábízták, hogy az ő főiskolájuk vezetését vállalja el. Ezután 1705-től haláláig ott működött. Mindegy 17 műve megjelent, ám 2 fő műve kéziratban maradt.
1: Percy Bysshe Shelley, angol romantikus költő, 1792-ben született. Utazásai közben sokat írt, minden műfajban alkotott. 1813-ban született a Mab királynő című elbeszélő költeménye, a romantikus fantázia jellegzetes műve. Családjának bonyolult belső viszonyai adták számára az egyik mintát, legjobb színműve a Szenszi ház megírásához. Utolsó éveinek főműve a Megszabadított Prométeusz című drámai költemény, híres verse az Óda a nyugati szélhez. Ebből idézünk. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon. Hulló lomb vagyok én is, ne kímélj. Ha vad zenéd felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi mély dallal, mely édes, bár fáj.
2: 1859-ben született Knut Hamsun, norvég író, aki 1920-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntettek ki monumentális művéért, az Áldott Anyaföld című regényéért. Az irodalmi áttörést még 1890-ben az Éhség és 94-ben a Pán című regényei hozták meg. Művészetét meghatározta a civilizációval szembeni mély ellenérzése, bizalmatlansága az új dolgok iránt. Későbbi művei egyre szélesebb támadások a civilizáció ellen. Kiemelkedőek a Tékozlók, az Új nemzedék, a Csavargók, a Világvándora, az Élet megy tovább, és a Körbezárul című írásai.
1: Gyallai pap Domokos 1880 és 1970 között élt író, újságíró, szerkesztő 1905-től a Tordai Unitárius Gimnáziumban tanított. 1927-ig a Kolozsvári Unitárius Kollégium történelem tanára. Számos novellát, történelmi regényt rendezett kiadás alá. Saját írásai is megjelentek a Társadalmi, Közigazgatási és Szépirodalmi hetilapban és az Aranyos vidékben. A két világháború között a Magyar Nép főszerkesztője 1922-től 27-ig, az unitárius közlöny szerkesztője, majd a Pásztor Tűz című lap főszerkesztője. Irodalmi műveit számszerűsítve írt 6 regényt, 17 elbeszélést, 7 színdarabot, 2 emlékezést.
2: Az 1884-es születésű Balázs Béla sokoldalú művész, író, költő, színész, filmesztéta, filmrendező, kritikus, filmfőiskolai tanár. Az ő műveiből formálódott Bartók Béla Kékszakállú Hercegvára című operájának librettója, a Fából faragott királyfi című balett epikus alapja, ugyanígy Kodály Zoltán Cinkapannája, valamint Radványi Géza Valahol Európában című filmje. Éles kanyarodókkal élte életét, ezért realista. Ahogy írta, örökké maradandó helyzetek nincsenek. A történelem ritkán old meg konfliktusokat, többnyire tárgytalanná teszi őket. Kiemelkedőt alkotott a filmesztétika területén is. Hegedűs Géza véleményét idézzük. Elméleti műveinek nagy részét németül írja, ezek eljutnak mindenhová, és hamarosan nagy tudományos és művészeti feltűnést keltenek. Ma már világszerte úgy veszik tudomásul, hogy Balázs Béla a filmesztétika történetének egyik legfőbb alakja.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki figyelmezteti az embereket, végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. Példabeszédek könyve 28. fejezete 23. vers.

Az édesanyám mindig nagyon lelkiismeretesen dolgozott. Olyat is megcsinált, ami nem volt kötelező. A munkáját körültekintően precízen végezte. Mindenben lehetett rá számítani. Az egyik munkahelyén egyszer történt vele egy nagyon kellemetlen dolog. A főnöke aznap rossz hangulatban ment dolgozni, és valami apróságot nem talált rendben. A leghamarabb anyukámba botlott bele, aki kedvesen fogadta, miközben épp a szokásos lendülettel dolgozott. A főnöke felcsattant, és azt a kis hiányosságot, amit észrevett, ott mindenki előtt szemrehányóan nekirótta fel. Ez nagyon rosszul esett az anyukámnak. Vett egy nagy levegőt, és amikor a főnöke lehiggadt, bejelentkezett nála, és finoman, szeretettel, de elmondta, hogy ő mindig megadta neki a tiszteletet. A munkáját becsülettel végzi, és ezt úgy érzi, hogy nem érdemelte. A főnöke bocsánatot kért, és onnantól kezdve mindig tisztelettel beszélt és bánt az édesanyámmal. Becsülte, hogy nem olyan talpnyaló, mint a többi kollégája, és ezt kifejezésre is juttatta.

0: Salamon szerint jobban szeretik a hízelgőnél az őszintét. Mikor Jézust kihallgatták, egy poroszló arcul ütötte. Ekkor ő azt kérdezte tőle: ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Ha biztos vagy benne, hogy nem követtél el hibát, mégis meg akarnak büntetni, szelíden, de határozottan és őszintén beszélj erről az érintettekkel.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Emeljétek fel Krisztus keresztjét otthonaitokban.
1: A mai ige János evangéliuma 8. fejezet 28. verse. Így szólt azért hozzájuk Jézus: amikor fölemelitek az emberfiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok, és hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem. Gondolatok az igéről. Krisztust azoknak kell felmagasztalniuk, akiket szégyen teljes kereszt halálával megváltott. Az, aki érezte Krisztus kegyelmének erejét, van mit mondania. Ezek a személyek arra törekednek, hogy azokat a munkamódszereket hozzák működésbe, amelyek Krisztus evangéliumát hirdetik. Az emberiség a bölcsesség nagyszerű forrásából nyerte hatékonyságát, intézményesedik, munkálkodó eszközzé válik, amelyen keresztül az evangélium gyakorolja elmére és szívre ható átalakító hatalmát. Használjuk Krisztusért összes képességünket. Ezzel tartozunk Istennek. Krisztussal közösségre lépve az új ember csupán visszatér Istennel való közösségébe. Kötelességei körülötte vannak, közel és távol. Első kötelessége a gyermekei s legközelebbi rokonai. Semmi sem mentheti őt föl, hogy a külső, nagyobb kör kedvéért elhanyagolja a belső kört. Néhány háztartásban otthoni gyülekezet van. A kölcsönös szeretet egymáshoz kapcsolja a szíveket, és az egység, ami a családtagjai között él, a leghatékonyabb igehirdetést szólja és gyakorlati istenfélelemről tesz tanúságot. Amint a szülők hűségesen végzik kötelességeiket, korlátoznak, kijavítanak, tanácsolnak, útbaigazítanak, vezetnek, irányítanak. Az apa, mint a család papja, az anya, mint valami otthoni misszionárius, betöltik azt a helyet, amelyet Isten velük töltett be. Otthoni kötelességük hűséges végzésével megsokszorozzák az otthonon kívül jót cselekvő eszközeiket. Alkalmasabbakká válnak a gyülekezetben végzett munkára is. A kicsiny csoport tapintatos kiképzése révén gyermekeiket magukhoz és Istenhez kötve, az apák és az anyák Istennel működnek együtt. A keresztet magasztalják fel otthonaikban. A családtagjai az égi királyi család tagjaivá, a mennyei király gyermekeivé lesznek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogd a kezem, és örvendezve járd velem végig ezt a napot. Együtt fogjuk élvezni az örömöket, és elhordozni a nehézségeket, amik ma várnak ránk. Figyelj, hogy észrevedd mindazt, amit elkészítettem neked. A döbbenetesen szép tájat, a kalandok frissítő szellőit, a kényelmes kis zugokat, ahol megpihenhetsz egy kicsit, amikor elfáradsz, és még sok-sok minden mást. Én a vezetőd vagyok, és egyben állandó útitársad. Ismerem az előtted álló út minden lépését, egészen a mennyig. Nem kell választanod, hogy közel maradsz hozzám, vagy tartod az irányt. Mivel én vagyok az út, ha közel maradsz hozzám, tartani fogod az irányt. Ahogy rám összpontosítod gondolataidat, én körültekintően vezetlek végig a mai útszakaszon. Ne aggasszon, hogy vajon mi vár rád a következő kanyar mögött. Csak arra figyelj, hogy élvezd a jelenlétemet, és tartsd a lépést velem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers. Kolossébeliekhez írott levél, 4. fejezet, 3. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás síralmai, 5. rész. Könyörgés irgalomért. Emlékezz, Uram, mi történt velünk. Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat. Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. Vizünket pénzért isszuk, a saját fánkért is fizetni kell. Nyakunkon vannak elnyomóink, fáradozunk pihenés nélkül. Egyiptomnak adtunk kezet, meg Asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk. Atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek. Nekünk kell hordoznunk bűneik terhét. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kiragadjon kezükből. Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a pusztalakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence, a kínzóiségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szüzeket Júda városaiban. A vezéreket felakasztották, a véneket sem becsülték. Az ifjaknak kell a malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. Oda van szívünk vidámsága, örömtánc helyett gyászolunk. Leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk, emiatt lett homályos a szemünk, mert pusztaság lett a Sion hegye, rókák szaladgálnak rajta. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Vagy talán végképp elvetettél minket? Annyira megharagudtál volna ránk?

0: Mai szakasz, Jeremiás síralmai, 5. rész. A mű az isteni megbocsátásban reménykedő imával zárul. Térítsd vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. 5.21. Az őszinte bűnbánattal összekapcsolt, Istenbe vetett bizalom adja meg minden időben a síralmak értékét és aktualitását. Mi éleszti föl az ének írója halott reménységét? A válasz nem az, hogy mi, hanem az, hogy ki. A kegyelmes Isten, aki adta a sötétséget és a nyomorúságot is. Tulajdonképpen a reménységét a könyörülő Istenhez fordulás adhatja vissza, amelyről a 119. Zsoltár 11. verse így szól. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez visszhangzik a síralmak igéiben is. A 103. Zsoltár 8.11 így fogalmaz. Irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Az összetört szerző a gyász közepette följegyzi bizodalmát is. Ezzel emlékeztet bennünket Isten hatalmára, hogy a legváratlanabb pillanatban föléleszthető halott reménységünk. Az 5. költemény könyörgéssel fordul az Úrhoz, hogy emlékezzen meg az elárvult népről. Jeruzsálem lakóinak már ősatyái vétkeztek, és tévelygésük következményeit most a népnek kell viselni. Csupa rabszolga uralkodik rajtuk, és az éhség gyötrelmei kínozzák őket. Szívükből kihalt az újjongás. A tánc gyásszá változott, beteg a szívük. Alázatosan elismerik Isten hatalmát. Te, Uram, örökké megmaradsz. A te királyi széked nemzedékről nemzedékre. 5.19. S az ének szerint így kiáltanak fel. Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Összecsengez az esengés, a 103. Zsoltár 1-2-3. Verse áhítatával. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Mindannyiunkat arra tanít Jeremiás próféta, hogy ne féljünk magától a félelemtől, a fájdalomtól sem, mert az Úr jó, kezében tart, megőriz minket, és az adott élethelyzetben, amibe kerülünk és vagyunk, megad minden számunkra, amire szükségünk van, és velünk lesz, és megtartja életünket. Dicsérjük ezért őt, életünk minden napján.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efézus beliekhez írott levél 2. fejezet 10. vers. Adjátok meg minden gyermeknek a legjobb felkészítést a szolgálatra. Isten nem várja el az izsóptól, hogy elérje a cédrus termetét, vagy az olajfától, hogy elérje a fenséges pálma nagyságát. Mindenki olyan magasra törekedjék, amennyire az emberi és mennyei erők egyesülése ezt lehetővé teszi. Sokan nem használják fel a bennük lévő erőket, és nem veszik igénybe azokat az isteni erőket sem, amelyek pedig mindannyiunknak a rendelkezésére állnak. Kellemesebb foglalkozásra, nagyobb rangra törekszenek, és eközben olyasmit vállalnak, amihez nincs kellő adottságuk. Sok olyan ember van, akit a képességei más élethivatásra tennének alkalmassá. A becsvágya mégis arra ösztönzi, hogy a tudományos pályát válassza, holott földművesként, kézművesként vagy betegápolóként boldog lehetett volna hivatása betöltésében. Míg a prédikátori, az orvosi vagy az ügyvédi pályán csak elégtelenül tölti be a helyét. Vannak ezzel szemben mások, akik felelősségteljes hivatást tudnának betölteni, de az erő, szorgalom és kitartás hiányában megelégszenek a könnyebb hellyel is. Jobban kell követnünk Isten tervét. A tőlünk telhető legtöbbet kell tennünk azon a területen, amelyre hivatást érzünk, és azután útjainkat Isten kegyelmébe ajánlani, az ő végzéseinek jeleire figyelni. Ezek azok a szabályok, amelyek a helyes pályaválasztás legbiztosabb vezetőinek bizonyulnak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ami nem múlik el. Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel. Fekete István.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Legyőzhetted a kísértést. Harmadik rész. Tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek. Zsidókhoz írt levél második fejezet, 18. vers. Ha igazán szeretnél győzelmet aratni a kísértés fölött, tedd a következőket. Először is, mielőtt döntés hoznál, gondolj bele a következményekbe. A bölcsember tovább lát a jelennél. Másodszor, hidd el, hogy képes vagy ellenállni a kísértésnek, mert így is van. Ti Istentől valók vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János apostol első levele, 4. fejezet, 4. vers. Harmadszor. Emlékezz vissza arra, mit éreztél, amikor korábban engedtél a kísértésnek, bűntudatot, önvádat és szégyent. Ezek a sátán kedvenc fegyverei. Nehéz újra talpra állni, ha egyszer megadtad magad nekik. Negyedszer. Ne hozd magad olyan helyzetbe, ahol könnyen elbukhatsz. Ha nehezen bánsz a pénzzel, ne menj bevásárlóközpontba, és online boltokba se nézelődj, amikor nem engedheted meg magadnak. Ha a pornográfiával küzdesz, iktasd ki az életedből a forrását. Ötödször. Örülj minden győzelemnek, de ne felejtsd el Istennek adni érte a dicsőséget. Soha nem lesz kísértésektől mentes az életed. Könnyen azt gondolhatod, hogy te már nem botlasz meg, ám ha mégis megtörténik, könnyű célponttá válsz az ellenség számára. Isten azt akarja, hogy életed minden területén tőle várd a győzelmet. A bárányok védtelen teremtmények, képtelen bármiféle harcra, ha pedig elkóborolnak a nyájtól, hamar a farkasok prédájává válnak. Éppen ezért megtanulták, hogy saját biztonságuk érdekében jobb a pásztor közelében maradniuk. Neked is erre van szükséged. Íme egy ígéret, amelyre már ma támaszkodhatsz. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter apostol második levele, 2. fejezet, 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Bizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A Bizsolyi Református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Fölidézték a Bizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is tárgyasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt és mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló, kijelentett igéje, valamint az életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségüket, fölszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával a Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 esztendős. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Technikai és Média Nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlen fontos része a szolgálatnak. Nem csak arról szól, hogy hírt adjunk a programokról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangéliumot.

0: az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központ

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor kinyitjuk együtt a Jelenések könyvét, és a gyülekezeteknek írt leveleket tanulmányozzuk, akkor mindig ott van az a kérdés a szívünkbe, hogy csak nekik szólt, vagy nekünk is szólhat ez az üzenet? Ez azért nagyon fontos kérdés, kedves hallgatók, mert én tudom, hogy a Jelenések könyvével a legtöbben vagy nagyon óvatosan,

0: nyitottan bánnak, vagy ki sem merik nyitni a szó legszorosabb értelmében, mert hát úgyis egy képletes beszéd, egy nagyon speciális nyelvezete van, sokféle látomással, proféciával, sok olyan dologgal, amiben a hétköznapi ember esetleg elveszve érzi magát. Igen ám, de az elején, ahogy arról már eddig is beszéltünk, az adott kor adott gyülekezeteit, mégpedig hét kisázsai gyülekezetet szólított meg Isten lelke, maga az Úr Jézus diktálja a leveleket János apostolnak, és ez a hét gyülekezet egészen biztosan olyan üzenetet kapott, ami a számukra teljes mértékben világos és egyértelmű volt. Az elmúlt alkalommal az Efézusi közösséghez címzett levelet olvastuk, és nagyon megrázó dolgokról is kellett beszélni. Ma tulajdonképpen a legrövidebb levél következik, persze a legrövidebb levél mögött is egy virágzó gyülekezet van. Olvasuk is mindjárt a Jelenések könyve második fejezetéből a 8. verstől kezdődő szakaszt. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg! Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, de életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fog szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Itt most azt hiszem, hogy nagyon szükséges lesz, hogy először egy egészen rövid, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az adás rövidsége miatt felületes történelmi visszapillantást is mondjuk. Szmírna. A mai Izmir ezen a néven ismerős, nevezetes kikötőváros ma is, kereskedelmi gócpont ma is, és abban az időben is. Miközben Kis-Ázsiának a politikai, társadalmi központja Efézus volt minden szempontból, addig Szmírnát a tudománnyal, illetve a gyógyításnak az egyik központjával azonosították. Ez azért nagyon fontos, mert egyes korabeli feljegyzések szerint Szmírna Kis-Ázsia legszebb települése volt ebben az időben. Nem csak legszebb, hanem meglehetősen gazdag is. Gyönyörű környezetben, gyönyörű város. Nagyon-nagyon sok évszázaddal Krisztus előtt már virágzó település volt, 600 évvel Krisztus előtt már úgy számolnak vele, mint virágzó várossal, de aztán a történelem viharai elsöpörték ezt a várost, és nagyon sokáig amolyan falu közösségként, több kis faluból álló településként ismerték. Aztán 200 évvel az Úr Jézus Krisztus földre jövetele előtt eldöntötték, hogy újjáépítik. És amiket én most fogok mondani, lehet, hogy meredek túlzásnak fogják sokan tartani, pedig a történelemben nem biztos, hogy túl sok olyan város volt, amelyik Szmírnát megelőzte a mérnöki tervszerűségben. Pedig így épült meg, Krisztus előtt mondom 200 esztendővel, hatalmas sugárutakkal, fasorokkal, gyönyörű villákkal, az egész város sugározta magából a jólétet és a gazdagságot, kereskedelmi és tudományos szempontból központtá vált, és ez így volt akkor is, amikor János apostol ott járhatott, illetve amikor ez a levél íródott. Az a különlegessége ennek a településnek, hogy rendkívül nagy számú héber lakosa volt Szmírnának. És ez a nagy számú héber lakosság rendkívüli módon lojális volt a római birodalomhoz, illetve a város vezetéséhez. Egyébként is a szmírnaiakról azt jegyezték föl, hogy Rómának az egyik leginkább elkötelezett jó barátja, bizonyos történelmi feljegyzések azt is mondják, hogy amikor egyszer a római hadsereg nagyon nehéz helyzetbe került, a szmírnaiak saját magukról is levették a ruhát, és elküldték a római hadseregnek, hogy legyen mibe öltözni. Természetesen nagyon sokszor nehéz különbséget tenni a történelmi tények, illetve a legendák között, tehát egy biztos, ebben a városban megvetette lábát a kereszténység, de abban az időben ahhoz, hogy egy városban valaki megéljen, ahhoz elismertnek kellett lenni, elfogadottnak kellett lenni, és ott, ahol a kereskedelem rendkívül lényeges és rendkívül központi dolog volt, ott általában a különböző céhek is nagyon erőteljesek voltak. Nagyon sokszor ők adták a város vezetőségét tulajdonképpen, és hogyha valaki nem tudott a céhekhez kapcsolódni, akkor úgy igazából a saját szakmáját se tudta hatékonyan gyakorolni. Ahhoz pedig, hogy céhekhez kapcsolódjon valaki, általában részt kellett venni mindenféle bálványistentiszteleti kultuszokban. Magyarul nem lehetett ideológiailag semlegesnek lenni. És ebben a pillanatban, hogy ezt kimondom, lehet, hogy már is azt mondja némely hallgatóm, hogy húha, ez nagyon ismerős. Az elvárt ideológiai odatartozás, és ahogy annak idején gyermekdalként énekeltük, aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, ez nem egy olyan magyar találmány volt, ami egy néhány évszázada visszaköszönt már ezekben a gyermekdalokban is, hanem az az igazság, hogy a történelem folyamán egy általános emberi vezetési módszer, és be kell látnunk, hogy az ember szíve, ha csak valami különleges dolgot Istentől nem kap, nem fog arra hajlani, hogy ettől eltérjen. Van egy egységesítési törekvés általában bennünk. Na most tessenek arra gondolni, hogy a keresztények ebbe a dologba hogy is férhettek volna bele Szmírnában? Hát sehogy, és nem csak azért, mert például a császárkultusnak nem lehettek részesei hitelvi okokból, hanem azért is, mert a jelenlevő gazdasági erővel és hatalmas potenciállal bíró héber közösség meglehetősen ferde szemmel nézte a kereszténységnek az előre törését. Ebben az időben nagyon nehéz időkre kellett fölkészíteni a szmírnai gyülekezetet. Tessék megnézni, éppen ezért hogy mutatkozik be nekik az Úr Jézus Krisztus. Minden gyülekezetnek igazából már a bemutatkozásban ki fog derülni, hogy mit akar üzenni, milyen arcát akarja mutatni az Úr. Ezt most nehogy valaki félreértse, ez nem azt jelenti, hogy az Úrnak két arca van, vagy több arca van, hanem azt akarja magából láttatni, amire annak az adott közösségnek a legnagyobb szüksége van. És éppen ezért a szmírnai gyülekezetnek, ahol az üldözés a küszöbön van, ahol nagyon sok szenvedés van a küszöbön, azt mondja, én vagyok az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, az beszél veletek. Magyarul, most, amikor befele mentek egy olyan alagútba, ami a számomra is ismerős, nem kell megrémülnötök, mert az az alagút, az nem egy barlang, aminek nincs a másik oldalon kijárata. Kicsit képletes ez a beszéd, én tudom, kedves hallgatóim, de ha beletetszenek gondolni, hogy gondolkozunk mi általában például az üldözésről, szenvedésről, a Krisztusért vállalt dolgok, nehézségek következményeiről, pláne esetleg a mártíromságról. A legtöbben úgy gondolkozunk erről, hogy ez szörnyű tragédia. És az Úr Jézus pedig azt akarja láttatni a szmírnaiakkal, hogy figyeljetek csak, miközben igaza volt Pálnak, aki a levél megírásához képest jó 30 évvel korábban azt írta a rómaiaknak, amit mi 8. fejezetként ismerünk, hogy olyannak tekintenek bennünket, mint a vágójuhokat. De ugyanakkor Pál apostol fölteszi azt a kérdést, kiszakíthat el minket az Isten szeretetétől? Kiszakíthat el minket az Isten hatalmából? Nyomorúság, mezítelenség, üldözés, fegyver? És azt mondja akkor Pál a 8. fejezetben a római levélben, én meg vagyok arról győződve, Sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység, semmiféle teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől. De ez csak azért lehetséges, mert az Úr Jézus Krisztus él. Ráadásul nem úgy él, mint egy feltámasztott teremtmény. Ez most lehet, hogy elsőre nagyon megütköztetően hallatszik. De tessenek megengedni egy bibliai párhuzamot. Illés prófétáról mindegyikünk tudja, hogy soha nem látott halált. Elragadta Isten magához a mennybe. De ettől én még nem imádkozhatok Illés prófétához, nem kérhetem a segítségét, nem is tud segíteni. Ő akkor is teremtmény maradt, amikor a mennybe ragadta őt az Isten. De az Úr Jézus úgy mutatkozik be, én vagyok az első és az utolsó. Magyarul nem egy ember, nem egy feltámadt emberi lény, hanem az, aki egyenlő az Istennel. Aki annak idején nem tekintette zsákmánynak ezt az egyenlőséget, hanem idejött, emberi formát vett föl. De Isten felmagasztalta őt, és miután engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának halálálig, egy olyan nevet ajándékozott neki, amelyre minden név és minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv kénytelen elismerni, megvallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A szmirnaiaknak ebben a kiélezett helyzetben őrá van szüksége. Nem néhány vigasztaló mondatra, nem néhány vigasztaló szóra, nem néhány simogató kézre, egyébként nem is simogat ez a kéz, nem azt üzeni, hogy én vagyok az első és utolsó, tehát minden nyomorúság és üldözés elmarad, hanem azt üzeni, hogy tudok a nyomorúságodról, tudok a te nagyon nehéz helyzetedről, a szegénységedről, és elhangzik ott egy de. Pedig a városban valószínűleg nevezetesen szegényé lehettek azok, akik keresztényé lettek. Az elején elmondtam, hogy kikerültek például a céhekből. Ha nem vállalta valaki a bálvány áldozatot, akkor a céhek nem vállaltak vele közösséget. Ez megfosztotta a megélhetéstől, megfosztotta az anyagi jóléttől, és eszembe jutnak azok a habánok például, akiket végig kergettek egész Európán, és megfosztották őket az életterüktől, nagyon sokszor az eszközeiktől, szerszámaiktól, sokszor még a családjuktól is, arról nem beszélve, hogy nagyon sok esetben az életüktől is, mert hogy nem voltak hajlandóak behódolni az éppen aktuális irányzatnak. Krisztusért. És azt mondja Krisztus ennek a gyülekezetnek, és én most megmondom nektek, hogy hogy néztek ki a mennyből. Gazdag vagy. Azt hiszem, hogy némelyek azt mondhatják, hogy de hát ez egy tudathasadásos állapot. Hogy gazdag vagyok, vagy szegény vagyok, azt meg lehet nézni a bankszámlámon, meg lehet nézni az otthonomon, meg lehet nézni a családi körülményeimen, a gyermekeim ruházatán, az étkezőasztalunknál. És erre az Úr Jézus azt mondja, hogy nem az a szegénység, ami esetleg ékoppal vagy kevéssel jár, hanem az a szegénység, ha valakinek nincs mennyei otthona, ha nincs hazája. És azt mondja az Úr Jézus, én tudok a nyomorúságodról, és azt is tudom, hogy milyen gazdag vagy. És egyébként nem nézem a körülményeket csukott szemmel, én tudok azoknak a káromlásáról, akik Isten nevében mennek ellenetek, akik azt mondják magukról, hogy ők Isten választott népe. És itt az Úr Jézus a mennyből egy megdöbbentő mondatot mond, és azt mondja, hogy ezzel szemben a sátán zsinagógája. Hát az ember a szívéhez kap, és azt mondja, hogy tehát ez lehetetlen. Az Úr Jézus csak a tényeket mondja. És hogy ez mennyire így van, hadd mondjak egy történelmi példát. A feljegyzések szerint az üldözés, ami kirobban, a gyülekezet püspökének, Polikárposznak a kivégzéséhez vezetett. Mágia halálra ítélték az Úrért, és ahhoz a mágiához a zsidó közösség hordta össze a gyújtóanyagot, pedig azt a kivégzést szombatnapra tették. És kiderült, hogy azon a napon hirtelen nem számított az, hogy mennyi a szombatnapi járóföld, és még sok minden más se számított, mert úgy gondolták, hogy Isten tiszteletet végeznek azzal, hogyha Polikárposzt kiiktatják az élő sorából. Van ilyen vallási elvakultság? Attól tartok, hogy már a kérdés is ostobaság. Ha végignézünk a történelmen, hányszor fordult elő, hogy a különböző, egyébként egyisten hívő közösségek, akik, ha mélyére néznek, ugyanazt az urat kellene, hogy tiszteljék a teremtőben, egymással szembe fordultak. Ma is ilyen vonulatok kezdenek kirajzolódni, és nagyon sokszor szégyenkezve kell bevallanunk, hogy az Úr Jézus Krisztust uruknak valló, hitvallásukban őróla megváltóként nyilatkozó közösségek, nemzetek, társadalmak fordulnak szembe egymással, és Isten nevére hivatkozva, vagy Krisztus nevére hivatkozva gyalázatos dolgokat követnek el egymás ellen. Még egyszer kell hangsúlyoznom, mintha ma is valami hasonló folyamat kezdődne el. Hiszen tessenek csak arra gondolni, hogy hány olyan magas egyházi pozíciót őrző, birtokló ember nyilatkozott a Biblia szellemiségétől és tanításától tökéletesen eltérő módon az elmúlt időszakban, csak azért, hogy a társadalmi trendnek valamilyen módon megfeleljen, akinek tudnia kell, hogy mit tanított Krisztus. De hát a folyamatokat valamilyen módon meg kell próbálni meglovagolni, és ha lehet, akkor fölül maradni. Nagyon megrázó, amikor szembe kell nézni azzal, hogy a mi emberi érdekeink, a mi emberi ösztönünk, az élet ösztönnek nevezett bennünk működő erő még arra is rákényszeríthet, hogy akár megtagadjuk a hitünket, a név marad, a külső az marad, de a tartalom eltűnik, és rátámadunk azokra, akik megmaradnak a Krisztushoz hűségesen. Lehetséges ez? Az Úr Jézus azt mondta, hogy lesznek olyan idők, amikor ez megtörténik. Tessenek csak Máté evangélium a 24. fejezetére gondolni, ahol az Úr Jézus az ő visszajövetelét megelőző időszak nyomorúságáról, szenvedéséről beszél, és teljesen egyértelműen, világosan beszél arról, hogy ilyenek fognak történni. Tessenek csak Pál apostol leveleire gondolni, és egyértelműen kiderül belőle, akár a Timóteushoz írt második levére, ha valaki gondol, hogy az utolsó időben milyenné válik az úgynevezett Isten népe. De hát ezt nem lehet elkerülni. Azt hiszem, itt nagyon fontos megállni, és azt mondani, hogy dehogy nem, hogyha ugyanúgy állunk a dolgokhoz, ahogy a szmirnai testvéreink, akiknek azt mondta az Úr, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ime a sátán börtönbe fog vetni némelyeket, közületek, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Ez azt hiszem, hogy nagyon sokakban kérdést vett, hogy mi az, hogy nyomorúságotok lesz 10 napig? Elkezdődik egyik héten hétfőn, és a másik hét csütörtökére véget ér? Attól tartok, hogy nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Az Úr Jézus csak annyit akar értésére adni a szmirnai gyülekezetnek, hogy a nyomorúság ideje behatárolt. Nem a helyi tótumfaktumok fogják megmondani, ő fogja a végét teljesen világosan meghatározni. Nem engedi, hogy ez vég nélkül történjen. És van még egy dolog itt. Próbát álljatok ki. Manapság a próbát nem akaródzik a keresztényeknek kiállni. Úgy gondoljuk, hogy Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy semmiféle nyomorúság, szenvedés, betegség, teher, nehézség nem érhet bennünket, ha Isten gyermekei vagyunk. Mert ha mi őhozzá ragaszkodunk, akkor joggal elvárhatjuk, hogy ő pedig takarítson el előlünk minden nehézséget és minden problémát. Hát ez körülbelül annyira igaz, mint hogyha azt állítanánk, hogyha nálunk gyertya van, akkor le se mehet a nap. Mert akkor mindig világosnak kell lenni. Ezzel szemben a sötétség minden teret elfoglal, ahol nem működik a világosság. Legalább egy gyertya. És a bűn, és a sátán szellemi hatalmassága, és az ő törekvései az, hogy sötétbe borítsák ezt az egész világot. Nem véletlenül, hogy az Úr Jézus azt mondta magáról, tessenek utána nézni János evangéliumában, én világosságul jöttem erre a világra. És azt mondja a szmirnaiaknak, ne félj attól, amit el kell szenvedned. De hát hogy ne félne az ember? Hát ha az életemet kell kockáztatnom, hát a bőrét akarja az ember menteni. Azt mondta az Úr Jézus, míg itt járt a földön, ne azoktól féljetek, akik a testet megölhetik, hanem attól féljetek, aki a testet és a lelket is meg tudja ítélni, és kárhozatra vetheti. És ez pedig egyedül az élő Isten, mert nincs másnak ilyen hatalma. Hát akkor hogy kell ehhez hozzáállni? Az Úr Jézus teljesen világosan fogalmaz. Azt mondja szmirnai testvéreinknek, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Magyarul, az, aki első és utolsó és élő, aki végigment ezen az úton, aki nem fordult el a Gecsemáné után, és nem mondta azt, hogy tudod mit, atyám, mégse, hanem végigment a Via Dolorosán, végigment a Golgotáig, és odaadta az életét mindnyájunkért, amikor nekünk kanyarodik a Via Dolorosa aktuális útjára az életünk, akkor azt mondja, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. De azt is mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Annak nem lesz osztályrésze együtt az ördöggel és annak angyalaival az örök ítéletben, hanem az velem lehet a mennyei hazában. Természetesen mondhatja valaki, sovány vigasz. Én itt akarok jó létet. Én itt akarok eredményeket. Én itt akarok dicsőséges, nyugodt, békességes életet. Azt hiszem, amikor ilyen adatik, minden percért hálát lehet adni. De tessék csak végig gondolni, ha a szmirnaiak is ebbe az irányba mentek volna el, akkor megtagadták volna a Krisztus tanításának a lényegét, nem lett volna valószínűleg problémájuk a céhekkel és városuk vezetőivel, sőt, a héber közösséggel se, csak éppen nem lett volna közösségük az Úr Jézus Krisztussal. Mert aki hisz a fiúban, az minden esetben a környezete számára egy feszültséget hozó élethelyzetet teremt. Mert nemet fog mondani dolgokra a Krisztus nevében. Más dolgokra igent fog mondani, megint csak a Krisztus nevében. De nem húz együtt a világnak a trendjével, és nem jár a széles úton. Nehéz. Nagyon nehéz. A keskeny út soha nem volt egyszerű, de csak ez az út vezet a mennybe. Kérdés az, hogy hova is tartunk, kedves hallgatóim. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Babits Mihály. Vers apostolokról. S jött az eke, és átszántott a földön. De ki fog a fölszántott földbe vetni? Hol a jó mag, és hol van, aki szórja? A méltó kar, mely könnyen lendül égnek. Hol van Péter, aki látta a Krisztust, s látását bölcs lélekkel őrzi, s osztja? És hol van Pál, kinek nyelve hegyén az ismeretlen Isten neve kilobban? Az antikrisztusok megsokasodtak. Az ég illata elveszik e bűzben. Uram, aki vagy, adj jelet magadról, igazgasd tévedt ebeid szimatját. Nem a kenyér a minden, sem a fajták állati tülekvése, ami most van. Krisztustalan próféták, mondjatok már legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus. A Szentléleknek gőze, meg a patma. Tartányaink betömte az alut vér. Tudásunk megfogy. Házaink omolnak, és gépeink, mint szíveink, kihűlnek. Nem a holtakat szánom már, az élő ma százszor holtabb. Az eke nem új mag számára tört utat, hanem kidobta földünkből a régit, és elaszunk most. Vadakként hát barlangjainkba sunyva, kik egymást téptük, s még véres vicsorral jobb strucfejünket néma kélybe dugni, s szennyes kortyokban hörpenteni Istent? Ha nem igennek, legalább a nemnek hangzani kéne. A nem is talizmán, a nem is lélek, vigyétek a véres csorda elé, tán meging s hátra hőköl. Tán nemet vettek, és igent arattok. Kisebzett és fázik a mesztelen föld, siessetek, hogy új búza borítsa, mielőtt az esztendő megöregszik.

0: Egészségpercek.
1: A fehér répával folytatott tudományos kutatások rákellenes hatást tudtak kimutatni. A merrákkal kapcsolatban igazolták, hogy a fehér répa fogyasztása csökkenti a kockázatot. Epehólyag tumorok tanulmányozása során rájöttek, hogy kialakulását elősegíthetik a vörös húsok, valamint a csípőse fűszerezett ételek, míg a fehér répa és egyéb zöldségfélék inkább gátló hatással bírnak. A zöldség rákellenes tulajdonsága a benne lévő hatóanyagokon keresztül valósul meg. A fehér répa fogyasztását követően jól mérhetően megemelkedik a vérben és a vizeletben azoknak az anyagoknak a mennyisége, amelyek a tumor növekedését gátló képességgel bírnak. Emlőrák kapcsán kimutatták, hogy a fehér répa rendszeres fogyasztása jelentősen csökkenti a betegség kialakulását, elsősorban normális nemi működéssel rendelkező nőkben. Ismert, hogy a merrák létrejöttében vannak genetika hajlamosító tényezők, és egy vizsgálat adatai szerint a zöldségféle ennek a genetikai hátránynak a következményeit is mérsékelni tudja. Ezek alapján elmondható, hogy a fehér répa beiktatása étrendünkbe jelentősen javíthatja szervezetünk védekező képességét a rosszindulatú daganatokkal szemben.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 146. rész. A teremtő és gondviselő Isten dicsérete. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat!

0: Mai szakasz 146. Zsoltár. Édesanyám mindig azt mondta, hogy Isten különös gonddal és szeretettel hordoz bennünket a szívében. Az olyan ígék, mint a 9. vers, megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árváit és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Megadták nekünk az erőt, amire szükségünk van ahhoz, hogy nehézségeink ellenére is az Úr iránti igaz tiszteletben és engedelmességben éljünk. Olykor nem vagyunk hálásak a körülményeinkért, de minden helyzetet átvészelünk. Áldásaink számosabbak. Az 5. vers is arról biztosít, hogy Istenben bízzunk, ha benne bízunk, áldottak vagyunk. Ellen White is arra bátorít, hogy az áldásokat számoljuk, és kiáltsunk gyakran hallelúját. Azt írja, hogy reménységünk, bátorságunk és hitünk egyre fokozódna, ha többet dicsőítenénk Istent. Igen, mindannyiunknak több reménységre, bátorságra és hitre van szüksége minden egyes napunkban. Magasztaljuk Istent többet, és adjunk neki dicsőséget, mert méltó rá.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Babits Mihály, Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daluljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.

0: A napversét elmondta Klepács Csilla.
1: Iránytű.
2: Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még amikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Még amikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Amikor még nem alkotta meg a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Amikor készítette az eget, ott voltam. Amikor felvetette a mélységek színén a kerekséget, mellette voltam, mint kézműves. Miközben a Szentírás beszél az emberi testben földünkön élt Jézusról, határozottan szól a földi születése előtti létéről is. Az ige isteni személyként létezett a mennyei atya mellett. Az örökké valóságtól kezdve Jézus volt a szövetség közbenjárója, akiben a föld minden nemzetei megáldatnak, ha elfogadják őt. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az emberek, de már az angyalok teremtése előtt is Istennél volt, és Isten volt az ige. A világ általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ha Krisztus teremtett mindent, akkor léteznie kellett a teremtett dolgok létrejötte előtt. Az Úr Jézus Krisztus, Isten szent fia, öröktől fogva különálló személyként létezett, mégis egy volt az atyával. Ő volt a menny dicsősége, a mennyei lények parancsnoka, és az angyalok hódolata joggal illette meg.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Legyőzhetted a kísértést. Harmadik rész. Tudsz segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek. Zsidókhoz írt levél, második fejezet, 18. vers. Ha igazán szeretnél győzelmet aratni a kísértés fölött, tedd a következőket. Először is, mielőtt döntés hoznál, gondolj bele a következményekbe. A bölcsember tovább lát a jelennél. Másodszor, hidd el, hogy képes vagy ellenállni a kísértésnek, mert így is van. Ti Istentől valók vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János apostol első levele, 4. fejezet, 4. vers. Harmadszor. Emlékezz vissza arra, mit éreztél, amikor korábban engedtél a kísértésnek, bűntudatot, önvádat és szégyent. Ezek a sátán kedvenc fegyverei. Nehéz újra talpra állni, ha egyszer megadtad magad nekik. Negyedszer. Ne hozd magad olyan helyzetbe, ahol könnyen elbukhatsz. Ha nehezen bánsz a pénzzel, ne menj bevásárlóközpontba, és online boltokba se nézelődj, amikor nem engedheted meg magadnak. Ha a pornográfiával küzdesz, iktasd ki az életedből a forrását. Ötödször. Örülj minden győzelemnek, de ne felejtsd el Istennek adni érte a dicsőséget. Soha nem lesz kísértésektől mentes az életed. Könnyen azt gondolhatod, hogy te már nem botlasz meg, ám ha mégis megtörténik, könnyű célponttá válsz az ellenség számára. Isten azt akarja, hogy életed minden területén tőle várd a győzelmet. A bárányok védtelen teremtmények, képtelen bármiféle harcra, ha pedig elkóborolnak a nyájtól, hamar a farkasok prédájává válnak. Éppen ezért megtanulták, hogy saját biztonságuk érdekében jobb a pásztor közelében maradniuk. Neked is erre van szükséged. Íme egy ígéret, amelyre már ma támaszkodhatsz. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter apostol második levele, 2. fejezet, 9. vers.

A reformáció története, amelyen vallásos Luther Márton életrajzának 22. szakasza. Mielőtt Wormsba az országgyűlés elé ért volna, Erfurtban felkérték Luthert, hogy prédikáljon. Bár ezt nem lett volna szabad megtennie, a futár mégis megengedte neki, és így a barát, akinek egykor robotmunkát kellett a kolostorban végeznie, most a szószékre lépett. Zsúfolt gyülekezetnek tolmácsolta Krisztus szavait. Békesség néktek! Filozófusok, doktorok és írók próbálták megtanítani az embereket arra, mondta Luther, miként nyerhetik el az örök életet, de nem sikerült nekik. Most elmondom néktek. Isten feltámasztott egy embert a halálból, az Úr Jézus Krisztust, hogy legyőzze a halált, kiírtsa a bűnt, és bezárja a pokol kapuit. Ez a megváltás munkája. Krisztus győzött. Ez az örömteli hír. Ő üdvözít minket, és nem mi magunk. A mi Urunk Jézus Krisztus így szólt. Békesség néktek! Nézzétek kezeimet! Azaz, ó ember, egyedül én vagyok az, aki elvettem bűneidet, aki megváltottalak, és most békességed van, ezt mondja az Úr. Beszédét folytatva bebizonyította, hogy az igaz hit bizonyítéka a szent élet. Mivel Isten megmentett bennünket, rendezzük úgy dolgainkat, hogy azok kedvesek legyenek ő előtte. Gazdag vagy? Javaid enyhítsék a szegények nyomorát. Szegény vagy? Szolgálatod legyen kedves a gazdagok szemében. Ha fáradozásod csupán magadnak hasznos, akkor szolgálatod, amelyet Isten előtt színlelsz, hazugság. Az emberek megigézve figyeltek. Ezeknek az éhező lelkeknek Luther az élet kenyerét törte meg. Krisztust emelte magasra előttük, a pápák, nunciusok, császárok és királyok fölé. Luther nem említette, hogy ő maga milyen veszélyes helyzetben van, nem akarta, hogy vele foglalkozzanak és sajnálják. Amikor Krisztusra gondolt, énjét szem elől veszítette. Csak Krisztust, a bűnösök megváltóját akarta hirdetni. A reformátor tovább ment útján. Mindenütt nagy érdeklődéssel fogadták. Lelkes tömeg tolongott körülötte, és baráti hangok figyelmeztették a pápa híveinek szándékára. Meg fognak égetni, mondták néhányan, és testedet elhamvasztják, miként Husz Jánosét. Luther válasza ez volt. Tüzet gyújthatnak Wormstól egészen Wittenbergig, amelynek lángjai az eget érik. Átmegyek rajta az Úr nevében, és megjelenek előttük. Nagy izgalmat keltett az a hír, hogy Luther Wormshoz közeledik. Barátai fáradhatatlanul igyekeztek lebeszélni arról, hogy bemenjen a városba. Barátai úgy próbálták visszatartani, hogy ecsetelték, milyen veszélyek fenyegetik. De minden próbálkozásuk kudarcot vallott. Luther rendíthetetlenül jelentette ki. Ha még annyi ördög volna is Wormsban, mint a zsindely a háztetőn, akkor is oda mennék.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, ő megállt és megőriz. A mai ige Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratából. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk és minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása mélyreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó, az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa. Szívből kívánom, hogy minden hallgató megtapasztalhassa Isten ezen gazdag áldását és oltalmát. Tedd magadévá ezért most ezt a mai ígéretet, és kérd az Isten minden szolgája számára is. Zsidó keresztény imaórán is emlékeztek a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigányember gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A zsidó keresztény imaórán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dimitro Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz idő

0: Hallották.
1: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg a Bírák könyvéről.
2: Jó estét kívánok, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Bírák könyve. Héber elnevezése Softim. A héberben a sáfat azt jelenti, hogy ítélni, bírálni, és lényegében innen jön a bíra elnevezés. A Bírák könyve szorosan Józsué könyve után jelenik meg, nem csupán a héber kánon felsorolásában, vagy a magyar biblia felsorolásában, hanem történeti eseményekben is. A honfoglalás és a királyság közötti átmeneti időszakban ad eligazítást a Bírák könyve. Ez bizony el kell mondjuk, hogy nehéz időszak volt az izraeliták számára. Egy új, eddig még ismeretlen világba léptek be. Új, mert soha nem tapasztalt körülményeket kell legyőzzenek, és ezek a körülmények egy abszolút merőben új körülményeket jelentett az izraeliták számára. Miről volt szó? Hát arról kérem szépen, hogy Egyiptomban az izraeliták, miközben rabszolga munkát végeztek, biztosítva volt számukra megélhetés. Egy zárt kolóniában éltek, a mindennapi falatuk a rabszolga munka ellenére központilag biztosított volt. A pusztai vándorlás 40 éves időszaka alatt pedig a manna és a fürjek biztosították Izrael mindennapi megélhetését. De ahogy a honfoglalás elkezdődött, a manna és a fürjek véget értek. Innentől fogva a mindenható Isten, mint egy serdülőből ifjú felnőtté váltat, egy kicsit magára hagy, és azt mondja az izraelitáknak, hogy nektek kell megtanulnotok dolgozni, nektek kell megtanulni előállítanotok az élet feltételeihez szükséges dolgokat. És nem történt izraeliták szempontjából más, mint megtanultak olyan munkákat elvégezni, amelyet korábbiakban még soha nem végeztek. Így a földművelés valószínűleg a 40 esztendős pusztai vándorlás időszak alatt bizonyos állattenyésztési tevékenységeket már folytattak. De földművelést kérem szépen a puszta homokjában és a sivatag sziklái között a legnagyobb jóindulattal sem lehetett elvégezni. Így, amikor a honfoglalás megtörtént, kiosztották azokat a törzsi területeket, amelyeket Izrael birtokba vett, mind a 12 törzs megkapta a maga területeit, és kérem szépen, ez nem elszólás, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy igazából 11 törzs, de azért a 12. törzs Léviről sem szabad elfeledkezzünk, hiszen 42 várost kapnak az izraelitáktól, és ez a 42 város a törzsi területeken belül teljesen elszórt közigazgatási jelleggel voltak megtalálhatóak, plusz még 6 menedékváros, tehát a lévi törzse is 48 városon lehetett uralkodni, birtokba venni. Mindezeken túl azt tudjuk mondani, hogy az új egy óriási nagy kihívás volt. Hiszen mielőtt belemegyünk a Bírák könyvének részletes magyarázatába, meg kell kérdezzük azt, hogy honnan tanulják meg a bírák a földművelés minden csinyát, binyát, titokzatos mesterfogásait. Hát kérem szépen nem mástól, mint az őslakosoktól. Azoktól az ott maradt kánaánitáktól, és itt rögtön hadd nevezzem meg azt, hogy Kánaán az visszamegy Káinra, hiszen Kainnak a fia ezen a területen, miután megölte Ábelt, erre a területre menekült,

0: és az itt lakó őslakosok róluk nevezik el magukat kánaánitáknak. Tehát itt egy teljes világos filológiai egybecsengés van Ádám fia és az őslakosok elnevezése között. Miközben az őslakosoktól megtanulják, átveszik, próbálják elsajátítani a földművelés titokzatos és olykor, azért zárójelbe hadd tegyem oda, hogy Közel-Keleten a forróság miatt és a nagyon nagy vízhiány miatt nem könnyű feladatát. Ezzel a feladattal együtt nagyon sok vallási, pogány vallási elemet is átvesznek. Talán mondhatnám azt, hogy akaratlanul is, de ez a vallásos életük kultúrájává válik, és innentől fogva évszázadokon keresztül ezektől a babonás szokásoktól nem tudnak az izraeliták megszabadulni, mert bizonyos szinkretista, tehát egyéb vallási elemekkel összekevert jahvizmust tartottak meg, egészen évszázadokon keresztül a baalizmus hatását világosan látjuk, még Illés idejében, hát ez az egész baalizmus Izrael életén belül a legmagasabb csúcsra eljutott. A törzsek, miközben birtokba veszik ezeket a területeket, Urim és Tumim, azaz sorsvetés által, egymással amfiktonikus szövetségben maradnak, vagyis igaz, és továbbra is folytatják Józsuénak a Sikemi országgyűlésen kimondott nagy jelmondatát, én és az én házam az Úrnak szolgálunk. És innentől fogva az izraeliták is elkötelezték magukat az atyák istenének, az atyák őseinek, az atyáiknak, az istenének az elfogadása mellett. De ez inkább egy elméleti, ez egy elméleti alapvetés volt, elhatározás, a gyakorlati életben ez több sebből vérzett. Nézzük a bírák történetét, hiszen miután Mózes utódját, Józsuét, nagyon nagy pompával, keserves sírás közepette eltemetik, az izraeliták ott állnak a 12 törzs karizmatikus vezető nélkül. És lényegében az ország olyan volt, mint egy elfoglalt nagy terület, amelyben hatalmas nagy fehér foltok voltak, és ezeket a fehér foltokat az izraeliták nem foglalták el. Hiszen a zsidók csupán azokat támadták meg katonai szempontból, akik a honfoglalásnál ellenállást vagy ellenszegülést tanúsítottak. Nyelvi nehézségeik alapvetően nem voltak, mert a héberek is az arámnak egyfajta dialektusát beszélték, amiből majd a héber nyelv fog kialakulni. Az őslakosok is valami hasonló arámot beszéltek. Ha talán irodalmi szinten nem is tudott találkozni a két beszéd, de értették egymást, megértették egymást, így kommunikációs alapprobléma nem volt, nem lehetett. Viszont azt látjuk, hogy amikor eltűnik a központi vezetés, abban a pillanatban mindenhonnan az ellenségek támadják a törzseket. És az előbb említett fehér foltok főként síkságok voltak, ahol nem tudtak az izraeliták semmilyen komolyabb hadműveletet elvégezni, mivel az őslakosok egyiptomi mintára harci kocsikkal és harci szekerekkel rendelkeztek. Ez egy olyan kemény ellenállás jelentett az izraeliták szempontjából. Ez nem volt más, mint az ókor nagy tankja. Gyors volt, hatékony és erős. Ezért az izraeliták a hegyekben, a bozótos területeken, a meredek térségeken értek el katonai sikereket, és nem is kívántak lemenni a síkságokra, ahol az őslakosok harci kocsiai nagy-nagy ellenállást jelenthetett volna számukra. Ezért, bizonyos területeken igazi barátságok alakultak ki a hódító törzsek és az ott levő őslakosok között. Igazi barátság, kereskedelem, semmilyen ellenállás, elfogadták a zsidóságot, mint aki hazajött, nem idegen emberként, hanem az ősök hazájába visszatérő törzsekként fogadták őket, míg más területen a folyamatos ellenállás, a folyamatos háborús tevékenységben merítették ki erejüket az egymással szemben álló felek. Egyre nagyobb erőre kaptak Izrael ellenségei, és még azok is, akikkel korábban Józsué vagy még Mózes szövetséget kötött, ezek is ellenséges hadi tevékenységet folytattak az izraelitákkal. Az izraeliták közül pedig azt látjuk, hogy 12 bíra alakult ki. Legalábbis Józsué könyve 12 bíráról szól. Ezeket megkülönböztetjük mind teológiai, mind irodalmi szempontból, és vannak az úgynevezett nagybírák, és vannak a kisbírák. A nagybírák és a kisbírák nem testmagasságra, vagy nem hatásmechanizmus szempontjából vannak elkülönítve, hanem talán inkább abból tudunk különbséget tenni, hogy hány bibliás vers szól egy-egy bíra történetéről. Nagybírákhoz tartoznak azok a személyek, akiről hosszú verseken, esetleg fejezeteken keresztül olvassuk a történeteket, kisbírák, akiknek éppen csak a nevük és legfontosabb adataik vannak feljegyezve. Így a teljesség kedvéért hadd soroljuk fel a bírákat. Otniel, Ehud, Sámgár, Bárák, Tóla, Jair, Jafte, Ipcán, Elon, Abdon és Sámson. A 12 bíra valószínűleg túlmutat önmagukon a 12-es számot. Izrael 12 törzsének amfiktónikus, megbonthatatlan egységét jelképezte. Azonban, mint minden bibliai könyvvel, ha egy kicsit mélyebbre hatolunk, ezekbe az írásokba van némi értelmezési probléma, ha felületesen állunk oda és olvassuk el. Mi a probléma? Kérem szépen az, hogy a honfoglalás az 1230-ba következik be, és a királyság kialakulása, az is egy fix dátum. Nagyon jól tudjuk Saul királyságát, Dávid királyságát, Salamon királyságát. A királyság kezdete és a honfoglalás közötti időszak, ha a bírák könyvében található számadatokat összeadjuk, éveket összeadjuk, nem fér be abba az időszakba, amelyik a bírák korát jellemzi. Mindenféleképpen körülbelül egy harmaddal túlnyúlik. Viszont tudjuk a bírák kezdetének korának kezdetét, tudjuk a királyság korának kezdetét, ezek nem relatív számok, hanem abszolút számok, és nem tudjuk a bibliai kronológiát benne elhelyezni. Azt mondtam, hogy nehézségek adódnak, azonban komolyabb kutatással ezek a nehézségek megoldhatók, és egyáltalán nincs feloldhatatlan ellentét. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy a bírák azok olyanok, mint a királyok, és egymás után uralkodnak. Ez sajnos azonban nem igaz. A bírák nem egymás után uralkodnak, hanem vannak olyan bírák, amely egymással párhuzamosan uralkodik. Külön kutatás tárgya lenne, és én azt hiszem, hogy érdemes itt a jelenlévőket, vagy a kontaktrádió hallgatóit, vagy a televízió nézőit arra bátorítani, hogy vegyék elő bírák könyvét, és nézzék meg, hogy melyik bíra milyen törzsből származott. Hogy milyen törzsek jutnak a bíraság szempontjából szóhoz. És azt látjuk, hogy Isten nem egy törzsből választott bírákat, nem kettőből, nem háromból, hanem sokkal, de sokkal többből. És volt olyan időszak, amikor Izrael legészakibb részén, mondjuk Dánban, és Izrael legdélibb részén, valahol Júdában, egyszerre párhuzamosan két bíra uralkodott. Mind a két bírának megadják az uralkodási időszakát, és természetesen, hogy itt párhuzamosságról, és nem egymás utániságról van szó, és innentől fogva már is érthető és világos, hogy a bírák kora belefér abba a történelmi szakaszba, amelybe el kell helyezzük. Nézzük a bírák könyvének alap koncepcióját, forgatókönyvét, aki jobban szereti a matematikát, akkor így is mondhatnám alapképletét. Ez kérem szépen olyan, mint egy másodfokú egyenlet megoldó képlete. Vagyis minden bíra életében ugyanazon események teljesedtek. Tehát nézzük bármelyik bírának az életét és szerepét. Úgy kezdődik, hogy jön az ellenség, és elfoglalja az izraelitákat. Elfoglalja Izraelt, bizonyos törzseket, elviszi az aratást, az állatokat, a gazdagságot, minden, ami mozdítható, és az izraeliták ott maradnak szegényen, kifosztottan. Ezeknek a háborúknak nem a másiknak a megszüntetése, megölése, elpusztítása volt az elsődleges cél, hanem a másik ember, a másik nép akaratának megtörése, és amikor megtermeltek valamilyen értéket, akkor egyszerűen elszedték ők tőlük katonaság erejével, elrekvirálták. Tehát jön az ellenség győz, mit csinál Izrael? Azt mondja a bírák könyve, hogy van egy jellegzetes kifejezés, az Úrhoz kiáltották. A kiáltani kifejezés a kará a héberben, de a kiáltani az nem csupán azt jelenti, hogy erős hangot adni, hanem azt is jelenti, hogy segítségül hívni az Úrnak az Izrael Istenének a nevét, vagyis imádkozni. Ez az Úrhoz való kiáltás egy nemzeti imádság volt. Tehát még egyszer gyakoroljuk, jön az ellenség, győzelmet arat, elvisz mindent, az izraeliták az Úrhoz kiáltottak, és Isten ekkor, és ez megint egy speciális bírák könyvének teológiai kifejezése, az Úr bírát támasztott. Érdekes ez a kifejezés. Nem azt mondja, hogy bírát küldött, nem azt mondja, hogy bírát hívott el, mint a profétáknál, ugye a profétákat elhívta az Úr, hanem bírát támasztott. A támasztani kifejezés egy olyan üzenetet hordoz, mintha a halottaiból, mintha a lehetetlen helyzetből az Isten egy valóságos, győzelmi helyzetet hoznak ki. Megjelent a bíra. A bíra a magyar nyelvben valami olyasmit jelent, amikor valaki igazságszolgáltatási tevékenységet végez. Vagyis jogot szolgáltat, mispátot szolgáltat, ahogy ezt a héberek mondták az Ószövetségben. De itt el kell mondjam azt, hogy a bírák elnevezése Softim, és az életben való szerepük között egy kis különbséget lehet látni, ugyanis ezek a bírák nem csupán fő tevékenységükben, nem csupán igazságszolgáltatói tevékenységet végeztek, hanem harci feladatokat is láttak el. Vagyis ezek az emberek, ezek a bírák, vagy egy-egy törzsnek, vagy több törzsnek, esetleg az összizraelita törzseknek a hadseregét vezették. És mi történt ekkor? Győzelemre jutottak. Miért? Mert az Isten bírát támasztott. Tehát a bíra a Bibliában egy olyan karizmatikus vezető, aki harci tevékenység folytatása közben győzelemre vitte Izraelt. De nem saját erejéből, de nyilván az is szükség volt, szükséges volt, hanem ezek a bírák szent háborúba mentek. Azt is mondhatnám, hogy a háborún keresztül szolgáltattak igazságot. Mert az ókori népek nagyon erősen úgy gondolták, hogy a háború az az igazság dönti el a nemzetek között. Az győz, akinek az istene erősebb. És amikor a pogányok győztek, akkor a pogányok azt mondták, hát persze, a mi istenünk legyőzte Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, vagyis Izrael istenét. Amikor jött a bíra, akkor abban a pillanatban az igazságszolgáltatás mérleg serpenyője pedig ellenkező irányba helyeződött át, és abban a pillanatban Izrael győzött. Tehát látjuk azt, hogy nem csupán a bírák idejében, hanem még a királyság korai időszakában is nagyon fontos volt a bíráskodás. Mit kér Salamon, amikor elmegy Gibeonba, és ott megjelenik néki az Isten? Mit kért az Istentől? Nem nagy hadsereget, nem jó hadsereg parancsnokot, hanem bölcsességet, hokmá, hogy bölcsen tudja ítélni azt a népet, amelynek királyává választatott. Tehát vezetőnek lenni Izraelben, különösen a korai időszakban, az mindig egyenlő volt azzal, hogy igazságot szolgáltat. Sőt, igazából addig volt valaki vezető, amíg ezt az igazságot tudta szolgáltatni az általa vezetetteknek, és amikor már nem igazságot szolgáltatott, akkor az Isten elfordult és elhagyta. Így történt az első királlyal, Saullal. Pedig az Isten választotta ki. Az Isten által kente föl Sámuel. És amikor Saul az igazság szolgáltatás tekintetében, az igazság kérdésében megalkudott, abban a pillanatban elhagyta Isten. Így volt ez a bírák könyvében is. És minden bírára ez az alapmotívum, ez a képlet, amit előbb említettünk. Ellenség, ellenség győzelme, rekvirálás, az Úrhoz kiáltottak, bírát támasztott az Isten, győzelem, elpártolás, és utána minden kezdődik megint elől. Ellenség, ellenség győzelme, Úrhoz kiáltottak, stb. Stb. És azt látjuk, hogy mind a 12 bíra ugyanazon problémák körül forog. És megkérdezhetjük, az Ószövetség népe ennyire rosszul látta a történelmet és saját helyzetét? Hát miért nem tanultak abból, hogy hűségesnek kell lenni az Istenhez? Mert a győzelem, az ország előrehaladása, az építkezés, kérem szépen mindig és mindig jól jegyezzük meg, csak akkor következett be, ha hűségesek voltak az Istenhez. És abban a pillanatban, amikor a legkisebb megingás, legkisebb elfordulás bekövetkezett vallási életük területén, amikor a hűségük megosztott volt az ősök istene és egyéb istenek között, akkor mindig jöttek az ellenségek, és mindig győztek. És akármilyen erősek voltak ezek az ellenségek, akármilyen katonai erővel voltak jelen, ha Izrael megalázta magát, ha hűséges volt az Istenhez, akkor az Isten, az Úr mindig egy olyan prófétát támasztott, aki kész és képes volt arra, hogy megszabadítsa az övéit. És kérem szépen, jött a jóléttel jött a lanyhulás, az elfordulás, a hitehagyás, és minden kezdődik előről. Azt mondhatnánk, hogy akkor a bírák könyve egy ciklikus történet szemléletet sugalmaz az izraelitáknak. Tehát a ciklikus az az, ami mindig ugyanoda tér vissza. Évszázadokon keresztül mindig ugyanoda tér vissza. Nincs haladás, nincs fejlődés. Nos, hadd mondjam azt, hogy nem. Ez így nem igaz. Mert mindig ugyanoda tért vissza, de mindig egy fejlettebb, magasabb helyzetbe. És mondhatnám azt, hogy egy lineális fejlődés volt. Ugyanis az izraeliták ezekben a szabadító hősökben előre látták a messiást. És ez vitte előre az életüket. Mert ezek az emberek, a bírák, noha nagyon emberiek voltak, gyarlók, bűnnel terheltek, mégis a messiás előfutárai voltak. Persze az izraeliták az egész messiás eszmének a kialakulását nem csupán a génjeikbe hordozták, ez is igaz, de újból és újból a mindennapjaikban meg kellett tapasztalni, hiszen majd a jövőben várták, és a zsidóság még ma is várja, a kereszténység pedig ezt már bizonyos szempontból betöltöttnek látja, hogy a messiás akkor fog elérkezni az izraeliták számára, akik mindig hűségesek, mindig alázatosak, és mindig az Istenhez kiáltók lesznek. Abban a pillanatban, ha a hitagyhagyás következik be, minden megváltozik az életben. És egy picit álljunk meg. 21. század embereként, és gondoljuk végig a mai életünket, akár személyesen, akár közösségileg. Vajon nem sok probléma abból adódik, hogy az ember azokat a dolgokat, amelyet a vallás területén megismert, azokat nagyon hajlamos, nagyon elfelejteni? Vajon nem lenne kevesebb gondunk és problémánk? Vajon a 21. század embere bölcsebb-e, mint az ókori zsidó? Amikor azt mondjuk, hogy miért voltak ennyire furcsák, miért nem értették meg, hogy a győzelem előfeltétele, az új jövő előfeltétele, a boldogság előfeltétele a hűség? És most hadd fordítsam ennek a gondolatnak teljes élét a mi életünkre. Vajon mi hűségesek vagyunk Istenhez? Hűségesebbek vagyunk társadalmi szinten, mint az izraeliták voltak a bírák idejében? Vajon mi a megoldás? Nem ugyanaz-e, mint az izraelitáknál? A könyv hagyomány anyaga, el kell mondjuk, hogy nagyon ősi tradíciókat szerkeszt egybe a szövegíró. Nagyon ősi tradíciókat is felhasznál a könyv megírásában. Az egyik ilyen a szabadító megjelenése. A szabadító megjelenése nagyon érdekes, az északi izraeli törzsekhez kapcsolható. Van ennek bizonyára egy nagyon pragmatikus történeti háttere is, hiszen a szírek és az asszírek északról jöttek, hiszen nyugatról ott volt a földközi tenger, keletre pedig ott volt az arab sivatag, amely nem csupán abban az időben, hanem még a mai világban is teljes mértékben átjárhatatlan. Nincs ember, aki azt a sivatagot saját erejéből képes legyőzni. Van néhány beduin család, akik a sivatag szélén élnek, 50-60-100 kilométerre bemerészkednek, ahol már európai ember régen meghalna, ők ott még élnek. De a sivatag mélyére senki nem merészkedik be, mert az egyenlő a halállal. Tehát honnan várták ők mindig a támadást, vagy honnan kapták az északi törzsek? Mindig északról. Ezért kialakult bennük egy ilyen szabadító bíra elgondolás. A bírának az a feladata, hogy megszabadítson minket. És a bíra ezt meg is tette. Eredetileg ezek természetesen szájhagyomány formában maradtak fenn, és ezeket a szájhagyományokat később írásba is rögzítették, és maga a Szentírás is beszél egy ilyen könyvről, amely sajnos már számunkra elveszett, nem ismert, csak a neve. Ez volt a Szabadítók könyve. A másik, amiről beszélnünk kell, a déli törzseknél alakult ki, és ez nem más, mint a bíráskodó vezető. Ami lényegében Salamon is volt. Figyeljük meg, hogy Salamonból mennyire királyt akartak formálni honfitársai. A világ, akkori világ egyik legnagyobb hajóraját megépíteti Salamon. És a régi öregek mind arra gondolnak, hogy most háborús hadihajók lesznek. És amikor Salamon fölépíti, azt mondta, hogy csak védekező fegyver mehet a hajóra, és a hajók feladata, hogy Indiáig, Kínáig és a különböző Salamon szigetekig, amit majd róla fognak elnevezni, menjenek el a hajók. Hozzanak egzotikus tárgyakat, fűszereket, posztókat, tárgyakat. És akkor odaállnak a régi öregek, akik még Salamon apjával a háborúban, Dáviddal, a háborúban harcoltak, és hatalmas nagy sebesüléseket szereztek. És Salamonnak megmutatják a sebesülésüket. És azt mondták, a te apáddal együtt Izraelért szereztem. És akkor most nem a háborúra erősítesz? Nem a hadsereget erősíted? És azt mondta Salamon, nem. Én bíráskodni akarok. Én nem megszabadítani akarom Izraelt, majd az Isten megszabadítja. Én az igazságot akarom az izraelitáknak továbbadni. Tehát délen egy ilyen szabadító, de igazságot szolgáltató szabadító gondolata jelenik meg, és lényegében a Bírák könyvének szerzője, aki nagy valószínűség szerint Sámuel lehetett, Sámuel pedig 990-ben egy különleges ünnepség keretében valószínűleg, hogy Dávid Jeruzsálem városának elfoglalásának emlékére tette le a király kezébe a közelmúltat. Természetesen az írásba foglalás előtt, Sámuel írásba foglalása előtt ezek a történetek egyrészt szájhagyomány formájában, és másrészt ugye a szabadító könyvének szűk formájában már léteztek. Ha megnézzük igazából, akkor azt tudjuk mondani, hogy két történet sehogyan nem fér bele a többi történeteknek a koncepciójába, szerkezetébe. És az egyik Sámson története. Ugyanis, ha jól megnézzük, Sámson se nem igazság szolgáltató a szó igazi értelmében, se nem karizmatikus hadvezér. Az, hogy ő egy állkapocssal agyonver 1000 filiszteust, ez igazából a saját fizikai erejét jelenti, és nem Izrael törzseinek a képviseletében teszi. Szólnunk kell a filiszteus veszélyről is, hiszen ebben az időben hihetetlen nyomás alá helyezik az izraelita törzseket a földközi tenger medencéjébe érkező idegen származású úgynevezett filiszteusok. Filiszteusok Kaftóret szigetéről származnak, ez pedig ma Kréta szigetét jelenti. Tehát Kréta szigetén egyszerűen túlnépesednek, és a földközi tenger medencéjében valahol próbálják megvetni a lábukat. Természetesen nem csak az izraeliták szomszédságába találhatók meg a filiszteusok, hanem egész Egyiptomig mindenhol próbálkoznak, viszont Egyiptom túl erős volt ahhoz, hogy azonnal szolgasságba döntse a filiszteusokat, ott nem is tudtak szóhoz jutni. Azonban a földközi tengernek volt egy keskeny sávja, egy körülbelül 50-60 kilométeres sáv, ahol néhány nagyon híres filiszteus várost fölépítettek. Gáza, Ekrón, Asdód, Askelón, amely városok egymással szövetségre léptek, és mint egy kvázi királyságot alkottak. Egyszerűen az izraeliták pedig ezzel a filiszteus túlerővel, szervezettséggel, hadigépezettel a törzsek külön-külön nem tudták felvenni a versenyt. Volt még a filiszteusoknak egy nagy titkuk. A vasgyártás titkát Kaftóret szigetével magukkal hozzák. Az izraeliták nem tudnak vasat önteni. Sőt, még Salamon idejében is egész Közel-Kelet leghíresebb bányái Salamon kezében vannak, több mint 1000 bányáról tudunk, és el tudjuk mondani, hogy ezek a bányák főként rezet szolgáltattak. Salamon az ókori világ réz királya fejedelme volt. Igen ám, de a filiszteusok ismerték a vasat. A fegyverek tekintetében pedig a réz vagy bronz, ugye mert a bronz az nem más, mint egy bizonyos ötvözet, ólom és ónt tesznek a részbe, ezzel alapvetően megváltozik a réznek a használhatósága, keményebbé válik, de vassal összehasonlítva a bronz még mindig alul maradt, túl nehéz és túl gyenge. Hát most gondoljuk el mondjuk egy damaszkuszi acélhoz. Itt jegyzem meg, hogy a mai napig nem tudjuk a damaszkuszi acél összetételének titkát. A katonai sikerek az acél megjelenésében is valamilyen módon utolérhetőek. Ekkor jön Sámson története. Eredetileg Sámson története se nem tartozik a szabadító típusú, se nem tartozik az igazságot szolgáltató bírákhoz. Sámson egy önálló egyén, aki Dán törzséből származik, nazíreus. Ez azt jelentette, hogy ruházata, viselkedése alapvetően eltérő kellett legyen a többi emberétől. Ebben az időszakban az izraeliták és a filiszteusok relatív békességben éltek. Sámson szerelmes lesz egy nőben, egy nőbe, Delillába, akitől nem tud megszabadulni. Delilla elhatározza, hogy pénzért eladja az ő férje erejének titkát. Többször magához édesgeti, magához babusgatja. Sámson mindig elárul neki valamit, de nem az igazat. És ahányszor ezt teszi, mindannyiszor a filiszteusok rátörnek Sámsonra, aki a hatalmas erejével mindig a helyzet ura tud maradni. Aztán azt mondja a Sámson története, hogy egyszer annyira megfáradt Sámson lelke az állandó kérdezésben, zaklatásban, ugye te nem szeretsz, mert ha szeretnél, elmondanád az igazságot, mi a te erődnek a titka, stb. Nagyon jól tudjuk, hogy a nazíroknak volt gyerekkoruktól egy szokásuk, borotva nem vághatta le a fejüket, borotva nem vághatta le a hajukat. Tehát nem érhette borotva a fejüket, mert gyerekkoruktól fogva meg kellett növeszteni a hajukat. Ez az Istennel való különleges mély kapcsolatuknak is egy kifejező szimbóluma volt. És egy pillanatra meggyengült Sámson, elárulta Delillának, Delilla jó pénzért továbbvitte a filiszteus vezetőknek, és az álmát mélyen alvó Sámsonnak levágják a haját. És ezután Sámson olyan emberré válik, mint bármely hétköznapi férfiú volt. Megkötözték, elvitték, megvakították, kiszúrták mind a két szemét, és egy ilyen nyomtató szamár vagy ökör mellé beállították, egész nap körbe-körbe ment, és egy víz átemelő szerkezetet mozgatott. Kora hajnaltól késő estig. Teljes mértékben elvadult az ábrázata. Nem engedték, hogy ápolja magát. Megalázták. Mert Sámsonon keresztül az izraelitákat látták. Ahogy Sámsont legyőzték, úgy gondolták, hogy az ő istenét is ugyanígy megalázzák. Viszont egy dologról elfeledkeztek. Miközben nem engedték, hogy ez az ember a legminimálisabb gondozásba részesítse a testét, nem csak a szakálla nőtt meg, hanem a haja is. Persze mindenkiben szeretném eloszlatni azt a kétséget, Sámsonnak az ereje nem a hajában volt, de a haja jelképezte az Istennel való viszonyát. És ott, miközben napokon, éveken át ment kiszúrt szemmel, a szeme világát elveszített, egykor a világ legerősebb emberének kikiáltott. De mélyen az átlag alá visszasüllyedt ember, aki alig kapott elég ennivalót, innivalót, csont és bőrre lesoványodott, végig gondolta az életét. Miért jutottam ide? Miről beszéltek a szüleim, a nagyszüleim? Miről beszélt a törzsem? Valamikor milyen büszkék voltak rám, és most az sem mondható, hogy ember vagyok. Ember vagyok, de csak már belülről, mert kívülről már nem vagyok ember, csak hasonlítok az emberi formához. És belülről megalázta magát. Ugyanaz történik Sámson életében, mint ami Izrael életében. Amikor jól ment a dolga, nem volt szüksége Istenhez. De amikor rosszul ment, az Úrhoz kiáltott, és az Úr prófétát vagy bírát támasztott Sámson életében. Egy nagy, hatalmas nemzeti ünnepre gyűltek össze a filiszteusok. Egy hatalmas, nagy házban. És a csúcspont az volt, hogy valaki kitalálta, hogy egy kis filiszteus néhány éves gyerek majd be fogja vezetni az egykor hírhetten erős zsidó Sámsont. És amikor a legmagasabb fokára hágott az ünnep, amikor már a tetőn is mindenhol emberek gyűltek össze, százak és ezrek, akkor valóban a furulyások sípjára megjelent egy kis gyerek, aki táncolt és vezette Sámsont. És az emberek boldogok voltak. Igen, ez a jövő. Ennek a nemzetnek van jövője. A világ legerősebb emberét egy filiszteus gyerek vezeti be. És akkor valami történik. Mert Sámson az Istenhez kiáltott. És azt mondta, ó Uram Istenem, még egyszer add vissza nékem az én erőmet. Hogy bosszút tudjak állni az én szemem világáért, és mindazokon a dolgokért, amelyet évek óta rajtam történtek és estek. És oda vezettette magát az épület két legfontosabb tartó pilléréhez, oszlopához, és lényegében ezteket az oszlopokat kirántotta a helyéről. A ház összedőlt, és nagyon sok ember meghalt. És akkor valami történt. Sámsonért, és számomra a legmegdöbbentőbb, Sámson halála utáni események. Eljönnek a szülei, eljönnek a rokonai, a testvérei, és elviszik Sámsont a szülőföldjére, és ott temetik el. Ha ez kérem szépen ma történne, ma egy európai városban, akkor senki nem törődne, nagyon szép vezércikkeket írnánk, nemzeti hősnek kikiáltanánk, de nem törődnénk. Tehát láthatjuk, hogy Izrael az eltévedt gyermekeit is visszafogadja, ha máskor nem, hát haláluk után. És ennek a történetnek van még egy csattanója, és mondhatjuk azt, hogy halálával több embert veszélytett el Sámson, mint életében, és egy picit előre mutat a názáreti Jézus szolgálatára, hiszen minden bíra messionalisztikus előkép, messiási előkép Izrael életében, és azt látjuk, hogy ugyanígy teljesedik Jézus szolgálata is, hogy halálával viszont ellenkező előjelként, halálával több embert mentett meg, mint amelyet életébe meg tudott menteni. Hogy 11. század környékén keletkező szájhagyományról van szó, csak egyetlen egyet hadd mondjak, Bírák könyve 3. fejezet 3. versében azt találjuk leírva, hogy Szidón városáról úgy szól, mint Fönícia legfontosabb stratégiai városáról. És tudjuk, hogy ez a 11. században így is volt. A 9. században, amikor valóságosan írásba foglaltatik a könyv, Szidón városa már régen elveszítette korábbi jelentőségét. Még egy történet van, amely egy picit túlmutat saját korán és helyzetén, amelyet valamilyen módon értelmeznünk kell. Ez nem más, mint Jafte vagy Jefte lányának fogadalma. Van egy bíra, aki, amikor háborúba megy, egy fogadást tesz, és azt mondja a katonáinak, ha győzünk, akkor azt, ami elsőként az előmbe jön, fel fogom áldozni az Úrnak, a mi Istenünknek. Hatalmas nagy győzelmet aratnak, és amikor hazafele jönnek, az akkori szokásjog ellenére, hiszen az akkori szokásjog kimondta, hogy sem a feleség, sem a gyerek nem mehet elé a harcból hazatérő katonának, és úgy gondolta ez a katona Jafte, hogy majd valamelyik állata, valamelyik báránya, valamelyik marhája, lábas jószága fog eléjönni, és akármelyen kedves lesz, ezt feláldozza az Úrnak. És a legnagyobb megdöbbenésére azt látja, hogy egyetlen leánya nagy örvendezve fut elé, és az apja mondja, ne gyere! De hát tudjuk, egy ilyen 6-7-8 éves kislányt, kisgyereket nem lehet csupán iratlan törvények közé szorítani, mert a gyerekek mindig átlépik az iratlan törvényt, akár pozitív, akár negatív irányban, felülírják a szokásjogot. És ez történt itt is. Jafte nagyon szomorú volt, és mindenki hallotta az Istennek tett ígéretét. Ugyanakkor tudjuk, hogy Izraelben minden körülmények között tilalmazott, tehát semmilyen körülmények között végre nem hajtható szokás volt az emberáldozat. Most mit csináljon? Melyik legyen erősebb? Az Istennek tett fogadalom, vagy a ne őj parancsolatnak az áthágása és feláldozni saját egyetlen leányát? És ha a történetet felületesen olvassuk végig, akkor azt látjuk, minthogyha ez tényleg ez a feláldozás bekövetkezne. Azonban, ha a történetet nagyon figyelmesen, és főként az eredeti szövegben olvassuk végig, akkor itt nem arról van szó, hogy Jafte feláldozta fizikailag az ő lányát, hanem Jafte a lányával egy fogadalmat köttetett, hogy örök szüzességben marad, vagyis soha többet az életben nem fog férhez menni, ezt nyilvánosan kihirdették, az izraelita fiúk ennek tudatában léptek kapcsolatba Jefte lányával, tehát nem udvaroltak neki, és lényegében kimentek, és elsiratták azt, hogy Izraelben egy család fog kipusztulni, mert csak egyetlen egy leányuk volt. És ha ez a leány meghal, akkor ennek a családnak vége szakad, vagyis Isten oltárán vége fog ennek a családnak szakadni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a fogadalom ürügyén bárki a neő parancsolatot, vagy az ember áldozásra vonatkozó tilalmat könnyedén átlépte volna, hanem arról van szó, hogy a fogadalom által állított nehézséget és az Isten törvénye által leírtakat egyszerre valósította meg. Nem azt mondta Jefte, hogy hát ha nem lehet feláldozni, akkor nem történt semmi. Akkor az Isten azt mondja, ez egy semmis fogadalom. Hanem a fogadalmat is megtartotta, és a nejű parancsolatot is megtartotta. Azt látjuk, hogy Izrael ebben a jó 200 esztendőben, ami a bírák korának időszaka volt, elérkezett a végleges nagy változásokhoz, sok mindent megtanult, elérkezett a királyság kapujához, amely kaput az Isten nem akarta kinyitni számukra, de ők addig dörömböltek, addig kértek, könyörögtek, amíg az a kapu kinyílt, és lényegében Izrael története a királyság intézményén keresztül fog folytatódni. Nagyon köszönöm a figyelmet, mindenkinek ajánlom figyelmébe a Biblia olvasását, amely a Bibliai Szabad Egyetemen belül nagyon fontos, hiszen az előadás az nem pótolja magát, a szövegnek az ismeretét vagy elolvasását. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja Önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hágy téged. Ne félj, és ne rettegj! Mózes 5. könyve, 31. fejezet, 8. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué könyve 1. fejezet, 9. vers. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. és 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 85 éve hunyt el Babits Mihály. Babits Mihály, aki Szekszárdon született 1883. november 26-án, és Budapesten hunyt el 1941. augusztus 4-én, író, irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító. 1901-ben érettségizett a pécsi Ciszterci Főgimnáziumban. A Budapesti Egyetem magyar-francia, később latin szakán tanult. Igyekezett megismerni a modern európai irodalmat, kivált a franciát és az oroszt. Ekkor már jó ideje verselt. 1919. februárjában az Igazi Haza című vallomásában pontosan látta Trianon tragédiáját, egyetlen ellenszírul ajánlva a szellemi haza bontatlan egységét. Közben forradalmi szereplése miatt üldözték, rendőri felegyelet alá került. Üldözöttsége ellenére az irodalmi élet központi személyisége lett. 1938-ban gégeműtéten esett át, ami után képtelen volt beszélni, ezért beszélgető füzetén keresztül érintkezett másokkal. Abban az évben jelent meg a Jónás könyve. 85 évvel ezelőtt, 1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Sziaszta szanatóriumban halt meg. Szellemi, erkölcsi kisugárzása tovább élt a nyugat művészetében. Nyitott kapukkal katolikus jelenlét és valódi párbeszéd volt a művészetek völgyében. Első ízben nyílt katolikus helyszín a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvarban, Talján Dörögdön önkéntes fiatalok szervezésében július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött csöndes, családias hely, a völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált. A művészetek völgye Magyarország legnagyobb, 40 helyszínen mintegy 4200 programot kínáló összművészeti fesztiválja, amely az idén, július 24-e és augusztus 2-a között is több mint 100 000 látogatót vonzott, Kapolcsra, Talján Dörögre és Vigán Petendre komoly, könnyű, nép- és világzenei koncertekkel, színházi, irodalmi, képzőművészeti, új cirkuszi programokkal. Ebbe a sokszínűségbe kapcsolódott be Talján Dörögtön a Csipkebokor katolikus udvar is. Ti vagytok a világ világossága, Jézus fényének továbbadására hív a téni lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei téni lelkes napok, amelyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Szeglédfürdőn. A tábor a 11-16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és fölfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
0: Íreinket hallották.

Ő múlhat. A szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel. Fekete István.

0: ablaktörlő.
1: Szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Mózes első könyve, 17. fejezet, 7. vers.

elbóbiskolsz a hátsó ülésen, és addig még a szemedet sem vagy hajlandó kinyitni, míg nem hallod, hogy az autó tetejét hatalmas zápor csapdossa. A jármű lassít, te meg kissé előre hajolsz, mert látni akarod, hogy mi történik odakin. Édesapád is csak halványan látja az utat, de valahogy mégis hazaértek. Ilyen viharban sosem értetek volna haza, ablaktörlők és fényszórók nélkül. Ádám és Éva, valamint a Biblia első lapjai szereplőjének életét követően, az emberi faj eljutott arra a pontra, amikor a gonoszság sötét és viharos éjszakává változtatta a világot. Isten már csak alig-alig volt látható, mint amikor nem működik az ablaktörlő, és olyan lelki mélységbe zuhant az emberiség, amiről legalábbis még tudomásuk sem volt. Feje tetejére állt a világ, és miközben a kerekek a levegőben forogtak, az emberek teljes erőből nyomták a gázpedált.

Mit ígért Isten Ábrahámnak? Noha az emberi faj eltávolodott Istentől, az Úr tervet készített, hogy újból biztonságban visszavezesse őket önmagához. Isten azonban nem várt az ember közeledésére, hanem még akkor megtette felénk az első lépést, hogy a barátunk lehessen, és újra megismerjük őt, amikor még mi a leggonoszabb állapotunkban voltunk. Ábrahám élettörténete jelzi az isteni munkálkodás kezdetét, amelynek célja újból kinyilatkoztatni Istent annak a világnak, amely megfeledkezett róla.

0: Isten tehát szövetséget kötött és megígérte, hogy Ábrahám utódaitól kezdődően új nemzetet hoz létre, Izraelt. Ábrahám hit Istenben, és engedelmes volt. Az ígéret szerint népe Istene lesz az Úr, és új hazát ad nékik lakhelyéül. Igazságával vezeti őket, ha imádják őt, és szeretni fogják egymást. A gonoszság nem tűnik el. Isten nem azt ígérte, hogy úgy űzi el a vihart, hogy minden csak jó és szép lesz utána. Célja, hogy az ember szabad akaratából döntsön az Isten iránti engedelmesség mellett. Ábrahámnak megjelenve bekapcsolta az ablaktörlőket és a fényszórókat, hogy még a viharban is láthassunk. Akkor kezdte megmutatni a hozzávezető utat.
1: Közreműködött Balázs László.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. A pislogó gyertyabél. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Áramszünet volt. Az egyik fiók alján sikerült egy darabka gyertyát találnom. Meggyújtottam. Pislogott, füstölt, és büdös lett tőle az egész lakás. Ilyen a pislogó gyertyabél. A világban is áramszünet van, sötét. Isten előkeresett bennünket kallódó életünk mélyéről, és meggyújtott, hogy világítsunk. Pislogó, füstölgő gyertyaként sokszor hozunk szégyent őre el. Miközben a gyertyával bajlódtam, arra gondoltam, hogy én sem vagyok külön világító eszköz Isten kezében. Sokszor nem vagyok az élet illata, csak egy füstölgő kanócú, hitván gyertyabél, akivel Isten is vesződik. Ő, ígérete szerint, mégsem oltja el életemet. Mi oldhatja el a gyertyát? Az oxigén hiány, vagy a húzat? Isten éltet adó levegője az a szolgálat, amire ő hívott el minket. De sokszor úgy vagyunk ezzel, mint az én gyertyám volt. Nem a levegőben volt a hiba. Imbolygó, alig világító kormos lángját körülölelte a levegő óceán. A kanóc nem volt rendben, ezért a gyertya csak nem alkalmatlan volt arra, hogy fényt adjon, és valami derengeni kezdjen a szobában. Ha ablakot nyitottam volna, hogy betóduljon a lángoláshoz elengedhetetlen levegő, a húzat rögtön eloltotta volna. Így van ez az ember életek gyertyáival is. Sokszor a levegő, az életet hozó légmozgás oltja el a pislogó gyertyabelet. Sokszor nem tudunk bátran élni alapvető lehetőségeinkkel, és akkor kezd vészesen imbolyogni a láng, amit Isten gyújtott szívünkben, amikor levegőt, oxigént küld Isten. De ilyenkor sincs okunk csüggedni. Ő őrzi a lángot bennünk, nem oltja el a pislogó gyertyát. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Czerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahatból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Isten az embert kapcsolatokra teremtette. Azaz olyan lényként, akiknek szüksége van társakra, barátokra, olyanokra, akik szeretik, elfogadják, fontosnak tartják. Életünk akkor harmonikus és kiegyensúlyozott, ha kapcsolataink mind függőlegesen, azaz felfelé Isten felé, mind vízszintesen, azaz a másik ember felé rendezettek. Akármelyik szál, akár az Isten felé, akár a másik ember felé megszakad, elsorvad, megszűnik létezni, ott az egész ember sérül, és ezáltal a kapcsolatai sérülnek. A 10 parancsolat ezért foglalkozik nagyon is gyakorlati módon ezzel a két mindent meghatározó életirányjal, az első kőtáblán az Isten és ember, a második kőtáblán az ember és ember közötti kapcsolattal. És az sem véletlen, hogy Isten elsőként az első 4 parancsolatban éppen a vele való kapcsolatunkról tanít. Mert a vele való rendezett kapcsolat az alapja annak, hogy mi emberek egymással is békében, szeretetben és harmonikusan éljünk. Azzal, hogy az ember fellázadt teremtője ellen, és tudatosan elszakított minden szálat, amely ő hozzá kötötte, nem csak az Isten ellen vétett, hanem a másik ember és önmaga ellen is. És addig, amíg Istennel nem békél meg, addig sem a másikkal, sem önmagával nem lesz képes megbékélni. A 10 parancsolat első felével már foglalkoztunk. A következő adásokban a másik felével fogunk foglalkozni. Ma az 5. parancsolattal, amely így szól, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ezt a parancsolatot lehet így is, lehet úgy is hallgatni. Ha valaki szereti a szüleit, mert szerethetőek és rendesek, az könnyen bólint rá az 5. parancsolat igazára. De mi van azokkal a szülőkkel, akikben kevés a szeretnivaló? Mi van az alkoholista apákkal és anyákkal? Mi van azokkal a szülőkkel, akik lelkileg terrorizálják gyermekeiket? És mi van a tisztelhetetlen szülőkkel? Azok tiszteletére is vonatkozik ez a parancs? Vagy vannak kivételek? Azoknak, akiknek a szülei sok mindenért tisztelhetetlenek, azoknak nem könnyű megbirkózni az 5. parancsolat elvárásával. Mert szeretni és tisztelni senkit sem lehet parancsszóra. A szeretet és a tisztelet az, amit adunk a másiknak, akit arra érdemesnek tartunk, és aki bizonyára épp ezért érdemes is arra, hogy szeressük és tiszteljük őt. Isten, ahogyan arról már beszéltünk, az előző adásokban tisztelhető és szerethető, mert annyi mindent tett értünk a múltban és tesz értünk a jelenben. De ha az őseinkben nincs semmi tisztelni és szeretni való, és ezt gyorsan hozzáteszem, ha tényleg nincsen, akkor az 5. parancsolatba beleakadunk és megbotránkozunk. Nos, éppen ezért fontos megértenünk azt, hogy mit is vár tőlünk pontosan a bennünket szerető Isten, amikor ezt parancsolja, tiszteld apádat és anyádat. Az első, ami szemet szúr ebben a mondatban, az éppen az, hogy az Úr nem azt mondja, tiszteld apádat és anyádat, ha tiszteletre méltóak, ha kedvesek hozzád, ha szerethetőek, ha szeretnek téged. De azt sem mondja Isten, hogy adj igazat a szüleidnek feltétel nélkül mindenben. Vagy minden tégy meg, amit csak kívánnak tőled. Nem kell például követnünk szüleinket a magunk hitetlenségében. És azt sem mondja, hogy szeresd őket mindenáron. De azt nyomatékosan mondja Isten, hogy tiszteld őket még akkor is, ha nem értesz mindenben egyet velük, s ha nem tiszteletre méltóak. Isten azt parancsolja, hogy tiszteld őket, ha kell, személyüktől függetlenül. De nincsen abban valami igazságtalan, hogy akármilyen is legyen egy szülő, Isten akkor is az ő pártjára áll a gyermekkel szemben, feltétlen tiszteletet várva attól? Isten nem igazságtalan. És rosszul értjük ezt a parancsolatot, ha azt gondoljuk, hogy az Úr bármelyik korosztály pártjára állna a másik ellenében. Először is azt kell látnunk, hogy ez a parancsolat akkor sem, ma sem a kisgyerekeket, a kamaszokat vagy a tiniket szólítja meg elsősorban. Akkor is, ma is a felnőtteknek, hadd mondjam így, a már nem gyerekeknek, de akik még mindig valakiknek a gyermekei. Az ötödik parancsolat elsősorban nekik szól, az idő szülőkkel való összefüggésben. De ez nem jelenti azt, hogy most minden még nem felnőtt hallgatónk hátradőlhet, mint akikre nem vonatkozik szülei tisztelete. Az, amit ennek a magyarázatnak az elején állítottam, hogy nem érünk légüres térben, az azt jelenti ugyanis, hogy minden egyes generációt követ egy másik. És azt is követ újabb, és azt is egy újabb. És közben egyik generáció sem független az előzőtől, és az utána jövőktől sem. Mi generációk láncolatában élünk. Hatások érnek bennünket apáinktól, és hatással vagyunk mi is a gyermekeinkre. Az a nemzedék, amelyik elfeledkezik az atyáiról, gyökértelem, és így jövő nélküli lesz. Akik megvetik az őket megelőző generációt, maguk is hasonló megvetésben részesednek majd. Az ötödik parancsolat tehát a társadalomban a nemzedékek együttélését, összetartozását és ezzel a közösség fennmaradását hivatott biztosítani. Egy társadalom akkor nevel egészséges embereket, ha az egyik nemzedék tiszteli az előtte lévőt, valamint tisztelettel hordozza az utána jövőt, miközben mind a kettőről, az előzőről és az utána jövőről szeretettel gondoskodik. Ma egy beteg társadalomban élünk, ahol nem tisztelik az elődöket és felélik a jövő nemzedék jövendőjét. Mindkettőt feláldozva a profit, a hasznosság, a hazug fejlődés és a teljesítmény oltárán. Nemzedéki problémáktól hemzseg a világ, mert senki sem tisztel senkit. Minden nemzedék csak a magáét akarja, maga igazát fújja, és önző módon csak magára gondol. Mindenki csak arról akar tudni, ami neki jogosan jár, de senki sem akar hallani arról, hogy kötelességeink is vannak. Kötelességeink egymás felé. Hiszen minden nemzedék tartozik azzal, hogy tisztelje a másik nemzedéket, mert felelősek vagyunk egymásért. S mert hatással vagyunk nap mint nap egymásra, akár tudjuk azt, akár nem, felelősek vagyunk egymásért, mert egyszer felettünk is elmúlik az idő, s akkor ugyanazt kapjuk vissza, amit egykor mi magunk is adtunk, vagy nem adtunk az elődeinknek. Sohasem felejtem el azt a történetet, amely egy apáról és az ő fiáról szól. Az apa egyszer valami csekélységen úgy összeveszett a fiával, hogy az megkapta, és ruhájánál fogva elkezdte vonszolni őt kifelé az udvarra. A fiú gyilkos dühében elborult aggyal arra készült, hogy az udvaron agyonüti az apját. De amikor a küszöbhöz értek, felkiáltott az apa. Fiam, állj meg! Én is csak eddig húztam az apámat. Az egyik nemzedék így oltja bele láthatatlanul a másikba a maga csődjeit és hiányosságait. Ha volt valami, amit eddigi életemben megtanultam, az az volt, hogy felelősség nélkül nagyon könnyű ítélkezni mások felett. Könnyű nekünk gyermekeknek kritizálni anyánkat és apánkat azért, mert ilyen-olyan módon elrontották a dolgokat, hibáikkal és hiányosságaikkal nehezítve a mi életünket. De egészen másként fogjátok látni ezt, ha magatok is felelősök lesztek valakiért, akinek az élete és boldogsága ti rajtatok is áll vagy bukik majd. Észre fogjátok venni, hogy egy-egy élethelyzetben nem is olyan könnyű döntést hozni, mert vagy milliónyi lehetőség közül kell választanotok, vagy nincsen választási lehetőségetek, csak kényszerek vannak, és néha a pillanat tört része alatt kell súlyos döntéseket hozni. Mindezt úgy, hogy a döntés pillanatában nem tudhatjátok, hogy az milyen hatással lesz majd a rád bízott ember életére. Persze könnyű meglátni az elődök nyomorúságait, miközben magunk elhatározzuk, hogy mi majd mindent másként és jobban fogunk csinálni, mint ők. De ne feledjétek el, minden nemzedék így vette át a képzeletbeli stafétabotot az elődeitől, és mindegyik úgy adta azt tovább az utána jövőknek, hogy maga is ugyanannyit, vagy még többet hibázott. Az ötödik parancsolat ezeken túl még egy fontos dologra megtanít. A szülőknek úgy kell élniük, és jegyezd meg ezt, mert reméljük egyszer te is szülővé leszel majd, hogy túlmutassanak önmagukon. A gyermekeknek pedig úgy, hogy túllássanak a szüleiken. Hogyan kell ezt értenünk? A szülőknek azzal a felelősséggel kell élniük, hogy nem felejtik el, hogy mindazzal, amit tesznek, szólnak és cselekszenek, felfelé kell mutatniuk arra, akitől minden szülői tekintély származik. A gyermekeknek pedig úgy kell túllátniuk a szüleiken, hogy bennük is végső soron a mennyei atyát, mindannyiunk Istenét kell tisztelniük. Végezetül észre kell vennünk, hogy a tiszteletadáshoz kapcsolódik egy isteni ígéret is. Hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Isten a tiszteletadáshoz tehát egy ígéretet, áldásainak ígéretét kapcsolta. Az Ószövetségben az áldás kézzel fogható jele volt az Istennel való szövetségnek. Mint Isten ajándéka jelenik meg a nyugalom és a biztonság a földön, amit Isten ad a szövetséges népnek. Ha Isten népe megtartja a szövetség szabályait, akkor abból áldás következik rájuk, de ha nem, annak komoly következményei lesznek. Mi az új szövetség népe Isten áldását nem kézzel fogható jelekben, tárgyakban vagy gyarapodásban látjuk. Mert lehet áldott az az ember is, aki becsületes munkájából él, és mégsem gyarapodik látványosan. De mi is valljuk, hogy az áldás Isten jelenlétét jelenti. Ha megtartom Isten parancsolatait, az ötödiket is, akkor életem minden napján megtapasztalhatom Isten jelenlétét, segítségét, áldását. Nem azért, mert engedelmes vagyok, hanem mert engedelmességem fogékony közeggé válhat ahhoz, hogy Isten mind jobban munkálkodhasson az életemben. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Szólt a mai adásban az ötödik parancsolatról a magyarázat. Remélem, egy kicsit közelebb hozhattam hozzátok ennek a parancsolatnak az üzenetét. Ha igen, akkor várlak benneteket a következő adásban is. A viszonthallásra!

A tisztelet kifejezése. Tisztelet annak jár, aki megérdemli. Mondják ma sokan, vagy azt gondolják, hogy viselkedjen valaki tiszteletre méltóan, akkor majd tisztelni fogom. A tisztelet azonban mindenkinek jár, mert csak akkor várhatom el, hogy engem is tiszteletben tartsanak, ha én is tiszteletben tartok másokat. Albert Schweitzer, aki Afrikába ment orvosnak, lelkipásztornak a leprások közé, elindított egy új filozófiai irányzatot is, az élet tisztelete címen. Azt mondta, hogy minden életet, minden élőt tisztelni kell, mert mind Isten teremtménye. Még a hangyákat sem bántotta az őserdőben, hanem elterelgette útjukat, hogy szabadon járhassanak, s ő is élhessen mellettük. Az ige mindenkinek megmondja a magáét. Nem csak néhányaknak szól, s nem csak bizonyos szerepekben élőknek, hanem mindenkinek. János apostol ír a szülőknek, ír a gyermekeknek, ifjaknak, külön-külön. Kiemelve erősségüket, ami feladatukból következik, s azt, amire figyelniük kell, hogy jól csinálhassák, ami rájuk bizatott. Ám nem azért írja le, hogy számon kérhessük a másikon, hanem hogy a magunkét tudjuk, s ha az ifjakból apák, anyák lesznek, emlékezzenek arra, mit vártak el a legjobban saját szüleiktől. Albert Schweitzer ezt mondta, nem elég egyszerűen csak létezni. Nem elég, ha valaki jó apa vagy jó anya. Mindez nagyon szép, de kevés. Még valamit tenni kell. Keresse az alkalmat, hogy valami jót tegyen. Valami olyan jót, amiért nem kap jutalmat.

Mai műsorunk végére értünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Két hét múlva a 6. parancsolattal folytatjuk, várunk vissza benneteket, és addig nézzétek meg, hogy az miről fog szólni. Olvassátok el a Bibliából. Sziasztok, a viszonthallásra!

egyre terhesebb lett az okult dolog, és egyre fájdalmasabb, és egyre rosszabb. A sátán így elhúzza a mézes madzagot, és utána benyújtja a számlát, és nincs más szabadulás, csak Isten által.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Lélekhangoló mai szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk Kovács Viktor testnevelés tanár, lelki és fizikai egészségét, erejét egyaránt Isten kegyelmeként éli meg. Hogy számára mindez miért különösen nagy ajándék, megérthetik, ha meghallgatják vele készült interjúnkat. Tartsanak ma is velünk!

0: Kovács Viktorral beszélgetek, aki Orosházán él, hosszú ideig volt testnevelés tanár, jelenleg edzőként dolgozik. Különleges módon tapasztalta meg Isten jelenlétét, szeretetét az életében. Ez nagyban szintén összefügg az ő fizikai valóságával, az ő egészségével. Ezekről fog nekünk beszélni. Arról kérdeznélek, ha már Istent említettem, hogy neked mi volt az első tapasztalatod Istennel, vagy mikor volt olyan, hogy elgondolkodtál komolyan a létén?
1: Gyerekkoromban történt, nem hívő családban nőttem föl, de meg voltak keresztelkedve apai, anyai oldalról, és én az első élményem 5 évesen az előszobában állok a fali tükör előtt, nézem és mondom, hogy több az élet, mint ez a földi lét. Úgyhogy akkor addig én nem hallottam igazából Istenről, csak ez így beugrott, és utána az évekre feledésbe merült, és utána már kisiskolás voltam, amikor anyai nagymamám meg apai oldalról pótmamám beszéltek Istenről, és akkor megtanultam az esti imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem, de igazából ennyi. És a következő élményem, vagy megtapasztalásom így Istennel és a hittel, az már felnőtt fejjel következett be, amikor is 2005-ben jelentkeztem testnevelő tanárnak az orosházi evangélikus általános iskolás gimnáziumba, és itt indul az én történetem. Megkeresztelkedtem.
0: Ugye itt a történetben egy nagy ugrás van. Mégis volt akkor előtte egy más útkeresésed is, vagy mi vezetett oda?
1: Volt más útkeresésem, és mint sokunknak 10 éves korában kerestem az utam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és igen, agykontrollra jártam, és ott is voltak már megtapasztalásaim. A másik oldallal kapcsolatban, kimondhatom, hogy a sátánnal kapcsolatban, és a megkeresztelkedésem meg azért jött, mert az evangélikus iskolában felvettek testnevelőtanárként, és addig nem voltam megkeresztelve, és így döntöttem, hogy apai, anyai oldalon mindenki meg volt keresztelkedve, és akkor így jutottam el a keresztségig, úgyhogy 2005. december 25-én felnőtt fejjel keresztelkedtem meg. És visszaugorva, hogy agykontrollba belemásztam, és voltak megtapasztalásaim, azt vettem észre, hogy csukott szemmel látom a szobámba az ajtókilincset, és megfogtam, és ez ilyen nagyon jó érzés volt, vagy csukott szemmel bicikliztem, motoroztam, stb. És a tanárommal, akihez jártam, mondtam neki, hogy milyen képességem van, és hú, és kipróbáltuk, és innen indult, belementem a Marilyn Mansonba, sátánista zene, stb. Az energiák.
0: Ezt az agykontrollos utat azért kezdted el, mert szerettél volna valami többet, mást, mit vártál ettől, és ez igazán mit jelentett számodra?
1: Igazából nem tudtam, hogy mi fánterem, vagy mi ez, csak hogy jobb legyen a memóriám, jobban tudjak pihenni, jobban tudjak teljesíteni a tanulásban, a sportban, és így csöppentem bele. Úgyhogy semmi háttérinformációm nem volt róla. És ez hozta magával a többit, ilyen emberekkel találkoztam, és akkor Reiki mesterrel találkoztam, ő külön tanárom volt.
0: A Reikiről egy-két mondatot mondjál, hogy ez mégis milyen, vagy mi ez, mi a lényege?
1: Nem lettem Reiki mester, én csak annyit érzékeltem az energiák áramlása, és hogy a gondolattal mit tudok teremteni. Én megtapasztalásaim itt, hogy a távolból gyógyították, hogyha fájt a térdem, vagy akármilyen bajom volt, ilyen energiákat érzékeltem, és gyógyításra használták az én tudásom, vagy akkori tudásom szerint.
0: Mi lenne ezzel a baj, kérdezhetné valaki?
1: Hát akkor én se tudtam, hogy mi a baj, mindaddig, amíg egy péntek este tanáromhoz fölmentem, és elkezdtünk beszélgetni, és ott ültem a kanapéján, ő velem szembe a fotelben, és láttam egy kék-fehéres csíkot maga körül. Mondtam neki, hogy mi ez? Hát, hogy aurát láttam. Eleve már ez megérintett, megijesztett. A másik, amikor ott a kanapén testen kívül élményben volt részem, amit előtte csak skifibe látott ilyet az ember. Kívülről kezdtem magam látni, és én erre nem voltam felkészülve. Ő jött oda, és rángatott vissza, hogy gyere, gyere, gyere, gyere vissza.
0: Ő mit érzékelt abból, hogy veled ez történik?
1: Ő ezt érzékelte, látta, ő Reiki mester volt, úgyhogy ő ezzel tudott, hogy ezek a dolgok léteztek, csak gondolom nem számított rá, hogy így rám zuhan minden, vagy rám szakad, ezért más éveket dolgozik keményen, hogy ilyen dolgokat megtapasztaljon, nekem meg csak így rám zuhant, és nem tudtam vele mit kezdeni, megijedtem tőle.

0: Amikor keresztény lettél, akkor ezek jöttek szembe veled, hogy te ezektől szabadulni akarsz, vagy a keresztény létered és megtérésed hozta azt, hogy ezek kimentek az életedből, vagy megszabadultál, mondhatjuk.
1: Ezekbe annyira mélységeibe belemásztam, hogy gondolatolvasás képességem volt, hogy annyira megkötözött állapotban voltam, először élveztem, aztán már negatív lett olyan szinten, hogy a józanság és őrület határán mozogtam. És nem volt más kiútam, csak az Isten útja, és ezt tudom, hogy a Révész Rita barátnőm, akkor kollégám lejött edzeni hozzám, és akkor mindenkinek már erről beszéltem, mert terhes volt. És ő mondta akkor azon az edzésen, erről beszéltünk, hogy érted, megy a harc, a sátán is küzd, nem akar engedni, illetve Isten is küzd, érted, hogy szabaduljál. És azon az estén ideadta a Gál Péter New és keresztény szemmel című könyvét, és akkor este elolvastam, és rádöbbentem, hogy mibe vagyok benne.
0: Révész Rita, ő egy keresztény testvéred volt.
1: Ő evangélikus teológiát végzett, teológus, meg hittantanár, rokoni szálak is fűznek, távoli rokoni szálak egymáshoz, és ő keresett meg, hogy segítsek neki edzésben elindulni. Én meg, ami a terv van a szív, a szólja a száj, és én akkor annyira teli voltam ezzel, és már fájt. Nem élveztem a okkult dolgoknak a hatását, hanem már tényleg őrület, és szabadulni akartam. És mondtam lelkészeknek, mindenhol nem tudtak nagyon segíteni, és ő volt az az ember először, aki azt mondta, hogy hú, te mi van. És innen indult el a szabadulásom útja az okkultizmusból. És persze mellette meg, ez 2006-ban volt, 2005. december 25-én meg keresztelkedtem. Úgyhogy egy időben ez így párhuzamosan ment az okkult dolog, meg a keresztség. És ahogy hitben haladtam, úgy egyre terhesebb lett az okkult dolog, és egyre fájdalmasabb, és egyre rosszabb. A sátán így elhúzza a mézes madzagot, és utána benyújtja a számlát, és nincs más szabadulás, csak Isten által. Ahogy jöttem ki az okkultizmusból, voltak támadásaim például, egy hónapot éltem perforált vakbéllel, és más ebbe belehal, az Isten engem meg megsegített. 2005. decemberében, hogy megkeresztelkedtem, lett egy perforált vakbelem, és 2006. januárjában kerültem be a kórházba Gyulára, és ott egy kvázi életmentő műtétet hajtottak rajtam végre, és ott a szobatársam egy katolikus pap lett, akivel elkezdtünk hitről beszélgetni, és ott megtapasztaltam Isten jelenlétét, illetve ott olvastam először C.S. Lewisnak a Keresztény szemmel című könyvet, és így nyugalom szállt meg, és így, ahogy elkezdtem gyógyulni, ez egy jó folyamat volt, de még benne voltam az okkult dolgokban, hogy kijöttem a kórházból, még azért csak örültem neki, hogy megint jön vissza az erőm, de terhes volt ez a történet, és addig ment, még 2008 tavaszán bekerültem, ugyanígy, ahol műtöttek 2006-ban a Gyulai Kórház sebészetére, akkor már olyan fájdalmaim voltak, ugyanez az orvos kezei közé kerültem, de jól lettem. Ott pünkös hétfőjére olyan jól lettem, pont az Erdélyi Judit Ajtónyitás vajon kinek című könyvét olvastam, a János 10-et. És ezt kaptam meg, és ahogy ezt olvastam, így kaptam Istentől egy kijelentést, hogy enyém vagy, megváltottalak.
0: A János 10-ben miről szólott az a rész?
1: Hát, hogy Jézus azt mondja, és csak is általam mehettek az atyához. És hogy az sátán az milyen, hogy nem az ajtón jön be, hanem minden kerülő úton, akár az ablakon, és pont ezt elemezte, és ezt olvastam, és akkor kaptam ezt az isteni kijelentést, hogy kvázi megtértél, enyém vagy, ezt kaptam. És tudom, hogy olyan támadás jött a sátántól, hogy jött az energia, és mintha egy esernyő vagy egy búra lett volna fölöttem, és védelme volt. Páncéllal így megvédett, és akkor tudtam, hogy megtértem, hogy hívtam mindenkit, akit csak tudtam, hogy köszönöm, és megtértem. Úgyhogy akkor utána jól lettem. Azt hittem, hogy ezzel rendben is lesz az egészségem. Hát nem lett, nem rendben. Annyira lefogytam, 90 kiló voltam, hogy badisztam is, sportoltam, stb. 59 kilóra lefogytam 2008. októberére. Október 3-án műtöttek a Szent Margit Kórházba Pesten. De ez is egy érdekes sztori. Kaptam folyamatosan Istentől a gyógyulásos történeteket. Ez egy pénteki nap volt, amikor fölkerültem Pestre, de még aznap is kaptam meg azon a héten folyamatosan, hogy a kapernaumi százados szolgája meggyógyult, a vérfolyásos asszony Péter anyósát meggyógyítja, és így annyira rosszul volt, hogy nem tudtam már kijönni az ágyból se kikelni, és ott pellekedtem Istennel, de Uram, te azt mondod, hogy meggyógyulok, akkor mi van? És fölhívtam a Szent Margit Kórházba egy doktorurat, azt mondta, hogy nincs rá lehetőség, egyszerűen 2 hét múlva hívjam fel. Mondtam neki, hogy nem egy 2 hetet, lehet, hogy a holnapot nem fogom megélni. És akkor egy óra múlva az asszisztensnél visszahívott, és így kerültem föl Pestre, de ott megtapasztaltam a következő megtapasztalás Isten szeretéről, kegyelméről, egy 4 órás műtét kiraktak stómára, a belemet kivezették az oldalamra, és 4-én fölkeltem apunak, akkor van amúgy a születésnapja, és nem volt fájdalmam, nem kellett úgy fájdalomcsillapító, és néztek az orvosok, hogy mi, és én is kegyelemként éltem meg, és olyan szinten megerősödtem, és följavultam, és a stómát is úgy éltem meg sokáig, hogy újra élek, és így jártam közösségbe, egyházi közösségbe, gyülekezetbe, és ez egy jó történet volt. És akkor 2009 tavaszán valamikor a Tápés környékén volt a műtétem, a visszajelző műtétem, és akkor megkérdeztem az orvosomat, hogy lehet-e, hát egy 6 hét után lehet biciklizni. Tudom, hogy így megtudná az orvosom, nem tudom, hallgatja majd ezt a műsor, de biztos, hogy azt mondta, hogy nem vagyok normális, mert 4 hetes műtött lehettem, mikor 60 kilométert tekertem, utána meg a Békés Csabarad maratont letekertem, ami 207 kilométer. Úgyhogy ez is picit őrült voltam, de Istened dicsőség, hogy ebből is így felépültem, és eddigre igazából már az okkultizmusból megszabadultam. Az érzékenységem megmaradt, szerintem úgy, mint egy alkoholista, aki megtért kijön az alkoholból, hogy látja, hogyha valaki hasonszőrű, de már ebből szabadultam.

0: a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában Kovács Viktor testnevelés tanárral, edzővel beszélgetünk. Mit kezdtél a szabadságoddal és ezzel a visszakapott egészségeddel, erőddel, amire ugye edzéssel és sok mozgással is mindig újra rásegítettél? Isten szeretetét hogyan továbbítottad aztán a környezetet felé?
1: Egyrészt így a cigánymisszióba beléptem. 2008-ban Lacki János révén a Torosházán Szentetornyai cigányságot ő karolta fel, és testnevelő tanárként fölkért, hogy a sport részlegére én legyek a felelős, és segítettem, és 2009-ben pedig az országos misszióba csöppentem bele, és azóta is többé-kevésbé, de részt veszek, és egyrészről így adtam tovább az Istennek a szabadító üzenetét, másfelől meg még akkor sztómán voltam, de jártam a gyülekezetbe, illetve ifjúsági klubba, az Ökumenikus Keresztény klubba Orosházán, és ott töltöttem, meg házi csoportba is jártam, úgyhogy itt teljesen csak a gyógyulásomra koncentráltam, és amit el kell mondanom, nagy vágyam volt a gitározás, és elkezdtem gitározni, sőt elkezdtem dalokat írni, dicsőítő dalokat, és a többi akkor egy termékeny időszakon volt, és megfogadtam igazából, hogy amerre megyek, én az okkultizmusról beszélek. Mert nagyon sok ember benne van a pránanaditól kezdve, a reiki, az agykontroll, mindenféle variációi vannak, és akkor a szívemen hordtam az első szeretett tüze ott éget bennem, hogy az embereket megmentsem, mert ez nem jó út. És ezt nem azért mondom, mert ezt tanították, hanem mert a másik oldalt megtapasztaltam. Engem igazából az Úr mindig tapasztalatok alapján vezet, és utána tanulom meg a bibliai hátterét a dolgoknak.
0: Élő példája van önnek, hogy milyen az, hogyha a láthatatlan világnak nem az isteni oldalát vágyja az ember, és nem Istent szólítja meg, az egyetlen Istent, vagy nem őt találja meg, hanem hogy létezik egy embergyilkos valóság. Ezt mondja a Biblia, ez nagyon kemény szó, de ezt így hívja, aki az ember vesztét akarja. És lehet, hogy jót ígér, lehet, hogy ember feletti képességekkel ruház föl egy ideig, de nagyon veszélyes ezzel a tűzzel játszani. Igen, nagyon fontos, amiket elmondtál ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy van még egy komoly történet, ami édesapáddal kapcsolatos szintén, hogy kettőtök fizikai valósága most már hogyan kapcsolódik össze.
1: Ahogy így jártam az utamat a hit útján, így a cigánymisszióba, dalírás és bizonyságtevés, kiderült megint egy betegségem, egy autoimmunbese betegség, aminek dialízis, illetve transzplantáció vége. És igazából 2020-ban a Covid tette be a kaput, így két hét alatt lenullázódtak a veseim. Jártam heti háromszor dialízisre, meg mellette fölvettek a transzplantációs listára, de közben elindítottuk vele párhuzamosan a szüleim kivizsgálását, meg se fordult a fejükbe egyiküknek se, hogy ne adják ide a veséket, mert látták a szenvedésemet. Megint ott voltam a mélyen a nullába lefogyva és megsemmisülve. Kiderült, hogy mind a kettőknek jó a vesé, és utána az apujét kaptam meg. Egy fél év dializálás, azért ez nehéz volt. A sok fuldoklás, de Isten ott is megsegített, és édesapám ide adta 2021. október 25-én a vesét, úgyhogy így fort újra össze az életünk, úgyhogy másodjára megszülettem, megint így általa, Isten által, hogy ez is egy kegyelem, hogy ilyen 5-6 év a várólista egy vesére. És igazából én akkor távol voltam Istentől, csak azt szerettem volna, hogy legyen vége ennek a szenvedésnek. Nagyon sokan imádkoztak értem. Ha ez nem lett volna, hogy értünk, ha ez nem lett volna, akkor mi most nem beszélgetünk, úgyhogy a kispesti gyülekezetnél a Deák Laci, akkor a kübekházi polgármester, Orosházán az ökumenikus ifjúsági klub vezetője, Marika nénék, a Ritájék, jó hangjék in Indiába. Úgyhogy elnézést, ha valakit nem említek meg, de nagyon és nagyon hálásak vagyunk, mert ott én akkor elfogytam. Megműtöttek, egy másfél órás, két órás lehetett a műtét, aput vitték be először, és rögtön már a műtőasztalon beindult a vese. Kijöttem a kórházból, és kezdtem visszatalálni Isten felé, de úgy jártam a világban, és mellett összeszedtem az erőmet, az is egy kegyelem, hogy másfél hónappal a műtét után már 100 kilóval nyomtam fekve, és erősebb lettem, mint valaha. Tehát 160 kilót húztam föl, tényleg mint 20 évesen. És fölvettem a Magyar Szervátültetettek Szövetségének az elnökével a kapcsolatot. és beszélgettünk, és mondta, hogy hát van sportolási lehetőség. Én 10 évig búvárúszó, majd 10 évig búvárúszó voltam, úgyhogy evidens, akkor mit csináljak? Meg a másik nagy szerelem, hogy az atlétika volt, de egyszerű vagy kímélőbb az úszás, és így elkezdtem úszni. 2022-ben volt az első országos verseny, és akkor így kapcsolódtam be a transzplantáltak sport életébe.

0: A sportéletet hogyan alakult? Úgy tudom, hogy nagy céljaid voltak, és vannak.
1: Épek között nem kerültem ki, pedig szerettem a sportot, meg egy időben álmom volt, hogy kijusson az ember valami világjátékra, vagy EB-re, VB-re, vagy akár olimpiára, és itt most 2024. augusztusában Lisszabonba, Portugáliába kijutottam a transzplantáltak és dializáltak Európa bajnokságára. Úszásból indultam, illetve a másik szerelmem volt a magasugrás, és így nem tudom hány év ki, hogy elfütálni így picit túlsúlyosan, de idézője magasugráshoz túlsúlyosan. És kijutottam, úgyhogy 100 mellen úsztam, 50-mel, 50 pillangó, meg 50 gyors, meg 4x50 vegyes váltó, és még lett volna egy 4x50 gyors váltó, de addigra annyira elfáradtam, hogy átadtam egy versenyző társamnak. És ami nagy kegyelem, hogy a 100 méter mellúszás előtt elcsendesedtem, imádkoztam, és 13 másodperccel döntöttem meg az egyéni csúcsomat. Úgy, hogy ez előző héten én még lázas beteg voltam. Hála Istennek rendbe jöttem az utazásra, de azért nem voltam a top formába. És így ezt meg tudtam tenni. Úgyhogy lett ott az úszásnál 4 ezüstérmem, 1 bronzérmem, és kedden úsztunk, és szombaton volt magasugrás, és magasugrásból meg második lettem, úgyhogy ez is ilyen kegyelem, illetve megfogadtam Istennek, hogyha kijutok, és dobogóra állok, akkor minden eredmény hirdetésnél elmondom, hogy hangosan szóli Deo Gloria, egyelül Istené a dicsőség, és tényleg minden egyes dobogáskor hangosan, nem tudom, hogy ott a versenyzőtársak vagy a közönség mennyire értette, de én ezt megfogadtam Istennek, mert övé a dicsőség. Jó, nekem kellett edzenem, de az övé a dicsőség, hogy itt vagyok még mindig, ennek ellenére, amiken keresztül mentem. Úgyhogy meg hát ott volt apu is velem.
0: Édesapád nagyon fontos az életedben, ahogy anyukád is. Ezt a történetet még azért a végén hallgatóknak is mondd el, amit velem megosztottál, hogy édesapádat hogyan kérted vissza Istentől, vagy vele mi volt még később?
1: Annyi kitérő, hogy anyunak is hálás vagyok, mert ő nem lett volna ott hátországnak, és nem omlott össze, akkor főzött, mindent megcsinált, illetve apu heti 3-szor vitt át dializálásra, mert nem tudtam megmozdulni, és olyan rosszul voltam a dialízistől. És 2021-ben, hogy megtörtént a transzplantáció, 22. augusztusában ő rosszul lett, és csütörtöki napon bevittem az SBO-ra, a sürgősségi baleseti osztályra. Úgy jártam oda, mintha hazajártam volna, úgyhogy ismertek rögtön. Úgyhogy apuért mindent megtették, hazaengedték, és vasárnap újra lázas lett, rosszul lett. Csináltak egy CT-t, és azt állapították meg, hogy vastag bőrdaganat máját étel. És ez aznapig az volt, hogy békesség néktek közel és távol, így szól az Úr, meggyógyítom őt. És nem akartam elfogadni, hát hogy tényleg egy éve kivizsgálták, kidadt a vesét, makkegészséges. Ez nem lehet. Úgyhogy egész éjszaka végig pellekedtem az Úrral, hogy de megmondtad, Uram, hogy meggyógyítod őt. És csináltak neki egy béltükrözést, egy sürgősségi műtét lett neki, kihelyezték őt is sztómára. Úgyhogy megjárt ő is a mélységet, hogy én sztómán voltam. És ami megtapasztalás, hogy mikor kikerült az intenzív osztályról, a korteremben mondta, hogy fiam, olyan furcsa valami, mint aranyból vannak a kapuk, és hát én tudtam, hogy a Bibliában van leírva, csak ő ezt megtapasztalt, és másnap, ahogy visszamentem hozzá, mondta, hogy voltam oda. Hát előtte is tudta, hogy van Isten, de megtapasztalta.
0: Emellé kapta meg édesapád a gyógyulást, a felépülés lehetőségét is, és hogy máig jól van. Te mire vágysz még? Mit kérsz Istentől most? Mi az, amire előre tekintesz ezekkel a hátad mögött, amikről meséltél sok-sok csodás történet után?
1: Hát újra, hogy visszataláltam Istenhez, hogy szolgálatba állítsam, hogy tudjak neki, hogy milyen úton, milyen módon szolgálni, nem tudom, de hogy ebben segítsen. Beadtam az evangélikus teológiára, amúgy hittan tanárira, úgyhogy most, ha ez az utam, akkor sikerülni fog. Illetve amire nagyon vágyom, és Isten az utóbbi időben kijelentette, hogy lesz gyerkőcöm. Bár nem abban az élethelyzetben vagyok, de megkaptam Ábrám történetét is, meg Zakariás történetét is így igében, úgyhogy ez a reménységem, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben házasság is és családalapítás, de ezt még oda kell bíznom. Ez a két nagy szívem vágya, illetve hogy a vesém, az apu vesége minél hosszabban kibírja.

kedves hallgatóink, az okkultizmus, például a reiki, az agykontroll veszélyeiről, keresztény testvérek imáiról, szabadulásról, gyógyulásról hallhattak Kovács Viktor testnevelés tanár edző tanúságtételében. Viktor 2024-ben a transzplantált sportolók között komoly versenysikereket ért el, mindezt Isten dicsőségére ajánlva testi-lelki gyógyulásáért. Az Evangélikus Rádiómisszió műsoraiban elhangzó beszélgetéseket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu webhelyen. Hallgathatóak a Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk a műsorral kapcsolatban. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Bizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A Bizsolyi Református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Fölidézték a Bizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását. Tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is tárgyasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt és mindenek fölött a Szent Háromságos gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló, kijelentett igéje, valamint az életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségüket, fölszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával a Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 esztendős. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Technikai és Média Nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlen fontos része a szolgálatnak. Nem csak arról szól, hogy hírt adjunk a programokról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a Technikai és Média Napot, amelyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. A nap során gyakorlati műhelyek, eszközbemutatók és tapasztalatcserék segítségével olyan témákat járnak körül, mint a hír, írás, fotózás, videókészítés, közösségi média, honlapkezelés, online közvetítés és a kommunikációs csapatmunka. Céljuk, hogy a résztvevők azonnal használható ötletekkel, új ismeretekkel és értékes kapcsolatokkal térjenek haza. Szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogodzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőzünk.

0: merre tovább adventisták. Beszélgető társaim Gyetvai Gellért, adventista teológus, kommunikáció szakon végzett bölcsész, szociológus, a társam tudományok doktora, a hetednapos adventista egyház advent kiadójának igazgatója, az adventista teológiai főiskola adjunktusa, kiemelt kutatási területe a roma integráció, illetve a megváltozott munkaképességek foglalkoztatási és szociális kérdései. Tokics Imre, adventista lelkész, a hittudományok, a zsidó vallástudományok, valamint az állam és jogtudományok doktora. Egyetemi tanár, az Adventista Teológiai Főiskola tudományos tanácsának elnöke és az Ószövetségi Tanszék vezetője. Sok-sok könyve közül kiemelkedik a Jeremiás proféta című, melyet 83 különböző nyelvre fordítottak le. Beszélgetésünk címe Szigeti Jenő könyvének címe. Ki is volt Szigeti Jenő, akivel még nem is olyan régen ebben a műsorban beszélgethettem, az adventizmus mely irányzatához, árnyalatához sorolható?
1: Szigeti Jenő egy polihisztor volt, adventista lelkészi családban nőtt fel, aztán sok problémája volt a lelkészi hivatás megkezdéséig. Mindig azt mondták a kortársai, hogy kiváló tudós, de lelkész sosem lesz belőle. Hát rácáfolt erre, hatalmas polihisztori tevékenységet végzett. Én azt hiszem, pontosan meg sem állapítható, hogy hány könyvet írt, mert ahány statisztikát nézek, ott mindegyik eltér. Jóval százon fölül van. Nem beszélve a publikációs tevékenysége, és generációk nőttek föl a keze alatt. Én is az iskolapadban ismertem meg annak idején Szigeti Jenőt, Gellért is.
2: Én is ott
1: ismertem. Generációk nőttek föl az ő keze alatt, nem csak Magyarországon, hanem Európa más részeiben is. És írt egy könyvet, hogy merre tovább adventisták.
0: Így van.
1: És ennek a könyvnek az érdekessége, hogy tegnap este kaptam egy e-mailt, hát egy szigetről, egy földközi tengeri szigetről, és ott megkeresett valaki, hogy hallott erről a könyvről, és ennek a könyvnek egy fejezetét e-bookban, angol nyelven szeretné publikálni, és hogy én, mint szerkesztő, meg adventista teológiai főiskolának, a tudományos tanácsának az elnöke, hozzájárulok-e ehhez, úgyhogy nagyon érdekes, hogy most már nemzetközi partokat is mos ez a hullám, amit ő keltett. Igen.
0: Gellérte, hogy emlékezel rá?
2: Én a legelső találkozásom vele a főiskolához kötődik. Hát ha azt mondom, hogy ennyire nyitott és barátságos embert keveset találtam életemben, akkor szerintem nem túlzok. Úgyhogy
0: én is így voltam.
2: Nyugodtan mondhatom, hogy mi az első pillanattól kezdve. Tehát én nagyon könnyen ráhangolódtam, és ő neki volt egy ilyen végtelen képessége, hogy mindenki nagyon könnyen ráhangolódott. Úgyhogy én nekem, amikor rágondolok, akkor egyrészt eszembe jut ez a polihisztori lét. A másik az, hogy szerettem.
0: Igen.
2: Szerettem, tényleg. Tehát, hogy én nagyon, hát jól tudod, te is mindannyian jól ismertük, egy nagyon szerethető és nyitott ember volt. Mondjuk el azt is, hogy nem mindenki olyan nyitott például az adventisták közül, más felekezetek felé. Na most ő volt az az ember, aki
1: a híd
2: egy szokatlan nyitottsággal tudott például mindenféle felekezet felé
0: olyannyira, én itt a Szolar Rádióban ismertem meg, többször beszélgettünk, műsor keretében is, aztán úgy személyesen is. Ha én nem tudom róla, hogy ő adventista lelkész teológus, akkor fogalmam sincs, hogy melyik felekezethez tartozik. Nyugodtan elfogadhattam volna katolikusnak, és evangélikusnak, és így tovább.
2: Igen,
0: nem
2: tudom,
0: te is így látni?
2: Igen.
0: Igen.
2: De valószínűleg péntek este derült volna ki, hogy ő adventista.
0: Igen, így
2: a
0: van.
2: A szombat miatt.
1: Igen, én csak annyit, hogy hosszú évtizedeken keresztül dolgoztam vele, még annó a Kontakt Rádióban és a hatos csatorna műsorában, Vallás és Kultúra műsorban, és mindig szakértőként jelent meg, és különböző professzorokat, tudósokat, lelkipásztorokat hívtunk meg,

0: És én nagyon sokszor megdöbbentem azon a fantasztikus és mély tudáson, amit egy-egy speciális kérdésen, és nem feltétlen teológiai kérdésen, lehet a szociológia kérdés, lehet a társadalomtudomány, vagy akár jogi kérdés. Szóval engem mindig meghökkentett az a fantasztikus mély tudás és ismeret, ami benne ott lappangott, és ő mindig kevesebbet mutatott meg magából, mint amennyi benne volt. Tehát mindig csak a jéghegy csúcsát láttunk, de nagyon sokszor kiemelkedett a jéghegy alsó része is. Szóval számomra az én tevékenység, tudományos tevékenységem számára Szigeti Jenő egy fantasztikus nagy lökést adott, és példakép, hogy írtózatos szorgalommal havonta több könyvet elolvasott, és ezt kijegyzetelte. Hát a naptára az olyan volt.
1: Én tőle tanultam azt egyébként, hogy hetente legalább 100 oldalt el kell olvasni ennek, aki karban akarja tartani a tudását. Ezt tőle tanultam.
0: Igen, és ez így is van.
2: És mint adventista, tőled idézek, Imre, írod róla, hogy taktoborzás helyett közösségfejlesztés, és az ima élet és spiritualitás fellendítése a legfontosabb. Az egyházi közösség legnagyobb veszélyének és ellenségének írod a fundamentalista gondolkodás tekintette, és a gyülekezeten belül is szorgalmazta a vallásszabadságot. Ezt azért érdemes kommentálni.
0: Gyakorlatilag minden szervezet vigyáz a maga határaira, de ez a határ nem az a biblikus határ, amit megszokunk a Szentírásból, akár az Új Szövetség oldalairól, hanem az, amit a szervezet saját maga állít fel. És ez a biblikus határ és a szervezeti határ az nem esik egybe. Az mindig szűkebb, a Biblia az mindig bővebb, akár vallásszabadság vonatkozásában. A szervezet az korlátozni akar, az újabb és újabb korlátokat állít fel, hogy védje a maga belső értékrendszerét, és pont ezzel válik talán értéktelenné, mert a szabadság helyett, mert Isten a szabadság, és az Új Szövetség ebben a vonatkozásban tanít bennünket. És ez az, amit Szigeti Jenő felfedezett, és megtalált, és próbált állandóan ezeket a határokat egymáshoz közelíteni.
2: Vezetője is volt az adventista egyháznak, pontosabban az egyiknek.
0: Igen.
2: Mert is ugye az Egyesült Államokban 5-6 egymással versengő adventista egyháza versengés, most a legjobb értelemben használnám.
1: Igen, tehát talán inkább, tehát ez különben minden egyháznál megvan, hogy a fő testet, vagy az elsődleges testet elhagyják csoportok. Tehát inkább így, tehát azért mondom, hogy mert hogy a versengés azért talán nem annyira egyenrangú ez így.
2: Igen.
1: Ez a versengés.
2: Igen, így van. Így van.
0: Meg hát de egy biztos, hogy talán csak annyit István, hogy körülbelül még egyszer annyian vallják magukat adventistának, mint amennyien a hivatalos nemzetközi adventista egyháznak a tagságához tartoznak. Tehát kikerültek, és ők továbbra is adventistának tartják magukat, noha nem közvetlen tagsággal nem bírnak. Sokkal szélesebb. Talán azt mondanám, hogy az adventizmus egy mozgalom, és egy egyháznak a meccés vonala.
2: Igen, igen.
1: Igen, és ebben teljesen jól mondtad egyébként, hogy tehát ő gyakorlatilag a hivatalos név az a hetednapi adventista egyház.
2: Igen.
1: És annak volt, igen, az elnöke. Azt hiszem
0: két cikluson keresztül, és harmadik ciklusban is csont nélkül megválasztották volna, de akkor már azt mondta, hogy ő átvezette a rendszerváltás nehéz időszakában az egyház hajóját, a különböző zúgókon, meg különböző nehéz helyzeteken, és azt mondta, hogy én most már a tudománynak akarok élni, és tökéletes, akkor nem értettem, de később, néhány évvel később megértettem, hogy jót választott.
1: Igen, egyébként ez egy nagyon fontos momentum, mert aki ismerte, és mi például jól ismertük mind a hárman, hogy ő nem szerette az adminisztrációt, nem az, ő az evangélium ember volt, akinek az evangélium és a tudás volt az elsődleges, és ez egy ilyen szükséges rossz volt,
0: a tudomány,
1: hogy néha olyasmit is kell csinálni, mint az egyház vezetése. Ez nem azt jelenti, hogy rosszul csinálta egyébként, de ez azt jelenti, hogy ő nem szerette, amennyire én visszaemlékszem.
0: Az az igazság, hogy kiváló adminisztrátor volt, de mindig azon sóhajtozott, hogy amíg ő adminisztrál, abban néhány órában a cikkeit tudná tovább gördíteni.
2: Most már tőle idézek, és hát szorosabban a beszélgetésünk címéhez, a Merre tovább adventisták címhez. Azt írja valahol, ami az élő egyházat megbénítja, identitásvesztés, bürokratikus elnehezedés, szektársadás. Pozitív tengelyek, nyitottság, kisközösség, szerveződés. Most azért érdekes számomra, ugye, mint aki egy ilyen óriási nagy egyháznak, a katolikus egyháznak a tagja, persze, mint vallásszociológus, én is másképp nézem ezt a nagyot és a kicsit, de kicsikével egy tömegegyház. Ehhez képest úgynevezett nálunk kis egyházak máshol nagyok, épp a baptisták, adventisták is van, ahol nagy egyházak közé tartoznak. Az úgynevezett neoprotestáns kis egyházak, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, olyan gyülekezeteik legtöbbje, olyan, hogy személyesen ismerik egymást, mint mondjuk a katolikuson egyházban belül szó sincs erről mondjuk egy plébánián, akár egy vasárnapi misén sem. Ezzel szemben a katolikus egyházon belüli lelkiségi mozgalmok kisközösségei azok, ahol ez a hasonlóság van éppen az adventista közösséghez. Ehhez képest meglepett engem, ugyanez baptistáknál volt, egyik baptista közösséget látogattam meg, mint vallásszociológus, és valahogy beszélgettünk, és valahogy azt mondják, hogy hát túl sokan vagyunk. Egy Isten tiszteleten is már 115-en múltkor. És ezért kis közösséget szervezünk. És akkor láttam, hallottam meg a gyakorlatban a Szigeti Jenőnek az igazát.
0: Igen.
2: Amikor ő a kisközösségre helyezi a hangsúlyt, egy olyan egyházban, ahol eleve a gyülekezetek, hát azt lehet mondani, hogy személyes kapcsolatokra épülő kisebb Igen. közösségek.
1: Annyira egyébként, hogy az egyháznak kb. 120 gyülekezete van, most nem emlékszem a pontos számot.
0: Magyarországon.
1: 125-re emlékszem a szórványokkal együtt. Igen. Tehát 125 mondjuk kisközösségünk van, és annak a 60-65%, most nem emlékszem pontosan, erre 50 fő alatti. Tehát igen.
2: Igen.
1: És tudod, miért érdekes egyébként, most, amikor ezeket elmondtad, tehát egy könyvről beszélünk, az nem tudom, nem emlékszem, hogy elhangzott-e, de tulajdonképpen van egy könyv, amit ilyen címmel írt.
2: Igen, igen, mutattam rá.
1: És ezt a könyvet, ezt ő sokkal korábban írta. Ennek jelentős része, ennek az anyagnak, ami benne van, ez akár 10 évvel ezelőtti anyag, amit írt. És azért érdekes ez, mert azok a problémák, amikre most ez a felsorolásom rámutatott, ez alig létezett 10 évvel ezelőtt. Tehát igazából most döbbenek rá, hogy amit te most felolvastál Szigeti Jenőtől idézetet.
0: Mennyire aktuális?
1: Hogy most vált aktuálissá, tehát ő látott valamit 10 évvel ezelőtt, amit igazából most kezdünk igazán látni a közösségekben. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy most szembesülni. Én ezt a könyvet olvastam, én voltam az előkészítője, az egyik előkészítőjének a kiadványnak, és tényleg, hogy mennyire 10 évvel ezelőttől látta, az pedig akkor már nem is foglalkozott olyan erőteljesen az egyházzal, mint szervezette, hiszen rég nyugdíjas volt, tanított, Miskolcon tanított, a mi főiskolánkon tanított, az adventista főiskolán is hasonló. De lehet, hogy pont ez a kicsit kívülről látás adta meg neki azt a lehetőséget, hogy hamarabb észrevegye valamit, ez amit biztos. Lehet, hogy mi csak most érzékelünk igazán.
0: Mint tudósról úgy tudok beszélni, hogy zseni volt, és mint Isten emberéről úgy tudok beszélni, hogy annyira a lélekkel együtt járt, hogy megelőzte a korát. És a nagy emberek, most katolikus része, 23. János megelőzte a korát, összehívja a második vatikáni zsinatot. És számtalan ilyen van, akár baptista, akár más vallás vonatkozásában is. Előre látják, hogy mi lesz 10-20 évből. És ez valami fantasztikus. Mi csak azt tudjuk mondani, hogy zsenialitás, de valószínűleg az Isten lelkének közelsége is adja ezt a látást számukra. A kis közösségekről meg hadd mondjak azt, hogy nemrég jártam Angliába, és ott volt egy gyülekezet, kb. 500 fős, és majd 2000 fővel rendelkezik, és nem egy mega church-öt hoztak létre, hanem óránként más gyülekezeti programok vannak. És gyakorlatilag három gyülekezetet hoztak létre, három különböző lelkésszel, ugyanabban a helyiségben. Az egyik 9:30-11, a másik 11:30-12, tehát hogy valahogy a kis közösségnek az érzetét, a látszatát, a jelentőségét megtartsák. Mert ugye egy 2000 fős gyülekezetnél már nincs ilyen. Aztán még beszélhetnénk akár az 5000 fős gyülekezetekről. De egy bizonyos pont fölött nem éri meg, mert a mennyiség a minőség rovására megy.
2: Akkor a hallgató kedvéért, és össze is hasonlíthatják, nemrégen a baptizmusról beszélgettem egy baptista lelkész barátunkkal, és hát ugye, hogy összehasonlíthassák a kedves hallgatók, hogyan született meg Magyarországon az adventizmus?
0: Gyakorlatilag nyugatról jöttek úgynevezett misszionárusok ebben az időszakban Németországból. És gyakorlatilag...
1: Igen, ott volt egy ilyen misszióközpont.
0: Hünergárt és a többiek, és Erdélyen keresztül az első adventista gyülekezet Erdélyben.
1: Érdekes. Majd igen, akkor még ide tartozott.
0: Igen,
2: tehát, igen, persze.
0: A másik pedig a mostani magyar területeken pedig Békés Csabán, és gyakorlatilag teljes nazarénusi háttérből, aki abban az időben ugye nagy problémákban voltak a modernizmus, hogy most a nők süthetik a hajukat, nem süthetik, és ebben a tétovázásban megjelentek az adventista misszionáriusok, és gombamót kezdtek szaporodni. Sajnos azóta nem szaporodik gombamót, csak egy új gyülekezetet létrehozunk, és egyet megszüntetünk. Szóval, hogy mondjam, egy bizonyos pontnál...
2: Mi volt az oka, mondjuk a nazarénusokhoz képest, akik máig a legarchaikusabb protestáns felekezet.
0: Talán pontosan a szabadságot érezték meg az adventista közösségekben, és nagyon érdekes, hogy jött létre. Hát ezek paraszt emberek voltak, és amikor bejártak a fagyok, akkor azt mondták, na elmegyünk, megnézzük azt az evangelizátort, és felültek egy szekérre, és elmentek Németországba. Aha. És bekopogtatott 10 ember a lelkésznek az ajtaján. A lelkész azt mondta, gyertek be, hát ennyi ágyam nincs, de valahogy el leszünk. És ott voltak nála néhány napig, és akkor úgy jöttek haza. Ez a lelkész nem csak a szószéken lelkész, az otthonába is fogadott.
2: Megpróbálták.
0: És gyakorlatilag hazajöttek, és így alakult. Így jött létre a Békés Csabai adventista első gyülekezet.
1: Illetve hadd beszéljek egy picit haza, mert hogy az 1800-as évek végén a könyvekkel indult meg az irattok. Úgynevezett iratmisszióval indult.
2: Igen.
1: És nagyon érdekes, hogy azt nem tudom, te tudod-e, hogy az első, tehát a 1892-ben jelent meg a Jézushoz vezető út, ami gyakorlatilag a világon az egyik legnagyobb számban valaha megjelent keresztény írott, és 1895-ben, tehát mindössze 3 évvel később már megjelent Magyarországon, mégpedig egy református lelkész
2: fordításában. Egy igazi bestsellerrel kellett, hogy legyen.
1: És egy igazi bestseller, és az kezdett el terjedni. Egyébként azóta is egy igazi bestseller, tehát a szó szerint azóta is millió számra kell el. Magyarországon is a legnagyobb példányban kiadott könyv, már a keresztény íratok között az egyik legnagyobb példányszámban kiadott. És érdekes, hogy egy református lelkész. És ez a református lelkész, két nagy nagybecskereki református lelkész volt egy lap, amiben megjelent erről egy írása, 1995. decemberében írta, akkor még keménytelek voltak, hogy ez, hogy ezt Isten ihlette ezt a könyvet, és hogy ha valakinek nincs pénze, akkor vagy ő küld, vagy adja el a kabátját azért, hogy megvehesse.
2: Gyönyörű.
1: Miközben...
0: Mert azt mondta, hogy fázva túl lehet élni, de egy könyv nélkül az örök életet nem lehet megszerezni.
1: Úgy, hogy igazából nem is adventistákon keresztül.
2: Igen, nagyon érdekes. Igazából,
0: és nagyon érdekes, hogy még a nyomtatása is, tehát az anyagi pénzről, vonatkozásában anyagi, is a saját pénzét fektette bele.
2: Hát innen folytassuk egy kis zenehallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Gyetvai Gellérttel és Tokics Imrével, Merre tovább adventisták címmel. Nagy örömömre ennek a könyvnek a bevezetőjét egy kiváló szociológus kollégám, Ankis Elemérnek munkatársa Manin Robert írta, és hát az különösen jó vallás szociológus számára egy szociológus által bevezetett könyv. Ő azt írja, hogy idézem most Manin Robertet, szakít, mármint Szigeti Jenő, az adventista egyház sokáig domináns profécia értelmezési módszerével, és egy spirituálisan érettebb, pásztoribb, és biblikusan megalapozottabb alternatívát vázol föl. Hát ez nagyon érdekes, mert azért a profécia és az adventizmus valahogy összetartozik.
1: Nagyon is.
0: Aki ezzel a hagyományos profétizmussal szakít, akkor annak sok baja is lehetett a egyházában, ez valamilyen új, vagány újítás, vagy pedig, mondj, innen folytassátok ti.
2: Mert ha végigolvasod, akkor kiderül, hogy nem pontosan erről van szó, hogy egy újfajta profécia értelmezést, inkább arról volt szó, és illetve arról van szó a könyvben. Tehát azért minden, és az elején föl is tetted az kérdés, hogy vajon melyik irányzathoz tartozik. És a profécia értelmezésnek van egy többféle irányzata, és bizonyos köröknél uralkodóvá vált ez a túlságosan, nem is tudom, hogy mondjam.
1: Dogmatikus, ez a, ilyen, merev, tehát konzervatív.
2: Egy profétát kétféleképpen lehet értelmezni, vagy többféleképpen lehet értelmezni. A két véglet az, hogy akár a Biblia fölé emeljük, tehát szélsőségesen őt tartjuk az iránymutatónak, és hát van a másik, amelyik meg abszolút esetleg semmiben veszi, és ő ezek ellen küzdött gyakorlatilag a szigetén. Tehát igazából ő inkább megpróbálta helyre tenni ezeket, igen, a dolgokat. Tehát, mert hogy volt az a szélsőség, és különösen egyébként a könyvben az ellen küzd a szélsőséges. Tehát például azt, amikor egy proféciát mindenáron úgy próbál valaki, ez csak a jövőről szól. És neki volt egy nagyon fontos proféciai megközelítése, erre nagyon, ez úgy bevésődött nekem, hogy a profécia az mindig a jelenről szól.
0: Hát igen.
2: Mert Isten a jelenre igazából, és nem a jövőt akarja, nem azt jelenti, hogy nem beszél a jövőről Isten. De valójában a proféciának akkor értelmezzük helyesen a proféciát, ha a saját jelenünkre próbáljuk érteni, de nem szélsőségesen.
1: Mert most kell megváltoznunk, nem majd mert, amikor.
2: Mert nekünk szól, és nem 20 év múlva fog szólni. Akkor is szól, de akkor már lehet, hogy nem azt mondja, és nem nekünk, hanem valaki másnak. Tehát ez volt igazából, amit a Szigeti Jenő ebben a könyvben megírt, hogy tulajdonképpen, ha egyszerűen akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy kerüljük a szélsőségeket. Ne akarjuk a prófétát többnek látni, mint aki, kevesebbnek se, és végképp ne akarjuk szélsőségesen a hitünket csak hozzá rögzíteni, mert az viszont egy nagyon rossz út.
1: Illetve még az adventista profécia magyarázatok Magyarországon egyfajta politika értelmezésbe csapott át. Amikor jött a kommunizmus, akkor nyilván a proféciák ez ellen, az istentelen politikai rendszer ellen. Amikor a kommunizmus emberibb formát öltött a 60-as, 70-es években, 80-as évek elején, akkor a profécia magyarázat is kezdett egy kicsit szelidülni ebből kifolyólag. És Szigeti Jenőbek az volt a zsenialitás, hogy kiemelte ebből a politikai kovászból, megtisztította az igét, és nem elsőrenden politikai villámokat eresztett a profécia, hanem a népeket elkészítette az Istennel való találkozás lehetőségére. És ez volt a zsenialitás, hogy ki tudott nőni abból a kulimájzból, ami saját korát jellemezte.
2: Igen, ez nagyon fontos volt, amit most Imre mondott, hogy ne használják furkósbotként az emberek agyonverésére.
1: Igen.
2: Most, ha nagyon nyersen,
1: vagy politikai eszközökre.
2: Vagy politikai, tehát annyira emlékszem, hogy amikor például jött az Európai Uniós csatlakozás, hogy jó példa volt arra, amit pont, jó példa arra, amit az Imre az előbb említett, hogy nagyon sokan ebből meg akarták jósolni, hogy nem fogunk csatni. Nem lesz Európai Unió, mert hogy a Dánieli állóképben nincs már érveltek.
1: Hát nem is lesz, mert ahova a magyarok belépnek, az előbb-utóbb tönkre megy.
2: Hát ami a lényeg, hogy ő azt szerette volna, hogy ezek a szélsőségek kerüljenek ki a proféciát.
0: Méghozzá az érdekes, hogy amikor került a szélsőségeket, nem lett belőle langyos középút.
1: Igen, igen.
0: Én legalábbis így láttam,
1: igen.
0: És szerintem a Mani Robi is, őt is ez ragadta meg. Akkor azt kérdezném, hogy a hazai adventizmusban, aminek azért ugye több irányzata és egyháza is van, mennyire jellemző a Szigeti Jenő felfogása szerinti profétizmus?
1: Én azt hiszem, hogy abban az egyházban, amiben mi működünk, tehát a Magyar Unió, a hetednapi adventista egyház Magyar Uniója, nem beszélünk itt a kerakról, mert ott ilyen mély ismereteim nincsenek. Én azt hiszem, hogy az ő szemlélete az megerősödött, kikristályosodott. Nyilván az is folyamatos formálódásban van, ahogy az élet változik, úgy az örök ige, de ennek a magyarázata is mindig hozzáigazodik. Én azt hiszem, hogy ő azért ezt létrehozta, kialakította, és halála után is ez a szemlélet él, ma működik, fennáll, fejlődik.
0: Nagyon markáns állítása Szigeti Jenőnek, hogy az új protestáns egyházak kialakulása a történelmi egyházak hiánybetegséget tükrözi, hozzátesz a II. Vatikáni zsinat után, ezt átvette a katolikus egyház, tehát elfogadta ezt a kritikát, és teljes mértékben átvette, és immár a különböző protestáns egyházakról nem mint a féle eretnekekről beszélt, hanem hát akik, hát hogy is mondjam...
1: A koncentrikus körök távolabb esély részéről.
0: Tükörről, amiben magunkat jó, ha megnézzük alaposan. Most Szigeti Jenőt idézem, az induló szabadegyház mozgalmak nem új vallási szervezeteket akartak létrehozni, hanem a régi puritán pietista erkölcsi értéket akarták élni. És ezzel útját állni a kereszténység rohamos szekularizációjának. Mennyire igaz ez? Hiszen mondjuk a háború utáni években akár adventistákat, akár baptistákat, akár metodistákat, nem is beszélve a nazarénusokról, de még a pünkösdiekre is jellemző volt, egy a katolikusok, de még a törzsökös reformátusokhoz képest is egy nagy mértékű puritánság. Ugye ők, akik nem jártak színházba, moziba, nem fogyasztottak alkoholt, de még talán kávét sem, nem talán, biztosan nem. Erre vannak tapasztalataim. Az öltözködésük föltűnően szolid volt, nem annyira, mint a nazarénusokja, ahogy szinte egyenruhát hordtak falu helyen, de azért nagyon szolid, és ez azért lényegesen változott. Személyes életemben van tapasztalatom, nem régen még tanítottam veletek együtt az adventista főiskolán, ahol hát mindig nagyon kedvesen, nagyon otthon éreztem magam, de nagyon kedvesen gyümölcsteával kínáltak. Ugye hát én ott ilyen 6-8 órás előadásai
1: maratoni előadásokat voltak, tartottál.
0: És azért mondjuk itt a, ezt mondjuk a kávéval köti össze az ember racionálisan, de hát ugye hát semmi, megköszöntem a gyümölcsteát, és vittem magammal termoszban kávét. Ám de néhány év elteltével az intézeti tanulmányi osztály vezető akit hát régi jó barátként köszöntöttük egymást, megkérdezte, hogy milyen fajta kávét szeretnék. Mert hogy 10 féle közül lehet választani. És akkor elkezdtünk vele beszélgetni, hogy akkor hogy is van ez. Otthon is isznak kávét, és mondta, hogy bevallják itt elsősorban a más felekezetű kedves vendégek kedvébe akartak járni. Az oktatók a többsége ide ebbe a kategóriába tartozott, és azt is elmondta, hogy azért közülük jó néhányan a vendégeiket otthon már kávéval kínálták, és jó néhányan, hát ez most, hogy is mondjam, ebben a tekintetben szabadabban gondolkodnak. Na most itt az, ugye az órom előtt játszódott le egy nagyon régi hagyomány, hiszen én 4 évig benne éltem a hagyományba, és gyümölcsteját ittam, és a következő 3-4 évben, körülbelül 7-8 évig tanítottam Pécelen, a főiskolán, pedig kedvemre válogathattam a különböző kávék közül. Hogy látjátok ez itt? Milyen fajta változások vannak az adventista életmódban? Itt nagyon jó a kérdés, hogy merre tovább adventista. Mennyire feltétele adventistának lenni? Kérdést adott válasznak, hogy hogy öltözöm, hogy mit szabad és nem szabad látogatnom, olvasnom, megnéznem, gyakorolnom, enne minno.
2: Ez ma már valóban egy változó kérdés. Azért 30 évvel ezelőtt például könnyen lehetett még probléma a gyülekezetben, abból, ha valaki egy hölgy nadrágba megy. Aha. Miközben a női nadrág alapvető, és egyébként ezt is a Szigeti Jenőtől tanultuk, hogy a nadrágot azt a férfiak a nőktől vették el a lovaglás miatt.
0: Hát
2: tehát,
0: igen.
2: Hogy ez egy érdekes helyzet volt.
0: Így van, pontosan, hiszen sok helyen
2: tehát, ami szoknyát, a lényeg, hogy változik. Tehát igen, teljesen jól érzékeltet, hogy van egy ilyen típusú változás. Azért, tehát alapvetően minden puritán típusú gondolkodásnak a lényege, igen, az a visszatérni a gyökerekhez és megőrizni ezeket a dolgokat.
0: Hát igen.
2: Azonban te is jól tudod, hogy a történelemben sosem volt olyan, hogy ez, illetve talán egy-két helyen, mint az amisok meg hasonlók,
0: akik igen.
2: szélsőségesen próbálnak ragaszkodni bizonyos rendszerekhez, de alapvetően azért az ilyen típusú viselkedést, attitűdöt is mindig érinti az adott kor. És bár 30 évvel ezelőtt igen, alapvető volt, hogy ne igyon kávét. Nem volt feltétele egyébként, tehát nem az, hogy valakit nem lehet adventista, mert nem iszik.
0: Igen.
2: De hogy mondjam,
0: nem
2: de nem nézték jó szemmel azt, aki iszik kávét, igen. Hiszen ennek nagyon egyszerű oka van, az evangélium szerves részének tudjuk a testünk gondozását is, tehát hogy a testre való vigyázást, hiszen ember például a teremtettségénél fogva is a természetre, aminek része felügyeletet kapott, mégpedig a gondos megőrzésére, és ebből fakad ez az egész. De látnunk kell, és nem lehet letagadni, hogy ez változik. Változik, és igen, az, ami korábban nem létezett, az most már, és most már, ha bemennél a titkárságra, akkor már magad választhatnád ki a kávét, nem kellene oda menni hozzád 4 szem, közben természetes lenne, hogy oda mész, és tudod, mit látnál? Azt, hogy az adventista tanár is issza a kávét. Tehát, hogy ez egy természetes változás. Ez az öltözékben ugyanez igaz, hogy az öltözékben még mindig egyébként, tehát egyszerűen azért, mert ez bibliai előírás, hogy az legyen szolíd és tiszta. De ma már nem fogsz megkülönböztetni a legtöbb esetben egy adventistát, még akkor sem, ha bemész a főiskolára, és leülsz mondjuk a diákok elé, nem fogod tudni első pillantásra eldönteni, hogy ki adventista, ki nem, miközben lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még ezt simán meg tudtad csinálni.
0: Miközben ez nagyon érdekes.
2: Hát mert ezt, hogy ugyanúgy öltöznek ma
0: igen,
2: már.
0: Illetve a különbségek mégis legtöbb esetben, ugye az én 40, néha 50 fős évfolyamokat is tanítottam nálatok, és hát ez bizony, a levelezőknél főleg, a nappaliaknál ott még esetleg enyhe többségben voltak az adventisták, a levelezőknél nagy többségben voltak a nem adventisták, és ott azért, aki, hát ez, engem ez borzasztóan izgatott, hogy kik honnan és miért jönnek, hát mint szociológust, és hát erre nem sajnáltam az időt, de nagyon-nagyon érdekes volt, és hát tulajdonképpen a szerezzünk könnyen, gyorsan valamilyen diplomát volt a legfőbb motiváció a levelezők között, ugyanaz a baptista főiskolán igen. is, de még az evangélikus egyetemen is előfordult. Ez a motiváció nem igen. is olyan nagyon ritkán, ami nem az ördögtől való természetesen. De aki azt mondja, hogy azért, mert engem a gyülekezet küldött, ez világos, ez egy adventista volt, és itt azért legtöbbször a szóhasználatban, mentalitásban, talán öltözékben is valamiféle különbséget, azért még maradványát ennek igen. lehetett látni. Igen, tehát a legvégül is ti személyesen hogyan látjátok a hazai adventizmus jövőjét? És magatok mivel szeretnétek ebben részt venni?
1: Egy nagy változási időszakban áll az adventizmus. Bizonyos értékek átalakulóban vannak, de bizonyos bibliai értékek pedig hozzáérhetetlen stabilitással rendelkeznek. A kávé pont egy ilyen határeset, ugye? Mert a Bibliában nincs az, hogy ne igyál kávét, de ez ennek lévő egzegéziséből, hogy egyfajta koffein, egyfajta függőség, stb. Az adventista értelmezés, hogy a kávé már nem lehet.
2: Lett belőle egy midrás, mint a zsidók.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: És akkor szép lassan azért átalakulóban van, bár gyorsan elmondom, hogy nagyon sok adventista mai napig nem iszik kávét.
0: Mert hogy az egészséges is egyébként.
1: Igen, én sem egészség. Iszom kávét, de ezzel én nem kérkedek.
0: Igen, világos.
1: Tehát ez sem. Hát most iszok vagy nem iszok, az my private opinion, mondja az angol, igen, hogy igen. az én személyes döntésem, véleményem.
0: De egy konferencián sem kávézol együtt?
1: Nem.
0: Amikor nehéz kibújni az a...
1: Öntök vizet, mást, aha. teát, stb. Tehát én ott vagyok velük, igen, csak igen. a kávé helyett talán más van
0: igen,
1: benne.
0: Igen.
1: De egy biztos, hogy Szigeti Ennő által mutatott úton kell tovább menni. Merre tovább adventizmus? Ugyanez a nagy kérdés, merre tovább kereszténység? Merre tovább katolikus egyház, merre tovább baptisták. Szóval, hogy mondjam, hasonló hajóban vagyunk, egy hajóban vagyunk, és egy biztos hitelveink, szervezetünk, tradícióink elválasztanak, de egy biztos. A célunk az az, hogy Isten dicsőítsük, és Istennek átadjuk az életünket. A modern világ kihívásai között újra kell gondolni azokat az értékrendszereket, amelyet oly nagyon fontosnak tartottunk. Anyáink még bekötötték a fejüket, és kendővel mentek. A mai fiatalok már kendőt sem, már nagyon sokan kopaszok meg, stb. Megváltozott a világ, de a változó világban van egy változatlan evangélium, amihez semmilyen világi hullám nem fér hozzá, hogy ennek milyen megjelenési formája lesz az egyházban. Ez állandóan formálódik. Én mindig arra törekszem, hogy semmilyen extrém, szélsőséges, se ultrakonzervatív, se ultraliberálisak ne legyünk, hanem abban a szabadságban, amelyben hivatkoztunk, abban a szabadságban éljük meg, abban a bibliai keretben, ami hitelveinket, a Bibliából származtatott hitelveinket képezi, abban éljük meg a vallásosságunkat, Istennel való kapcsolatunkat. Az imádság, a közösség, a misszió, a bizonyságtevés, a hűségesség, ezek a nagyon fontos mérföldkövek.
2: Egyfajta önértelmezése, újraértelmezése van egyébként folyamatban. És egyébként nem tudom, tudod-e, de hogy ilyen típusú könyvet nem írt soha a Szigeti Jenő. Tehát ez benne az érdekes, hogy ez is egy posztomusz anyag, amit aha. igazából, ez nem is egy könyv volt, tehát amikor a felesége a Szigeti Jenő halála után először átküldte nekem az anyagot, azzal küldte át, hogy ez egy ilyen össze van, tehát még arra sem maradt ideje, hogy ő nagyjából összerendezze ezt az anyagot, ezt mi kell, ha elvégezzük. Évekig azért nem is nyúltunk hozzá egyébként, mert hogy most került egy olyan helyzetbe, egyáltalán a kereszténység, ahogy az Imre is mondta, és hát nem tudom, a 2021-es adatokra biztos jól emlékszel, hát a KSH, igen, ami nem azt mutatja pontosan, hogy hogy vannak az egyházak, de mégis van egy nagyon jó tendenciális mutató, hogy a klasszikus kisegyházak, tehát a klasszikus nagyegyházak azok nagyon nagy mértékben veszítik a tagságukat. A klasszikus kisegyházak, adventista, baptista, metodista, hasonlók, ők stagnálnak, vagy elkezdtek visszacsúszni létszámban.
0: És előregedni.
2: És előregedni, ez egy nagyon lényeges dolog. Akik viszont akár 200, ha jól emlékszem, akkori számításaimra 260 valahány százalékos növekedésben ez a karizmatikus vonal volt. Ott is egy bizonyos szegmens egyébként, ha megnézed, mert nem mindegyik. Tehát ami a lényeg, hogy tulajdonképpen mi benne vagyunk most egy olyan darálóban, vagy nem is tudom, mi lenne a jó szó, egy olyan helyzetben, ahol igen, újra keressük azt, hogy kik vagyunk, nem mint adventisták, hanem kik vagyunk a mában, ebben a világban. És ebből a szempontból, és Szigeti Jenő erről kevésbé beszél a könyvben, de ő is érezte a saját bőrén, hogy egyre inkább két nagyon fontos tábor a hagyományos értékeket, még inkább, ahogy az elején mondod, a fundamentalista tábor, és hát magunk között liberális.
0: Igennak
2: hívott újítók, vagy akik már a kávéból nem csinálnak problémát, igen, meg az öltözködésből. És igazából jelenleg az egyház az olyan helyzetben van, hogy ez a kettő, nem mondom, hogy küzd, de vívja a maga, még egyelőre azt gondolom, elég felszínes csatáját, de és nagyon érdekes, hogy ha megnézed a könyvet, és a Szigeti Jenő akkori néhány évvel ezelőtti állásfoglalását, akkor a Szigeti Jenő sem foglal állást, hanem ő úgy képviseli azt, hogy mi lesz veled a dentisták, hogy ad egy javaslatot, hogy szerinte ez lenne jó, de nem dönti el tulajdonképpen, igen, hogy
1: nem erőlteti
2: rá, melyik az az irány, amit bemenni kéne. Egyben biztosak vagyunk, hogy most ő is, tehát én az írásából határozottan erre a következtetésre jutottam akkor, amikor ezt készítettük elő, hogy jelenleg nem biztos, hogy tudjuk a válaszokat a mában felvetődő kérdésekre. A hitünket meg akarjuk tartani, mert úgy érezzük, hogy ebben nincs mit változtatni. A Bibliában nincs, Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. De az, hogy ezt hogy éljük meg igazából, mert mindig két része van ennek a dolognak, a változásnak. Maga a kereszténység tulajdonképpen két dologban áll. Az egyik az a hit, amit igyekszik hinni, képviselni, és az, hogy hogy éli meg.
0: Hogy kapcsolódik az idők jeleihez?
2: Hogy kapcsolódik az idők meg hogy kapcsolódik a társadalomhoz? És ma mind a kettőben vannak viták, mégpedig olyanok, amik 20 évvel ezelőtt nem voltak. Vagy nem voltak ilyen élesek, inkább így mondanám, mert ilyen viták mindig voltak. De most van kijeleződőben egy ilyen, de nem csak nálunk egyébként, hanem ezt jól tudod, hogy a kisegyházakban, főleg látva a KSH számokat, meg amit érzünk a bőrünkön, például az erőregedés, a létszámcsökkenések, egy gyülekezetet alapítunk, egy megszűnik. Tehát, hogy azért ezek szokatlan dolgok számunkra is. Szigeti Jenő egyfajta választ próbált erre adni, de nem azt mondta, hogy ez az egyetlen válasz. Amit viszont fontosan kihangsúlyozott, az az, hogy nem tehetünk úgy, mint az amisok, nem így mondja, de nem válhatunk amisokká. Tehát, hogy az egyház jövője nem abban van, hogy amissá válik. Most ezt
1: hogy múzeális értékeket hozzunk hordozni.
2: Hogy elkezdünk a 19. század szerint élni, csak azért, mert fundamentalistán kell gondolkodnunk, hanem ő azt mondta, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon komoly iránymutató volt, hogy a hitünket kell megélni, a proféta hitünket, de a mában. És ebben ő nagyon fontos úttörő volt, hogy ma. És ez nem azt jelenti, hogy úgy kell, épp ezért nem úgy kell megélni, hogy 30 évvel ezelőtt, hanem úgy, hogy ma.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Gyetvai Gellérttel, Tokics Imrével, Merre tovább adventisták címmel.
3: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Szent bolondozás, Kamarás István jegyzete. A világ sok részén az őrültség a szentség jele volt, és néha máig az. A szent bolondok egy része valódi őrült volt, másik része csak hivatalból bolond. Fontos tényezői a taoizmusnak, a zen buddhizmusnak, ott vannak a vándor sanyasik között, jelen vannak Afrika és Amerika eredeti vallásaiban, megjelennek a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban is. A prototípusok között ott van a mesztelenül táncoló Dávid király, a fekáliát evő Ezékiel, Jézus esetében nincs közvetlen utazás a szent bolondságra, azonban Berger szerint a jeruzsálemi bevonulás, a tövis koronás Jézus és a bolondok vagyunk Krisztusért, 1 Korintus 4:10, már közel jár az igazi bolondsághoz. A Krisztusért bolondságnak hosszú tradíciója van mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben. Megtestesítői, köztük számos szent viselkedése, mai szemmel nézve már-már obszénnak tűnik. Gesztusaikkal, mesterkélt gyerekségükkel elutasították a profán társadalmi szerepeket és a velük járó biztonságot. A hitetlen számára a bolond, tragikus, legfeljebb tragikomikus figura, a hívő számára viszont dicsőségesen igazolt. A kelet-ázsiai és görög istenek nevetnek. A nyugat-ázsia monoteisztikus vallásai, judaizmus, kereszténység, iszlám nem jeleskednek a vidámságban, állapítja meg Berger Gisé szomorkásan. A kereszténység szent szövegeiben és a keresztény teológiában nincsen jelen a humor. Ennek ellenére Berger vitatja János Krizosztom állítását, mely szerint Jézus sosem nevetett, bizonyosabban, hogy például a kánai mennyegzőn igen jól szórakozott. Arról is meg van győződve, hogy Jézus szent bolondsága ellenére a szent komolyság uralja az evangéliumokat, Szent Pál leveleit, ahol csak a bolondság metaforán keresztül jelenik meg a komikum, a patrisztika és a középkori teológia műveit. Pedig a Krisztusért vállalt bolondságnak hosszú tradíciója van, mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben. Emézai, Szent Simeon, Teofil és Mária arisztokratikus családból származtak, és bár el voltak jegyezve egymásnak, Krisztus bolondjai lettek, és a szíriai metropoliszok utcáin kóboroltak. Teofilus úgy öltözött, mint egy bolond, Mária pedig, mint egy prostituált. Viselkedésük a kortársak számára is bizarr és obszén, lassanként azonban elismerik egy szokatlan fajtájú kegyesség kifejeződésének. Szent Simeon diót szórt a templomi hívek közé, táncolt prostituáltakkal, berontott a női fürdőbe, kirívóan étkezett bőti napokon. Lassan mégis szentként kezdték tisztelni. Ez nagyon megzavarta őt, s hogy megmaradhasson Krisztus bolondjának, elcsábította annak a boltosnak a feleségét, akinél dolgozott. Megverték, száműzték, ám ez csak megerősítette híveit abban, hogy szentként tiszteljék. Bolond Szent András a 9.-10. században Konstantinápolyban mesztelenül járkált és kutyákkal aludt. Az első fontos orosz szent, Bolond Szent Izsák Zatvornik, a kijevi Barlak kolostorban élt. A szent bolondság a 16. századi Novgorodban tetőzött. Áldott Szent Bazil, és mások esetében azonban a szent bolondság politikai kritikával párosult. Ezért aztán hamarosan beszüntették kanonizálásukat. Az Egyházfórum világnézet rovata. Szent bolondozás, Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, ő megállt és megőriz. A mai ige, Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratából. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk és minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása mélyreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó. Az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa. Szívből kívánom, hogy minden hallgató megtapasztalhassa Isten ezen gazdag áldását és oltalmát. Tedd magadévá ezért most ezt a mai ígéretet, és kérd az Isten minden szolgája számára is. Nyitott kapukkal. Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd volt a művészetek völgyében. Első ízben nyílt katolikus helyszín a művészetek völgyében. A Csipkebokor katolikus udvarban, Talján Dörögdön, önkéntes fiatalok szervezésében július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött csöndes, családias hely, a völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált. A művészetek völgye Magyarország legnagyobb, 40 helyszínen mintegy 4200 programot kínáló összművészeti fesztiválja, amely az idén, július 24-e és augusztus 2-a között is több mint 100 000 látogatót vonzott, Kapolcsra, Talján Dörögre és Vigán Petendre komoly, könnyű, nép- és világzenei koncertekkel, színházi, irodalmi, képzőművészeti, új cirkuszi programokkal. Ebbe a sokszínűségbe kapcsolódott be Talján Dörögtön a Csipkebokor katolikus udvar is. Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A Vizsolyi Református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Fölidézték a Vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is tárgyasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt és mindenek fölött a Szent Háromságos gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló, kijelentett igéje, valamint az életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségüket, fölszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták.
1: Kulturális programajánló.
2: Holcvanöt éve hunyt el Babits Mihály. Babits Mihály, aki Szekszárdon született 1883. november 26-án, és Budapesten hunyt el

0: és az oroszt. Ekkor már jó ideje verselt. 1919. februárjában az Igazi Haza című vallomásában pontosan látta Trianon tragédiáját, egyetlen ellenszírul ajánlva a szellemi haza bontatlan egységét. Közben forradalmi szereplése miatt üldözték, rendőri felügyelet alá került. Üldözöttsége ellenére az irodalmi élet központi személyisége lett. 1938-ban gégeműtéten esett át, ami után képtelen volt beszélni, ezért beszélgető füzetén keresztül érintkezett másokkal. Abban az évben jelent meg a Jónás könyve. 85 évvel ezelőtt, 1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Sziasztok szanatóriumban halt meg. Szellemi, erkölcsi kisugárzása tovább élt a nyugat művészetében. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával a Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 esztendős. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Zsidó-keresztény imaórán is emlékeztek a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigányember gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Zsidó-keresztény imaórán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozatairól. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szentterész templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dimitró Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Mindenki értékes Isten számára, 90 éves a Szivárványház fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fönnállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház fogyatékosok református otthona. Igen áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias, miénk hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogyan az otthonhoz. Dolgozott itt, vagy ismer olyat, aki dolgozott. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, amelynek az idén már a 95. éve van. Több mint 500 menekült kapott új esélyt, lezárult az Együtt a Menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a jezsuita menekült szolgálat konzorciuma által meg

0: valósított Együtt a menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért, nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozóra 30-án vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Folytatódik, sőt a hét végén még kissé fokozódik is a forróság. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. A hét második felében egy gyönge hideg front hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A front viszont számottevő lehűlést várhatóan nem hoz.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Mindenki értékes Isten számára, 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fönnállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Igen áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias, miénk hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogyan az otthonhoz. Dolgozott itt, vagy ismer olyat, aki dolgozott. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, amelynek az idén már a 95. éve van. Több mint 500 menekült kapott új esélyt, lezárult az Együtt a Menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorciuma által megvalósított Együtt a Menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénis segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozóra 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikai írt második leveléből, a második fejezet 13. versétől a 15. versig terjedően a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és sok szeretettel köszöntöm. A keresztény és a munkáról lesz szó. Van egy nagyon híres szociológus, Max Weber. Max Weber, akinek a könyve itt a fejem fölött található, a kereszténység és a protestáns etika című könyvében azt mondja, hogy a munka két szempontból valósul meg a keresztények közgondolkodásában. Az egyik, amikor a munka átokként, amikor a bűnesetet követően Isten azt mondja Ádámnak, és fáradtsággal, orcád verítékével keresd meg a te kenyeredet, mert a föld az bogáncsot és kórot fog neked teremteni. A másik munka elgondolás, munka etika nem ebből az igéből, hanem a teremtés igéjéből van levezetve, amikor Isten azt mondja Ádámnak, hogy őrizzed és műveljed az Éden kertjét. És a nagy kérdés, hogy vajon mi a 21. században a munkának az átkát, vagy az örömét tapasztaljuk meg. Mert minden munkában meg kell, hogy tapasztaljuk az örömet is. Mert minden, amit teszünk, végzünk, valahol a munka és a hivatásunk. De minden munkának van egy árny oldala is. Amikor fáradtak vagyunk, amikor örömtelenek vagyunk, akkor is csinálni kell a munkát, amikor nem akarnánk, amikor pihennünk kellene. És olyan jó látni, hogy a munka az az Isten teremtés idejében elhatározott dolog volt az ember életében. Mert a munka az bennünket mássá tesz. A munka az bennünket jobbá tesz. Az megadja az egyéniségünket, az egymással való kapcsolatunkat, az Istennel való közösségünket. És Isten országában is dolgozni fogunk, ott is lesz munka. Ott is lesz minden, amit ma itt munkának nevezünk a földi viszonylatban. Csak ott már a munkának nem lesz a földi munkához hasonlóan ilyen átkozott jellege, hogy dolgozunk és bogáncsot, és kórót, és fáradtság, és orcánk verítéke fog a munkával kapcsolatba hozható gondolatokat jelenteni. A munka örömet fog jelenteni. És ennyi kis bevezető után nézzük a munkának különböző oldalait, és az első rögtön, amit előbb is említettem, Mózes első könyve 3. fejezet 17., 18. és 19. verse. Mit is mond itt?
2: Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgatta

0: Áll feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy itt a bűneset utáni, hiszen ma már a bűneset utáni helyzetben vagyunk, akárhova születtünk a világon, akár gazdag országban, akár még gazdagabb, vagy akár szegény országban, mindenhol megtapasztaljuk a bűn és a munka egymást megnyomorító oldalát. Úgyhogy van egy másik biblia szöveg, ez már a bölcsességi irodalomból, a Prédikátor könyve 3. fejezet 12.-13. verse mit is mond?
0: Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából.
1: Köszönöm szépen, István.
2: Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy dolgozni kell. Ez egy nagyon rövid megfogalmazás. Mert már a bűneset előtt, az Édenben, ugye erről beszéltük, azt mondta, hogy a kert gondozásának, tehát feladattal bízta meg Ádámot és Évát a kert gondozásnak feladattával, akkor, amikor még ott nem volt bűn, nem volt halál, nem volt szenvedés. És a bűneset után mindig szoktuk ezt a Mózes ígét idézni, hogy arcod verejtékével egyed a kenyeret, ami azt jelenteni, hogy ne maradj éhen, hanem dolgozzál, de keményen kell dolgozni azért.
1: És nem csak örömed lesz a munkában.
2: Igen, és a másik nagyon idézett ige, ez a tesszalonikaiakhoz írt levélben van, amikor azt olvasok, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Nem azt mondja az ige, hogy ha valaki nem dolgozik, ne is egyék, hanem ha nem akar dolgozni, és ezt nagyon aláhúznám. Tehát itt a munkának a szükségességét, hát erre a munkára mindig azt szoktuk mondani, hogy az éden örökségünk egyike. Ugye, mert hármat szoktuk mondani, a munka, a szombat és a házasság. Tehát ez egy nagyon fontos gondolatnak tartom. Tehát az, hogy, és tulajdonképpen ezt, ha jól dolgozunk, vagy dolgozunk egyáltalán, ezt értékeljük is, mert van, aki örömmel fel kell, és szinte várja már azt, hogy reggel legyen, és elvégezhesse azt a feladatot, amit nagyon-nagyon szeret csinálni. Persze ennek a nagyon-nagyon nehéz oldala, és ami mostani valóságban megéljük ezt a munkanélküliség, mert ez egy nagyon súlyos probléma, ha az embernek nincs munkája. És még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy az ókorban ez nagyon szükségszerű volt, mert ugye mindig a zsidókat arra tanították a gyerekeket, hogy ha valaki nem dolgozik, akkor abból bűnöző lesz. Ez egy nagyon érdekes megközelítés, tehát a munka oldalára kéne megközelíteni, ez szükségszerűség volt a munka.
1: Bizony már gyerekkorban tanították őket munkára, mint ahogy egy generációval vagy két generációval előttünk, bizony a gyerekek is már kivették a 10-12 évesen nagyon komolyan a háztartásból a feladatokat. Ha lányok voltak, akkor a konyha körül, az előkészítésben, a takarításban, ha fiúk voltak, akkor az édesapjukkal, vagy a munkát végezték, vagy a földeken voltak, vagy iparos tevékenységet folytattak. Igen, szóval a munka az valami csodálatos dolog. Még
2: egy gondolatot hagyd mondjak erre. Ugye azt látjuk a Szentírásból azt is, hogy Jézus is ácsmester volt, vagy asztalos mester a mai fogalmak szerint volt. Pál is ugye sátérkészítő volt. Mind a kettőnél nagyon érdekes, és itt egy jelenséggel ragadta meg a figyelmemet, ugye Jézus, amikor a templomban van, ugye, mert azt mondta, hogy szombatonként tanított a templomba, a zsinagógába, és mikor ugye mindenki nagy figyelemmel hallgatta, hát egy kicsit profánabban mondom, akkor mindenkinek tátva maradt a szája, hogy csodálatosan tudott tanítani. De amikor megtudták azt, hogy ki Jézus, egy ácsmester, akkor mit csináltak? És ez a motivum most régen is benne volt a munkákkal, hogy voltak olyan foglalkozások, amit szégyeltek. És ez mindig arra világít rá, amit nagyon világosan kéne látni, hogy Jézusnál se azt nézték, hogy mit mondott, hanem hogy ki volt. És ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonság, mert a tartalmat és a formát nem szabadna elválasztani egymástól.
1: Mielőtt adnám a szót Marikának, egy néhány dolgot elmondanánk, hogy a második templom megépítése után, tehát a második templomot Krisztus előtt 515-ben szentelték fel, ezután eltűnik a prófétai karizma, 500 éven keresztül Izraelben nincs próféta, és kialakul a rabbinikus szokás, a gyülekezetet egy rabbi vezeti, és ez a mai napig így van, ha elmegyünk egy zsinagógába, akkor ott a lelki vezető egy rabbi lesz. Rabbivá viszont az lehet, és az lehetett a múltban is, akinek van egy civil foglalkozása. És így Jézust rabbinak tartották, hiszen ez a megszólítás, mert amikor azt olvasok a Károli fordításban, hogy mester, ott mindenhol ez van, hogy rabbi. Tehát ma is, ha valaki rabbi akar lenni, akkor elmegy néhány évet egy kétkezű, vagy fizikai munka, vagy nem fizikai munkában dolgozik, ott 2-3 évet eltölt, tehát egy szakmát szerez, gyakorlatot, tapasztalatot is gyűjt hozzá, és utána mehet el rabbinak tanulni. Nincs úgy, hogy leérettségiztem, 18 éves vagyok, és megyek teológiát tanulni. Mindenkinek a munkát és a munkával kapcsolatos dolgokat meg kell tanulnia.
2: A befejező gondolatom az, hogy innen származik az, hogy nem mindenki profita a saját házájába.
1: Saját házájába. Igen, és akkor még egy nagyon picit ellent fogok neked mondani, de tudom, hogy jó barátok vagyunk, és nem fogsz erre megsértődni. Az ács az egy olyan rabbi foglalkozás volt, hogy ha például egy vitát tapasztaltak ott az emberek, hogy a Tórával kapcsolatosan, akkor megkérdezték, hogy nincs közöttünk egy ács. Mert az ácsok azok hihetetlenül tudták a Tórát, és általában a rabbik azok ilyen ácsmunkákat, vagy ácsokkal kapcsolatos dolgokat végeztek. Marika, olyan türelmesen vártál, köszönjük szépen, parancsolj!
3: Tehát fontos, hogy a munka egy célt ad az embernek. És ezt a munkát már kicsi korban kell elkezdeni, hogy a gyerekeknek természetes legyen az, hogy feladatuk van, hogy nekik is van egy pici munkájuk. És aki elveszti ezt a célt, az nem lát kiutat, és sok öngyilkosnak is ez a baja, hogy értelmetlennek látja az életét, és nem fedezi fel, hogy neki is van egy olyan célja, amit meg kéne találni.
1: Amit a munkán keresztül tud megvalósítani,
3: igen,
1: ugye?
3: És hát tulajdonképpen a semmittevés az csak egy ideig boldogít, utána nagyon unalmas válik, legalábbis számomra.
1: Igen.
3: És hát ugye a munka sokféle lehet, mert van, aki lélekülő napi robotot végez, és hát örül, ha már valamikor leteheti. Van, aki meg azzal foglalkozik, ami nem igazán szeret, és alig várja már, hogy nyugdíjba mehessen. Van, aki meg nem tud kikapcsolódni, és életét csak a munka tölti ki. Tehát meg kell találni mindig a harmóniát a munka az egyéb tevékenység között, és Isten akarata szerint dolgozni. Ez olyan fontosnak gondoltam. És megtalálni azt a munkát, amelyben az adottságunk és az Istentől kapott érdeklődési körünk találkozik a világ szükségleteivel. És a másik, hogy amikor dolgozunk, akkor úgy dolgozzunk, hogy minthogyha a jó Istennek dolgoznánk, minthogyha ő lenne mellettünk, és vele dolgoznánk. És ha ilyen a mi munkánk, akkor az tökéletes munka lesz.
0: Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy kedves testvéreim, mindenkor buzgolkodjatok az Úr munkájában, és tudjátok meg azt, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És én is az egyházban dolgozom, és ez a buzdítás a Pál apostolnak engem, nekem minden nap erőt ad, hogy nem hiába való a munkánk az Úrban.
1: Köszönöm szépen! A következő gondolat a munka és a gondoskodás. Két nagyon szép Biblia versünk van, Mózes 5. könyve, 16. fejezet, 15. vers, és a Példabeszédek könyve 21. fejezet, és ott a 25. vers. Hogyan is találjuk ezeket feljegyezve?
3: 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldotta Istened, az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját. Örvendez hát! A restet megöli vágyakozása, mert a két keze nem akar dolgozni.
1: Köszönöm szépen! Milyen szépen mondja a Biblia, hogy a restet. Mi a hétköznapi életben azt mondjuk a lusta embert. És tényleg azt látjuk, hogy a munka az valahogy mássá tesz. És vannak olyan generációk, akik a munka igazi örömét olyan nagyon nehezen tudják megtapasztalni. Vidéken élnek a testvérek, nincs munkakörülmény, nagyon nehéz helyzetben vannak, szegény körülmények közé születtek. És olyan szép, amikor azt mondja, hogy a két keze az Isten áldását, két kezének munkája az Isten keze áldását mondja. De itt az előbbi gondolat pedig azt mondja, hogy 7 napon át ünnepelj Istenednek. Még a normális életben 6 napon dolgozzál, de az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Itt viszont 7 nap. És a mai probléma az, hogy azért nem tudunk ünnepelni, mert igazából agyon dolgozzuk magunkat, vagy pedig egy másik véglet, a munkának a hiányát tapasztaljuk meg. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. István.
2: Én azt emelném ki, hogy tulajdonképpen a Mózes ége azt mondja, hogy nagyon fontos dolgot, hogy megáldotta minden munkáját, ez az egyik dolog, és a második, hogy örvendez. Tehát azért tegyük fel őszintén magunknak a kérdések, hogy szoktunk te örvendezni a megáldott kezünk munkája után. Ez is egy nagyon dolog. A más fordítás azt mondja, hogy légy hát valóban boldog, vagy nagyobb örömmel ünnepeljed azt. Tehát ez az örömöt és az áldást emelném ki tulajdonképpen. És hát a restre meg a rustára pedig tulajdonképpen a vágyakozás azért öli meg, mert nem akar dolgozni. Tehát a tétlenség magyarul halált jelent. Ez is egy nagyon fontos gondolat a Bibliában.
1: Egy képet felvillantok, és már is adom a szót tovább. Fiatal koromban talán 6-8 éves lehettem, és édesapám vándorméhész volt, és mi mindig valahogy más erdőben, más mélegelőkön voltunk. Nekem nagyon sok barátom, ismerősöm volt, és valahol a Mátra aljában voltunk, és akkor kezdődött az aratás. És hát már hajnalban indultak az emberek, és a barátom mondta, hogy gyere le, mert aratás kezdődik, ilyet nem látsz Pesten. Hát tényleg lementem, az egész falu ment aratni, a kaszákat vitték az emberek, a sarlókat, meg az egyéb szerszámokat vitték az asszonyok. És akkor ott arattak, és néztük, hát közben én is jöttem, mentem, én is segítettem, de egyetlen egy dolog megragadt nekem évtizedek távlatából is, hogy amikor elérkezett az ebéd ideje, olyan örömmel és fáradtan és mégis örömmel ültek le, és ez az, amit te most itt mondtál, hogy Isten megáldotta a te kezednek munkáját, és örvendez. És én azt hiszem, hogy ma, amikor mindig csak egy darabot látunk a munkánkból, olyan nehéz örülni, pedig a Jóisten ezért adta a munkát, hogy örüljünk és örvendezzünk. Marika.
3: Nagyon fontos, hogy amikor dolgozunk, amikor munkálkodunk, akkor elhivatottságot érezzünk ahhoz a munkához. Ne csak egy szükséges, rossznak tekintsük azt a munkát, amit végzünk. És ugye itt többször említettétek, hogy a saját munkádat áldja meg az Úr, és örüljünk. Tehát ne mások munkájából éljél, és ha megkívánsz valamit, ami a másiknak megvan, akkor ne kívánd el, amikor az fáradtságos munkával szerezte meg. Ne akart munka nélkül ugyanazt, amit a másik munkával szerzett meg.
1: Köszönöm szépen, nagyon komoly gondolatok. István, esetleg, ha van gondolatod? Amíg gondolkodol, addig hadd mondjam, hogy nekem eszembe jutott az, hogy 3,5 éven keresztül Jézus fizikailag nem dolgozik, hanem a tanítványokkal megy az egyik helyről a másikra. De mielőtt bárki követ vetne rá, azt tudom mondani, hogy csak ha 3 napig Jézus mellett mennénk ott, akkor más lenne a véleményünk. Miért? Mert Jézus lelki munkát végzett. Jézus gyógyított, hatalmas területeket bejártak, gyalog. Jézus azoknak az embereknek vitte az evangéliumot. Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Változtassátok meg az életeteket. És Jézus abban a 3,5 esztendőben hatalmas nagy lelki munkát végzett. Előtte fizikai munkát, mint ács, mint asztalos, mint tetőács, tetővel foglalkozó ács, és később pedig, mint lelki ács, idézőjelbe. Igen?
2: Még ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye kezünk munkája tulajdonképpen Isten áldása, amit 2 dolgot nagyon fontos kiemelni, hogy értelmes életet élhessünk a kezünk munkájával, és Pál kiemel egy nagyon-nagyon fontos gondolatot, ez pedig, hogy mások javát is szolgáljuk. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos, hogy dolgozzunk, hasznos munkát tegyünk, de az is fontos, hogy legyen mit adni másoknak is. Azt mondja az ige Pál szerint, hogy kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, és itt idézi az Úr Jézus szavait, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni.
1: Így van.
2: És ezt, ha értelmes munkát végzünk, akkor ezt sokszor át tudjuk élni, át lehet élni.
1: Köszönöm szépen. A korábbiakban említetted azt a Biblia szöveget, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, és elmennénk ennek a Biblia szövegnek az eredeti színhelyére, hogy Pál miért írja le. A keresztények között nagyon sok olyan vándorprédikátor volt, akik járták a különböző keresztény közösségeket, gyülekezeteket. És onnan jön az, hogy 3 napig lehetett valaki vendégségben egy keresztény közösségben. De ha 3 napig volt, akkor is kellett dolgozni. Természetesen, ha ez szombatra esett, akkor nem végeztek munkát. De hát milyen dolog az, hogy valahol vendégségben vagyok, és hagyom, hogy engem csak kiszolgáljanak, látom, hogy a családnak a tagjai azok munkát végeznek, fizikai munkát végeznek, ezért mondja Pál, hogy aki nem hajlandó dolgozni, az ne is egyék. Úgyhogy ez valami érdekes dolog volt ott és akkor. Menjünk tovább, és a következő gondolatsor a kiváló munkavégzésről fog szólni. Mózes 2. könyve 25. fejezet 23. versétől egészen a 30. verséig. Mit mond itt a Biblia?
0: Azután készíts egy 2 könyök hosszú, 1 könyök széles és 1,5 könyök magas asztalt akácfából. vont be színaranyjal, és készíts rá körös körül aranyszegét. Készíts rá körös körül egy tenyérnyi keretet, a keretére pedig készíts körös körül aranyszegét. Készíts hozzá 4 aranykarikát, és erősítsd a karikákat a 4 láb 4 felső végére. A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. A rudakat akácfából készítsd, és vont be arannyal. Azokon hordozzák az asztalt. Készíts hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel majd az ital áldozatot bemutatják. Szín aranyból készítesd azokat. Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret.
1: Köszönöm szépen. Azért gondoljuk el, az első megjegyzésem, hogy ezt egy több mint 80 éves ember, Mózes hallja az Istentől. Még megérteni is nehéz, hát még megjegyezni. Csak gondoljuk el, ha most mindenkinek adnánk egy tollat, hogy pontosan mit is hallottunk, írjuk csak le, mire emlékszünk vissza. Mózesnak csak egy lehetősége volt, amikor Isten kinyilatkoztatta a Sínai hegyen, hogy micsoda memóriája, micsoda fantasztikus emlékező tehetsége volt Mózesnek, és utána ezt le is írja, szó szerint. A következő, hogy a zsidóknak dolgozni kellett, mit? Hát el kellett készíteni a szent sátort, és ez a szent sátorból egy kis darab, egyetlen kis darab. De hát a csúcs az, hogy gondoljunk el, hogy a szent sátorba még delfin bőrt is kellett készíteni, delfin bőrből kellett takarót készíteni. Hát ezt aztán nem tudom, hogy honnan szerezték, de valószínű, hogy hozhatták magukkal. És azért mindenféle míves volt ott közöttük, volt asztalos, volt aranyméves, volt kovács, olyan foglalkozások, amelyek a sátor készítésnél hát bele tudták adni minden tehetségüket, és a legszebb dolgokat hozták ki. Nem azt mondták, hát jó, hát ezt úgyse látja senki, a főpap egy évben egyszer megy be, nem probléma, a papok meg úgysem nézik, hát most nincs rá nagyobb lehetőségünk. Fantasztikus. És ha itt az előző hétről becsempészhető kifejezést, hadd mondjam, művésziesen szép dolgokat tettek le az asztalra. És az Isten ilyen bizsukat nem fogadott sem akkor, sem ma el, hanem csak eredeti dolgokat, és a biztonság kedvéért megmondja, hogy akácfából, pontosan sittimfából kellett készíteni. István?
2: Én csak azt tenném még hozzá, hogy egy másik oldalát, hogy abba gondoltam bele, hogy egy asztalosnak azt mondanád, hogy hogy kell egy asztalt elkészíteni ilyen 7 szigorú feltétel mellett, akkor ez nehezen elképzelhető lenne.
1: De ez mind lehet, hogy sokáig kellene utána asztalost keresni.
2: Igen, sokan nem is vállalnák. De ez minek számomra minden azt mutatja, és arra utal, hogy Istennek nagyon fontos volt a kiváló minőség. És tulajdonképpen egy jó értelembe vett mestermunkát várt el az emberektől, ahol mindenféle feltételt biztosítottak. Hát azt olvassuk az igében, hogy szükséges az anyag, ami kiváló minőségű, a legjobb minőségű. Szükség volt a tervre, amit részletesen elmondott és felolvasott itt csak az asztalnál, de a Szentsátor berendezésének többi eszközeire vonatkozó, és ugyanilyen részletes előírások voltak, és természetesen egy kiváló minőségi munkát várt el, de hát, hogy szépen mondjam, az emberi erőforrást, vagy a human erőforrásnak a feltételeit is biztosította, mert ahogy te is utaltál rá, egy kiváló képességű emberekre bízta ezeket a munkákat. Tehát volt képesség, volt ismeret, akik ismerték a dolgokat, sőt, még a továbbképzésekről is szó van, mert ott talált 2 embert, aki olyan tudású volt, hogy az ő tudását továbbadta a többieknek. Tehát komplex mesterművet várt el, de a komplex feltételeket is biztosította, és ez azt mutatja számunkra, hogy Isten elvárja azt tőlünk, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk mindig, nem egyszerű tagadjit várja, hanem lehető legjobbat. És azt is elvárja tőlük, hogy a jó ügyek érdekében használjuk a talentumunkat, képességünket, időket, képzettségünket, amit tőle kapunk természetesen.
1: Köszönöm szépen, Marika.
3: Isten nem bízta az emberi kigondolásra a szent sátrat. Tehát neki fontos volt az, hogy az ő szentségét mutassa meg ez a sátor, hiszen a sátorban jelent meg. Tehát milyen az a hely, ahol megjelenik az Úr. És Jézusra utaló áldozati hely volt. Tehát ha belegondolunk, akkor ezt nem lehet egy ilyen megmester módjára valamit összecsapni.
1: Vagy pedig annak módjára, amit Egyiptomban láttak, hogy mik vannak az egyiptomi templomok környékére, és esetleg annak a hasonlatosságára, analógiájára.
3: És az az érdekes, hogy ez a sátor, ez a vándorlásuk során mindig szétszették, és vitték magukkal, és megint felállították, hogy milyen szépen, aprólékosan, tökéletesen lett ez kialakítva, de isteni bölcsességgel, de az emberi erőforrásokat is megadta az Úr hozzá, tehát nem csak az anyagokat, mert a Szentlélek fölkészített embereket, akik ezt meg tudták csinálni. És ma ugyan már nincs sátor, mert templomok vannak helyette, de a hétköznapokban ugyanúgy, ahogy a vándorlás során a sátor ment a néppel, ugyanúgy a mi mindennapjainkban, jön-e a sátor velünk? Velünk van-e az Úr? És mi tükrözzük...
1: És akarjuk-e, hogy velünk legyen az Úr?
3: És tükrözi-e a mi tiszta belsőnket ez a templom?
1: Köszönöm szépen, és így eszembe jutott, amikor itt olvastad, Marika, azt, hogy színaranyból, színaranyból, színaranyból, hogy ez milyen fontos volt az Úrnak, és vajon honnan volt a zsidóknak színaranyuk? Hát két rész. Két részből. Egyrészt a hölgyek levették a fülönfüggőjüket, meg a karperecüket, meg a nyakláncukat, meg a lábukról a különböző láncokat, bokaláncokat, másrészt az egyiptomiaktól. Szóval nagyon érdekes, hogy ez... Amikor egy értékrendet felcserél egy nép, és én ezt tartanám a legfontosabbnak. Idáig az volt a lényeg, hogy hát én szép legyek, és innentől az a lényeg, hogy az Úr szép legyen, és a templomunk szép legyen. És ha valaki ránézett ott az egész izraelita pusztai vándorlás során erre a nemzetre, akkor csak azt tudott az eszébe jutni, hogy ezeknél milyen rend van. Most gondoljuk el, középen állt a sátor, a szentély, a hordozható szentély, és mellette a 12 törzs egyszer kisorsolták, és onnantól fogva mindig ott álltak. És minden törzsnek volt egy zászlaja, hogyha a kisgyerekek ugye elszaladgáltak, akkor csak a zászlót nézték, hogy melyik utcába kell, mert ugyanolyan volt mindegyik utca. Ugyanolyanok voltak a sátrak körülbelül. És hogyha valaki végignézett rajtuk, akkor azt látta, hogy ezeknél rend van. De a rend az mindig munka által, munka következményeképpen áll elő. Menjünk tovább. Munka és lelkület a következő gondolatsorunk, a szerdai. És itt van egy bibliaszöveg, a Galata 5.22-26, és utána lesz egy Szigeti Jenő testvértől egy idézet.
3: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Aki pedig Krisztus Jézuséi, A testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. És az idézet, az az ember, aki Krisztus béketűrését tanulja, a lélek gyümölcsét termi, ami az ezer arcú szeretet. Csak az önzéstől, a saját teljesítményeink bűvöletétől megszabadulva ismerjük fel az új lehetőséget. A gyümölcs termés az újjászületett ember életformája. Az a létállapot, amikor a másikért kezdek élni. A gyümölcs termés nem rang, nem is elvégzendő feladat, hanem a krisztusi új ember természetes létállapota. A gyümölcsöt, ami nekem jó, engem gazdagít, magától termi a fa. A rózsa nem tehet róla, hogy illatozik. A gyümölcsfa sem azért ad gazdag termést, mert elhatározta. Akaratától független tulajdonsága a termés, a gyümölcs. Akinek kialakult Jézussal ez a hitbeli közössége, annak tulajdonsága lesz a szeretet. De soha nem úgy, hogy az énem produktuma, hanem úgy, hogy a Szentlélek termi bennem a gyümölcsöt. Nem véletlen, hogy Pál nem a hívő ember gyümölcseiről, hanem a lélek gyümölcséről beszél.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy a munkának van egy lelkülete, és én azt hiszem, hogy a munka az mindig visszahat az emberre. A munka az nem esít. Az igazi munka és a jó munka az mindig az Istenre irányítja a figyelmet, hiszen a teremtésben is Isten az valamilyen módon munkálkodik, ugye? És amikor mi dolgozunk, munkálkodunk, akkor egy kicsit átérezzük annak a lehetőségét, amit az Isten a teremtéskor megvalósított. Azt gondolom, hogy itt van egy nagyon jó gondolat itt a szerdai alkalmon. Hallgassuk csak meg a megjegyzését.
0: Igen, ez a lelkülettel kapcsolatosan egy nagyon szép tapasztalatot olvashatunk. A floridai kórházban egy haldokló betegről szól, akinek a legjobb barátja az ágya mellett virasztott. Az ápolók gyakran benyitottak a kórterembe, hogy ellássák a pácienst. A látogató próbált beszélgetni a személyzettel, megkérdezte tőlük, hogy hol tanultak. Többen a floridai kórházi főiskolára jártak. Ez mély benyomást tett a beteg barátjára, aki később többször is ellátogatott a főiskolára. Miért? Amint másoknak is elmondta, úgy tűnt neki, hogy az ott végzett ápolók nagyobb szeretettel vették körül a haldokló barátját, akik máshol tanultak. Vagyis jelentős különbséget látott abban, ahogyan az ápolók a szenvedő barátjáról gondoskodtak. Tovább kérdezősködött a főiskoláról, meg a főiskolának a misszió munkájáról, és egy óriási nagy összeget adományozott a főiskola részére, hogy még több ilyen diákot neveljenek, akik jó lelkülettel bírnak.
1: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hiszen az az iskola, ahol tanulunk, annak a szellemisége kihat a mi karakterünkre, a mi egyéniségünkre, kihat a mi munkavégzésünkre, és az Istennel való kapcsolatunk is alapvetően meghatározza a munkához való viszonyunkat. És ez nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, István.
2: Csak én annyit fűznék ezt, hogy tulajdonképpen a lelkületünk meghatározza az életmódunkat.
1: Így van.
2: Ezt egy kijelentő módban is mondhatom, de kérdő mondatként is, hogy meghatározza az életmódunkat, ezt mindenki nagyon döntse el. Mert tulajdonképpen, amikor keresztényi lettünk, ugye az ember keresztény lesz, akkor egy, azt mondjuk, hogy új emberé válik, ami az élet minden dimenziájában meg kéne, hogy nyilvánuljon. Hát itt, mivel a munkáról beszélünk, természetesen a munkába is meg kéne nyilvánulni ez, hogy új emberek lettünk. És ez a szép példa, ez támaszza alá tulajdonképpen, hogy a lelkületünk milyen életmódot határoz meg.
3: Én még azt tenném hozzá, hogy mindenki felé azonos lelkülettel lenni. Tehát ne legyen különbség, hogy ez szegény, ez elesett, ez hatalmas, hatalmon lévő, vagy gazdag.
1: Ez tehát, befolyásos.
3: Tehát mindenkivel azonos lelkülettel álljunk szembe. A másik dolog, hogy a Bibliában van egy példa, amikor Jézus elválasztja a juhokat a kecskéktől, és mindenki ugyanazt kérdezi, és mindenki ugyanazt a választ adja, hogy mikor cselekedtük ezt meg. És Jézus azt mondja, hogy amikor megcselekedtétek az én legkisebb atyám fiával, akkor velem cselekedtétek meg. Tehát, hogy mi hogy állunk neki, tehát észrevétlenül is nem magunkat fényezve kell a munkát végezni, hanem mindenkihez odafordulni, hogy érezze azt, hogy rajta is segít valaki.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor. A következő gondolatsor, a munka és sáfárság, talán azt tudom mondani, hogy mi bibliaforgató emberek nagyon jól értjük ennek a kifejezését, ennek a régies középkori szónak, hogy sáfár. Talán munkavezetőnek fordíthatnánk, de hát olyan furcsa, maradjunk a sáfár kifejezésnél. Sáfár az a munkavezető, aki teljhatalmat kap a munka érdekében az ő urától, hogy a lehető legjobb minőséget tudja produkálni azzal a munkáskarral, ami alá be vannak osztva. Nézzük, hogy a Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse, majd a Korintusi első levél 10. fejezet 31. verse mit mond ezzel kapcsolatosan?
0: Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje. Akár esztek, tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.
1: Igen, a munka és a sáfárság összekapcsolódik, mert a sáfár az valakinek dolgozik, és mi is valakinek dolgozunk. Nem csak azért, hogy magunk megéljünk, hiszen akkor egy gazdagnak már nem kellene dolgozni, hanem azért is dolgozunk, mert az Isten dolgai iránt érzünk felelősséget. István?
2: Itt csak két megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon örülök, hogy elmondtad a sáfárságnak az eredeti jelentését. Mert a mai, főleg egyházi valóságban ezt a sáfárságot leszűkítjük, és csak az anyagi felelősségről beszélünk, hogy ennél sokkal-sokkal tágabb értelemben, mert tulajdonképpen Péter világosan elmondja, hogy minden ember kapott ajándékot a Teremtőtől, és felelősségünk tartozunk, hogy ezzel hogyan sáfárkodjunk pénzünkkel, időnkkel, energiánkkal, talentumokkal, tehát ez mutatja, hogy a sáfárság egy sokkal-sokkal szélesebb kifejezés, és egy nagyon-nagyon lényeges dologra mutat az eredeti kifejezés, ez pedig a felelősség kérdésre. Hogy a felelősek vagyunk ezt fejleszteni egyrészt, gondoljuk csak a példázatokra, és hasznosítani is. Ez is nagyon fontos. És ha csak a anyagira leszűkítjük, és ezt a gondolatot mögé tesszük, hogy fejleszteni és hasznosítani, akkor már teljesen már más megvilágításba kerül az egész. De én óvnák mindenkit attól, hogy ez a mostani divat, a sávfárság egyenlő, a anyagi felelősséget gondoljuk, hanem komplex, eredeti értelmében mondanám így, amit te nagyon helyesen mondtál.
1: Köszönöm szépen. A következő, eljutottunk tanulmányunk végéhez, az összefoglaláshoz, és az összefoglalás előtt még, Marika, azt hiszem szólni akartál valamit, tedd meg nyugodtan.
3: Hát amikor megszülettünk, akkor nem volt semmink, amikor meghalunk, akkor mit viszünk magunkkal?
1: Semmit.
3: Mi a fontos egy élet során? Az, hogy földi kincseket gyűjtsünk, vagy mennyei kincseket. Mert hogyha Isten hasonlatossága, jellem tulajdonsága kibontakozik bennünk, azt visszük magunkkal a mennybe. Ami a földi kincseket érinti, az megeszi a rozsda és a moly, és az nem jön velünk. Hogy melyik az értékesebb kincs?
1: Így van. Tudjuk mindannyian a nagyon jó választ, és az összefoglalást légy oly kedves, mondd el számunkra.
3: Nem a munka lett átkozott, hanem a föld. Isten áldásnak szánta a munkát az ember számára. A vesződtséges és gondterhelt életet, amely ettől fogva az ember sorsa lett, Isten szeretetből, figyelmeztetésül választotta ki. A bűn miatt volt szükség erre, hogy határt szabjon étvágyának, szenvedélyeinek és önuralomra tanítsa. Ez benne volt Isten csodálatos tervében. Így akarta az embert a bűn rontásától és pusztításától megmenteni. Lehetséges, hogy mi magunk tettük a munkát átokká a monotonitásával, a túlhajszolással, vagy pedig az életünkben betöltött szerepének túlértékelésével. Bármi legyen is a helyzetünk, fontos megtanulnunk helyes nézőpontból tekinteni rá. A keresztény oktatás segítségével arra kell nevelni az embereket, hogy felmérjék a munka értékét, de ne váljon a bálványukká.
1: Köszönöm szépen. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, ő megállt és megőriz. A mai ige Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratából. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk is, minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása mélyreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó, az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa. Szívből kívánom, hogy minden hallgató megtapasztalhassa Isten ezen gazdag áldását és oltalmát. Tedd magadévá ezért most ezt a mai ígéretet, és kérd az Isten minden szolgája számára is. Zsidó keresztény imaórán is emlékeztek a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A zsidó keresztény imaórán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozatairól. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagyszent Teréz templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dimitró Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és mai beszélgető társamat, különösen nagy szeretettel, hiszen én is pécsinek vallom magamat, ő pedig nevében is pécsi. Pécsi Ritát, a nevelés kutató, főiskolai tanárt, nagy szeretettel köszöntelek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgetést, hiszen régen találkoztunk, de most nem olyan nagyon régen, és amikor mondtam neki, hogy volna-e kedved ebbe a sorozatba elmondani mindazt, amit az eddigi életed történetében rengeteget tettél a közösségért, az emberekért és a nevelésért, ezt megosztani, mondjuk a Pax Televízió, az Apostol Televízió, a Mária Rádió, és mások, akik ezt a sorozatot nézik, hallgatják, és nagyon sok jó visszajelzéssel örülnek annak, hogy megismernek személyiségeket, és azon keresztül a kornak az általa elsősorban az egyházak szerepének, ugye hiszen Párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomban, hát azt hiszem, hogy neked ez a te igazi éned, úgyhogy még egyszer örülök, hogy itt vagy. És hát az első kérdés az volna, és végülis ki is ez a Pécsi Rita?
2: Nagyon egyszerű kérdés, meg egy nagyon bonyolult, és én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szeretek beszélgetni. Gyerekkorom óta is sokat beszélgettünk otthon is, úgyhogy mindenféle, és a műsorokban is nagyon szeretem a beszélgetést, mert sok mindenfelé el lehet kalandozni. Szóval, hogy hát Pécsett élek most is, úgy nagyjából, de Pécsett születtem, és azt lehet mondani, hogy minden szálam inkább azt lehet, egy kisebb városhoz, egy vidékhez, ilyen közösségekhez köt. Akkor is, hogyha mostanában tényleg sokat mászkálunk a férjemmel az ország.

0: egyrészt a kialakulását is végigkísérhettem, másrészt meg ő nagyon aktív ember volt, tehát nagyon, nagyon sok felé egyházi tekintetben is, de szélesebb közösségi részben, persze énekkart vezetett, zenetanár volt,
1: kántorkodott
0: is, igen. De minden, tehát szociális otthont épített, és öregeket látogatott, és rengeteg, nagyon széles baráti köre volt, sokak megfordultak nálunk, sokak laktak nálunk, tehát tanítványai jöttek, ugye akkor azok szerte mentek az országban. Tehát tényleg, én sokszor visszagondoltam arra, hogy a gyerekkoromban nem érzékeltem azt, hogy ez mekkora ajándék. Hogy mennyi mindent tanultunk ez alatt. Azt is, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy éppen én gyerekként szeretném, hogy van, amikor fog be a szádat, most éppen nem kérdezett senki, de van, de figyelhettünk, láthattunk sokféle embert, megismerhettünk, őket is sokféle helyzetben láttuk, sokféle problémát, problémamegoldást, nagyon sok vidámságot, nagyon sok barátságot, nagyon sok kapcsolatot láttunk.
1: És te az iskoláidat akkor ezek szerint Pécset végezted.
0: Igen, igen.
1: Melyikbe? Mert ugye hát pécsi vagyok én is, ezért igen. Nem véletlen kérdezem, hogy melyik.
0: Ugye akkoriban még nem volt iskolaválasztás, amikor elindultunk, mi a gyárvárosi területen lakunk, ott Menszes Gyárváros, gyárvárosi templom mellett van a gyárvárosi iskola ott. Aztán utána a művészeti gimnáziumba mentem, nagyon szerettem zongorázni, jól is ment.
1: Ez a Lővei volt, nem?
0: Nem, a Lővei alatt volt egy kis, igen, ott volt egy kicsi, most már elköltözött ez, de kifejezetten, amit ma Konzinak nevezünk, ugye, és ott zongorára mentem, eltökélt szándékom volt, hogy zongoraművész leszek, abszolút. Igaz, hogy Polgár Marianna, nagyon kedves tanárnőm, sokszor mondta, hogy Rita, téged nagyon sok minden érdekelte, a zongoristaság nem ilyen ám. Ó, persze nem hittem el, se eldülök én, de én igen, igen. Aztán nem vettek föl elsőre maximum ponttal és helyhiánnyal, amit akkor aztán mindjárt megértettem, hogy hogy is van. Édesapámnak ez a sok kiterjedt egyházi kapcsolata nem volt valami jó ajánló levél. És akkor még egy évet otthon maradtam, akkor örültem, még egyszer persze neki készülök. És nagyon érdekesen váltott így akkor az életem is, egyszer úgy mentem éppen zongora órára, és szembe jön velem egy szaktársam, és kérdezem vele, mi van vele, Gyurikám, nem tudom, micsoda, és mondja, jó vagyok, kell mennem gyakorolni. És engem ugye ez oda szögezett a földhöz, hogy Úristen, én errefelé megyek, nem lesz 2 óra időm, nem lesz semmi, mert kell mennünk gyakorolni, ezt azért éreztem, hogy sokat kell. De szívesen zongoráztam, és akkor úgy nagyon megfordult bennem, és akkor másodszorra már nem is zongorára jelentkeztem a Zeneakadémiára, hanem karvezetésre. Érdekes, ott volt előttem apukám példája, de valahogy nem, ez kellett egy ilyen saját élmény ahhoz, hogy aztán karvezetésre, Lantos István tanár úrnál azért folytattam a zongorát, nagyon, nagyon jó kapcsolatban voltunk, nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam tőle mindenféle szinten, úgyhogy örülök neki azért, hogy így a zongora bevitt oda is. És akkor ott végeztem a Zeneakadémián, és aztán visszamentem Pécsre ezzel a diplomával. Igen, ez is egy érdekes volt, mert addigra ugye elég párhuzamosan zajlik, ugye hát zenepedagógus a édesapám, és akkor már úgy belekapcsolódtam az ő munkájába, akkor éppen neki már egy ilyen országos kiterjedésű szakmunkások számára koncerteket szervezett, előkészített koncerteket, igen, szervezett. És annak is volt egy párhuzamos szája, hát nyilván egy ilyen műsor az nem térhet ki erre, de ez egy nagyon érdekes, ugye 80-as évek, 70-es évek ége volt, és egy egyházi telken, tényleg egy szociális otthont, egy öregek otthonát kezdett el építeni, ugyanis nagyon sokszor, tehát a tanári munkája után járt öregekhez. Mi is jártunk vele, szennyest szedett össze, hozta haza anyukám, mosta, vittük ki. Hát inkább a hegyoldalba, tehát ahonnan nem tudtak lejönni. Igen. És akkoriban azért nem volt még annyi szociális otthon sem, meg semmi, tehát ezek az emberek oda voltak szorulva, tehát sehova. És Werner Edith, aki azt lehet mondani, hogy Pécsnek egy ilyen Teréz anyája volt, és az ő segítségével, és akkor ez apukám mindig úgy gondolkozott, jó, ez így jó, de hogy lehetne még jobban? És hát úgy lehetne még jobban, hogyha egy kicsit összegyűjtjük, ha nem kell, jó. És akkor hát ennek mentén elkezdte ezt szervezni, de hát ez akkoriban nagyon csúnya dolog volt, mert hát, hogy ez ilyen szetagyanús, ugye Magyarországon nincs szegénység, és egyáltalán egyházi telken volt, amikor jött az első tégla rakomány, akkor hát a tefúnak egy pecsét kellett. És hát mit tudott csinálni? A gyárvárosi plébánia pecsétjét rakítaná, mert mit lehet csinálni, hát nem volt pecsétje.

0: Aznap délután hívták be az iskolába, hogy Pécsi elvtárs ugye tudja, hogy ez egyházi szervezket. De hát miért? Hát a püspök atya is, és mindenki, és az egész város tudja, de nem. És mi? Vagy fegyelmivel elmész, vagy mindegy. Szóval, és akkor már volt egy ilyen országos tevékenysége. Én ugye akkor párhuzamosan éppen a Zeneakadémián vagyok, és ezt szerettem volna folytatni. Ugye karvezetőként már akkor vezettem műsorokat is vele együtt, nem tudom én, hát ő ebbe az egész, tényleg azt mondom, tehát ebbe az egész feszültségbe, vagy nem kapott egy szívinfarktust, nem tudom én ott vagyok Pesten, hú, ezt folytatni kell, és erre jövök vissza. Most elkezdtem menni, hogy akkor én szakmunkásoknak szeretném, mire hát azonnal mondták, hogy kedvesem, zeneakadémia diplomával szakmunkásokhoz nem lehet menni. Tehát, de mondom, mi nem lehet? Hát édesapám is ezt csinálja, és hát ezt szeretném folytatni. És úgy csak viccből megkérdeztem, hogy miért is, hogyha én is szakmunkás lennék, akkor lehetne? Persze, akkor lehetne. Akkor elvégeztem a varó szakmunkást is közben. Így nagyon mókás volt, hogy egy zenetörténelem vizsga, egy anyagtan, egy szóval mindegy, ezt elvégeztem, és akkor utána így kerültem vissza Pécsre. Ugyan állást nem adtak ebben, de a zeneiskolában tudtam Dobos László, talán sokaknak ismerősége is Pécse. Ott tudtam zongorát tanítani, és szolfést kezdtem el tanítani, és közben ezeket a koncerteket úgy valahogy szintén tovább vinni, szervezni, stb. Úgyhogy hát ott indultam meg, de ezt éreztem, hogy mondjuk így a zongoratanítás, szóval nagyon
1: nem
0: sok...
1: Nem a te igazi nem, éned.
0: Nem, szűk volt. Tehát szűk volt. Igen. És nagyon örülök neki, hogy azon a kis találkozáson az a fordulatot tettem, hogy így kifelé és tágabbra. És akkor már nagyon érdekelt az, hogy... hogy mit tud a zene a nevelésben. Tehát ez érdekes volt, mert azt ott a zeneiskolában is lehetett látni máshol is, és hát pontosan édesapámnál láttam, és hát nálunk mindenhol tényleg lehet azt mondani, hogy a Csapból is ez folyt, hogy jó embereket neveljünk, és ő a zene eszközével, tehát nem zenészeket akart, hanem felhasználni a zenét erre. És ez úgy nagyon kezdett el érdekelni, és akkor a Pécsi Egyetemen egy ilyen kutatásban, akkoriban Vastag Zoltán volt ott a
1: főigazgató,
0: igen, és ott egy ilyen kutatás során elindult egy ilyen nagyobb lélegzetű munka errefelé, és akkor ott ennek a pedagógiai része is, a kisdoktorit csináltam ott, és lassan, ja hát közben, amikor visszaértünk Pécsről, akkor férjhez mentem, Uzsali Zoltánhoz, akivel 4 gyerekünk született Pécset. És
1: szintén.
0: Igen.
1: Szintén zenész idézőjelben most.
0: Mindenféle, igen, ő a Kolping területén oda kötődött, ott dolgozott, tehát az is egy ilyen szociális jellegű munka volt. Igen. És akkor így indult meg ott igazából ez az erős nevelési irány, ami azóta is nagyon, nagyon izgat és érdekel.
1: Hát igen, mert valaki, ha azt a titulust szívesen használja, ugye sok mindent használhatna, amit eddig elmondtál, szakmunkás, vagy zongora, tanárnő, vagy igen, bármi, igen. De végül is a neveléskutatás azért az azt jelentette, hogy mindez a sok ismeretanyag, amit eddig elmondtál és összegyűjtöttél édesapától, családtól és féltől, ez a nevelés irányba, tehát a közösség, szervezés, formálás. Hát végül is azt hiszem, hogy ez volt, és ennek az első úgymond igazi sikerélménye mi volt számomra?
0: Hát ez egy izgalmas volt, ugye, ami kicsit ötvözte először a kórusvezetést is, akkor egy olyan különlegest akartam. Apukám is régebben énekelt a nagy hírű pécsi énekiskolában, már még fiatalként, stb. Azóta ugye ez megszűnt. Hú, ezt szerettem volna, hogy na ilyet. Akkor elmentem Angliába, Dobszai tanárúrral, angol fiú kórusokat itt-ott nézegetni, nagyon érdekelt, hogy egy ilyen típusú, nem volt még akkor Magyarországon egy sem. És akkor hát az is ugye kvázi illegalitásban, mert annyira nyilvánosan nem lehetett, tehát úgy garázsba próbáltunk ott a Székesegyház alatt, meg mindenféle formában. És akkor összejött egy ilyen 30 fős kis fiúkórus, amivel elkezdtünk dolgozni, és az érdekelt ott is már, hogy jó, szépen megszólalnak, de a nevelés. És akkor hát iskolát akkor még nem lehetett alapítani, és akkor egy napközit csináltunk számukra, a Kolping segítségével egy családi házban, stb. Tehát Úgyhogy mindenhová jártak iskolába, és délután jöttek. És abban a délutánban volt minden, amit úgy gondoltunk, hogy fontos. Tehát volt beszélgetés, játszás, tanulás, éneklés, zenélés, mindenféle, sport, mindenféle. És akkor, amikor ez így kicsit kinőtte magát, hát akkor szerettem volna már nagyon iskolát. Tehát akkor lehetett látni, hogy akkor, ugye ez már a 80-as évek vége fele.
1: Igen.
0: Igen, hogy de jó lenne. Hát ott nem volt egy szerencsés fordulat. Egyszer csak olvasom az újságban, hogy hát megalakult a Pécsi Énekiskola egy más felállásba, és azt gondolom, hogy szóval az úgy földhöz vágott azért mindannyiunkat. Hát több évet csináltam, a jubileumát is már abban a kis hecsedli ruhákban. Jó, megalakult. És akkor gondoltam, hogy jó, nem... Szóval semmi értelme ennek az ilyen jellegű összeütközésnek, és meghívtam a fiúknak a testvéreit is, hogy jöjjenek el, gyerek, kórus, jó. És a Pécsett volt egy zenetagozatos általános iskola, a Mátyás, és ott egy egyházzenetagozatot akkor ebből létrehoztam. És akkor ott egy akkoriban...
1: De ez még a rendszerváltás előtt?
0: Hát éppen, igen, ott a fordulóban, amikor már azért lehetett iskolát, ugye az első katolikus iskolának, tehát ez az énekiskola megalakult akkor már Pécsett, akkor a...
1: De ennek a történetiséget ismered?
0: Már minek?
1: Hát ugye itt most még a rendszerváltás
0: igen.
1: Utolsó évében vagyunk, 89-90,
0: igen, igen.
1: Tehát még a tanácsrendszer működik.
0: Igen.
1: De
0: igen,
1: már
0: igen.
1: Megszűnt az Államegyházi Hivatal, én akkor egyházi főosztályvezető voltam, és ha jól emlékszem, nem tudom, hogy ki volt akkor a városi tanács elnöke, lehet, hogy a Center, de lehet, hogy már a Piti, nem
0: igen,
1: tudom.
0: Igen.
1: De a jegyző, valamilyen Karcsival megállapodtunk, hogy most megszűnik a kollégium a volt
0: Pálos
1: rendházban, hogy az megüresedik, adja oda, általad emlegetett,
0: igen, ott kezdődött,
1: adja oda
0: igen.
1: Az egyháznak, hiszen azt hiszem, hogy Európában talán a második, de lehet, hogy első helyen volt valamikor a Pécsi Egyházmegyei kór, illetve énekiskola.
0: Hát hogyne.
1: Talán Drezda és Pécs volt ez a kettő.
0: Ugye itt most kiváló volt, tényleg, így abszolút, igen.
1: És hát ennek a hagyománynak újraélesztéséhez ez jó lenne. És akkor úgy emlékszem, a Garadnai Balázs vállalta, aki később helynökként, sőt, édesanyám tanítványa is volt a belvárosi iskolába, de elég az hozzá, hogy így indult az, hogy ezen a tanácsülésen vagy VB ülésen meghívtak, és elmondtam, hogy ez,
0: igen.
1: Ez igaz, hogy pénzbe kerülne, mert ugye igen. Az elég ramadt állapotban volt, mert valahol felépítettek egy kollégiumot, és talán a Uránvárosba. Na mindegy, elég az, hogy kivitték onnan, hogy meginduljon valami.
0: Igen, és ez nagyon szerencsés is volt, úgy van. Tehát, végül is ez volt az első olyan.
1: Így volt, ez volt az első.
0: Igen.
1: Hát aztán utána jött tulajdonképpen a Szent Mór.
0: Igen, tulajdonképpen 4 év múlva, amikor nekem ez
1: már
0: az...
1: 91, igen, 92.
0: Tehát igen, ez az egyházzenei tagozat felnőtt ugye 4 évre. Ez az énekiskola elindult valahogy, és mindegy, akkor felkért akkor már Májer püspök, úgy van, hogy átvenném ezt az iskolát, és akkor úgy, nem mondom, hát fél megoldásom van már, mármint ebbe az állami iskolába, ennél egy jobb helyzet lenne, hogyha ez így egyenes, és akkor kérdeztem, hogy hát szakmai szabadságot kaphatnék-e, akkor megpróbálhatom, és akkor így egy katolikus általános iskolával indult el. És hát az, ugye ott, akik eddig 4 évig együtt dolgoztunk tanárokkal, ők lehetőséget kaptak, hogyha aki akart átjött, aki akart maradt, hát 98%-ban jöttek gyerekek is, szülők is, családok is, tanárok is, és akkor elindult a később Szentmornak nevezett általános iskola először.
1: Igen. Én meg most ekkor találkoztunk, mert én örültem annak, hogy hiszen Pécsi Géza az egy fogalom volt azért akár a pécsiek, nem csak a pécsiek, de a pécsiek részéről. És hát mondom, akkor végül is valahol az az igazi hagyomány újra él olyan személy vezetésével, aki tudja, hogy miről van szó.
0: Hát
1: tehát
0: igen.
1: Itt jöttél be akkor.
0: Igen, és ez hát nagyon fontos volt, hogy tényleg egy nagyobb közösséget. Tehát ott volt, ez volt az első lehetőség arra. Tehát első felekezeti iskola, tehát akkor nem volt még a reformátusoknak sem,
1: Hát egy, az később.
0: Igen.
1: Már Pécsen.
0: Nagy lehetőség, igen.
1: Tudod, melyik volt az első általános iskola a rendszer áltás után, amelyik egyházi, az első hajdudorogi görögkatolikus iskolát, amit akkori tanácselnök tanács átadott úgy, ahogy van, igazgatóstól, fejlesztéstől kezdve minden együtt, 90. szeptember 1-én ennek az előkészítésébe is részt vettem, és hát az volt, és a második volt a pécsi.
0: Tényleg?
1: Tehát tulajdonképpen, hogy az egy, de mind a kettő egy kicsit speciális, az egyik az egyházi, görög katolikusság, és a ugye hajdudók a 90%-a görög katolikus.
0: Igen.
1: Pedig a régi hagyomány újraélése. Ennek azért örültem, mert jó, több helyen megindultak úgynevezett önkormányzati közösen keresztény
0: szellemiségek. Hát igen, ugye nekünk is ott volt egy kis valami.
1: Előtte. Ez volt a történelemnek akkor az első ilyen
0: nagyon lépése, szép volt,
1: hogy az egyházak hogy tudnak részt venni a társadalom, és a szabadiska választás előtt.
0: Igen. És nagyon érdekes is volt, mert ugye akkoriban ugye családoknak, szülőknek is, hogy hú, akkor szabad egyházi iskolába, akkor nem lesz-e túl burok, akkor hogy honnan veszük ki, jaj, akkor ez egy ilyen próbálgatás, de akkor inkább a meglévő biztosakat. Szóval nem volt egy könnyű helyzet ebben azt mondani, hogy amit most leraksz, ugye az lesz a modell. Igen. Tehát, hogy érdemes-e, igen, jó-e, tényleg használható, és akkor tényleg azt ki kellett várni. Hát én 70 fiúgyerek volt akkor, akit átvettem, a 8 évfolyamon, tehát ott összevont évfolyamon mindenféle volt. Uh-huh. És hát azért utána, amíg ez felépült addigra, hogy nem volt gondunk azzal, hogy 3 osztályt indítsunk folyamatosan, és tényleg válogathattunk is, és nagyon, nagyon szépen megindul, de azt ki kellett várni addig, amíg ugye a családok mondják a szomszédnak, hogy te ez jó, mert különben én kiírhatok, amit akarok, hogy jaj, de mert ennyire, de amíg ez belülről nem terjesztik, hogy igen, ide érdemes jönni. De szép közösségek is alakultak ki, tehát ugye a családokból is, az osztályokból, a tanárokból is. Hát nagyon, ez egy nagyon szép felépítő munka volt.
1: Hát ennek az iskolának azért volt az első, így veszük, hogy saját maga építette ki a közösségét, míg a másik átvette.
0: Ez hát óriási, ez óriási lehetőség volt.
1: Tehát egy hosszabb átmenet, mire újra azzá válhat, akinek a mondjuk új fenntartásába került. Tehát itt ugye itt az énekzene és a hit, és a vallásosság.
0: És akkor kinyitottuk az énekzenét is, ugye, hogy lehessen szélesebb körre, tehát egy művészeti iskolát alapítottam mellé, úgyhogy minden gyerek, aki bejött az iskolába, valahogy a művészettel, tehát van, aki énekre ment, van, aki képzőre ment, és a képzős is nagyon, hát éppen Istvánnal is sokat dolgoztunk együtt, az nagyon szépen ment. Tehát egy nagyon széles körbe tudtunk így építkezni, aztán egy 8 osztályos gimnázium is ráépült. Úgyhogy egy ilyen nagyon összetett intézmény, és addigra, mire már ugye felkért erre a Mayer püspök úr, hogy vegyem át, addigra nekem volt egy talán azt lehet mondani, egy kiforrott pedagógiai programom. Annak idején még nem is írtunk pedagógiai programot.
1: Ja, de benned volt.
0: De meg is írtam. Éppen azért, mert nem tudtam elmondani azoknak a tanároknak, akiket én hívhattam, óriási lehetőség volt, hogy mit akarunk. És akkor végül is úgy kézbe kellett adni, hogy figyelj csak, ezt akarjuk. És akkor figyeltem azt, hogyha felcsillan a szeme, hogy fú, de tényleg, akkor az ide való. Hogyha azt mondja, hogy jó, apád, persze, hát igen, ezzel mind egyetért, akkor gondoltam, maradj ott, ahol egyetértesz. És ez nagyon jó volt, hogy addigra volt már egy ilyen irányvonal, egy kikristályosodott valami. Szóval nagyon, nagyon nagy élvezet volt így építkezni, és azokkal a társakkal nagyszerű tantestület jött össze tényleg. És ővelük tényleg nagyon, nagyon szépen lehetett.
1: Ez a múlt időben való beszélgetés azt jelenti, hogy mennyi ideig voltál?
0: Hát 13 évig voltam. Addigra mindenfölé 700-750 gyereket hagytam.
1: Tehát fölépítetted.
0: Igen.
1: A vágyadat a neveléssel kapcsolatosan, énekzene kultúrával és az ember szeretettel együtt. Megkérdezem, mert végül is miért hagyja ott az ember 13 év után az életpályának az igazi, azt lehet, hogy majdnem csúcsát.
0: Hát soha nem hagytam volna ott, hogyha nem kellett volna. Hát ott nehéz időket éltünk egyházi területen abban az időszakban, ami aztán utána egy jó pár évvel ki is csúcsosodott, sajnos ott hát anyagi nézeteltérések támadtak a fenntartóval elég keményen, és az iskola egy olyan hely, ahol ez nagyon nyilvánvalóvá válik. Tehát ott nem lehet, ott most bejön egy valami állami támogatás, és az nem kerül valahováig el, azért az igazgató a felelős. Tehát itt azért, és ott azért sokszor ütköztünk, sokféleképpen ütköztünk, nyilván most már én is igyekeztem elég távolra kerülni tőle, de az ott egy az egy nagyon, nagyon forró helyzet volt, amikor szembe kellett néznem magammal, hogy hát vagy a lelkiismeretem szerint megyek, és akkor tudok aludni, és szembe tudok nézni azzal a 700 gyerekkel és a családjukkal, vagy nem, vagy most itt mi lesz. És hát akkor el kellett jönnöm nagyon-nagyon rövid úton. Tényleg az nehéz volt, nem is tudtam ettől a tantestülettől még elköszönni se. Szóval nagyon nehéz volt, a két gyerekünk még oda járt, akkor tényleg nagyon nehéz volt, hát szülői értekezletre se tudtam bemenni. És ez komoly kérdéseket is vetett föl, hogy akkor hol van itt a gondviselés, akkor hol van itt a valami, akkor hogyan lehet, megpróbáltunk mindent, tehát nagyon sokszor tényleg püspökatyával is sok vitánk volt, meg sok mindenünk, tehát tényleg próbálkoztunk, hát nem ment a dolog, és akkor tényleg hát így el kellett jönnöm. Hát minden illetve volt, igen.
1: Nem kell, hogy tovább mondjam.
0: Igen, azt hiszem, hogy ezt
1: hagyjuk. Aki ismeri ezt a kort, és a Dunántúli Napló és egyéb
0: hát igen, minden volt, igen.
1: Nagyon sok ilyen cikk megjelent, amit én megmondom őszintén, nagyon sajnáltam, mert ismertelek. És tudtam, hogy amit csinálsz, az nem lehet rossz, sőt, jó lenne, ha tovább menne. Igen. Aztán végül is ennek a jogi részét te megnyerted.
0: Igen, igen. Igen, hát még
1: csak
0: akkor...
1: attól még nem azt jelenti, hogy újra ugyanott folytat. Itt jött neked egy váltás időszak.
0: Igen, és azt is mondom, hogy, és ez is annyira érdekes, hogy az ember így visszatekintve, azért láttam ilyet szintén a családban belül is, édesapám is járt így már nem egyszer, meg nem kétszer, és azt végig éltük, és azért ez akkor nekem sokat kamatozott. Amikor láttam rajta, hogy amit a legfontosabbnak tartott talán, az összeomlik, és akkor újra kezdeni. Mert az tényleg olyan volt, hogy felépítesz egy virágos kertet, már éppen elkezd működni, és akkor belemegy egy tank. Hát most mit csinálj?
1: Igen. Egy kis szünetet tartunk, de azért folytatjuk tovább, nem igen. A tankkal, hanem
0: jó, igen. A továbbival, persze.
1: A virágos persze. És énekes és igen, nevelés, centrikus életet szóval a folytatásával. Egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk tovább.
0: Jó.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Pécsi Ritával, Aranyos Ritával. Már maradjunk így, hiszen mindig is, igaz, hogy ritkán találkoztunk, de valahol azért mindig valami olyan hozott össze bennünket, ami az ember szeretet, a gyerek és a párbeszéd fontossága, ami a nevelésnek az alapja. Hát ugye ott maradtunk a beszélgetés első részében, hogy hát 13 év után el kellett menned nyugodt lelki ismerettel, végül is azok a viták, ami a fenntartó és a vezető között volt, ez végül is jogilag is és emberileg is a te józan gondolkodásoddal együtt úgy fejeződött be, hogy hát pályát kellett, vagy más kellett módosítani. Én nekem az jutott eszembe a te nem kimondottan jó példád kapcsán, hogy ezek az államosított iskolák vezetői, akik nem igazgatók, hanem csak vezetők, nincs igazán se gazdasági, se munkajogi jogosítványuk. Majdnem most azt élik meg, amit te akkor megéltél abban az időszakban, amikor a fenntartóddal való hasonló viták miatt volt a kinevezés jog és az anyagi önálló gazdálkodás és így tovább. Tehát az iskolának a létét biztosító feltételek, ha ezek bizonytalanok, akkor sajnos nemrégen beszéltem épp egy igazgatónővel, és hát azon panaszkodott, hogy korábban ő azért valaki volt, ma nem. Ma már nem valaki, hanem egy kiszolgáltatott személyé vált. Nem szerencsés dolog, de térjünk vissza a te életpályádra. Ebből adódóan azt jelenti, hogy eljutunk odáig, hogy Pécs után hol folytatod?
1: Igen, ez egy érdekes helyzet volt, egy kis vákum, ugye, egy munkanélküliség, mit csináljunk, hát Pécset, ugye, Pécs ehhez mondjuk kisváros, tehát ott senki nem mert akkor lépni, hát ez egy nagy cirkusz volt mindenféle, senki nem mert, se egyházi részen, se állami részen nem mertek lépni, úgyhogy akkor egy budapesti alapítványnál dolgoztam, szintén pedagógiai vezetőként, de nagyon érdekes volt, mert ez az alapítvány hitéleti képzéssel foglalkozott, és egy ilyen felekezet közi alapítvány volt, tehát nagyon érdekes volt, hogy hogyan lehet a hit tan helyett egy hit életet fakasztani. És ő kereste pedagógia, ez a REMA, Reménység Magjai Alapítvány. Igen, igen. Érdekes volt, ez egy amerikai alapítású, de nagyon érdekes volt, mert kinyílt számomra a terület sokféle egyház felé, és sokféle, akkor már tényleg kutattam sokféle módszert, ugye közben 13 évig az egyetemen is tanítottam mellette, tehát általános módszertant, így az iskola vezetés mellett, és az is egy érdekes volt, hogy tényleg nagyon érdekelt az, hogy lehet egy életképes tanítás, tehát hogy lehet értelme annak a rengeteg időnek, amit az iskolában eltöltenek a gyerekek, és hogy támogathatjuk meg a családi nevelést, stb. És akkor ezzel foglalkoztam már, és ezt itt szépen tudtam az egyes felekezettel is így összhangba hozni, aztán kifogyott az alapítvány pénze, akkor ott meg hát azért Pécsről persze nem volt olyan könnyű, akkor még kisebb gyerekeink is voltak, és akkor próbálkoztam visszajönni Pécsre. Akkoriban már a városvezetés azért nyitottabb volt az én irányom felé is, és akkor egy érdekes helyzetbe kerültem, klikkes iskolák a főigazgatója lettem, volt 4 iskolám. Ú, nagy kedvel, na hát ez megint, fú, de jó lesz, és jaj, de jó. És aztán, hát lassan ott éreztem, hogy úgy rám szűkül a világ. Éppen amit mondtál, hogy hát ez nem iskolavezetés, tehát itt én nem tudok semmit se alakítani szinte. Igen. Tehát, hogy amikor, de nagyon, nagyon erőteljesen fogalmazva, az a vezetői, tehát főigazgatóként pláne nem, mert szerettem volna meghagyni az igazgatóknak azért azt a területet, hogy ő legalább érezze valahogy magát. Ugye? És akkor ugye, hogy de nem tudtam ezt a helyzetet, és akkor egyszer-kétszer úgy észreltem, mondom, mi az én dolgom? Bejön a tej, és azt 200-szor aláírom. De ez olyan, és akkor akartam ilyen pecsétet, persze, ne, azt nem lehet. Na, azt nem. Tehát annyira merev, és annyira egy nem is hivatal, hanem egy hatóságszerű szervezettel éreztem magamat szembe, de tényleg. És tényleg, na, szóval itt én mondtam föl, tehát nagyon-nagyon-nagyon beszorítva éreztem magamat, és akkor gondoltam, addigra már nagyon sok fele hívtak előadni, mert akkor már kicsit kezdtek nagyobbak lenni a gyerekeink, és ugye az iskola se kötött annyira. Szóval érdekes, mindig úgy gondolom, nagyon szeretem Origenésznek ezt a gondolatát, hogy sok minden történik Isten akarata ellenére, de semmi nem történik a gondviselése nélkül.
0: Ez így igaz.
1: Ez gyönyörű volt. Tehát igen. Ahogy látom, mondom, amit mondtál, soha nem jöttem volna el. Nagyon jól éreztem magam. Gyönyörű volt minden, jó kapcsolatok, jó minden. Nem jöttem volna el. De nem is nyílt volna így ki, hogy úgy mondjam, a világ. Akkor tovább kutattam, akkor kezdtek el akkor publikálni, könyvsorozatot kezdtem elírni. Egyébként apukám pont így volt, amikor kitették az iskolájából, akkor kezdte el a kulcsamuzsikát írni, és érdekesen jött, mert akkor volt időm, hát akkor most jó.
0: Igen.
1: És akkor elfogadtam meghívásokat így országszerte is több helyen, és sok iskolára, sok nevelő közösségre, egyházi közösségre, családokra, egészségügyi védőnők, nagyon sok helyre.
0: De itt a férjeddel együtt csináltatok ezt a...
1: Hát nem is lehet, ezt nem lehet egyedül, és olyan szépen alakult, mondtam, soha nem voltunk talán ennyit együtt, mint most, de olyan szépen egybeesett, hogy lassan elkezdhetődött ez, és akkor ugyan egy elég sötétbe ugrottunk bele akkor, hogy akkor ott hagyom a biztos állásomat, mert azért ez egy biztos állás volt, hát, akárhogy vesszük, és akkor már végre elég jó fizetése is volt, megcsináltam a mestertanárit, mindenfélét, úgyhogy, de nem volt jó. És akkor, hát, hogy próbáljuk meg, elkezdtünk menni az előadásokkal. És hát ez nagyon, nagyon sok örömöt, nem volt persze egyszerű, de azt, hogy a férjemmel együtt tudtunk menni, ez óriási volt. Tehát, hát nyilván nem lehet az, hogy...
0: És hogy kerültél Vácra?
1: Így, pont így, és ott fele mentünk, volt egyszer egy hitoktatói, egy ilyen nagy regionális hitoktatói képzés, valamelyik lelki gyakorlatos házba ott fönn, és ott egy hitoktató vitte el a Váci EKIF vezetőjének, Csáki Tibor, doktor Csáki Tiboron.
0: Atyához.
1: Atyához, igen, hogy az így nekünk is jó lenne, meg kéne. Hát ez az atya, ez egy nagyon, nagyon szeretem, és nagyon, de így visszamenőnek nagyon okos volt. Hát jó, és akkor összehívta egy ilyen évkezdő lelki gyakorlaton az ő összes igazgatóját és helyettesét, úgyis szoktak rendszeresen így együtt indítani, és oda meghívott. És akkor ott volt egy előadás, és akkor utána feltette az igazgatóknak a kérdést, hogyha ezt a pedagógiát, ez egy nagyon szépen kiforrott pedagógia, már most eddig nem beszéltünk róla, ez a József Kentenich által indított organikus pedagógia, egy nagyon szép keresztény gyökerű valami.
0: Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez, amit legutóbb én is megkaptam Püspök úrtól, vagy tőletek, építsünk közösséget, hát, ez az alapja, amiről beszélsz, és de erről azért feltétlenül kell, mert ez, szerintem ez a jövő. Ha nem erre fordul a politika, nem. Akkor nem a magyar közoktatás, a bányász béka, hát én dolgoztam bányánál, tehát tudom, mit jelent, ott nincs béka valóban. Mert 8 szinten lejjebb a föld alatt nincs béka, de az alá itt lehet kerülni.
1: Igen. Szóval így kerültem oda, és érdekes volt, ugye itt nagyon sok átvett iskola is van. De ezek a vezetők is úgy megindultak, hogy tényleg egy szellemiség kellene, ami összefogja a tantestületet, még így is, tehát hogy találjunk egy olyat, amiben közösek vagyunk.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: Nem hiába van 2 jó tanár, meg 22, meg 72 is, aki magánzóként, ha ennek nincs egy közös árka, egy medre, na így. És ott, mondom, tényleg nagyon-nagyon jó munkatársakra találtam, és ez a Csáki Tibor egyszerűen, hogy na jó, akkor ezt csináljuk meg, és akkor gyere. És egy nagyon jó helyzetet teremtett azzal, hogy az igazgatókat elkezdtük képezni. Akkor ugye képbe került, ezt is nem biztos, hogy teljesen szóval képbe került a Váci Apor főiskola. Ott is elkezdtem dolgozni, még a rektorság is a belpüspök úr felemlítette. Azt gondolom, hogy ez nem is az én területem volt, és úgyhogy úgy maradtunk, hogy maradnék a főiskolán tanítani ezt a pedagógiát. És most is ezt csinálom.
0: Tanítasz most is.
1: Igen. Igen, és sőt, most ott egy szakom is indul majd, éppen most fog a jövő évben indulni, ezzel a pedagógiával, organikus keresztény gyökerű pedagógia.
0: Nagyon jó.
1: Nagyon, egyszerűen, amikor ugye jártuk az országot, Nagyon sokszor azért én megütköztem azon, hogy ismerünk, hát nem kismillió, de sok alternatív pedagógiát, és mondjuk például a sajátunkat nem, mert ez egy igazán keresztény gyökerű,
0: igen,
1: és keresztény pedagógia, amelyik tényleg azt mondom, hogy de egyébként nagyon sok állami iskolába is járok, meg más felekezeti iskolába, tehát
0: az
1: nagyon használható.
0: Az a jó.
1: Na, szóval így kerültem oda, és ott hát 30 intézménye van az egyházmegyének, nagyon széles, középiskola, óvoda, általános iskola, művészeti iskola, kórusiskola, mindenféle van. És elkezdtük így szépen, módszeresen így a tanárokkal ebben a pedagógiában dolgozni. Külön a tanítókkal, külön a hitoktatókkal, külön az énektanárokkal, akkor a táborvezetőket. Tehát mindenhol ez nagyon, nagyon szép munka ez így. És nagyon, nagyon, nagyon, nagyon sokoldalú, sokrétű, de azt hiszem lehet egy mély szántást végezni, és tényleg remek, remek jó munkatársakkal. És igazából hát csak azt csinálom, amit szeretek. Tehát ennyire... Ez ilyen jutalomjáték számomra.
0: Sok függám azért az is, hogy ki a főnöke az ember.
1: Nagyon sok. Hát a nagyon sok. És tényleg Berpőspok úr nagyon, szóval...
0: Hogy rád bízza, mert tudja azt, hogy te, amit nagyon, akarsz, annak vannak gyökerei, és kell, hogy legyen eredménye is.
1: Igen, és hogy tényleg, hogyha az emberbe bíznak, és mi is ezt tudjuk erről úgy továbbadni, hogy na hát, és érdekes az, ahogy szomjazzák ezt az emberek. A tanárok is, a pedagógusok, a szülők is, hogyha családokhoz eljutunk, hogy ugye, hát nem találunk olyat, akinek nem jó a szándéka. Hát most miért lenne a pedagógus pályán? Hát ugye, de hova kapaszkodjon? Tehát iránymutató emberük, meg iránymutató segítség. Tehát az szükséges. Én meg is fogalmaztam kicsit magamnak, hogy mi is akkor így ebbe a feladat, akár neveléskutatóként, és már régóta azt érzem, hogy ilyen híddá válni. Tehát, hogy a tudomány nagyon sokat tud már az emberről, a közösségről. Hát tényleg azt mondom, hogy ordítja a tudomány, hogy egyedül nem lesz semmi. Na most közben, ha szétesik a család, akkor nem tudom, igen, mi van. Ha szétesnek a közösségek, az egyházi közösségek, azért sokat láttunk, ugye, mi, kedves bíró püspök úrral, ugye Pécset nagyon sokat, ugye akkor voltam középiskolás.
0: Igen.
1: Tehát a közösségből nőttünk ki, és abból lett például a Szent Mór is. A
0: Székesegyház plémárosa volt
1: akkor. Igen, igen, igen. Tehát a Szent Mór iskola abból a közösségből, akik utána szülők lettek, és ott lehetett egy hatalmas, igen, nagy virágzást, igen, elindítani. Na most már a gyerekeinknél már láttuk, hogy nincsen akkor a közösségi élet, tehát nem tudnak könnyen begyökerezni ide-oda. Tehát itt azért Budapest környékén talán még több lelkiség, több közösség is él, de azért, ahogy látom, azért vidéken ez, szóval nagyon oda kell figyelnünk ahhoz, és ezt próbáljuk itt az iskolákban is, hogyha ezek nem élnek, ezek a kis egységek, de élén a családdal, tehát a család, tehát nem tudom, az nagy veszélyben van a család. Nagy veszélyben van. Tehát az iskola is a családot tudja megerősíteni, vagy kiegészíteni, vagy valamit csinálni.
0: Mondok neked egy saját életemből egy tapasztalat. Lehet, hogy már máskor is elmondtam. Amikor mi kezdtünk 62-ben egy tanyas iskolába tanítani, feleségemmel, hát Pest megye, Dabasi járás.
1: Uh-huh. Jaj, hát az most a mi iskolánk, Örkénytábor.
0: Elég az hozzá, hogy természetesen azt tanultuk a régi tanítóképző valóban a nevelés érdekében lévő tanáraitól, hogy a gyerek a lényeg, és alkalmasságival jutottunk oda, és azán, nem úgy, hogy magyar történelmet vagy tudtad, vagy nem lexikális tudásra, hanem a gyerek szeretettel, a kapcsolatteremtő készséggel, és így tovább. És természetesen, mint a szivacs szívtuk. Most, ugye az volt, amikor a gyereket, mi azt tanultuk, hogy ha a gyereket olyan állapotban látjuk, hogy nem néz a szemedbe, akkor ott valami gond van, és lehet, hogy családi gyökeri gond van. Ebbe az állapotban minősíteni nem tisztességes.
1: Ó, de szép ez.
0: Na most, ha mert akkor kell, amikor már csillogó szemmel néz, akkor már lehet minősíteni, mert akkor ő ott van.
1: Igen, ez nagyon bölcs.
0: Na most ehhez nekem nagyon jó partnerem volt a lelkipásztor. A plébános. És mondtam neki, hogy mivel úgy tudom, hogy ezek a családok járnak templomba, segítsi abba, hogy megtudjam az okokozati összefüggést. Elmegyek családlátogatásra, de ott protokollként van. Ott igen, nem azt látom, igen, amit igen, én szeretnék, amit hanem azt, amit ők szeretnének nekem igen, mutatni. Ez két különböző dolog. Igen. És úgy lehetett segíteni, mivel ő rendszeresen családlátogatásokat csinált. A mai napig is azt csinálja, ma már nem fiatal emberként, de ezt csinálja Maglódon, ebből adódóan azt jelentette, hogy tudtuk csillogó szemű gyerekeket teremteni közösen. És akkor már lehet, és akkor ez már ott a család is.
1: Igen. Ez kell tényleg,
0: azt hiszem, ez a, neked
1: ez,
0: is,
1: ez a kulcsa. Ez a kulcsa.
0: Ez szolgálat.
1: Igen, igen. És hogy tényleg ő belőle kiindulni. Tehát most nem a tantervből, a mindenkori, nem tudom én, jaj, mert az anyag. Hát de a gyerek, de hát, és addig nem tudok haladni az anyaggal se, és nagyon, nagyon látom, igen, hogy erre, hogy úgy mondjam, föl kell szabadítani a tanárokat, vagy küldeni kell a tanárokat, és képessé tenni. Tehát sajnos így, ahogy mondod, már az az alkalmassági hiányzik.
0: Persze.
1: Ott az elején, mert hogy sok pontom van történelemből, igen, ez ebbe a kapcsolatban szinte semmi. Szinte semmi.
0: Igen.
1: És ez például sokszor úgy jó iskola volt például a karvezetés nekem. Nekem van egy amatőr kórusom is a Pécsi Székesegyházban, a Bárdos kórus, minden vasárnap
0: de
1: énekelő.
0: Most is van.
1: Igen, és ott nagyon sokat tanultam ebből, hogy itt is egy kórusvezetés, annak nagyon kicsi része az, hogy Mozart
0: itt írt. Elsajátítunk valamit.
1: Meg valamit, igen, meg valamit akár levegyünk, vagy akár megtanulunk is. Tehát az ott ember kérdés.
0: Hát
1: tehát
0: közösség.
1: Abszolút közösség. Igen, hogy észreveszi az ember tényleg az, hogy most nem néz a szemedbe, vagy hogy gondterhet, vagy valami ott, tehát nem tehát akár csak az iskolában, és teljesen mindegy, mi van előírva. Addig, amíg ő nincs veled, addig nincs ott.
0: Igen, hát sajnos az a tapasztalatom, meg gondolom neked is, hogy nagyon sok olyan oktatásban dolgozó van, aki nem pedagógus.
1: Nagyon.
0: Hanem oktatásban dolgozik. 45 percben gondolkodik, de őt nem érdekli a csillagó szem, nincs sikerélmény ebből adódóan, ez visszahat
1: ki is
0: a gyerekre.
1: Ég, de ő is kiég. Tehát olyan döbbenetes, hogy most, hogyha hívnak, nem is szoktam megadni. Nagyon sok témában tudok menni tanárokhoz, és nagyon sok témaféle van, de nem kínálom föl, mert akkor rögtön a fegyelmezés lesz, amit kér, a motiválás, mert nem tud, meg hogy a kiégésről beszéljek. Hogy a kiégésről. De hát mindig is mondom, hogy nem szeretek a kiégésről beszélni, hanem az értelmetlen munka az, ami a kiégéshez vezet, nem a sok. Az értelmetlen. És amikor a 45 percet nézi meg a semmit, akkor az visszafog, biztos értelmetlen lesz. Igen. Tehát borítékolható, hogy ott nem lehet sikere, és persze akkor okol mindent, és kiég.
0: Igen, hát ugye megint csak egy kis összehasonlítás, ugye egy településen lakik az ember, akkor azt mondja, hogy itt mondjuk 3000 ember lakik. Tehát én ott, mint pedagógus, én nekem 24 órában vagyok pedagógus. Mert a Mari néni János bácsi kérdéseire ugyanúgy kell tudni válaszolni, mint a gyerek kérdéseire. Ebből adódóan azt jelenti, hogy nem lehet abba gondolkodni, hogy el kell mennem, mert abban a pillanatban a gyerek rögtön észreveszi, és már máshol van. Te a 30, tehát neked a 30 igen, iskola igen, adja a terepet,
1: hát nagyon,
0: ami persze nem könnyű, mert azért Váci Egyház megye nem egy kicsi egyház megye, hogy a Palócföldtől egészen igen, le a Galga mellették, szóval nem egy könnyű terep, de végül is ez adja a te igazi életnek a terepét, hogy
1: igen,
0: itt lehet valóban partnereket
1: igen,
0: találni.
1: Igen.
0: Egy dolgot hadd mondjak el, ami nekem nagyon tetszett, és ez... Lehet, hogy így van máshol is, de mondjuk nekem legutóbb, amikor a Váci Székesegyházba összehívtátok természetesen Tibor atyával és a püspök úrral a megyében lévő összes pedagógust vagy iskolába dolgozót
1: igen,
0: is,
1: igen,
0: mert ugye
1: igen,
0: nem csak
1: igen,
0: pedagógus
1: igen,
0: voltak.
1: Igen.
0: Akkor úgy döntöttünk, hogy arra a szentmisére, állatú szentmisére elmegyünk, meg egy évértékelésre elmegyünk
1: igen,
0: mi is. Amit nem tudott róla, persze.
1: Igen.
0: De a gondolatainak az a gyökere, hogy tudom, hogy a itt ülők nagy része úgy került az én iskoláimba, vagy akik nem biztos, hogy hívők,
1: igen,
0: de legyen pedagógus.
1: Igen.
0: Tehát ugye nem az az érdekes, szeresse a gyereket. Na most én ott láttam, néztem ezek az emberek, biztos, hogy volt köztük sok olyan, aki biztos, akkor volt először, biztos, mondjuk templomba, lehet, hogy máskor is volt, de nem igen, volt kötelező, mert ugye átvett iskolákról
1: igen,
0: van
1: szó. Igen.
0: Az neki egy hosszú időszak, hogy tudja, hogy ő neki jött mi a szerepe.
1: Abszolút.
0: Ha nem akarja, akkor van lehetősége máshol.
1: Igen.
0: Tehát ez, és a püspöktől kap egy ilyet, a könnyeik jöttek ki.
1: Igen. Igen. Nagyon fontos ez,
0: kell,
1: a
0: hogy
1: szabadság
0: a gyerekre hasson.
1: Igen, ez a meghívás, tudod, ez a hogy nézd, mutatok valamit, én is ezt élem, szerintem jó.
0: Így van.
1: De nem az, hogy mert hányszor mentél, és nem tudod. Tehát ez nagyon fontos.
0: A te évértékelőd, valamint minden több száz pedagógus ült abban, nem tudom, 600
1: igen,
0: vagy
1: igen,
0: nem tudom,
1: igen,
0: melyik lehetett, tehát teltház volt, és mindenkinek a padján igen, ott volt igen, ez a könyv. Igen. Tehát az a muníció, ami azt jelenti, hogy igaz, hogy befejeződik a tanév, de ezt ne felejtsétek el, mert a következő tanévben ez is kellene, hogy érződjön a munkádban, ami ebbe a te előszavadban, a Tibor atyának, és hát egyáltalán maga a tartalmat.
1: Igen, szép ez, hogy úgy össze lehet kapaszkodni, egy ilyen kis szövetséget lehet alkotni, úgy, mint egy, mindenki bele tudja tenni a magáját, és tényleg építsünk közösséget. Tehát, hogyha ezt nem építjük meg, és többféle ilyen kis segédeszközt van alkalmunk nekik odaadni, akkor bevezettünk egy igazán nagyon életképes nyelvtanulási módszert, akkor minden, például az összes másodikos gyerekünk, aki most majd második osztályban jöv, elkezd tanulni furulyázni. Tehát azért kezébe fog venni egy hangszert, nem csak az, akinek az anyukájának eszébe jutott, hogy járjál már fiam zeneiskolába, vagy valami, hanem úgy az élet részeként találkozik zenével, nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy sok ilyen kis apróságon áll az, hogy valóban összeérnek-e ezek a szálak, és lesz-e egy olyan közös, hát egy szellemiség, amivel majd ők is össze tudnak kacsintani, amivel majd ők is a családjaikba is azt tudják, hogy hát valahogy mégis csak egy talajon állunk.
0: Tudod, mi jutott eszembe az, hogy én többször is mondtam, ugye az, hogy mondjuk a Gödi Buza szemiskola,
1: hát igen,
0: ahol a népművészet, hagyományápolás, stb., hogy érdekes, hogy a jelenlegi úgynevezett tanterben ezek nincsenek igazán bent. Pedig az a palóz gyerek, annak ellene ismerni nem csak a tájszólás érdekességét, hanem a kézművességét, a színvilágát, és így tovább. Tehát a gyökereket.
1: Abszolút.
0: De ha ezt nem kapja meg, akkor mitől palóz?
1: Csavargó lesz. Tehát ez az, amit mond éppen ez a Kenterich atya, hogyha nincsen gyökér, ha nincs kötődés erre, arra, akkor az csavargóvá válunk mindannyian, és azért sok csavargót látunk mostanság, és ez azért például a virtuális kapcsolódás kihúzogatja a gyökereket, ha nincs jó mélyen, nagyon nagy baj lesz. Még egy valami nagyon jó kezdeményezés, és sok iskolánkban, vagy 17 iskolánkban már van ez a családi életre nevelés.
0: Igen.
1: Igazán nagyon-nagyon jó.
0: De ezt ott el is mondtad, azt hiszem.
1: Igen. Nagyon fontosnak tartom, mert kidolgozott anyaga van. Tehát ez is megint olyan, amit azoknak a pedagógusoknak is kézbe lehet adni, aki nem ebben nevelődött föl. Mert mindenki akarja, azzal mindenki egyetért meg. Jaj, persze kell a családokat támogatni, a gyerekeket is a családi életre kell nevelni, pöppelöppel jó van, igen. És akkor is mit csinálsz hónap? Szerda délelőtt mit csinálsz ennek érdekében? És ehhez rengeteg olyan sok jól kidolgozott, jól megformált, tényleg napra kész anyagot is lehet már odaadni, de ugye ez egy párhuzamos munka, és olyan szép, hogy például ezekkel az ágiékkal, a kecskeméti, a Hortobágyi Ágnesékkel, így ebben az ügyben is össze tudunk kapcsolódni, hogy műveljük a szellemiséget, amiből kinyílik egy kíváncsiság, ugye igen, boldogok, akik szomjazzák az igazságot, igen, odáig el kell jutni, és akkor azt akkor lehet adni neki egy. Tehát az is nagyon fontos, hogy a tanárok kezébe is úgy adjunk valamit, hogy ő azt egy kicsit legalább kérje. Mert hogyha ezt úgy, akkor köszönöm szépen, ott fog kikötni, ahol igen, az összes brosúra eddig kikötött, ugye.
0: Itt a Apor főiskolára jut eszembe, nem régen jártam a Gál Ferenc főiskolán, és a rektor úrra beszélgetve azt, hogy csináljának két szakos képzést.
1: Nagyon fontos lenne.
0: Hogy mondjuk egy történelem és hitoktató. Énekzene és hitoktató.
1: Igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: De magyar történelem
1: hát
0: hitoktató.
1: Sokféle,
0: szóval tulajdonképpen ezt valamikor ezt így próbáltuk csinálni
1: hát
0: rendszerváltáskor, amikor mondjuk a Nyíregyházi Főiskola, görögkatolikus hittudományi főiskola és a főiskola közösen hozta léte azt a két diplomával rendelkező embert, aki kikerült, és már mindjárt megvolt az, hogy
1: igen,
0: a valahova tartozása és az ő identitása, igen, akár a igen, pedagógus pálya iránt. Ez a kettőt együtt, igen, és mindjárt megvolt a... Igen. Na mindegy, hát ez azt mondtam, hogy ez már a jövő kérdése, de én minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk.
1: Örülök,
0: és azt a fajta lelkesedést, nekem mindig adsz azért, hogy amiért az ember vállalta annak idején ezt a pályát, hát ez most már ugye... közel 60 éve, akkor az igen érdemes, mert vannak még megszállottak. Hát ilyen volt te is, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is a beszélgetés lehetőségét is.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 85 éve hunyt el Babits Mihály. Babits Mihály, aki Szekszárdon született 1883. november 26-án, és Budapesten hunyt el 1941. augusztus 4-én, író, irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító. 1901-ben érettségizett a pécsi Ciszterci Főgimnáziumban. A Budapesti Egyetem magyar-francia, később latin szakán tanult. Igyekezett megismerni a modern európai irodalmat, kivált a franciát és az oroszt. Ekkor már jó ideje verselt. 1919. februárjában az Igazi Haza című vallomásában pontosan látta Trianon tragédiáját, egyetlen ellenszírul ajánlva a szellemi haza bontatlan egységét. Közben forradalmi szereplése miatt üldözték, rendőri felegyelet alá került. Üldözöttsége ellenére az irodalmi élet központi személyisége lett. 1938-ban gégeműtéten esett át, ami után képtelen volt beszélni, ezért beszélgető füzetén keresztül érintkezett másokkal. Abban az évben jelent meg a Jónás könyve. 85 évvel ezelőtt, 1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Sziaszta szanatóriumban halt meg. Szellemi, erkölcsi kisugárzása tovább élt a nyugat művészetében. Nyitott kapukkal katolikus jelenlét és valódi párbeszéd volt a művészetek völgyében. Első ízben nyílt katolikus helyszín a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvarban, Talján Dörögdön önkéntes fiatalok szervezésében július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött csöndes, családias hely, a völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált. A művészetek völgye Magyarország legnagyobb, 40 helyszínen mintegy 4200 programot kínáló összművészeti fesztiválja, amely az idén, július 24-e és augusztus 2-a között is több mint 100 000 látogatót vonzott, Kapolcsra, Talján Dörögre és Vigán Petendre komoly, könnyű, nép- és világzenei koncertekkel, színházi, irodalmi, képzőművészeti, új cirkuszi programokkal. Ebbe a sokszínűségbe kapcsolódott be Talján Dörögtön a Csipkebokor katolikus udvar is. Ti vagytok a világ világossága, Jézus fényének továbbadására hív a téni lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei téni lelkes napok, amelyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Szeglédfürdőn. A tábor a 11-16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és fölfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk. Nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tippmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy

0: miből kellett felépíteni valami újat.
1: Abszolút így van, és én 90-ben várandós lettem a gyerekemmel is, hogy nekem ez az év, az 1990, az minden szempontból fantasztikus volt. Akkor voltam Izraelben, akkor vártam a gyerekemet, akkor csináltuk a Laudert, szóval csak azt tudom mondani, hogy ez a szám, ez egy csodálatos.
0: Szinte mint egy újjászületés sok
1: Abszolút,
0: szempontból.
1: Abszolút, én is úgy élem meg.
0: Megütötte a fülemet, hogy világi, kihangsúlyozta ezt, hogy világi. Miben különbözik egy világi zsidóvoda egy vallásos zsidóvodától? Hát, mik voltak azok a szempontok, amik vezéreltek?
1: Igen, ezt tulajdonképpen így utólag sokkal könnyebb megmondani, most, hogy ebben a Veselény utcai vallásos iskolában, óvodában dolgozom. Az volt akkor az elképzelés, mivel hogy nem gyakorolták többnyire az emberek a zsidóságot, csak legfeljebb néha eljártak zsinagógába, én magam is a 73-tól jártam a Sejbe professzor úrhoz a rabbi képző kidúsaira, de nem nagyon tudtunk semmit, csak voltak érzéseink, a barátaink az iskolában véletlenül zsidók voltak, és így tovább. És akkor valahogy így azon gondolkoztunk, hogy hogyan tudunk úgy zsidók lenni, ami ebből az életmódból következik, amiben élünk. Hogy ne csak arról szóljon, hogy az anyáink, nagyszüleinkkel mi történt a holokausztban, hogyan lehet valamit építeni előre. És akkor az volt, hogy mivel a vallásról amúgy se sok fogalma volt senkinek, és hogy mindenképpen a zsidó tradícióba akartunk elmerülni, ezért egyszerűen az volt a választás, hogy, és ma is ennyi a különbség tulajdonképpen, hogy ott is zsidó ünnepek voltak, ott is szombatfogadás volt, mindent tanulni kellett, de nem volt ima, mint ahogy most itt a Veselény utcában van minden nap. Ima gyerekeknek reggel, a bölcsödében pici, az ovisoknak kicsit nagyobb, az iskolásoknak meg már még több. Tehát az a része kimaradt, vagy ahogy itt most a Veselényiben öntünk kezet, ha kenyeret fogunk enni, meg bencsolunk az étkezések végén, ott ez nem volt. Egyedül annyiban jelentek meg az áldások, hogy a Kabbalat Shabbaton a gyerekekkel megtanultuk a gyertyára az áldást, amit a lányok mondtak el, és a fiúk mondták a kídust, illetve a hamócit. És egyébként pedig figyeltünk arra, hogy a jantevekkor gyújtsunk gyertyát, és hogyan válasszuk el magunk számára is ezt az egészet. Én úgy is szoktam mondani, hogy a szentet a profántól. És itt pedig a Veselény utcában, hát mivel ez az ortodox egyház tartja fönn ezt az intézményt, ezért itt az áldások hozzátartoznak a mindennapokhoz, meg az ima is, ott pedig ez nem volt.
0: Egyenesen a Lauderből kerültél a Veselényibe, hiszen szeptember óta vagy az óvoda vezetője.
1: Igen, igen. Én 1990-től 2014-ig voltam a Lauderben, és utána pár hónappal később, mivel itt megüresedett az óvoda vezetői hely, egy csodálatos nőtől vettem át az óvoda vezetését Bakonyi Annától.
0: És az évek során, ugye 1990-től kezdtük, hogy voltak az ünnepek, illetve mik voltak a szempontok. Valamennyire változott ez mondjuk a Lauder életében? Tehát kapott egy kicsit nagyobb szerepet a vallás, vagy megőrizte ezt a világi nézetet az intézmény?
1: Hát én azt nem tudom pontosan. Én azt tudom elmondani, hogy én nagyon sokféle helyen tanultam. Tanultam a Páskesztnél, a Kazinci utcában, tanultam a Lubavicseknél, részt vettem egy ortodox súlban a Visegrádi utcai modern ilyen ortodox súl kialakításában, és azt hiszem inkább az volt a Lauderben a helyzet, hogy ott mindenki nyugodtan lehetett zsidó, és kereshette az útját, ahogy azért itt a Veselényiben is, csak itt egy picit több hozzá a keret. Ott pedig, mivel az egy reformpedagógiai intézmény volt, ezért ott ebben a dologban egyelőre sokkal több szabadság volt. De az évek során, ahogy egyre többet tudtunk, egyre több minden rakódott rá, de továbbra is fennmaradt a különbség, hogy a zsidó családok jó része az inkább ezt a világi dolgot, ezzel tudott mit kezdeni, és tudásra vágytak, és közösségre. Viszont a Veselényi iskolában nekem az is izgalmas, hogy az édesanyám oda járt a háború előtt, ott tanult meg írni, olvasni, 35-ben született, tehát nekem állati nagy öröm volt, hogy akkor én ide kerültem, és itt folytathatom, egyfelől a 24 éves zsidó óvónői tapasztalatomat át tudom adni, és a dologhoz hozzá tudok tenni, másrészt meg nagyon szívesen vesz

0: részt egy olyan iskola életében, amelyik tulajdonképpen megújhodásban van éppen, és nagyon szeretne a modern kor kihívásainak megfelelni, olyan zsidó gyerekek nevelésében együttműködni a szülőkkel, akik tudnak egy csomó mindent, de bevezetődött most egy új Dalton nevű módszer az iskolában, ami arra szolgál, hogy a gyerekek ne lexikális tudással legyenek tele, hanem megtanuljanak önállóan kutatni azután, amire szükségük van, mert a világnak szüksége van erre a mobilitásra, arra, hogy a tudást bármikor magaddal vihesd, megkereshesd, amit nem tudsz. Arra próbálunk törekedni az iskolában is, az óvodában is, hogy a gyerekek tudjanak együttműködni, együtt dolgozni, és szerintem ez akár zsidóságban, akár intellektuálisan, meg bárkinek is nagyon fontos, tehát hogy ebben egy jó benne lenni.
1: A Lauder előtt más típusú óvodákban dolgoztál, vagy rögtön ott kezdted a pályafutásod?
0: Összesen 5 évet dolgoztam a Lauder előtt, akkor a Kossuth téren a nagy szerencsémre a filmgyárnak volt az óvodája, ami azért volt jó, mert nem önkormányzati, illetve akkor tanácsi óvodának hívtuk. Hát az is elég szabad volt, és lehetett mindent kipróbálni, csinálni. Én rengeteget jöttem, mentem a gyerekekkel. Ma is azt gondolom, és ebben az óvodában is azt szeretem csinálni, meg arra szeretném a kollégáimat is ösztönözni, hogy minél több élményt éljünk át közösen, minél több tevékenység legyen, minél több mozgás, természetes mozgás, a világra való nyitottság, és hát ennyi, és ezt gyakorlatilag a filmgyári óvodában is lehetett csinálni, csak ott nem volt hozzá zsidóság. És hát ez is nagyon izgalmas, hogy én azt értem meg, hogy van egy nagyon erős identitás iránti vágy az emberekben, és 90-től ennek egy nagy terele. Tehát akkor a Veselényi iskola is akkor kezdett egyébként, úgyhogy én úgy messziről figyeltem, meg voltak közös rendezvények, például az elején Szarvason a Joint a Toncsi vezetésével éveken keresztül a tanév elején az összes zsidó iskolának csinált egy közös tanári hétvégét, és ott is rengeteget tanultunk. A Popper Péter is ott volt, rendesen részt vett ezen, és szóval nagyon, úgyhogy akkor még úgy közelebbről is láttam Veselényi iskolásokat is, meg tanárokat.
1: Azért izgalmas kihívás és felelősség lehet, hiszen az óvodáskor gyakorlatilag mindenre fogékonyak ekkor még a gyerekek, és megalapozni egy biztos zsidó identitást, ez nagyon izgalmas feladat lehet. Mit tartasz ebben a legnagyobb kihívásnak, vagy mi a legfontosabb célod ezzel?
0: Hú, ezt nagyon szeretem, ezt a kérdést, mert ez mint anyaként is izgalmas volt nekem, és mivel együtt élhettem ezt meg, én azt gondoltam erről, és ma is valami ilyesmit gondolok, hogy mikor elhatároztam a gyerekem születése kapcsán, hogy mi lesz az irány, akkor nagyon erős érzés volt bennem, hogy végre tudom, hogy az ő életében a zsidóságot ezt oda tesszük. Az ott lesz, és azt reméltem, hogy ez neki egy nagyon fix, erős alapot ad arra, hogy ő kicsoda, hogy el tudja magát helyezni, hogy ne csak úgy nézzen a zsidóságra, mint egy holokauszt dologra, hanem egy csodálatos múltra, jelenre, ami állandóan változik és fejlődik. És az óvodában pontosan úgy van, ahogy te mondod, nagyon izgalmas látni, ahogy a gyerekeknek kapcsolódnak dolgok a fejükben, ahogy ők egyszer csak így teljesen természetesen zsidó gyereknek érzik magukat, hogy természetesek az ünnepek, hogy a szülők szemében is sokszor látom azt a jókedvű csillanást, hogy jaj, de jó, akkor ugyanarról beszélünk, akár én recepteket lehet cserélni arról, hogy a Pészach ételeket hogy lehet megcsinálni minél izgalmasabban, mert ugye akkor nem lehet kovászost tenni, akkor hogyan lehet egy új évben a sofárfújástól kezdve az édes ételekig, akkor szerezzük be együtt a gránátalmát, akkor természetes a szülőknek, vagy ilyen jól eső, minden, ami ott történik. Tehát azt látom, hogy én csinálok egy ilyen zárt Facebook csoportot például, és rengeteg fotót teszek fel a szülőknek, és látom, tapasztalom akár a megjegyzésben, vagy a visszajelzésekben, hogy örülnek neki. Tehát, hogy ez együttműködik. Azt tapasztalom, hogy ez egy kölcsönös viszony, amiben egymásét is építjük. Tehát ide az hozza a gyerekét, akinek ez fontos. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, mert nagyon kevés helyen tudsz olyan egy biztos fix dolgot mondani, amiben mindenki egyetért. Abba, aki idehozza a gyerekét, abban egyetért, hogy zsidó gyereket gondol nevelni ő is otthon, és ránk bízza azt a részét, ami távol tölt a gyerek az otthonától. És hogy szerintem ebben persze sokszor van, hogy nem mindig egészen ugyanazt gondoljuk, de az alapvető kiindulás az nagyon nagy biztonságot is ad mindenkinek. Tehát, hogy ide ezek a gyerekek járnak, ebben akarunk együtt többet tenni, és hogy szerintem állati fontos, hogy így lehet tudni, hogy ki vagyok én, mi történik, mi ez az egész, a Tóráról úgy beszélni, ahogy minden nap a kisfiúk az imánál fölveszik a cicest, vagy a kislányok táncolnak a Tórával, vagy alig várják, hogy pénteken ki lesz a Sabát anya és az Ába Zsabát, és ahhoz van kisfiúknak ilyen fantasztikus kalapjuk, a lányoknak van egy kendő, meg egy kötény, és akkor ott ülnek, mint egy kis zsidó család, ott körbeveszik az egészet, és akkor múltkor is bejött egy anyuka, és nagyon megvolt az egésztől hatodva, és állatira örült neki, hogy ezt érzi, látja, tapasztalja, és hogy hát valami ilyesmi.
1: Volt már olyan tapasztalatod, hogy a gyerekeken keresztül még a szülőket is sikerült kicsit nevelni, vagy közelebb hozni a valláshoz?
0: Hát ez különösen Lauderben van, ugye, mert ott van nekem nagy múltam, ott kifejezetten. Tehát volt már olyan, hogy szülő telefonált pénteken, és azt mondta, hogy most azonnal mondd el a gyertya áldást, mert itt ülünk a péntek esti vacsoránál, és a gyerek követeli, de mi nem tudjuk. És volt olyan, én mindig el is mondtam, hogy, és ez a zsidóságban én nagyon szeretem, hogy kérdezni nem bűn, nincsenek hülye kérdések, és hogy volt, akinek lehetett adni könyvet, mert érdekelte, vagy odajött és kérdezett, vagy volt receptgyűjtemény, pont az említett Visegrádi utcai súlból összeállítottak a kóserságot tartó fiatal barátaink egy olyan pészáki receptgyűjteményt, amit például mind a mai napig használok, akkor volt, hogy szülőnek odaadtam belőle másolatot, és tehát mindenkiben, akiben volt igény, abban lehetett tovább lépni, de aki eleve odahozta már, annak is volt valami kíváncsisága mindenképpen, tehát ellenállás például nem volt, az nagyon megkönnyíti az életet, hogyha nincs ellenállás.
1: Ha valaki esetleg óvodában még ezt a szemléletet vallja, de utána mondjuk elengedi a gyermeke kezét ilyen szempontból, szerinted melyik az az ideális kor, amikor ez az identitás már annyira biztos, hogy akár egy világi iskolába, vagy gimnáziumba, vagy egyáltalán az életbe kikerülhet egy addig gyakorlatilag azért valamilyen szinten burokban és zsidóságban felnőtt gyermek?
0: A fiamról tudok neked beszámolni, aki 14 éves koráig járt a Lauder iskolába, oda született, és akkor megfogalmazódott benne 7. osztály végén, hogy ő szeretne most már elmenni máshova. Addig én hiába mondtam, hogy mi kisebbség vagyunk, ő ezt egyáltalán nem érezte, mert hiszen bárhova mentünk az ünnepeken, Lauderes barátokkal találkoztunk, mindenki ugyanazt az ünnepet ünnepelte, vagy nem ünnepelte, mert esetleg nem tartotta, de hogy, és akkor ő elment nyakában egy hájjal, egy állami gimnáziumba.
1: Egy pillanatra, nálog, csak, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja a rádióban, hogy mi az a háj. A tenyakadban is látszik, ez egy jelkép, egy zsidó jelkép, ami ugye azt jelenti, hogy élet. És elég egyértelműen felismerhető, hogy a zsidósághoz kötődik. Igen, szóval hát, elindult ezzel.
0: Igen, igen. Tehát nem zsidó csillag volt a nyakában, hanem egy háj. És elindult ezzel ebbe az új gimnáziumba, ahova egyébként én is jártam valaha. És az első év az nehéz volt neki. Saját magával kellett megdolgoznia egy bár micva után és minden után, zsidó közösségből kijöve, hogy hogyan találja meg a helyét. Én tényleg csak erről tudok beszámolni, azt láttam, hogy neki sikerült, de először levette a hájt, és 30-valányan voltak egy osztályban, és a fantasztikus osztályfőnökük segítségével egy-két év alatt, mert 5 évet jártak oda, mert nyelvi előkészítő év volt, egy-két év alatt sikerült a gyerekeknek azt a nagyon sokfélét, a pánktól a mindenféléig, az én zsidó gyerekemig is összekovácsolni úgy, hogy ezek teljesen megfértek és tudtak egymásra beszélni, és a saját életemben is azt tapasztalom, hogy mivel én egy jókedvű zsidó vagyok, aki ebben jól érzem magam, soha nem ért bántás, ahogy őt se tulajdonképpen, mert azt látom, hogy aki tudja, hogy hol a helye, annak nincsenek ezzel kapcsolatos félelmei, vagy nincsenek furcsa dolgai, hanem egyszerűen oda tudja tenni, hogy én ez vagyok, én a saját életemben is rengetegszer tapasztaltam azt, hogy akkor az emberek így elcsodálkoztak, hogy ez úgy oda van téve, hogy ez így biztonság, és akkor lehet kérdezni, és mindjárt már nem úgy néznek rád, mint egy furcsa lényre, akivel nem tudjuk, mit kezdjen, most akkor zsidónak hívjuk, vagy most minek is hívjuk, olyan is volt a kezdkezdet, hogy ez a zsidó az nem rossz, és mondtam, hogy nem, az teljesen rendben van, tehát így oké, az nem hangzik rosszul.
1: És igen, ez nem sértés.
0: Ez nem sértés, én nem bántódom meg rajta, mert én egy zsidó ember vagyok. És akkor így, szóval azt látom, hogy a mi példánk, az nekem ezt tudja mutatni, de persze nem tudok neked beszámolni nagyon-nagyon sok példáról, mert hát az óvodásaim jó részével valamilyen kapcsolat volt, a Lauderbe egy csomóan ott maradtak, aztán később azért elmentek. De ott van egy nagyon jó hely, a szarvasi gyerektábor, ahol ezek a gyerekek összetalálkoztak, és az pedig tovább segítette őket ebben, úgyhogy az iskolájukban, az osztályukban éltek egy életet, és nagyon sokan utána a szarvason pedig folytatták, és hát a fiamnak mind a mai napig zsidóbaráti társasága van, látom, hogy jól van ebben a dologban, a barátnője is egy zsidó lány lett. Szóval, hogy így működik, és ismerem a barátait, és azt látom, hogy mindenki a maga szintjén ezzel a dologgal rendben van. Én szoktam csinálni újévi vacsorát, akkor nagyon boldog vagyok, amikor a gyerek hazahoz a zsinagógából a haverjait, és akkor jó kedven ülünk együtt, és ünnepeljük az új évet. Szóval nekem ez a tapasztalatom, hogyha jól vagy, és a családodban is, tehát az nagyon fontos, hogy a család, a gyerek, az iskola, az ebben valami hasonlót gondol, akkor az egy erős identitás, és akkor szerintem megállja a helyét az ember.
1: Bizonyára így van, majd én is beszámolok a tapasztalatokról, ha esetleg úgy hozza az élet, hiszen most már nincs mit titkolni, hogy az én gyerekeim is a te felügyeleted, óvó kezeid alatt élik meg a hétköznapokban a zsidóságot a Veselényi utcai óvodában, és nagyon szeretik, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen barátságos környezetben tudhatom őket, akkor is, amikor nekem dolgom van. És egyébként minket is nevelnek, tehát most még egy pozitív visszajelzés. Nem lehet már úgy leülni az asztalhoz, hogy Debora ne követelje az áldást. Egy kicsit nekem is össze kellett kapnom magam, amikor elkezdődött ez a komoly vallási élet, nem mintha addig nagyon távol lett volna tőlem, de hogy így hallgatlak téged, arra vagyok a leginkább kíváncsi, hogy mitől vagy te ilyen vidám zsidó? Honnan ez az erős, vidám identitás? Kiből ered? Honnan indul? Egy kicsit magadról is mesélj nekünk.
0: Hát az első pont az volt, amikor 73-ban elvittek erre a bizonyos Sejbe professzor féle híres kidusok egyikére, és a következőt tapasztaltam. Világos volt a zsinagógában, meleg, az emberek dumcsisztak, és pitang jó vacsorát kaptunk a Hanna konyhából, párolt marhahús volt tarhonyával, minden mai napig az ízét és az illatát is érzem. Ez volt az első benyomásom, ami nagyon tetszett nekem, hogy hú, ez jó dolog zsidónak lenni. Aztán utána kiderült az iskolába állati hamar, a Kertész utca iskolába jártam, hogy általános iskolába, hogy ez is zsidó, meg ez is zsidó, és akkor az egyik fiú az osztálytársam volt, akkor elhívott a bár micvójára, azt úgy éltem meg, mint egy, nem is tudom, mint most az Oscar-díj lehetett a Rőrig Gézának, szóval ilyen kiválasztott és csodálatos érzés volt, és nekem mindig hiányom volt arról, hogy ki vagyok én, vagy mi vagyok én, vagy mi ez az egész, és akkor így kezdődött valahogy, tehát nekem igazából pozitív élményeim voltak mindjárt az elején. Aztán lett egy nevelő apám, aki megerősítette ezt a zsidó vonalat, mert addig az édesanyám, mint oly sokan a korosztályából, nem különösebben foglalkozott ezzel, őt magát is éppen, hogy nem hajtották a Dunába gyerekkorában, a nyilasok, tehát meglépett a sorból, akkor én erre állati büszke voltam, hogy nekem milyen fantasztikus anyám van. De amíg nem jött a nevelőapám, tulajdonképpen a zsidó kérdés már, mint hogy mi zsidók volnánk, anyai ágon mindenképpen, a 12 éves koromig nem került elő, ami nem meglepő, mert ugye rengeteg ilyen történet van.
1: Igaz.
0: De nekem nem úgy került elő, hogy bántottak, és, hanem úgy került elő, hogy ezekkel a pozitív dolgokkal indult, és a nevelőapám állati helyesen mesélt a szokásokról, meg csinálta otthon az, hogy kezet mosunk mindig, mikor hazaérünk. Hát én ma már gondolom, meg sok minden tanulva erről, hogy ugye ez mentette meg a zsidóságot egy csomó esetben attól, hogy fertőző betegségeken túl legyen. Úgyhogy egyszerűen attól, hogy pozitív dolgokkal indult nekem a zsidóság.
1: Ez nagyon-nagyon szerencsés, és szerintem ezt a témát még folytatjuk. Egy rövid-rövid kis szünet következik, zene lesz, és utána körbejárjuk még ezt a kérdést.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban a vendégünk Konyor Szilvia. Nagyon sok izgalmas témát érintettünk már a zsidó gyerekneveléstől egészen a saját gyökereidig, és azt mondtad, hogy abszolút pozitív élményekkel találkoztál a saját zsidóságoddal kapcsolatban 12 éves korod környékén. Mik voltak a tapasztalataid azokkal, akik hasonló utat, vagy hasonló életutat járnak be, mint te, ugye a holokauszt után született generáció, mennyire nehéz visszatalálni? Te akkor ezek szerint a szerencsések közé tartozol, de volt-e olyan élményed, hogy ez pont a visszájára sült el, vagy volt-e olyan barátod, aki nem ezt a pozitív családi mintát örökölte, vagy kapta? Annak hogy lehet segíteni?
1: Hát, ez egy fogós ravasz kérdés, mert most így jár a fejem, hogy ez hogy is van a többieknél. Inkább valami olyasmi történt, hogy azok a barátaim, akik mondjuk gimnáziumban voltak, és ősszel állati boldogan kívántunk egymásnak boldog új évet, és röhögtünk nagyon, hogy ez senki más nem érti, csak mi, hogy miért mondjuk szeptemberben azt, hogy boldog új évet. Azokból a barátaimból ilyenfajta módon a zsidóságban senki nem élte az életét, de a tudása megvolt arról, vagy a tudatában ott volt, hogy ez van és az. Ahogy én élek, vagy mi élünk, azt is szoktam mondani, hogy mi mozaik zsidók vagyunk, mert engem ez annyira hajtott, hogy én mentem és kerestem, kutattam a különböző helyeket, és a barátaim ennek megfelelően is alakultak az életben. Tehát végül is körülöttem azok maradtak meg sokszor, akik praktizáltak ebben a zsidó világban, tehát a másik irányról nem sokat tudok mondani, csak annyit, hogy szoktuk mondani, hogy valaki bepörög a zsidóságba, aztán kipörög belőle. Inkább olyasmit láttam, hogy mindenki kereste azt a szintet, aki ebbe beszállt, aki jött a zsinagógába, segített a Visegrádi utcai súlban, Peresztegi Áginak volt ott csodálatos szerepe, ő nagyon sok évig barátnők voltunk, és együtt éltük az életünket, és én azt láttam, hogy egyik a másiknak próbálja átadni azt, amit tud, megszervezni közös vacsorákat, ilyeneket, és akkor, tehát igazából csak maximum annyi nehézséget látok, hogy akinek ezt túl sokat próbált először ebből bekapni, hogy rögtön kóser akart lenni, rögtön cicest hordani, rögtön minden csak erről szólt, sabátot tartani, annak ez nagyon nehéz volt. Aki pedig megpróbálta szép lassan csinálni, figyelni a többiekre, ellesni, ahogy én is, annak ez jobban sikerült. Úgyhogy inkább ezt látom, mert tudod, aki eltűnt ebből az életből, azt tulajdonképpen nem tudom most így hirtelen felidézni, hogy azokkal mi lett, csak arra tudok emlékezni, akikkel együtt csináltunk dolgokat. És például a fiamnak két bármicvója is volt.
0: Hogy kettő?
1: Hát azért, mert a Veselényi utcai akkori vallási igazgatója, egy tüneményes bácsi, Baruch Kaiser, ő készítette fel a Marcit, és az volt, hogy akkor azért legyen kettő, hogy a vallásos barátaink el tudjanak jönni, akik somérsabátok, és nem utaznak szombaton. Ezért a fiamnak a zsidó dátum szerinti születésnapja az egy hétköznapi csütörtöki reggeli bármicvót tett lehetővé, ahol mindenki ott volt, aki a mi zsidóságunkhoz így vagy úgy hozzáadott, és akkor meséltem pont erről az én általam akkor felfedezett mozaik zsidóságunkról, és aztán volt egy másik, ahova pedig eljöttek szombaton mindenféle olyan barátok, akik szerettek minket, de a zsidó élethez nem volt feltétlenül közük, viszont akartak a mi családi ünnepünkben osztozni, szívesen meghallgatták a 13 éves fiamat, aki a Tórából olvasott és recitált a hagyományos dallamokkal. Úgyhogy, hát ezt tudom erről mondani.
0: Azért a rendszerváltás után gondolom könnyebb volt ez az egész folyamat, hogy valaki megélje a zsidóságát.
1: Ez biztos, de mivel én akkor jutottam el ebbe a fázisba, és minden akkor egyszerre segítette is ezt a dolgot, például Magyarországra rengeteg szervezet jött, amelyik szervezett családoknak 5 napos pészachi szemináriumot. Kibéreltek egy szállodát, kikóserolták, Kerekes Béla meg a Györgyi például, és akkor mi ott láttuk természetesen, hogy ez hogy működik, és mi nyugodtan lehetünk a zsidók, a gyerekek ott aludtak az összetolt székeken a széder este alatt, kipába meg cicezbe, így vagy úgy. Ugye akkor is volt egy csapat együtt, tehát nem kellett egyedül csinálni, És ezek a szervezetek sok éven keresztül csináltak szerencsére fiatal családoknak ilyen közösségi rendezvényeket, ahol megint csak nem azt értük meg, hogy kevesen vagyunk, hanem azt, hogy van egy közös dolog, amiben mindenki részt vesz.
0: Most csupa pozitív dolgot említettél, de azért ne felejtsük el, hogy az életnek néha azért van árnyoldala is. És ugye a Veselényi egy ortodox intézmény. Milyen nehézségekkel szembesülsz, mint óvodapedagógus, mint óvónő egy ortodox vallásos iskolában, illetve mik azok a nehézségek, amik a zsidó nevelést jellemzik? Hogy kell ezt adagolni a gyerekeknek, hogy te itt most zsidó vagy, de magyar is vagy, meg úgy egyáltalán mi történik ebben a világban?
1: Hát az én fejemben ez most már nem válik el. A nehézséget is inkább csak kihívásnak, meg megoldandó feladatnak látom. Szerintem nem tudom, nem vagyok mindig ennyire pozitív, de speciál ebben az egész zsidó gyereknevelésben ebben nagyon. Mert azt látom, hogy ez tud működni. Tehát ott én nem látok igazi nehézséget, mert nekem nem az a dolgom, hogy otthon mit csinálnak a gyerekek, és a kollégáimnak se ez a dolguk, hanem az, amit mi megteremtettünk, meg ők már előttem is megteremtettek ebben az óviban, a gyerekek abban természetesen léteznek, és a szülők is abban természetesen jönnek bele. Van, aki föltesz kipát, van, aki nem, de egyébként nem ezen múlik. Viszont a kisfiúkon ott van benne a kipa, hogy ők otthon ezt hordják-e vagy sem, az tulajdonképpen nem fontos nekünk. Az a fontos benne, hogy ami ott zajlik, az történhessen, és hogyha így nézzük, akkor nincs benne probléma, mert nincsenek ebben akadályok. Én inkább csak azt szoktam viccesen mondani, hogy ami itt történik, ott kvázi mi mondjuk meg, hogy mi történik, és ami otthon történik, az meg anya és apa dolga. És legfeljebb a gyerekek néha mondják, hogy mit tudom, én itt zsidó vagyok, és otthon nem, ami elég vicces meg gyerekszáj. És akkor, de hogy, érted, ez nem egy gondolatrendőrség, ez arról szól, hogy amiért szeretni érdemes, hogy szeretetet adsz, hogy átadod azt, amit tudsz, hogy az tényleg igazán is hitelesen és örömmel, és azt meg látod vissza a gyerekeken. Tehát, hogy ez így nem tud problémát okozni. Néha inkább az, hogy a családok egyéni érdekei időnként nem esik egybe azzal, amit mi szeretnénk.
0: Mint például a koránkelés?
1: Hát akár az is lehet. De ugye legyen a gyerek felkészítve az iskolára.
0: Persze.
1: És minden mozgása, és tökéletesen tudja az összes dalt, és verset, és hol a szöveg, és nem tudom mi. De ha nem érnek be, akkor egyszerűen kimaradnak az időhiánya miatt egy csomó mindenből. Ez tulajdonképpen a legnehezebb, és köszönöm is, hogy ezt felosztad, mert olyankor az óvónők csalódottak, mert itt állnak tulajdonképpen készen egy hatalmas bőröndel, amiben millió minden van, és nem tudják átadni, és az óvónő az egy olyan ember, én azt látom, aki tényleg ezzel így határtalan mennyiségben képes jönni, akár a vallástanárunk Sírli, aki izraeli dalokat és meséket és szavakat és mindenfélét, akár a Marika, aki meg mindenfélét hozza a magyar óvodai életből, tehát tulajdonképpen nálunk ez így együtt is tervezzük most már, a zsidó ünnepekre van fölfűzve ennek a óvodának is az élete, a menetrendje, de be az is belefér, hogy elmegyünk majd a Minipolisba, és ott mesterségeket fogunk játszani, meg az is belefér, hogy jön a Purim, és majd elmegyünk Eszter könyvét hallgatni a Kazinci zsinagógába. Szóval inkább csak szervezési kérdés, meg azt, hogy mindenki értse azt, hogyha szeretné a legjobbat a gyereknek, akkor mi itt állunk egy tudás és szeretet halmazzal, és a szülő meg legyen szíves, jöjjön és vegye el azt a dolgot, amit úgy tud megtenni, hogy például jelen van a gyerek, és hogy nem csak tőlünk várja, hanem ami még nagyon fontos, hogy tényleg az együttműködés. Tehát ha valami félremegy, ha valamit nem értünk, vagy mi, vagy ők, vagy a családnak van valami nehézsége, akkor legyen meg az a kölcsönös tisztelet és bizalom, hogy ebben mi a gyerekért vagyunk mind a két oldal, és hogy együtt csináljuk ezeket a dolgokat. Ünnepet is csak együtt lehet jól megélni. Mi meg tudjuk szervezni, de ha a szülők nem érnek oda, akkor, vagy ilyenek, akkor, vagy nem bírnak jelen lenni, mert tele van a fejük gondokkal, akkor az nehezebb megcsinálni. De hogy ennyi tulajdonképpen, azt hiszem, és ezek főleg ilyen kommunikációs kérdés is leginkább, amiben meg soha nem lehet elég jónak lenni. Mindig azt látom, hogy ez most megoldva, és akkor jön egy következő csetlés, botlás, mindenki hibázik.
0: Talán... Persze, emberek
1: igen.
0: vagyunk.
1: Ja, igen.
0: Mennyire tartott fontosnak, hogy az óvoda előkészítse az iskolára, de esetleg mondjuk egy zsidó iskolára, tehát hogy a Veselényiben van arra lehetőség, hogy ott maradjanak a gyerekek. Ez egy szempont a nevelésükben, hogy megalapozza gyakorlatilag a zsidó iskolai nevelést, vagy teljesen mindegy, hogy hova mennek tovább?
1: Hát, ezt egy ilyen lauderes múlttal elég nehéz most nekem frissen átgondolni, mert ott is mentek az iskolába tovább, de nem az iskolának nevel az óvoda. Az óvoda kisgyerekekkel foglalkozik ezen a módon, hogy itt a zsidóságot is kapják. Tudod, az van, azt hiszem, hogy bár sok időt tölt egy gyerek az óvodában, a családja határozza meg, hogy mi lesz vele. Hogyha odáig egyetértés van, hogy ide állt a zsidóviban, és utána a szülő úgy gondolja, hogy ő máshova viszi, akkor az az ő joga, szíve joga, és ez teljesen tiszteletben tartható. Nyilvánvalóan próbáljuk az iskolát megszeretetni a gyerekekkel, jövünk, megyünk benne, vannak közös ünnepek a szülőkkel, az iskolásokkal, amikor ezek a dolgok erősödni tudnak. Tehát tudunk, kedvet próbálunk persze csinálni, mert fontos, hogy ez az intézmény ez virágozzon, és egyre több gyerek legyen, és egyre jókedvűben és vidámabban élhessük meg egyre több tudással a zsidóságot, de hogyha valakinek az az útja, hogy ezt nem itt tudja folytatni, akkor is a mi gyerekünk, és akkor is tulajdonképpen ez az átélt pár év az óvodában, az mindenképpen a közösséghez egy szál, ami szerintem bármikor felvehető, és nekem például ez nagyon fontos, hogy a kapcsolat az bármikor megmaradhasson, hogy senki ne érezze úgy, ha marad, ha megy, hogy ő innen elveszett a zsidó közösségből, hanem mindenképpen a közösséghez tartozónak érezhesse magát akkor is, hogyha a gyereke iskoláztatásában más prioritásai vannak.
0: Vannak-e olyan világi hagyományok, amiket muszáj beleilleszteni egy zsidó nevelés rendszerbe is az óvodában? Gondolok itt például gyereknap, anyáknapja, ilyesmi, ami tényleg igazából semmihez sem kötődik, de azért köztudatban van.
1: Magyarországi hagyományok, igen. Hát igen, vannak dolgok, amiket az óvoda tart. A mi óvodánk például természetesen tart anyáknapját, mert valahogy az nagyon erősen beívódott mindenkiben, hogy az anyáknapja fontos dolog. Az a kérdés csak mindig, hogy ez milyen szinten jelenik meg. Azon a szinten, hogy mindenképpen tanítunk verseket és dalokat, és készítünk ajándékot az anyának, amit vagy otthon adnak át a gyerekek, a mosolygós apukájukkal és a saját virágcsokorral együtt, vagy az óvodában van erről egy ünnepség, és ott zajlik mindez le. Ezt szerintem tulajdonképpen, ugye én még most fogom ezt itt elsőnek megélni, mert ez az első tanévem. Szerintem ez minden évben választás kérdése, hogy éppen mi lehet a komfortosabb, mi jön össze jobban. Valami ilyesmit gondolok erről. Úgyhogy anyák napja, az természetesen mindenképpen van. A kérdés az, hogy éppen otthon-e, vagy az óvodában nagyobb méretekben. De gondolunk az anyákra, beszélünk róla. Eleve a zsidó családi modellben az anya szerepe nagyon fontos. A gyerek és a szülő egymás iránti tisztelete, illetve tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű lees a földön. Tehát erre föl lehet fűzni, meg kár is lenne a magyar valóságot szerintem kizárni, például ezen a szinten semmiképpen nem gondolom, hogy ki kéne zárni, sőt, hát jó dolog, hogy ez van. Én is így nőttem fel, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Nem is tudom, hogy mi az az ünnep, amivel nehéz mit kezdeni. Gyereknapról meg nem is tudom, hogy mit gondoljak, mert úgy is lehetne mondani, hogy ebben az óvodában is minden nap gyereknap is róluk szól.
0: Ez így van. Ez így van. De igazából szerintem szegény apák vannak egy kicsit kirekesztve. Amerikában már van apák napja, és sosem értettem, hogy ezt miért nem tudjuk itt bevezetni, hiszen megérdemlik azért jócskán. De hát azt hiszem, erre még várnunk kell egy pár évtizedet.
1: Beszéltünk erről is egyébként, mert az izraeli vallástanárunk családi napként apostrofálta ezt Izraelben, és akkor felvetődött az a gondolat, hogy ez tulajdonképpen apák és anyák napja is lehetne.
0: Ez nagyon jó hangzik.
1: És tőlem sem áll távol ez a gondolat, de azt hiszem, hogy ezek mindig úgy vannak, hogy az emberek először beszélnek róla, a kollégák, és akkor egyszer csak valami összeérik abból, hogy hogyan tudja ezt mindenki magáévá tenni, mit lehet ebből kihozni, de én nagyon jó ötletnek tartanám, hogy ez a családnapja legyen, a szülők napja. A Lauderben egyszer csináltam apák napját gyerekekkel ki. Azt hiszem, akkor voltam pont előtte Amerikában, és így jött az egészbe.
0: Inspiráció.
1: Készítettünk, igen. Tehát, hogy a külvilág nagyon fontos, hogy mit próbál. Tehát ez az örökké alkalmazkodni a dolgokhoz, örökké meglátni, hogy mit lehet szépen, mit lehet behozni, minek van értelme behozni.
0: Említetted, hogy megújuláson megy keresztül most a Veselényi utcai intézmény. Mik azok a szempontok, amikben változni akar az egész komplexum, illetve mi a cél?
1: Hát az a cél, hogy ez egy modern gondolkodású iskola legyen, hogy a gyerekek tényleg a vitakultúrájukban, az együttműködésükben fejlődjenek. Ez a Dalton módszer, amit most bevezettek, ebben megtanuljanak kooperálni egymással, kis csoportokban, jól együtt dolgozni. Akkor utána a másik nagyon fontos, hogy közösségi iskolába váljan, amiről itt már egyébként beszéltünk, amiben nem lehet azt várni az iskolától, hogy ő csinálja egyedül, hanem akkor tudunk valami klasszat létrehozni, ha ebben mindenki beleteszi a magáét. Vannak erre már szerencsére példák, vannak olyan osztályok, amelyek a szülők adományaival és segítségével megújultak, és barátságosabbak, és korszerűbbek lettek. Az iskola állandóan pályázik, és nyer is szerencsére, úgyhogy a számítástechnika infrastruktúra nagyon jó, vannak ilyen interaktív táblák, a gyerekek tableten is dolgoznak az órákon, akkor van számítástechnikai terem, folyamatosan újulnak meg a bútorok, az óvodának és a bölcsödének is nagyon jó a tárgyi ellátottsága az önkormányzat és a klikkes intézményekhez képest mindenképpen. És ez a tartsuk szem előtt, hogy folyamatosan fejlődni kell, hogy folyamatosan látni, hogy hova megy a világ, hogy mobilitásra kell a gyerekeket tanítani. Ugyanakkor az nem megy ellenében annak, hogy van egy fix identitásod, mert ha tudod magadról, hogy zsidó vagy, tudsz róla egy csomó mindent, akkor bárhova kerülsz a világba, és ahogy láttuk, ez elég fontos volt a zsidó nép szempontjából, tudjál alkalmazkodni, tudjál új dolgokat létrehozni, megtaláld ugyanakkor a társaidat is benne. Tehát ez az iskola, a tanári kar is a régi módszereken hajlandó változtatni, és tanulni, és fejlődni, és ebben a dologban benne van. Tehát most egy nagyon izgalmas időszakot élünk. Vannak közösségi rendezvények, voltam most Miskolcon egy sabatonon, akkor ott együtt voltunk családok, néhány szülő, ott dolgozók és gyerekek, együtt éltük meg a szombat örömét, és utána pedig elmentünk egy vidéki temetőbe, hisz a zsidóságnak ez fontos, tehát nem csak zsinagógát kell látogatni, és sabatot tartani, és kóser tenni, hanem törődni az előttünk járókkal, és akkor ott is voltunk temetőben, ott mindenki ott próbálta a gazokat meg rendezgetni, és az is nagyon jó volt, tehát hogy a közösségi élményeket próbálja az iskola, most nagyon erősen ez van fókuszban, hogy ezt meg lehessen együtt csinálni.
0: Ha már a közösségi élményekről volt szó, akkor neked melyik a kedvenc ünneped?
1: Hát azt vettem észre magamon, hogy a legjobban a Hanukát és a Pészákot szeretem azért, mert mind a kettőre van 8 nap, és mérhetetlenül élvezem azt, hogy el lehet tenyészni az ünnepben, hogy lehet annak örülni, hogy minden nap más társaságban gyújtunk gyertyát, hogy egyik nap a családom jön, másik nap már 8 éve ugyanaz a baráti társaság, másik napon engem hívnak, akkor az óvodában is volt egy közös, és az a 8 nap az nagyon jó volt, mert nem arról szól, hogy iszonyú tempóba összehozol valamit, főzöl, sütsz, vendégeket hívsz, lóg a nyelved, 2 nap múlva vége, lapozzunk, hanem van idő megélni. És az a Pészákon meg még fantasztikusabb attól, hogy el kell távolítani a homecet, a kovászost a lakásból, hogy más edényekbe kell főzni, teljesen más receptúrákkal, hogy ott áll a macesz hegyekben, és akkor a barátnőkkel lehet cserélni arról receptet, hogy hogyan csinál macesból hogy van ez az olasz étel, tudod, amit így...
0: Lazánya.
1: Lazánya, igen. Macánya mondjuk. Meg hogyan tudsz meleg szendvicset csinálni? Macezból, tehát, hogy engem ez állatira szórakoztat, hihetetlenül élvezem, és ha mondjuk el kell utaznom, akkor hurcolom a hónom alatt a maceszos dobozt, és semmi probléma. Tehát, hogy ezért ez a két kedvenc ünnepem, de egyébként nagyon szeretem az ünnepeket, és, de néha nagyon fárasztó az, amelyik nagyon rövid. Tehát igen, akkor ott az túl sok erőt kell egyszerre, és ezekre meg nem kell.
0: Igen, ugye említettem még az elején, hogy a marha, milyen marha volt a zsinagógában?
1: Párolt marha,
0: tarhonyával, és hogy még az ízét, meg az illatát is érzed. És az a mondás jutott eszembe, hogy minden zsidó ünnepnek az a lényege, el akartak minket pusztítani, nem sikerült, együnk. Igen. És valóban azért egy ilyen nagy lakomára csak egy vagy két estére felkészülni elég megterhelő tud lenni, de ha van rá 8 napunk, akkor...
1: Igen, akkor
0: semmi sem akadály.
1: Így van, akkor van időd belemenni és élvezni, és elválasztani a szentet a profántól, tehát hogy az nagyon jó.
0: Mondjuk én nekem ezek a 8 napok is nagyon gyorsan el szoktak menni ennek ellenére, tehát mindig hamarabb van vége, mint ahogy szeretnél, nem tudom te, hogy vagy ezzel.
1: Igen, de hogy az jó, mert akkor azért mégis volt idő megélni, tehát hogy az egyszerűen jó dolog, van időd rá.
0: Az óvodában a gyerekek hogy élik ezt meg, hiszen olyankor azért nem mindig van szünet, mondjuk Pészak környékén pont a tavaszi szünet is.
1: Akkor lesz, igen.
0: Úgyhogy a, de hát hanuk akkor szoktak menni.
1: Hanuk akkor minden nap ott most néztem végig épp a fényképeket ebben az említett zárt Facebook csoportunkban, és akkor ott az imán, a szőnyegen, ott meggyújtották a hanukiát, ami ugye egy tancélú, tehát este kell gyújtani, de mivel mi este nem tudunk, ezért délelőtt, és látszik, hogy mindenki annyira élvezte, meg sokféle hanukia van, meg énekeljük a dalokat, akkor készültünk nekik bábszínházzal, és hogy nagyon, nagyon jó volt, hogy minden nap volt egy ilyen, hogy tudjátok, és akkor hanuka van, és akkor ma hány gyertyát fogunk gyújtani, és akkor hogy is van ez, és ugye mindennel megint tanítasz is, mert egyet több, hogy is van ez az egész, tegnap hányat gyújtottunk, mivel kell gyújtani, mi ez az egész, és akkor meg lehet élni együtt egy ilyen nagyon jó időszakot, úgyhogy igen, a hanukát együtt tudjuk, a Pészákot meg mindenki már otthon.
0: A gyerekek toborzása mennyire fontos szempont, hogy mennyire bonyolult egy ilyen vallásos óvodának, egy vallásos intézménynek, hiszen azért még szerintem sokan megijednek attól a gondolata, hogy ortodoxia, nagyon vallásos, sok mindent be kell tartani, de azért itt vegyes a családi háttér, tehát nem mindenki tartja maximálisan a vallást, és a gyerekek ettől függetlenül tökéletesen be tudnak illeszkedni. Milyen szempontok alapján próbáljátok hirdetni az intézményt, hogy minél többen legyetek? Mert azért gondolom, hogy ez szempont, hiszen most elég kevés gyermek van az egész intézményben, ha bár az óvoda az szépen gyarapodik.
1: Úgy van ez, hogy én azt látom, hogy egyfelől próbáljuk a hagyományos módokon, tehát ugyanúgy van iskolanyitogató, most március 30-án lesz, amiben az óvoda is részt vesz, hogy azokra leendő iskások, akik jönnek nálunk az óvodába, fognak majd velünk ebédelni. Meg kell mutatni, mi a vonzó bennünk, mit lehet szeretni. Másrészt szerintem rettentően fontosak az informális csatornák, és így is már jöttek gyerekek, hogy valaki, aki jól érzi magát nálunk szülőként, akkor egyszerűen a barátainak is elmeséli, és az például hozott már gyereket. Van egy ilyen Facebook csoport, hogy zsidóiskolát Pesten és Budára. Én rendszeresen oda is szoktam megjegyzéseket föltenni, vagy képeket, vagy invitálást. Hát ezek vannak, és tulajdonképpen azt hiszem az idő is segít, meg el tudom képzelni, hogy a Saul fia is segít. Csomó minden segíthet, amikor a zsidóság úgy kerül szóba, hogy nyilvánvaló és létező és normális, akkor a zsidó családok elkezdenek gondolkozni, és azért Szarvason fölnőtt egy nemzedék most már, akik 20-30 évesek, akik már gondolkoznak zsidó iskolákban, hisz ők hozták létre például ezt a Facebook, általam említett Facebook csoportot is, tehát egyre többen gondolkoznak. Én azt gondolom, hogyha eljönnek, és látják, és megtalálják benne a vonzót, akkor fogunk tudni együtt dolgozni, és akkor itt is még sokkal többen lehetünk. De annak, hogy még nem vagyunk annyira sokan, annak is van egy előnye, hogy kis csoportban lehet élni a dolgokat, mindenkire sokkal több idő jut.
0: Hát akkor azt hiszem, ez lesz a mai műsor végszava, és még egy kérdés, hol lehet megtalálni az iskolát, ha valaki információhoz szeretne jutni, interneten?
1: Igen, van az weboldal? Iskolának megújult weboldala, Veselényi iskola. Ilyen módon meg lehet találni, és a 7. kerület Veselényi utca 44-ben vagyunk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ha még valami izgalmas történik, meg egyáltalán, még várunk vissza majd a stúdióba. Konyor Szilvia volt a vendégünk, a Veselényi utcai intézmény vezetője, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban Pap Gábor segített minket. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Mindenki értékes Isten számára. 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fönnállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Igen áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias, miénk hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogyan az otthonhoz. Dolgozott itt, vagy ismer olyat, aki dolgozott. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, amelynek az idén már a 95. éve van. Több mint 500 menekült kapott új esélyt, lezárult az Együtt a Menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorciuma által megvalósított Együtt a Menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért, nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Ma kedden is derült, napos, száraz időn van, gyönge széllel. A hőmérséklet délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégünk, új munkatársunk, Gábel Bea, ha jól tudom, a testi lelki jólétünk adását fogja innentől vezetni. Üdvözöllek, mivel a kollégák vagyunk, én javaslom, hogy tegeződjünk.
4: Mindenféleképpen megtisztelsz vele, már akkor az ember fiatalabbnak is érzi magát, hogyha hát mi szeretek is tegeződni.
3: Szó nincs, hogy leérezheted magad fiatalnak. Üdvözöllek először is, most a mikrofon másik oldal, ha jól tudom, már elkezdted az itteni munkánkat.
4: Igen, hát én nagyon meghatódtam, amikor jött ez az ötlet, hogy a mikrofon másik oldalán valaki kíváncsi rám, tehát ezért ilyenben még nem volt szerepem, és nem történt még ilyen velem, hogy most én ilyen hivatalos kérdéseket, tehát úgy hivatalos, egy rádióban elhangzott kérdéseket kapnék, úgyhogy nagyon meghatódtam, megmondom őszintén, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. És igen, már egy picit belecsöppentem ebbe a műsorba, és nekem nagyon tetszik, hogy a testi-lelki jólétünk című műsornak lehetek egy kicsit a házigazdája. Ugye már volt egy beszélgetés korábban, meg a mai napon is, illetve tehát dolgozom az ügyön, hogy azért gyűjtsek anyagot hozzá.
3: Picit, hogy még jobban képbe kerülünk neked, a testi-lelki jólét amúgy hát nagyon távol tőled, te kifejezetten jó értelembe vett, kíváncsi, próbálkozós, nagyon nyitott ember vagy, ezt nem tudom, hogy megerősíted.
4: Ezt azért köszönöm, tehát azt gondolom az életben azért az embernek legyen egy önképe magáról, szokták mondani, ugyanakkor meg mégis szerintem nagyon kellenek ezek a visszajelzések, hogy az embernek milyen a kisugárzása, vagy mi az, amit a világban ugye magából mutat, és úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy te ezt látod bennem. Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon érdeklődő ember vagyok, tehát sőt, én mindig azt gondolom, hogy olyan, mint a genetikailag kicsit hibás lennék, mert én emlékszem, hogy ugye én Békés Csabai születésű vagyok, és amikor volt a családban egy beszélgetés, engem minden érdekelt, és akkor, de minden hülyeség, tehát hogy a Pangasius hal az miért nem egészséges, hogy az összeesküvés elméletek, tehát olyan szertágazóan érdekeltek témák, hogy kicsit mindig szegény apukám, aki már nem él, mindig mondta, hogy na, de hát ez miért fontos, de közben ő is egy nagyon intelligens emberről beszélünk, de mindig egy kicsit a családon belül én így kilettem nevetve, hogy hát ezek nem is olyan fontos dolgok.
3: Hát, hogy jól tudtam, a gimnáziumban ilyen szentenciákat gyűjtöttél, és nagyon fontos volt neked, hogy bölcsességekkel ragadjanak rád.
4: Igen, ez érdekes, hogy talán szokták mondani, hogy nem mindegy az ember, ugye honnan jön, és hogy milyen háttérből indul. És nekem az volt a szerencsém talán, hogy egy értelmiségi családból származom, hogy apukám agrármérnök volt, sőt a Békés megyei agrárkamarának volt az elnöke, édesanyám pedig ugye ő nyugdíjas, és vezetővonőként dolgozott, és hát nekünk rengeteg könyvünk volt. És valahogy nem tudom, ezt ugye az ember hozza, és én emlékszem, hogy én tényleg gimnazista koromban gyűjtöttem aforizmákat, tehát, hogy próbáltam ezeket a bölcsességeket összeszedni, és egy csomó füzetet teleírtam ezekre az aforizmákkal, sőt, amikor ugye volt ez a szokás, hogy egymásnak ilyen kis fotókat ajándékozunk, amikor ugye elballagtunk a gimiből, és akkor mindenki odaadta a saját fotóját, akkor én valahogy azt éreztem, hogy akkor meg kell egy valami saját gondolat, és akkor én tényleg valamit ott kitaláltam, valami szép gondolatot, és akkor már nem, ugye nem, jaj, hogy van ez a szó, ez a latin szó, amikor valaki ellopja másik gondolatát, nem semmit eszembe a...
3: Plagizál,
4: igen, köszönöm szépen, tehát hogy nem plagizáltam, hanem próbáltam eredeti gondolatot ráírni a képekre. Igen, tehát ez azért így bennem volt valóban.
3: Kicsit nézzük meg, hogy fontosnak tartod-e, mert ugye tulajdonképpen szavakkal, gondolatokkal világot nyitsz az emberek számára, pláne, hogy rádióműsort vezetsz, mert az egyéniséged ott lesz mindenhol, akárhogy is nézem, akárhogy is kérdezel, és akárhogy is kíváncsi vagy, mégiscsak

0: Azt jelenti, hogy egy másik embert meg akarsz ismerni. És nagyon sokszor tapasztalom, hogy bárhová megyek, bolt, piac, vagy bármilyen hely, hogyha a másikra kíváncsi vagy, és egy-két pozitív szót mondasz neki, az tényleg megnyitja az embereket. És nagyon meglepődök, tehát egy kedves mosoly, egy kedvesség, nagyon hiszek a kedvesség teremtő erejében, és azt gondolom, hogyha kíváncsi vagy a másik ember, akkor tényleg olyan, mintha világra egy ajtót nyitnál, és azon valahogy az emberek be tudnak jönni. És én azt is látom, hogy nagyon sokszor már az elég, hogyha csak figyelünk a másikra. Tehát, hogyha valaki beszél, és csak annyit mondom neki, hogy értelek. És azt hiszem, egy annyira csodaszó egyébként, amikor a másik ember azt érzi, hogy ott van egy idegen ember, aki amit mond, valóban megérti.
1: Erről eszembe jutott egy dalszövege. Szóból vannak hideg két ember között, csöndről bontja őket a fejetek fölött, az egyébként LGT-t.
0: Igen,
1: te is így vagy valahogy vele, hogy kicsit visszaesélek, ugye hidak a, ennek sem véletlen a műsoromnak hidak a neve, de is úgy vagy vele, hogy kapcsolatot, hidakat kell építeni az emberekkel?
0: Ez egy olyan szép gondolat, amit mondasz, és nagyon érdekes, mert tényleg azt gondolom, hogy ha az ember ezt a hidat megépíti, hogy akkor lesz átjárás ezen a hídon oda-vissza. És nagyon érdekes, mert mi éltünk 10 évet Svájcban, tehát nekem a gyerekem apukája volt, ezeket kapott egy munkalehetőséget, és Svájcról ugye köztudott, idézőjelben, bár én nagyon-nagyon nem szerettem a sztereotípiákat, hogy az emberek nagyon zárkózottak, nagyon figyelnek arra, hogy a saját intim szférájukat megőrizzék, és amit mondasz, hogy én meg pont azt tapasztaltam, hogy én amikor beköltöztünk abba a házba, ahol laktunk, ez egy 5 családos, tehát 5 lakás volt egy lépcsőházban, én mindenkihez oda mentem, és bemutatkoztam, hogy ezek vagyunk, Magyarországra jöttünk. És ebben a házban mindenki svájci volt, tehát ez az echte, tehát ez valódi svájci.
1: És hogy reagálták, ha nem féltek, vagy nem tartották furcsának?
0: Szóval pont ez az, hogy nekem ebben nagyon pozitív tapasztalatom van, és itt kapcsolódik ez a híd metaforához, úgymond, tehát ez a hasonlathoz, hogy tényleg hidak vagyunk, hogy nagyon érdekes, hogy én például nagyon sok magyarral beszéltem, és mondták, hogy na hát őket még egy kávére se hívták meg nem is beszélgetnek velük, stb. Én mindenkinek voltam a lakásában, mindenkinek. Sőt, és itt kapcsolódik egy picit csak úgy, hogy ezért nem akarok unalmas se lenni, de úgy képzeld el, hogy volt például alattunk egy olyan szomszéd, akik minden évben elmentek Svájcnak az olasz részére, és megkért engem, hogy a postaládát ürítsem ki. És odaadta a postaláda kulcsot, és mondtam, persze, kiveszem a leveleket, majd akkor ezt így megőrzöm, és akkor visszajönnek, akkor majd odaadom neki. És mondta, hogy nem, hanem a nappaliba, az asztalukra rakjam le ezeket a leveleket. Tehát nekem annyira megható volt, és úgy, hogy vadi új voltam a házban, voltak ott ugye korábbi szomszédok, svájci szomszédok, és engem kért meg, hogy a leveleket vegyem ki a postaládából, és nekem be kellett raknom a nappaliba. Tehát én kaptam egy kulcsot ahhoz a lakáshoz, ahol nem voltak otthon. Tehát nekem megdöbbentő volt.
1: Fontos az érzelmi ráhangolódás, tehát az, hogy valaki odalépsz, nem csak a szavait hallod, hanem azt a fajta emocionális töltetet, vagy azt a fajta, kicsit menjünk tovább, hogyha még jobbak a megérzésed, de azt a fajta szocializációt, ami ő maga. Tehát ez neked fontos, hogy túllás ezeken a dolgokon, vagy egy sima beszélgetésen?
0: Olyan gyönyörű kérdés ez, amit most föltettél. Tényleg nagyon, nagyon ülök ennek a kérdésnek, mert én is azt érzem, hogy én nagyon sokszor elkövettem azt a hibát, hogy alapvetően pont amit mondtál itt a fény. És én nagyon szeretek fény lenni, tehát úgy is mondjuk, hogy gondolatokat megosztani, vagy a másikból gondolatokat kicsikarni, kinyerni, úgymond. És úgy is nagyon szeretek fény lenni, hogy valakinek feldobjam a napját, aki látom, hogy valami foglalkoztatja, és mondjuk szomorú. És régen elkövettem azt a hibát, hogy nem arra figyeltem, hogy a másik milyen emocionális állapotban van, hogy éppen mondjuk valami foglalkoztatja, hanem így akkor ilyen nagyon vidáman, ilyen nagyon közvetlenül közelítettem meg valakit, és ugye ezt a hidat, ezt fel kell építeni. Tehát azért ez a híd, ez egy munka is. Tehát nem mindig van ott ez a híd önmagában, hanem ezt oda is kell rakni. És én azt vettem észre, hogy igen, valahogy kell az ember

0: embernek az a fajta beleérző képesség. Úgymond van ez a szó, ez, amit én nagyon szeretek használni, hogy érzékelés. Amikor ugye ez pont egy olyan műsor, hogy testi, lelki jólétünk, és ugye a léleknek van egy olyan fajta receptora, érzékelő szerve, ami le tudja tapogatni a másik embernek a lelkét, és az, hogy az az ember éppen milyen hangulati állapotban van. És nagyon fontos, hogy nyilván, aki látom, hogy szomorú, akkor ne egy ilyen kitörő örömmel menjek oda hozzá például.
1: Igen, igen. Tudod, erről szoktak elfelejtkezni az emberek, és ez a lelkérésben a fokozatosság. Tehát ez a... Bocsánat, én nem nagyon szoktam idézeteket mondani a műsoromban, de te rákényszerítesz a kis hercegben a róka, hogy először csak messze üljél. Igen. Tehát ez valami ilyesmi?
0: Igen, illetve azt gondolom, hogy ez is egy érdekes tapasztalásom, hogy én néha megdöbbenek, hogy tényleg, ha, amit mondtál, hogyha nyitott az ember, én nagyon sokszor tapasztalok olyat, amikor valaki, aki vadidegen, olyan dolgokat oszt meg velem, ami nagyon-nagyon bizalmas. És ez egy azért egy nagyon jól eső dolog, mert a bizalmat azt ki kell érdemelni. De hát ugye általában ez mindig egy hosszú folyamat szokott lenni. Sőt, ugye van olyan, amikor az ember még a hosszú folyamat után is azt látja, hogy valakiben csalódott, akiben bízott. És nekem annyira jól esik, amikor ezt a bizalmat valahogy érzik bennem. Tehát én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy, és hogy most mondjak egy példát erre, hogy az embernek tényleg azért rá kell érezni a másik lelkére, kicsit rá kell kapcsolódni ahhoz, hogy tudja, hogy hogyan szóljon hozzá. Nagyon hamar tudunk ítélkezni. És hogy mit tudom, az ember bemegy egy boltba, és akkor hogy ez az eladó, mindig előadót akarok mondani, ez az eladó miért olyan pokróc, miért nem kedves, stb. És én egyszer bementem egy boltba, és ott volt egy hölgy, és valahogy nagyon nem volt kedves. És én nem megsértődtem ezen, hanem valahogy elkezdtem vele beszélgetni, de mondom, tehát látszott rajta, hogy nagyon magába volt zárva. Tehát az ember azt látná tényleg, hogy akkor miben segíthetek, és körbeugrás, stb. És kiderült, hogy az édesapja rákos. Uh-huh. És hogy... Amit pont mondtál, tehát hogyha emocionálisan én érzékeny vagyok, és kicsit kíváncsi a másikra, akkor nem rögtön ítélkezem, hanem meg tudom érteni, hogy nem tudhatom, hogy az ő fejében, az ő életében mi történik.
1: Igen, igen, igen. Ezt sokszor szokták mondani, hogy amit egy emberből éppen hallunk, az a jéghegy csúcsa, tehát egy csomó minden hozzárakódik a pillanatnyi állapotától, az, hogy miken ment keresztül, az, hogy éppen milyen érzelmi töltésben van, hogy kisgyerekkorában mit hallott, akkor ezeket te úgy próbálod a csatornával felmérni? Vagy erre mind azért nem tudsz figyelni, vagy nem akarsz?
0: Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad kikerülni. Tehát egyébként nekem pont, ami majd... Tehát, hogy volt most egy beszélgetésem egy református lelkész osztálytársammal, akit ugye nagyon régóta ismerek. Nekem a Bibliából a kedvenc részem, hogy az vessen először követ, aki önmaga bűntelen. És ez úgy kapcsolódik ide, hogy nagyon sokszor az életben, pont amit mondasz, hogy szerintem, ha az ember elkerüli azt, hogy ítélkezzen, tehát, hogy nem abból von le egy következtetés, hogy az az illető abban a pillanatban hogy viselkedik, éppen milyen hangulatban van, és nem rögtön elkönyveli, hogy akkor az ember az valami problémás valaki, akkor nagyon sok minden kiderülhet, hogy mi ennek a háttere. És azért alapvetően én azt látom, hogy az embereknek nagyon-nagyon sok problémájuk van. Tehát valahogy én ebben is ilyen genetikai hibás vagyok, tehát hogyha én nagyon szomorú vagyok, én akkor is tudok valahogy mosolyogni meg nevet, és úgy, hogy őszintén, tehát nyilván ennek, ez csak úgy lehet, hogyha az ember őszinte is hozzá. De azt gondolom, hogy a háttérben erre akkor is figyelni kell. Tehát hogyha a másik embernek a rezgését nem érzed, és nem próbálod megérteni, hogy ő abban milyen állapotban van, vagy nem veszed le ezeket a jeleket, ugye nem figyelünk a jelekre, akkor lehet, hogy egy téves útra megyek, és akkor az ember nem is biztos, hogy meg fog nekem nyílni, vagy nem úgy fog megnyílni például. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a...
1: Hogy látod, a hétköznapokban elbeszélünk egymás mellett? Hmm. Most nem mi ketten, hanem Igen. Úgy általában az emberekre gondolom.
0: Nagyon, nagyon érdekes ez a kérdés is, mert az biztos, hogy ugye van a realitás, Tehát ha nézzük, hogy az emberek kommunikálnak egymással, és van a realitás, és a realitás az azt jelenti, hogy megegyezés. Tehát azt gondolom, hogy most itt van előttem egy pohár víz, és hogyha én azt mondom, hogy egy pohár víz, és te is azt mondod, hogy ez egy pohár víz, akkor valószínűleg tudunk majd a vízről akár beszélgetni, de hogyha te ezt a vizet nem víznek látod, hanem mondjuk, nem tudom, málnaszörpnek, akkor viszont nyilván az a realitás az már csolbul. És azt gondolom egyébként, hogy, és ez most kicsit hülyén fog hangzani ebben a példában, nyilván, hogy egy asztalnak kell azért lenni. Tehát ott azért, amikor valaki az asztalt mondjuk autónak nézik, ott azért azt gondolom, hogy tényleg az emberek azt mondanák, hogy na, akkor vizsgálja, lehet, hogy kéne egy szakember, aki megvizsgálja. De nagyon sokszor ugyanazt a dolgot az egyik ember így látja, másik ember meg úgy látja. És akkor most kinek van igaza? És nem biztos, hogy nekem van igazam, de az sem biztos, hogy a másiknak van igaza. Viszont ezeket a nézőpontokat azért lehet közelíteni. És mondjuk, hogy mondjam, tehát most azért, hogyha maradunk mondjuk a málnaszörpnél, hogy mondjuk én azt mondom, hogy víz van a pohárban, a másik meg azt mondja, hogy málnaszörp, akkor én mindig mondhatom, hogy a málnaszörpöt is vízből csinálják végül is, tehát ahhoz is kell a víz.
1: Nagyon érdekes, mert miközben te erről beszéltél, nekem végig kattogott az agyam a nagy magyar mesemondókról, kifejezetten Lázár Ervin foglalkozott ezzel, hogy amikor a hétfejű tündér hétféleképpen látja, és amikor megszabadítják a fejét, akkor is hétféleképpen látja. Tehát ez az a bizonyos csoda.
0: Igen, igen.
1: Nagyon sokat beszéltünk ugye arról, hogy látod a világot, meg mint látod. Lehet tudni, hogy annak idején a pályát hogy kezdted? Mikkel foglalkoztál?
0: Igen, ez érdekes, hogy valahol olvastam ilyet, hogy... Tehát most eszembe jutott például, nagyon szeretem ezt a szót, mert ez egy érdekes szó, ugye a predestináció. Hogy valami előre meg van-e írva. És én emlékszem, hogy a lányom, tehát két gyerekem van egyébként, most már 21 éves a lányom, 18 a fiam, és amikor a lányom még ilyen egész picike volt, 10 éves, akkor odajött egyszer hozzám, és kérdezte, hogy anya, neked az életed a sorsod, vagy a sorsod az életed? És ezen annyira megdöbbentem ezen a kérdésen, hogy akkor most ugye igaziból, tehát hogy valahol van-e olyan sorsunk, amit meg kell élnünk, tehát hogy már eleve megvan írva a sorsunk, és akkor azon az úton kell mennünk. És...
1: Hát vagy az is, amit szerintem szintén, hogy vajon a döntéseink alakítják a sorsot, vagy a sors, amit elénk dob, ahhoz képest döntünk.
0: Igen, ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye van a Pillangó hatás című film, az egy megdöbbentő az a film, és ugye ott is az van, hogy van egy döntésünk, és az a döntés már másképp alakítja ugyanazt a helyzetet, de mindig van benne egy fordulat, egy nagyon-nagyon érdekes film szerintem, pont ez, amiről beszélsz. És ez azért jutott eszembe, mert valahogy nekem általános iskolában megvolt az a, hát nem is tudom, előnyöm, hogy volt olyan tanárnő, aki úgy felfedezett valahogy így ilyen humán oldalról, és én rengeteg, ugye annak idején ennek nagy hagyománya volt, hát gondolom ezt még mindig megvan az iskolákban, de hát ez még ugye, már nem akarom a koromat elárulni, hát jó, most viccelek, de...
1: Nagyon fiatal vagy.
0: Jó, köszönöm szépen, hát ugye minden nézőpont kérdés, meg relatív, de alapvetően ugye annak idején tényleg az volt, hogy voltak József Attila szavaló versenyek és Kazinczy prózamondó versenyek, és én, mivel engem felfedezett valamelyik magyar szakos tanárnő, sőt, még volt olyan, hogy a magyar tanárok rajtam beszekedtek, úgymond, hogy ki volt az, aki felkészített, és én rengeteg ilyen versenyre jártam. És valahogy aztán mindig úgy azt hozta a sors, hogy rengeteget szerepeltem iskolai műsorokban is, és ez még a gimnáziumi pályafutásomat is végigkísérte, olyan szinten, hogy volt egy tévé, egy gimnáziumi tévé, és annak például voltam ilyen bemondó nője, tehát gimnazista koromban.
1: Ez gimnázium után valamennyire meghatározott, hogy merre mentél tovább?
0: Hát igen, tehát meghatározott, mert engem nagyon-nagyon kedvelt az iskolának az igazgatója, aki egyébként a magyart és a történelmet is oktatta nekünk. És mivel eleve nyilván hozzá ez a tárgy állt közel, és kapott a lehetőségen, hogy valakit ez érdekel, tehát úgymond a magyar szak, és velem nagyon nagy megtiszteltetés volt velem külön órán, tehát ebből mentem az igazgató úrhoz, és külön órán készített fel engem magyar szakra, úgymond, és rengeteg olyan könyvet olvastam, amit ő ajánlott, és elolvastam, és aztán tényleg úgy alakult az élet, hogy én magyar szakot végeztem egyetemen. Tehát
1: dolgoztál is, mint magyar tanár?
0: Na igen, ez egy érzékeny téma. Tehát én érdekes, hogy nagyon-nagyon szeretek úgy tanítani, hogy átadni tudást. És én például imádtam a gyerekeimmel tanulni, mert amikor valaminek utána kellett nézni, akkor abból én is tanultam, és rengeteg olyan tudás rám tapadt, amit ugye a gyerekeknek. Tehát most például lányomnak segítettem az érettségi felkészítésben, hát Széchenyit szinte kívülről fújom most már, hogy mi volt Széchenyinek a jelentősége, de én iskolában nem tanítottam, tehát én úgymond tanár sosem voltam iskolában.
1: És akkor merre ment az utad az érettségi után? Nem, bocsánat, egyetem után
0: igen,
1: most már.
0: Igen. Tehát ugye bekerültem tényleg az egyetemre, és azt gondolom egyébként az egyetemről, hogy nem feltétlenül a diploma teszi az embert, tehát engem tényleg mindig úgy tanítottak a szüleim, akik pedig diplomával rendelkeztek, hogy nem mindig a diploma teszi, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tehetséges és sikeres ember van, akik nem végeztek egyetemet, és nincs diplomájuk, és mégis fantasztikusan intelligensek, és nagyon sok mindent letettek tényleg az asztalra. Ugyanakkor mégis az egyetem ad egyfajta világlátást, tehát hogy az embernek azért a nézőpontját, az objektívat azt azért kitágítja. És valahogy nekem, nem is tudom, úgy alakult, hogy bekerültem egy alapítványhoz, ahol például egy tanulási technológiával foglalkozott ez az alapítvány, akkor utána például dolgoztam fejvadászként, mármint olyan értelemben, hogy ugye amikor pozíciókra.
1: Tulajdonképpen pozíciókra keresel embereket, interjúzod vele, tudod, hogy milyen elvárásai vannak a cégnek, stb.
0: Így van, igen, és hát oda is kellett azért mondjuk az a fajta kommunikációs képesség, hogy nekem ugye el kellett járnom rendezvényekre, és akkor én vadidegen embereket szólítottam meg, hogy mellé ültem, és elkezdtünk beszélgetni, és ugye ahhoz is kellett azért a kommunikáció, vagy tehát valahogy mindig olyan munkakörökbe csöppentem, ahol azért emberekkel kellett foglalkozni, tehát egy olyan munkakörben, ahol kicsit így belettem volna szűkítve, és nem találkoztam volna emberekkel, ott biztos, hogy nagyon-nagyon, hát igen, leszűkítettnek éreztem volna magamat, mert szerintem az, hogy az ember tényleg emberekkel tud foglalkozni, és tudja használni a kommunikációs képességeit, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép út, vagy hogy én tényleg mindig nagyon szerettem ezt a fajta kommunikációt, hogy emberekkel tudtam találkozni.
1: És ezután mentél tovább innen, vagy és sokáig úgy ragadtál lennél a pozíciónál?
0: Ami
1: fejvadásznál.
0: Ja, nem, hát az is egy, nem is tudom, az meddig volt az a pozíció, aztán mentem végül is tovább, de olyan érdekes, hogy amit így kérdezel, hogy ugye van ez az egyetemi diploma, de valahogy mindig olyan helyekre csöppentem, ahol valamit meg kellett tanulni. És én nagyon szeretem ezt a felfogást, hogy azért szokták mondani, hogy nagyon sokszor tényleg tanulunk 5 évet akár egy egyetemen, aztán meg, amikor az ember az életet elkezdi, akkor rájön arra, hogy előről kezdheti az egészet, és ez akár most közgazdaságtan, akár ügyvédi pálya, bármi, valahogy olyan, mintha ugye az, hogy az élet miről szól, meg mondjuk az iskolapad miről szól, az nem mindig van egymással szinkronban. És én nagyon kedveltem azokat a lehetőségeket, amiket így megkaptam, hogy megkaptam egy pozíciót, valamilyen munkalehetőséget, és gyakorlatilag meg kellett tanulnom. Tehát tényleg bele kellett csöppennem. Uh-huh. És mondjuk én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, amikor az ember lehetőséget kap, és látják benne a potenciált, hogy meg tudja tanulni azt a dolgot. És
1: azt hiszem, ez nagyon izgalmas. Én azt javaslom, hogy most tartsunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és utána visszajövünk.
0: Rendben.

0: Ott tartottunk, hogy mondtad, hogy nagyon fontos, hogy az ember meg tudja tanulni az újat, és hogy ez milyen fajta lehetőségekkel jár. De akárhogy is beszélünk racionális dolgokról, ami persze fontos meg, mindig azt érzem, hogy valahogy a lélek, a spiritualitás, a másik emberben lévő plusz mindig felmerül az életedbe. Tehát mindig ott van, hogy ezt használnod kell. Ez véletlen vagy direkt?
1: Ugye azzal kezdeném, hogy nincsenek véletlenek, tehát ugye ezt nagyon-nagyon sokszor hallja az ember ezt a mondatot, de valahogy tényleg végigkísért az életemet, hogy akkor történt valami, akkor aztán mindig valahogy az élet megmagyarázta, hogy miért történt, utólag aztán mindig megértettem. És én azt gondolom, hogy én azért nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és azért is szólított meg ez a műsor, hogy testi-lelki jól létünk. Tehát, hogy nem lehet a kettőt külön választani. Sőt, én azt gondolom, nekem az a meggyőződésem, hogy valahol a lélek az egy még magasabb tartomány. Tehát a lélek, a lelkünk az kiad a testünkre is, és nem véletlen, hogy most már nagyon sokszor emlegetik a pszichoszomatikus, tehát a lelki eredetű betegségeket. És én azt gondolom, hogy ha az embernek a lelke nincs rendben, akkor a teste se lesz. És hogy nyilván a testünket is ápolnunk kell, és tennünk kell érte, de nagyon sokszor, ha valakivel minden rendben van, és nem szed gyógyszereket, és tényleg rendben van, de történik mondjuk az életében nagyon nagy tragédia, vagy olyan fajta környezetben van, ami tényleg mérgező, ugye ez is nagyon sokszor téma most már, én nem tudom elképzelni, hogy ott valaki meg tudja a testi egészségét is őrizni, hogyha a lelke nincs harmóniában. Tehát én egy nagyon-nagyon nagy erőnek tartom azt, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a lelket emeljük ki. Tehát, hogyha valaki lelkileg rendben van, akkor szerintem a testi folyamatokat is tudja befolyásolni.
0: Kicsit úgy érzem, mint ahogy, tehát, hogy először olyan, mintha a lelki folyamatok, vagy a lélek, vagy annak ide, hogy szokták mondani, az ige, az testet öltött. Tehát amit elképzelünk, vagy ami a bennünk van, vagy belénk tettek, az egy idő után racionalizálják a világba, de ott van benne egy csomó minden más is. És megint ugyanoda jutottunk ki.
1: Igen, és olyan érdekes, hogy én azt tapasztalom egyébként, hogy valahogy a dolgok ugye generációról generációra öröklődnek, úgymond. Tehát, hogy amit mondjuk mondott az ők nagymama, hiszem az a kifejezés, ugye, hogy ők nagymama.
0: Vagy szép, vagy, hogyha még tovább akarsz lenni, igen.
1: És akkor ugye azt átadja a déd nagymamának, az átadja a nagymamának, az ugye az édesanyának, az ugye a gyerekének, és akkor egy csomó olyan dolog megy tovább, ami azt gondoljuk, hogy úgy van. És szerintem meg nem biztos, hogy úgy van. És például ugye van ez a pársor, hogy ábrándozás az élet megrontója, mely kancsoló festett egekbe néz. És hogy ugye ezt mi tanultuk az iskolában, hogy ez az ábrándozás milyen veszélyes, és hogy
0: is. Vágyai távolába.
1: és hogy gyakorlatilag, és akkor hányszor megkapja az ember, hogy két lábbal kell állni a földön, és hogy ne ábrándoz, meg lásd a valóságot. És a valóságot, tehát az, aki nem látja a valóságot, az tényleg bajba fog kerülni, mert hogyha nem látom a piros lámpát, nem látom, hogy jön egy autó, és úgy megyek át az ebben, akkor azzal az emberrel tényleg baj fog történni. De hogy az illúziókra, az álmodozásokra igenis szükség van, hiszen minden egy teremtő gondolattal, az igével akár kezdődik. És hogy először mindent elképzelünk, mindent megálmodunk, most legyen ez egy lakásnak a berendezése, stb.
0: Igen. Azt hiszem, a hit néha sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnak, és most nem csak arról a hitről beszélek, hanem volt egy ismerős, akivel beszélgettem, és ő teljesen kizárta, hogy ugyan a hit, meg minden is mondott. Mégis, hogy egy üzletet, amikor nekivágsz, akkor azt megcsinál, és mondom, nem döntöd el magadba, hogy az, tehát nem hiszed el magadról, hogy sikerül? És tényleg idejük adunk ki, hogy azért ott van az ember fejébe, vagy lelkébe, hogy először el kell hinni.
1: Abszolút. Abszolút. És egyszer érdekes, egy újságban olvastam egy ilyen mondatot, hogy nagyon figyelj arra, mit mond a saját magadnak, mert meghallod. És én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy igen, hogy mindennek az eleje ez a teremtő gondolat. Tehát minden ebből ered. És amit gondolunk, ez akár pozitív, akár negatív, ez mind teremt. És ugye szokták mondani, hogy akár, nem is tudom, ez lehet, hogy valakinek, valaki mondta, és bocsánat, nem fogom tudni a forrást megnevezni, hogy akár azt gondolod, hogy igazad van, akár, hogy, akár azt, hogy nem, igazad lesz. és ezért nagyon-nagyon nem mindegy szerintem, hogy hogyan állunk ezekhez a dolgokhoz, és ha valakivel tényleg, amit mondtál, tehát, hogy nagyon most megmosolyogtam ezt a történetet, mert ha valakivel beszélgetünk, és akkor, hogy jaj, hát ő csak sodorta az élet, meg hogy ő nem is tervezett, stb. És ha megkérdeznénk, hogy na jó, de az, hogy mit tudom én, megvettél mondjuk egy biciklit, egy piros biciklit, ott volt az a gondolat, hogy szeretnél egy piros biciklit, vagy szeretnél mozogni, vagy szeretnél biciklizni, és akkor, jó, hát igen, az ott volt, de hát ez nem egy olyan nagy, nagy gondolat, de hát, hogy minden cselekvés valahol a gondolattal kezdődik, és azzal teremtjük meg.
0: Igen, igen. Ugye mondtad, hogy két csemetéd van.
1: Igen.
0: Náluk is fontos ez a fajta szemlélet, vagy ők egész mások ilyen szempontból, mint te?
1: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy mind a két gyerekem, tehát azért tényleg az, hogy honnan jövünk itt is meghatározható, és ugye azért mondom, hogy az apukájuk, mert ugye mi külön élünk már, de hogy ő is egy gondolkodó ember. Tehát azért tényleg remélem, hogy szerényen, de remélem mondhatom, hogy én azért számomra az intelligencia ez egy nagyon fontos dolog, és azért őket is próbáltuk úgy nevelni, hogy ez az intelligencia, ez a gondolkodj, ez nagyon meghatározza az ő hozzáállásukat az élethez is, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból igen, ez bennük is ott van azért ez a fajta gondolkodás. És egyébként egy nagyon érdekes, ezt még hagyd mondjam el, hogy erre annyira büszke voltam, hogy a lányomat, amikor felkészítettem az érettségre, akkor ugye, tehát voltak bizonyos témakörök magyarból, töriből és nyelvtanból. De úgy képzeld el, Gábor, olyan szinten, hogy mondta a lányom, hogy ő Széchenyit szeretné, tehát Széchenyit kiveséztük. Pont előtte lévő nap a Petőfinek a helység kalapácsával foglalkoztunk, de pont előtte lévő nap, tehát megnéztük, hogy fent van egy ilyen magyar filmet csináltak belőle, azt megnéztük, meg mit a nyelvtanban is volt valami nagyon könnyű téma. És én mondtam a lányomnak, hogy arra fókuszáljon, amit húzni akar tétel. És mondta, jó, de hát a Széchenyit, azt már más kihúzza, stb. Mondom, nem. Arra fókuszálj, amit ki akarsz húzni. És hogy engem is, amikor felhívott következő nap a lányom, iszonyú boldogan, hogy bár állítólag ezt se szabad mondani, hogy iszonyú boldogan, hanem hogy eszméletlen boldogan, tehát erre szoktam, el is szoktam figyelni egy kicsit, és egy az egyben ezeket a tételeket húzta ki, nem viccelek. Tehát kihúzta a Széchenyit, kihúzta a helységkalapácsát, meg kihúzta a harmadik ilyen könnyű tételt, és ezt szó szerint ő megteremtette. Tehát mint egy kis boszorkány. És olyan büszke, tehát nekem ez annyira spirituális akció volt az ő részéről, hogy igenis ezek a dolgok működnek, tehát akár észreveszünk, akár nem, ezek a dolgok ott vannak az életünkben, csak nem mindenki figyel ezekre.
0: Még egy dolgot, amiről beszélgettünk előbb, hogy nagyon érdekes, hogy furcsa dolog az életedben az ambivalencia, tehát hogy akármennyire ez, de mindig ott van, hogy az emberben ott van a kétarcúság. Te ezzel hogy állsz?
1: Hú, ez megint egy nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát olyan érdekes, hogy ugye mi ezért korábban nem ismertük egymást, és olyan, mint egy kis tövesén belátnál, hogy vigyáznom is kell, és még milyen kérdések jöhetnek. Ez egy nagyon érdekes, mert én azt gondolom tényleg, hogy az életben folyamatosan döntéseket kell hoznunk. És tényleg az, hogy ezek az ambivalens érzések mindig az életünket végigkísérik. Mert ugye rengeteg talán van az életben. És a talán az, amikor az ember nem tud dönteni. Tehát amikor ott állok egy elágazásnál, és nem tudom, hogy jobbra menjek, vagy balra. Ez a talán. És a talánnak az a hátránya, hogy az ember egy helyben marad. Nem megy sem erre. Ez a legrosszabb a talánban lenni. Tehát az ember meghozza a döntést, hogy igen vagy nem, akkor már elmozdul valamerre, és mozgás van benne. Viszont nagyon sokszor látom azt az életben, hogy gondolunk valamire, de az mégse úgy van, megismerünk valakit, de azért vannak ott olyan nagyon furcsa megnyilvánulások, ugye ilyen outpontok, hogy igaziból most ki is az a másik, és igen, szóval ez is egy ilyen nagyon-nagyon régi mondat, hogy nincs fehér és fekete. Tehát, hogy tényleg nincs ilyen, hogy minden valahol ambivalens, hogy mindent lehet így is nézni, meg úgy is nézni.
0: Bocsánat, az érdekes, akárhányszor mondasz, nekem mindig beugrik valami.
1: Ez a jó beszélgetés.
0: Volt egy olyan film, Einstein és Eddington. Ugye Einstein, aki a relativitást kitalálta, Eddington szintén fizikus volt, aki tulajdonképpen abban, hogy a felvett egy napfogyatkozást, meg tudta bizonyítani, hogy tényleg a napnak a mágneses ereje megváltoztatja a helyeket. Tehát nem vagyok fizikus, elnézést kérek mindenkitől.
1: Én sem.
0: Tehát, hogy tényleg, amit Einstein kitalált, az a gyakorlatban létezik. Uh-huh. És Einstein ettől lett híres. Uh-huh. És akkor mondta, azt hiszem, valaki ebben a filmben, vagy maga Eddington, hogy most már a világunk nem fehér és fekete, hanem sokkal sokszínű, sokkal bizonytalanabb, de mégis sokkal színesebb.
1: Igen, igen, igen. Én egyébként nagyon szeretem például a Kopernikusz és Semmelweis Ignácnak a példáját, és én például, ha próbáltam valamit átadni a gyerekeimnek, akkor többek között az volt, hogy attól még, hogy több ezer, vagy akár, most elnézést, egy kicsit nagy szám lesz, több millió ember gondolja, hogy valami úgy van, egyáltalán nem biztos, hogy az az igazság. És ugye ott volt szerencsétlen Semmelweis doktor.
0: Aki egyedül hitte el azt, hogy ha kezet mosok, már meg tudja állítani a gyermekágyi lázat.
1: Igen, igen, és ez például szerintem egy nagyon jól sikerült magyar film volt, ugye láttam azt a filmet, és olyan...
0: A régi verziót, vagy az újat?
1: Fú, nem tudom, hogy az régi verzió az. Tehát régi, hogyha a régi verziót azt gondolom, akkor azt korábban forgatták?
0: Jóval korábban.
1: Aha, akkor azt nem láttam. Na, ezt viszont nagyon köszönöm, hogy mondod, mert furtán a fogok nézni. Erről nem tudtam, hogy volt egy régi verzió is. És ugye ott megdöbbentő volt az, hogy ő egy teljesen egyszerű dolgot állított. Tehát, hogy tényleg a kezet ugye fertőtleníteni kell, és egy csomó ember életbe, anya életbe került az, hogy senki nem hitt el neki, és a tekintélyelvűség uralkodott. És olyan érdekes volt egyébként, amikor néztem a filmet, mondom, úristen, olyan elnyomás volt körülötte, és hogy mondom, csoda, hogy meg nem őrült. És akkor ugye a legvégén tényleg úgy zárult a film, hogy elmondták, hogy, vagy azt hiszem elhangzott a filmben is, vagy utána olvastam, nem tudom, de ő egy osztrák elmegyógyintézetben halt meg egyébként. Pedig olyan dolgot tett le az asztalra, és ugyanez
0: Bocsánat,
1: volt...
0: Bocsánat, speciál Széchenyi is.
1: Ja, igen, tényleg Széchenyi is. Igen, igen, igen.
0: Ha már beszéltünk
1: igen,
0: volna.
1: Igen, igen. Tehát, hogy amúgy ez őrület egyébként, amikor az egy őrült érzés lehet, amikor úgymond igazad van, és mégse lehet igazad. Ugye akár az inkvizíció is ilyen volt, hogy nagyon sok boszorkányt, akik mondjuk csak különleges képességű emberek voltak, vagy gyógyítottak, vagy nem tudom, és ugye boszorkánsággal vádolták őket. És ugye nagyon sokszor volt ez, amikor megint a fénynél tartunk, hogy amikor tényleg a sötétséggel próbálták a fényt elnyomni, és hogy a fény aztán valahol szerintem mindig utat tör magának, csak azért van, amikor ez a fénysebesség, ez egy nagy seb, tehát egy, bocsánat, tehát hogy nagyon hosszú lesz mégis, pedig ugye ez egy gyors sebességnek kell.
0: Milyen érdekes, a példaképet, mert mondtad Széchenyit. Széchenyi is egy olyan fajta gazdasági gondolkodó és álmodó volt, aki nagyon nagy realitásokban gondolkodott először Magyarországon. Tehát, hogy akár amikor rájött, hogy nem rájött, mert hanem tudta, hogy az abicitás, tehát az ősiség törvénye, az visszafogja a modern gazdaságot. Igen. És valami olyan alapok tett le ebben, hogy... És milyen érdekes, hogy te szinte vonzódsz az ilyen típusú emberekhez, nem?
1: Ja, tehát akik úgy érted, hogy akik ilyen nagyobb gondolkodók, és akik...
0: Akik akkor is kiállnak az igazságok mellett, amikor a többiek nem hiszik, és talán még igazuk is van.
1: Igen, igen, és ugye igen, mert ez például, amikor mondtad ezt az ambivalens szót, ez is egy ambivalencia szerintem, amikor valakinek igenis, hogy igaza van. De hogy tulajdonképpen nagyon furcsa, mert olyan, mint hogyha valakinek igaza van, de mégse lehet igaza, mert a többiek annyira elnyomják. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy pont most olvastam utána annak, én ezt még gimnáziumban hallottam egy tanárnőtől, van ugye Platon, és neki van egy barlang hasonlata. És én emlékeztem erre a hasonlatra, de nagyon érdekes, hogy a Platon azt mondta, hogy ugye az emberek ülnek egy barlangban, meg vannak láncolva, és gyakorlatilag mögöttük ég egy tűz, és ezek az emberek barlang falára vetített árnyakat gondolják valóságnak. És hogy csak azt látják, az árnyakat. És akkor valaki kiszabadul, kimegy a fényre, és gyakorlatilag elkezdi mondani, hogy mit látnak, és hogy abszolút irreális a számukra, és nem akarnak neki hinni, és hogy valami olyasmi mondat hangzik ott el, hogy képesek lennének akár megölni is, csak azért, mert ő ugye a fényről jött, úgymond. És hogy igen, bennem van egy ilyen nagyon nagy igazságérzet szerintem, hogy nagyon sokszor van egy olyan igazság, ami mégse lehet igaz, mert annyira elnyomják. És bocsánat, csak egy mondat ehhez, hogy én nagyon szeretem azokat a dolgokat, tehát nem mindent lehet így bebizonyítani, de attól még létezhet, mint a gravitáció. Tehát én mindig azt mondom, hogy na az, aki be tudja bizonyítani, hogy lehetek egy almát, és fölfelé fog repülni, na akkor annak én fizetem az evédjét.
0: Egy picit akkor kanyarodjunk vissza a műsorodhoz, ugye. Mit tudsz róla, milyen volt előtted ez a műsor?
1: Én azt tudom ugye, hogy egy nyugdíjas úriember készítette ezt a műsort, aki nagyon sok helyszínre kiment, és nagyon sok témát érintett. Tehát azért is gondolom, hogy, és azért is tetszik ez a megnevezés, mert ugye nagyon sok témát le tud fedni ez a testi-lelki jólétünk, és ugye én próbáltam ugye beszélgetni erről, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok téma elhangzott, tehát akár a méhészettől kezdve volt, hogy meglátogatott egy ilyen vadászmúzeumot Debrecenben, tehát rengeteg olyan téma elhangzott, amikben mindegyikben van olyan dolog, ami ugye valahol a lelkünket ugye megérint, és a lelkünkhöz kapcsolódik, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tág perspektívát kínál ez a műsor.
0: Te hogy gondoltad továbbvinni ezt a folyamatot, mennyire akarsz más csinálni, mennyire passzol ez hozzád?
1: Én azért is örülök, hogy ebben a rádióban vagyok, mert nekem az nagyon szimpatikus, hogy ez egy felekezetközi rádió. És azt látom, hogy így kéne működni az embereknek, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok azért a munkáért, amit itt csináltok, mert azt látom, hogy teljes szabadság van. Tehát olyan szempontból, hogy gondolati szabadság. És tulajdonképpen azt látom, hogy megvan a mozgástér. Tehát, hogy mindenhez lehet kapcsolódni. És nagyon-nagyon-nagyon jó értelemben meglepődtem, és nagyon jól esnek ezek a kérdések, tehát, hogy amiket így most föltettél, tehát nagyon izgalmasakat kérdeztél, és de tényleg, szóval én ezekre megmondom őszintén, hogy ezekre nem is tudtam volna felkészülni, és meg is lepődtem, tehát, hogy wow, ezek pont olyan kérdések, ami tényleg valahol az én személyiségemet érinti és kapcsolnak hozzá, tehát nagyon jól el lettek találva szerintem, és én azt gondolom, nekem egy olyan fajta nézőpontom van, hogy nagyon sok olyan fajta műsor van, akár a neten is, ahol híres emberek vannak, meg nagyon ismert emberek, és én azt gondolom, hogy attól még, hogy valaki egy híres ember, nem biztos, hogy mond olyan mély dolgot, vagy olyan gondolatot. Persze mindenki mond. De nem feltétlenül attól lesz valami követendő, vagy bölcs, vagy okos, hogy valaki egy ismert ember, hanem nekem pont ez az izgalmas, hogy amikor egy olyan ember beszél, és egy olyan embertől tanulsz, aki úgymond a hétköznapokat éli, és nincs reflektorfényben.
0: Nem tudom, ez nálam speciális, én nem tennék ilyenfajta különbséget, nekem ugyanolyan érdekes egy mondjuk egy énekes, vagy egy zenész, mint akár, amit te mondtál, egy méhész, vagy vagy egy ADHD-sal foglalkozó ember, vagy egy csomó mindent sorolhatnék, tehát, és akkor térjük vissza akkor a kíváncsiság, ugye, amiről beszéltünk, hogy akkor ez neked még mindig ott motoszkál, hogy de én akarom tudni, szeretném, vagy milyen vagy?
1: Igen, tehát az biztos, hogy én mindig úgy vagyok vele, hogyha kapok egy jelet, akkor azzal dolgom van. És tényleg, tehát hogyha... Tehát most, hogy mondtad például ezt a filmet, én 100%, hogy meg fogom nézni, és utána fogok nézni. Tehát amit most mondtál, hogy szemben van egy másik film Semmelweisről, és én ezt nem tudtam például. És mindig azt látom, hogyha valami szembe jön velem, akkor jó, hát tehát nyilván az embernek azért az idő forrásai azért végesek, de én mindig utána nézek. Tehát mondom, most valakivel pont feljött itt a Platonnak a barlang hasonlata, és akkor utána kellett néznem, hogy pontosan miről is szólt ez. És azt gondolom, hogy ez az a kíváncsiság, ami engem előre visz, és akkor talán magamon keresztül, mivel én kíváncsi vagyok, ezért mások kíváncsiságát is valahol tudom táplálni. És azért izgalmas, és bocsánat, és egyébként teljesen egyetértek veled akkor, hogy korrigáljam magamat, hogy nyilván egy híres ember és egy olyan ember is tud nagyon szép gondolatokat mondani. Most csak arra mondom, hogy igen, és ez nagyon szép, hogy te önöknek is hagysz mozgásteret és adsz lehetőséget, akik meg nem annyira mondjuk ismertek. Én ugye erre gondoltam, és hogy szerintem az ember, hogyha kíváncsi, akkor emberekből olyan mélységeket tud előhozni, ahol tényleg mond olyan gondolatokat, amire azt mondod, hogy aha, igen, ezt talán be tudom építeni az életembe, ez mondjuk előre tud vinni, és ez mondjuk energiát ad, vagy valamilyen kérdésemre kapok. Nem biztos, hogy választ, hanem egy nézőpontot, ami mentén aztán tovább tudok menni, és tényleg azt gondolom, hogy kíváncsiság nélkül ez nem tud működni, tehát az, hogy mindent tudok már az életről, vagy ezzel már mindent tudok, ugye ez az első gátja a tudásnak, és ez a kíváncsiság meg tényleg olyan, mint egy ilyen kút.
0: Van ebben bizonytalanság is?
1: A kíváncsiságban?
0: Igen.
1: Abszolút, abszolút. Tehát én azt gondolom egyébként, ugye, hogy az egész életünk, tehát, és ez még hozzátartozik, nem is tudom, remélem, hogy ez nem egy ilyen, ezzel nem befolyásolok senkit. Én nagyon hiszek abban is, hogy már élhettünk korábban is. És ez azért gondolom így, mert valahogy mindig azt érzem, hogy folyamatosan az embernek az élete tényleg azzal telik, hogy keresi önmagához az utat. Hogy akkor igaziból mi a dolgom ebben az univerzumban? És olyan, mintha benne lennénk egy ilyen dzsungelben. Tehát én azt érzem, hogy annyi kérdésem van, és annyi kérdés, nem tudom a választ, és akkor ugye elindulok erre-arra, és nyilván az ember próbál nem eltévedni. De mégis ugye azért tudunk valóban, nagyon jól mondod, nagyon jó a kérdés, hogy azért tudunk szerintem kíváncsiak maradni, mert hogy vannak olyan dolgok, amire soha nem kapjuk meg talán a választ. Tehát mindig valahogy eldöntjük, hogy mi a válaszunk, de...
0: Csavarok még egyet rajta.
1: Jó, csavar.
0: Jó dolog a bizonytalanság, vagy nem?
1: Igen. Na hát, ez is egy ambivalens kérdés, megint ide visszakanyarodunk. Hát azt gondolom alapvetően, én azért a bizonytalanságot nem szeretem. Tehát ez megint egy számomra bizonytalanság, ez egy talán. És ugye tényleg az emberek a bizonytalanságban, ennek van egy nagyon, nagyon rossz, hogy is mondjam, jelzi a bizonytalanságnak. Ugyanakkor igen, viszont a bizonytalanságnak, ha a pozitív oldalról közelítjük meg, akkor a bizonytalanság ad egy olyan fajta ihletet, vagy egy olyan fajta impulzust, hogy járjak utána. Hogy akkor ugye bizonyosodjak meg valamiről, és ezzel, hogy a bizonytalanság...
0: Egy újabb ott... szelet a világból?
1: Igen, tehát tulajdonképpen, amikor a bizonytalanságon vezet el ahhoz, hogy bizonyosságot nyerjek valamiről, vagy legalább próbáljak még bizonyosságot gyűjteni. És ez gyakorlatilag tényleg lehet egy motiváció. Tehát akármennyire most én ambivalens, és ezzel most nagyon elgondolkoztam, tehát így tényleg ez egy nagyon elgondolkoztató kérdés volt, valahol valóban ezt lehet használni. Tehát ugye nagyon sok energiát lehet használni.
0: Hát azt hiszem, ez egy igencsak szép végszava volt a mai beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm Beának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Még annyit mondj te végszóként, hogy kiket vársz a adásodhoz.
1: Mint hallgatók?
0: Igen.
1: Igen, mindenkit szeretettel várok, mert azt gondolom, hogy egy mondatból is tudunk tanulni. Tehát, hogy azért érdemes meghallgatni ezt a műsort is, meg a te műsorodat is ajánlom a hallgatók figyelmébe, mert van, amikor az ember keresi a válaszokat, és van, amikor váratlanul jön egy olyan válasz, hogy valaki mond egy mondatot, és aha, pont megadja arra a kérdésemre a választ.
0: Biztatok mindenkit, hogy hallgassa a műsorodat. Önök a Hideg heti magazin adását hallották. Köszönjük a figyelmet.
1: Én is köszönöm szépen.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, ő megállt és megőriz. A mai ige Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratával. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk is, minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása mélyreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó, az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa. Szívből kívánom, hogy minden hallgató megtapasztalhassa Isten ezen gazdag áldását és oltalmát. Tedd magadévá ezért most ezt a mai ígéretet, és kérd az Isten minden szolgája számára is. Zsidó keresztény imaórán is emlékeztek a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigányember gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A zsidó keresztény imaórán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dimitrosz Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról: nem mozdul a hőkupola. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön inkább derült vagy gyöngén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, és 36-42 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Győzelem a harag felett. Hangos könyv, 5. rész.
2: Nem vehetik el tőled. János evangéliuma 15. fejezet 16. verse azt mondja, hogy gyümölcsötök megmaradjon. Miután Isten meglátogatta Jákóbot álmában, ő felkiáltott. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mózes első könyve, 28. fejezet, 16. vers. Képzeld el! Áldott, de nincs tudatában. Te is itt tartasz ma? Azt kérdezed, hogyan lehetek áldott, miközben ennyire üresnek érzem magam? Hogyan lehetnek rendben a dolgok, ha közben olyan rosszul vagyok? A probléma az a fal, amit magad köré építettél, hogy megvédjen az újabb sérülésektől, ez megakadályoz abban, hogy élvezhesd az Istentől kapott áldásokat. Gondolkozz most ezen egy keveset. A sikert nem érzed sikernek, ha szádban még a fájdalom íze van. Mások talán még irigyelik is az áldásaidat, te azonban nem érted miért, hisz nem is veszed észre, hogy áldott vagy. Olyan sokba került eljutnod oda, ahol most tartasz, hogy lelkileg még mindig sokkos állapotban vagy. Ez a sok váltja ki belőled azt, hogy bezárkózol, és ilyeneket mondasz, soha többé nem akarok érezni. Azt kérded, mi a megoldás? Figyelj! Én választottalak ki, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangéliuma 15. fejezet 16. vers. Figyelj fel a megmaradjon szóra. Isten így szól ma hozzád. Meg foglak áldani, de ez nem olyan lesz, mint bármikor a múltban. Ezután nem kell bekapcsolt vészvillogókkal élned, vagy félned attól, hogy bíz bennem. Én maradandót adok neked. Nem fogod elveszíteni. Megnyugodhatsz benne. Belekapaszkodhatsz. Hát ne védkezz tovább, nyisd meg a szíved, és légy kész befogadni ajándékaimat. Imádkozz így. Uram, kérlek, taníts kedvesnek lennem az emberekhez, akikkel érintkezem. A barátaimhoz és a családtagjaimhoz, hogy ne kű, hanem szerető szívvel bánjak velük. Imádkozom, hogy a gyanakvás helyett az elfogadás jellemezzen minden helyzetben. Segíts szeretetben járnom, Jézus nevében. Ámen.

Szeretetben járni. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 2. verse azt mondja, járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. A szeretetben való járás nem jön önmagától, ahogy keresztjénné leszel. Nem, a cselekedeteidet még mindig az akaratod irányítja. A fegyelem nélkül, amely Isten igéjéből és a lélektől származik, sosem fogsz felnőni ahhoz, hogy mennyei atyádhoz hasonlíts. Isten szeretet, és minél jobban hasonlítasz hozzá, annál jobban fogsz szeretni másokat, ez ilyen egyszerű. Ha azt gondolod, hogy egyesek természetükből adódóan szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra. A szeretet olyan választás, aminek ára van. Nem tudsz másokat szeretni, míg csak magadat nézegeted a tükörben, vagy nem tudsz másoknak adni, ha még mindig kapaszkodsz abba, amit van. A szeretet az idődbe, pénzedbe és önmegtagadásodba kerül. Ha arra vársz, hogy Isten szeretete hirtelen elborítson, és valami lebegő mennyei lényé változtasson, aki egész életén át csodálatos, szeretettől áthatott tetteket hajt végre mások javára, felejtsd el! Nincsenek előre gyártott keresztjének, sem instant formulák, amelyektől majd kiárad Isten szeretete. Szeretni annyi, mint saját világodat odaszegezni a keresztre, és másokat helyezni az első helyre. Amikor Jézus a házasságtörésen rajta kapott nővel találkozott, megváltva és meggyógyulva küldte őt haza. Ha hozzá hasonlóvá akarsz válni, meg kell keresned a szenvedőket, a meggyalázottakat, az eltévejedetteket, és szolgálnod kell feléjük, amíg meggyógyul.

Könyörület. Júda egy igen kimagasló személy Mózes első könyvének 43. és 44. fejezetében. Izrael, más néven Jákob, egyik fia volt, ő beszélte rá testvéreit, hogy ne öljék meg öccsüket, Józsefet. Az ő javaslatára adták el Józsefet a midjániaknak, így került aztán József Potifárhoz, Egyiptomba. Idővel József Egyiptom kormányzója lett, és ez lehetővé tette számára azt, hogy megmentse családját az éhhaláltól a kánaáni éhínség idején. Amivel a gonosz ártani akart, azt Isten jóra fordította. Az 1 Mózes 44.33 szerint Júda volt az, aki kegyelemért könyörgött legkisebb testvérük Benyámin számára, és önmagát ajánlotta fel helyette rabszolgául Józsefnek. Júda volt az a törzs, amelyből végül kialakult a judaizmus, és amelyből Jézus, a zsidók királya és Júda oroszlánja származik. Ahogy végigkövetjük Júda történetét Mózes első könyvében, meglátjuk, hogyan fejlődik és növekszik egy könyörületes és gondoskodó férfi, akinek életét a becsületesség és Isten igazságossága szövi át. Júda, aki testvérét, Józsefet eladta rabszolgának, kész volt rabszolgává lenni testvére Benyámin helyett. A kimint vett úgy arat elv Isten törvényéhez igazodik, azonban az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten. Jakab levele 2. fejezet 13. vers. Isten József alakjában rajzolja meg azt a jellemet, aki az eljövendő Jézus előképeként megkönyörült testvérén. József lett Izrael házának szabadítója. Ez az irgalom lett Jézus szolgálatának fő ismertetőjele. A Szentírás világosan mutatja, hogy mikor Jézus megkönyörült, akkor csodák történtek. Máté evangéliuma 15. fejezet 32-től a 38. versig. Az, hogy Isten megszán bennünket, akik ezt nem érdemeljük, már önmagában is csoda. Ám a legnagyobb csoda akkor történik, mikor az ő könyörülő irgalma szabadításhoz és üdvösséghez vezet Jézus Krisztus által. Úr Jézus, taníts minket hozzád hasonlóan irgalmasoknak lenni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Bocsáss meg, és engedd el. Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 3. fejezet 13. verse azt mondja, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Nem vagy hajlandó megbocsátani gyermekednek valamiért, ami fele olyan rossz sincs, mint egymás, amit te műveltél. Bocsáss meg neki, vagy sosem fogod szabadon élvezni a kapcsolatot, amelyet Isten nektek tervezett. Egy szülő miatt vívódsz, aki elhagyott vagy rosszul bánt veled? Bocsáss meg neki és engedd szabadon, különben minden lelki energiádat arra fogod pazarolni, hogy haragod fogságában tartsd őt. Gondolj bele, milyen hatással lesz ez rád. Bármi legyen is az, amit nem bocsátasz meg, arra vagy kárhoztatva, hogy megismételd. Amikor keserűséget hordozol magadban, folyamatosan jut belőle másoknak is, és közben mindez megfoszt attól az örömtől, hogy szeretsz és szeretnek. Micsoda veszteség! A múltadhoz köt a meg nem bocsátás köldök zsinórja. Ha megbocsátasz, elvágod ezt a köteléket. Ha pedig nem vagy hajlandó megbocsátani, továbbra is egy olyan emlékhez leszel láncolva, amely egész életedben fájdalmat okozhat. Így adjuk tovább problémáinkat nemzedékről nemzedékre. Állj elő ma, és mondd, ennek most vége, és nálam ér véget. Tanuld meg elfogadni Isten bocsánatát is azokét, akiket megbántottál. Majd ajáld fel ugyanazt a megbocsátást azoknak, akik téged bántottak meg. Ha ezt meg tudod tenni, a szíved gyöngéd, a lelked könnyű, az elméd szabad, a látásod tiszta lesz, és a beszéded megtelik kedvéért.

feleséggel. Milyen nagyszerű így élni. Imádkozz így. Uram, segíts megértenem a különbséget a fenyítés és a harag között. Segíts megkülönböztetnem, mi az, amire szükségük van a körülöttem lévő gyermekeknek, hogy életre szóló leckét tanuljanak belőle. És mi az, ami túllépi az egészséges fenyítés határait, s így szenvedést és fájdalmat okoz. Hadd tudjam helyreigazító szavaimat szeretettel és irgalmasan mondani. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Kedves szavak! Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 4. fejezet 6. verse azt mondja, beszédetek legyen mindenkor kedves. Egy legenda szerint egyszer a nap és a szél vitába keveredett amiatt, hogy melyikük erősebb. Mikor megláttak egy vándort az úton, elhatározták, hogy kiderítik, melyikük tudja rávenni, hogy levegye a kabátját. A nap elbújt egy felhő mögé, a szél pedig úgy neki támadt a vándornak, hogy majd feldöntötte, de csak azt érte el, hogy az még szorosabban burkolózott kabátjába. Ekkor előbújt a nap, s gyengéd, simogató melegével ráragyogott. A vándor pedig kénytelen volt levetni kabátját. Gondolj bele! A dühös szavak csak azt érik el, hogy a másik ember visszahúzódjon, begubózzon vagy bezárkózzon, főleg ha előtte sem érezte biztonságban magát. A dühös szavak csak megerősítik legbensőbb félelmeit és az önmagáról alkotott negatív véleményt. A kedves szavak ellenben segítenek, hogy megnyíljanak, felismerjék saját értékeiket és ösztönzik őket, hogy magasabbra törekedjenek. Minden egyes kimondott szavat felemel vagy lehúz valakit. Ezt ne felejtsd el. Pál így ír. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 29. vers. Salamon pedig ezt mondja. A bölcsek nyelve gyógyít. Példabeszédek könyve 12. fejezet 18. vers. Az emberek hajlamosak azt teremni, aminek a magvát elvetjük bennük. Ha folyton azt mondod nekik, hogy ügyetlenek és értéktelenek, valószínűleg kudarcot fognak vallani. Ellenben, ha dicséred őket és rámutatsz jó tulajdonságaikra, mindent meg fognak tenni, hogy bebizonyítsák, méltók a bizalmadra. Hallgass csak meg újra! Beszédetek legyen mindenkor kedves! Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ma próbálj kedves szavakat szólni.

Szívlenyomatok. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos, nem gerjed haragra, mindent eltűr. Mikor William McKinley kampányt folytatott az Egyesült Államok elnökségéért, egy elszegényedett ifjú riporter nyomába szegődött és folyton támadta. Egy dermesztően hideg éjszakán ez a riporter kint vacogott az elnökjelölt kocsija mellett, téli kabátja nem volt. Mikor McKinley meglátta, megállt és így szólt hozzá. Itt van a nagy kabátom, vegye fel és szálljon be a kocsiba. Ön nem is tudja, ki vagyok, hebegte a riporter. Én ízekre szedtem magát. Tudom ki maga, de ez nem számít, válaszolta McKinley. Vegye fel a kabátomat és üljön be ide a melegre. Ilyen a cselekvő szeretet. Mikor Jézus a második mérföld megtételéről beszélt a tanítványainak, azt mondta, ha valaki el akarja venni a ruhádat, add oda neki a kabátodat is. Máté evangéliuma 5. fejezet 40. vers. Sose hidd, hogy néhány tetrekész ember nem tudja megváltoztatni a világot, sőt mindig is ők változtattak rajta, mondta Margaret Mead. Azon az éjszakán William McKinley megérintette egy fiatalember életét, mert a szeretet türelmes, jóságos. Ha valamit megérintünk, rajta hagyjuk az új lenyomatunkat. A falon, bútorokon, kilincsen, edényeken, könyveken. Nincs menekvés, akármit megérintünk, személy azonosságunk jelét hagyjuk rajta. Ma tehát imádkozz így. Uram, bárhova megyek, hadd hagyjak szívlenyomatokat a megértés, a szeretet, a jóság és az őszinte törődés szívlenyomatait. Hadd érintsen meg a szívem egy magányos szomszédot, egy elszökött gyermeket, egy aggódó anyát vagy idősödő nagyapát. És ha valaki azt mondaná, éreztem az érintésed, hadd történjen ez azért, mert megérezte a te szeretetedet általam. Uram, segíts, hogy szívem szerető és ne gyűlölködő legyen azok felé, akik úgy érzem, ellenem vannak. Tégy képessé, hogy el tudjam érni azokat, akiket nehéz megközelíteni. Ha megbántanak, segíts, hogy ne tartsam sokáig számon a fájdalmat, hanem még aznap tegyem le a kereszthez. Add, hogy mindig a szeretet szemszögéből nézzek az emberekre. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Haragtartás. Jakab levele 5. fejezet 16. verse azt mondja: Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jézus azt mondta: Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Máté evangéliuma 5. fejezet 23-tól a 24. versig. Semmi értelme más dolgokért imádkozni, amíg nem rendezted a dolgot azzal, akinek meg kell bocsátanod, vagy akitől bocsánatot kell kérned. De mi van akkor, ha már nem lehet helyrehozni a dolgot, mert az a személy már meghalt? Már nem tudod megbeszélni a dolgot, de még mindig nyugtalanít az ügy. Íme egy javaslat. Mondd el érzéseidet valakinek, akiben megbízol, a házastársadnak, a lelki gondozódnak, vagy egy lelkésznek. Mondj el mindent pontosan és őszintén. Imádkozz vele, nyíltan megvalva a vétkeidet és a bűntudatot, amit érzel. Meg fogsz lepődni, hogy meg tudja adni az imádság és egy megértő, bátorító barát jelenléte az enyhülést, amit oly kétségbe esetten keresel. Miután Dávid közvetett módon megölte Úriást, Betsabé férjét, bűntudata roppant nagy volt. A házasságtörés és képmutatás csak nem felemésztették. Mikor már nem bírta tovább, megtörte a hallgatást, és Isten bocsánatát kereste. De Úriás már nem volt ott, hogy meghallgassa bűnvallását, hiszen már majdnem egy éve, hogy meghalt. Így a megtört király magához hívatta Nátán prófétát, neki öntötte ki a szívét, és ezt mondta: vétkeztem. Nátán türelmesen meghallgatta, majd így válaszolt: az Úr elengedte vétkedet. Sámuel 2. könyve 12. fejezet 13. vers. Ha megbántottál valakit, legyen szolgai szíved. Állj meg, hozd rendbe a dolgokat, és aztán lépj tovább bizakodva.

0: A vérfürdő túlélője megbocsátást hirdet. Alex Puerta, Kolumbia egyik legszörnyűbb terrortámadásának egyetlen túlélője, nehéz utat járt be. 36 éves korára már számtalan tragédiával szembesült. 17 éves volt, mikor apját meggyilkolták. 19 évesen majdnem meghalt maláriában. Egy keresztény evangélista imádkozott a gyógyulásáért, aminek következtében csodálatos módon felépült. Ez győzte meg, hogy fogadja el Krisztust. Alex 20 évesen találkozott Rocío Oteróval egy gyülekezetben. Több mint egy évig udvarolt a lánynak, mielőtt Rocío családjával Bukaramangába költözött, Alex pedig az urabái Rancho Amelia banánültetvényen vállalt munkát. 1995-ben egy gerilla csoport tévesen azt gondolta, hogy az ültetvényen ellenséges katonák rejtőznek. Megtámadtak egy Rancho Ameliai munkásokat szállító buszt, a foglyokat összekötözték és bedobták egy vízmosásba, majd géppuskából tüzet nyitottak rájuk. Alex a bal szeme alá kapott egy golyót, amely belülről koponyatörést okozott, majd jobb szemét és arccsontját szétroncsolva távozott. A gerillák lejöttek közénk, hogy megkeressék azokat, akik még mozogtak, és széles pengéjű késeikkel nyakon szúrva kivégezzék őket. Emlékszik vissza. Mondtam nekik, hogy Krisztus szereti őket. Ez itt még él? Kiáltották, és kétszer durván megütöttek. Két fogamat kitörték, levágták az egyik fülcimpám, de a kés nem hatolt a nyakamba. Ezután elmentek. Abban a pillanatban egy hangot hallottam. Küzdj az életedért! Olyan életerő áradt szét bennem, hogy sikerült kioldanom a kötelékeimet. Fájt, de Isten erőt adott. Alex volt az egyetlen túlélő a 26 ember közül. 5 műtéten esett át szétroncsolódott arca miatt. Az orvosok azt mondták, sosem fogja visszanyerni a látását. Annyira szerettem volna meglátogatni a történtek után, de nem engedte, meséli Rocío. Alex azt mondta neki telefonon, így semmit nem tudok neked adni. Kérlek, felejts el, és élj tovább az életed. Rocío időnként felhívta telefonon. Alex minden alkalommal kitartott amellett, hogy kapcsolatuknak vége. Végül egy karácsonykor Rocío azt mondta, nem fogja többé hívni. Később Alex teológiát kezdett tanulni Madeleine-ben, a kolumbiai bibliai szemináriumban. A Nyitott Ajtók szervezettől kapott segítséget, hogy beszerezhessen egy olyan monitort a számítógépéhez, ami kinagyítja a szöveget, lehetővé téve, hogy segítség nélkül olvashasson. 2002 közepén a diplomamunkájához szükséges kutatás elvégzésére Bukaramangába küldték. Mivel szüksége volt valakire, aki körbevezeti, újra felvette a kapcsolatot a nála 11 évvel fiatalabb Rocióval. Ekkor Alex egy hangot hallott a szívében. Ő a feleséged. 3 álmatlan éjszakát küzdött át, mielőtt megkérte a kezét. Mikor megkérdezte Rocíót, hogy feleségül menne hozzá, a lány nevetve mondott igent. 8 évet várt, hogy megadhassa neki ezt a választ. 2004. júniusában házasodtak össze. Jelenleg Madeleine-ben élnek, ahol Rocío az Antiókia Egyetemen történelmet, a bibliai szemináriumban pedig teológiát tanul. Alex önkéntes lelkészként börtönmisszióban szolgál. A Bella Vista Nemzeti Fegyházban tart istentiszteleteket, és lelki gondozza a rabokat, akik között bizonyára van legalább egy, aki részt vett a Rancho Ameliai mészárlásban. Alex mindenki tudomására hozza, hogy megbocsátott minden egyes támadójának. Ha valaki úgy dönt, hogy követi Jézust, az alap a megbocsátás, mondja. Alex nemrég elfogadta a Nyitott Ajtók szervezet meghívását, hogy az Erősen állni a vihar idején előadás sorozat oktatója legyen Kolumbiában. Írta Nina Kelly.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

klinika folyosóján sétálva sokszor azon gondolkodom, hogy vajon miért is kerültem ide. Kezdetben egy pillanatig sem ezt terveztem, viszont a lehetőség váratlanul ért, és nem mondhattam nemet. A klinikán palliatív ellátást biztosítunk olyan betegeknek, akiknek a túlélési esélyei majdnem egyenlők a nullával. Nem kellemes tehát minden nap ilyen helyen dolgozni.

Kezdetben számtalanszor feltettem magamban a kérdést, hogy miért fogadtam el ezt az állást. Mivel korábban meg sem fordult a fejemben, hogy munkám során naponta szembesülök majd a halállal.

Minden fiatal orvos gyógyítani szeretne. Látni akarja munkájának az eredményét, és én is ezt akartam. De Isten rövid időn belül megmutatta, hogy miért kerültem ide.

Néhány hónap alatt nagyon sok reménytelen emberrel találkoztam, akiknek bátorító szóra volt szükségük, hogy felkészüljenek a halál elfogadására. Gyermekek, akik nem tudják felfogni, hogy hamarosan elveszítik szülőjüket, férjek és feleségek, akik még nem állnak készen arra, hogy utoljára átöleljék élettársukat, és testvérek, akik örülnek, hogy még egy napig láthatják azt, akivel együtt nőttek fel.

Az út végéhez érkező emberektől emlékezetes történeteket hallottam. Van-e jobb hely, ahol vigasztalni és beszélni lehet Istenről és a reménységről? Egy bátorító szó, egy részletesebb beszámoló a beteg állapotáról egyik rokonának sokkal többet jelent a rendelőmbe belépő személyeknek, mint azt én elképzeltem az első munkanapomon.

megértettem, hogy Isten csodálatos módon irányítja életemet, még ha ezt néha nem is veszem észre. Ismételten megértettem, hogy mennyei atyánk a szolgálat csodálatos alkalmait nyújtja mindannyiunk számára, de csak akkor, ha az ő vezetésére hagyatkozunk. Közülünk bárki a legapróbb és legjelentéktelenebb dolgok által is gyógyír és vigasztalás lehet embertársaink számára.

Keres ma egy olyan személyt, akinek bátorításra, jó szóra, kedves mosolyra van szüksége. Lehet, hogy épp a szomszédod, vagy a munkatársad vágyik erre. Légy te az a gyógyír, amire szüksége van ma.

csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívetekből. Mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok, mi nagy dolgot cselekedett veletek. Sámuel első könyve, 12. fejezet, 24. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Rose Ross Zediker írta Dél-Dakotából, az Egyesült Államokból. Istenre hasonlítani. Legyetek tehát követői Istennek, mint szeretett gyermekei. Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetének 1. verse. Gyerekkoromban gyakran hallottam, tiszta anyja, vagy le se tagadhatnád, hogy ki az apád. Akkor nem értettem, miért érzik az emberek szükségét, hogy ezt megjegyezzék, mégis kire hasonlítanék. Tudom, hogy a keresztény hitben való növekedéssel egy másik szülő képmását is egyre jobban tükröznöm kell, nem csak a tetteimmel, tekintetemmel is, mégpedig Istenét. Az érzéseim azonban gyakran kiülnek az arcomra. Nehezen tudom elrejteni a türelmetlenséget, a sértettséget vagy akár a haragot. Ezeknek az indulatoknak teret adni nem a legjobb módja annak, hogy Isten szeretetét sugározzam, ezért elhatároztam, hogy mosolygok, amikor érzem, hogy negatív érzések kezdenek felszínre törni. Egy nap hosszú sor várakozott a pénztárnál, és kezdett fogyni a türelmem. Egy férfi feltartotta a sort, mert mindenkivel beszélgetett maga körül. Éreztem, hogy összeszorul a szám, de emlékeztettem magam a mosolyra. Megtettem, és az ingerültségem elillant. A férfi akkor felém fordult, hogy velem is váltson pár szót, és néhány perc után megkérdezte, ugye maga hívő? Bólintottam, ő pedig így válaszolt, tudtam. Látszik Isten a mosolyában. Nagyon mélyen megérintettek a szavai. Ez az apró változtatás, amellyel mások felé szeretetet akartam mutatni, ez végül engem ajándékozott meg, életem legszebb dicséretével. Drága Urunk, segíts, hogy minden nap a Te szeretetedet közvetítsük mindenki felé. Amen. Napi gondolat, kis erőfeszítés is elég, hogy Isten szeretetét sugározzuk. Imádkozunk valakiért, aki igyekszik megváltozni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Azon az ösvényen jársz, amit én választottam a számodra. A véletlenszerűségnek nincs szerepe az életedben. Mindennapi életed koordinátáit az itt és a most adják. A legtöbb ember hagyja, hogy a pillanatok úgy csúszanak ki a kezük közül, hogy csak félig élték meg őket. Elmulasztják a jelent azáltal, hogy a jövő miatt aggódnak, vagy egy jobb hely és idő után vágyódnak. Megfeledkeznek arról, hogy a tér és idő korlátainak alávetett emberi lények. Megfeledkeznek teremtőjükről, aki csak a jelenben jár velük. Minden pillanat dicsőséges jelenlétemtől pezseg azok számára, akiknek a szíve bensőséges módon összekapcsolódik az enyémmel. Ahogy egyre jobban odaadod önmagad a velem való állandó közösségre, azt fogod észrevenni, hogy egész egyszerűen nincs időd az aggodalmaskodásra. Így felszabadultan engedheted, hogy a lelkem igazgassa lépteidet, és képessé tegyen arra, hogy a békesség ösvényén járj.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács evangéliuma 12. fejezet 25. 26. vers. Lukács evangéliuma első fejezet 79. vers.

0: Igazából úgy kezdődött, mikor Noémi lányunk elsős korában hazajött az iskolából, sírva, hogy egy roma kislány őt megpofozta, mert kért pénzt, és Noémirak nem volt pénze, nem tudott adni. És akkor férjem azt mondta, na gyere, nézzük meg akkor, hogy hol is vannak ezek a romák, ismerkedjünk meg velük. És akkor tudtuk, hogy az egyik utcában sok roma lakik, elmentünk abba az utcába, elkezdtünk velük beszélgetni, valaki behívott a házába, és ha már behívtak a házukba, és ott volt sok kisgyerek, hát annál a legtermészetesebb dolog, hogy elkezdtünk énekelni gyerekéneket nekik. És ezek a gyerekek örömmel tapsoltak, és énekeltek, és nagyon hamar megtanulták az énekeket, és így, ahogy énekeltünk, meg akkor már elmondtam talán én bibliai történetet, a férjem imádkozott, mondták, hogy jöjjünk máskor is. És akkor jöttünk egy hét múlva megint.
1: Vittük a gyerekeinket
0: is. És vittük a gyerekeinket is, így van. És ebből egy rendszer lett, hogy látogattuk ezt a családot. És az az érdekes, természetes a romáknál, hogy egyből összeszaladtak az utcában, a házba, a környező házakból is a gyerekek, úgyhogy megtelt a szoba gyerekekkel. És most, hogy újra elkezdtük ezt a munkát, most akik akkor voltak gyerekek, azok most már családosak, nagyszülők, némelyek, és sorra ők térnek meg. Tehát 20 év után ért be a vetés.
2: Nem szeretnélek vele megbántani benneteket, de valószínűleg sokan a készülék előtt azt gondolják, hogy két magasan képzett ember nem mérte föl azt, hogy milyen veszélynek teszi ki akár magát, akár a gyerekeit azzal, hogy hát gyakorlatilag bemegy így a cigánysorra, a cigányok közé. Hát mi lett volna, ha ott összevernek benneteket, meg a gyerekeitek utána áldozatul esnek ennek az egésznek? Hát nem számoltatok a következménnyel?
1: Naivak voltunk, lehet, hogy kicsit gondoltunk erre azért, de az elhívás, meg a Jézus küldő szava, meg a megtapasztalt szeretet, tehát, hogy ezek emberek, Isten teremtményei. És ugye, ha jön egy alkoholista nagy hangon, és oda megyek hozzá, és azt mondom, de jó, hogy jött, és ráteszem a vállal, a kezem elcsendesedik, ugye? Tehát ezek a tapasztalatok, hogy ember fél, alacsony önértékelése van, a ruházatával, a külsejével, a nyakláncával, a gyűrűjével, netalán boxerével vagy a pisztolyával akarja megerősíteni önmagát, ugye. És hát egy félelem van a háttérben, és tudjuk, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj, csak higgy, ugye, azt nekünk is mondja egyrészt, másrészt őket is meg akarja erre tanítani. Tehát azt tudom mondani, hogy igazi veszélybe soha nem voltunk még eddig, és nem félelemmel szoktunk közéjük menni, hanem ezzel a bizalommal. Persze vannak csalódásaink, persze nem mindenki tudja értékelni, amit mondunk, nem mindenki tudja értékelni, amit adunk, van akinek, amit adunk, az kevés. Igaz az a mondás, hogy nyújtsd a kis ujjadat, és akkor az egész testedre szüksége van. Tehát vannak ilyen tapasztalataink, de dolgozzunk azon, néha talán hitetlenkedve, de mégis reménységgel újra neki durálva magunkat, dolgozunk azon, hogy az igének van hatása, a szeretetnek van hatása, kell idő a változásra, kell idő a szokások megváltoztatására, nem egyszerű ügy. Tehát a szokások megváltoztatásához mi is tudjuk magunkról, hogy elhatározom újra és újra, hát ha 10%-kal kevesebbet ennék, akkor az jobb lenne nekem, testi egészségemnek, és hogy nem könnyű átállni. Kell gyakorolni, és kell egy idő, mire átállunk. Most őnekik ugye 38 féle területen kellene szokásokat megváltoztatni, nem a roma kultúrát, hanem a kialakult szokásokat, amiket magukkal hoznak, mert ezt látták maguk előtt. Tehát a családi élettel, a neveléssel, a beszélgetéssel, az időtöltéssel, a divattal, a tanulással, az olvasással, a másikhoz való viszonyulással, ahogy gondolkodom munkáról, és teljesítményről, és jövedelemről, és pénzbeosztásról, stb. Ezt, ha mi tudjuk netán, akkor ezt magunkkal hoztuk a kis családunkból, a szerető szüleinkből, akiket láttunk vitatkozni azon, hogy hogyan osztuk be ezt a kis pénzt, és eltanultuk tőlük, és mondtak nekünk figyelmeztetéseket, óvó, védő figyelmeztetéseket, és voltak tereink, és voltak felelősségek, stb., ami ezekből a családokból általában hiányzik. Most ez a legnehezebb a megváltoztatásban, a szokások megváltoztatásban, és az integrációban, hogy ezt a mintát, ezt a jelenlétet hogyan tudjuk nekik biztosítani? Tehát ha fiatalabb lennék most 15 évvel, akkor ha a feleségem is beleegyezne, akkor kipróbálnám, hogy a romasoron az egyik romos házat rendbehoznánk, és megpróbálnék ott élni közöttük egy évig mondjuk, a szomszédságban ott jelen lenni, hogy lássam, hogy mi a dörgés. Tehát, hogy tudjam, hogy mi az. Persze annyi jövedelemmel is kéne akkor együtt élni velük, mint amit ők kapnak mondjuk 26 ezer, vagy nem tudom, 44 ezer forintot, de az segítene igazán. Ugye? Tehát nem kívülről és fölülről megmondani, hogy hogy kellene és mint kellene, és ez az inkarnáció, tehát, hogy Jézus emberré lesz, Isten emberré lesz Jézus Krisztusban, egy istállóban születik meg, hogy szemünkbe tudjon nézni, mint barát és testvér, és segítsen nekünk élni, kijönni a slamasztikából és célba jutni. Na most ebben a misszió munkában is ez a leghatásosabb, ha jelen tudunk lenni, ha több időt tudnánk még eltölteni velük a hétköznapokban, munkavégzésben, az ünnepeken, a ballagásokon, a gyerekszületésnél, a temetésre is elmegyünk, és meghat egyébként a temetés, hogy érzelmileg egészen másként dolgozzák föl, és ugye, ahogy itt szakaszosan viszik a koporsót saját maguk gyerek sógorkomarukon a sír felé, ugye, és többször lerakják, és sírnak, ilyen nehezen akarják elengedni azt, akit szerettek. Engem meghat például ez. Tehát, hogy próbáljuk a kultúrát is jobban megismerni ahhoz, hogy jobban értsük őket, és talán jobban tudjuk szeretni őket, és jobban tudjuk nekik segíteni. És vannak, akik igénybe veszik ezt a segítséget, és azt is jelezzük valahol nekik, ugye, hogy mi igazából az üdvözülés útját akarjuk megoldani nekik, és nem dolgunk nekünk a szegénységből kisegíteni őket. De végül is ez egy komplex probléma, és a megtérés, újjászületés, gondolkodásban való változás következtében, a külsőben és a szokásokban is lesz változás. Megmondom őszintén, hogy néha türelmetlen vagyok ezt kivárni, de tudni kell, hogy Jézusnak a tanítványaival volt 3 éve, 3x365x24 óra, ugye, akkor nekem lehet, hogy 15 évben kell gondolkodnom, és nem 3 évben, amennyiben szeretnénk itt változást és tanítványokat a romák között is, és bizonyos roma házakban pedig roma házi gyülekezetet, ahol Krisztus az Úr.
2: Kedves férjed, az előbb egy mondatot úgy elejtett, egy fél mondatnak a felét, azt, hogy természetesen vannak olyanok, akik ezzel visszaélnek, akiknek a kis ujját nyújtja az ember, és az egész kellene. Hogy lehet a csalódásokat földolgozni, vagy pedig le kell belőle vonni a következtetéseket?
0: Talán mind a kettőt föl kell dolgozni, tehát azért fájdalmas az, hogyha teljes szívvel jót akarunk valakinek, és úgy látjuk, hogy nem fogadóképes. Föl kell dolgozni, meg kell tanulnunk azt, hogy nem megy minden olyan simán. Sokat jelent nekünk az az ige, amit Jézus mondott, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Én azt gondoltam régen, hogy a hívő embernek nem lehetnek ellenségei, és tehát, hogy mindenki kell, hogy szeressen bennünket, vagy nekünk is mindenkit kell úgy szeretni. Tanulgatjuk ezt a leckét, hogy előfordul, hogy valakinek nem tetszik valami, és azzal együtt kell élni, el kell fogadni. Viszont például azzal kapcsolatban, hogy veszélyben voltunk-e a romák között, azután, hogy megismerkedtünk közelebbről a romákkal, és ők is megismertek minket, a gyerekeinket az iskolában megvédték. Azt mondták, hogy őt ne bántsátok, mert ő a Gyuri bácsinak a gyereke. Mert megtapasztalták a közelségünket, a szeretetünket, és inkább védelmet tapasztaltunk. Viszont meg kell tanulnunk feldolgozni a csalódásokat is, meg kell tanulni egyszerűen kedvesen nemet mondani, amikor arra van szükség. Persze sokszor igent mondunk, sokszor adunk, és adunk, amit tudunk, de időnként egyszerűen nyugodt lelkiismerettel szabad nemet mondani, és meghúzni a határainkat, és hát ezt is tanuljuk.
2: Volt itt egy másik dolog is, újra és újra fölmerült a házaknál gyülekezet. Hát ez bizonyára sokaknak fából vaskarika, hogy is van ez, és hogy kell ezt érteni, hogy azon fáradoztok, hogy nagyon sokszor képzetlen, tanulatlan cigány emberek házában maguk által képviselt, vezetett gyülekezetek jöjjenek létre.
1: Jól értetted, mert így volt az első három, két században biztos. Tehát egyrészt az Úr Jézus munkája nyomán is voltak házak, ahol hívők voltak, és képviselték őt, aztán Pál munkája nyomán házi gyülekezetek, eklészia oikosz, gyülekezet a házban jött létre, most hogy százával jött létre, talán nem voltak, nem tudjuk pontosan a gyülekezetek számát, de hogy összeadnánk városonként, Galácia területén, stb. Tehát a gyülekezet, a kereszténység élete így indult, és ez egy minta számunkra. Tehát ebben az egyszerűségben, hogy házanként együtt voltak, és időnként a városban, vagy azon a területen pedig összefutottak, és együtt figyelték a prédikációt, mert megjött Pál, vagy Péter, együtt imádkoztak, együtt ettek, agapé, ugye, és közben emlékeztek az Úr halálára és föltámadására. Tehát ezt a mintát követjük, ami tulajdonképpen az első században biztos így működött, és mi nagy reménységgel vagyunk ez ügyben, tehát hogy mi megyünk el oda hozzájuk, nem építünk ima házat, nincs templomunk, nincs szószékünk, nincs papírruhánk, egyelőre még nevünk sincs, csak az a nevünk, hogy a házi gyülekezet a Kisszállási úton, vagy a Kélesi úton, ugye? Tehát, hogy abban a házban, ahol megismerik az Urat, Jézus legyen az Úrrá, és ő is maradjon az, fejlődjenek, növekedjenek, mint ahogy fizikailag is fejlődik és növekszik a család, a gyerekeink eltanulnak dolgokat, a lelki dolgokat is tanulják el, megtanulnak imádkozni, megtanulnak Bibliát olvasni, stb. És azon dolgozunk, hogy a családfők alkalmasak legyenek erre, hogy ők vezessék a családjukat, és ezáltal ez a só és ez a fény egy-egy ilyen roma házban, ha komolyan veszik Jézust, vannak ilyenek, akik komolyan veszik, vannak, akinek még idő kell arra, hogy változáson, fejlődésen, szokások megváltozásán menjen át, hatással lesznek a rokonságukra, a környezetükre, egészen addig, hogy még más faluban élő rokonságukban is kinyílik a ház, és ott is létrejön egy házi közösség, a megtérés bemerítés után pedig házi gyülekezetnek nevezzük őket. Nekem az az álmom, ha Isten megadná, mielőtt a mennybe megyek, hogy legalább Jánoshalmán legyen egy 10 ilyen roma ház, ahol Jézus az Úr.
2: Szóval ez egy álom, vagy ebből látszik is már valami?
1: Már látszik valami, tehát a bibliai megalapozottság az van, látszik valami, türelemre van szükség, helytállásra, imádkozásra, az Úr cselekszik, munkálkodik, de ez bibliai működő struktúra, és ezért ismerjük ezt hirdetni egyébként. Bizonyos értelemben nekünk is új ez, egy jó pár éve, biblia tanulmányozás és egyéb Indiában, Kínában látott példák alapján erősített minket ez meg, hogy ez a fajta misszió munka Istentől való, bibliailag megalapozott, és mi ezt akarjuk csinálni.
2: Már csak arra van idő, hogy így a végén mind a kettőtöket arra kérjelek, hogy egy rövid mondatban mondjátok el, hogy miért imádkozzon az, aki értetek imádkozik?
1: Hogy krisztusi szeretettel tudjam szeretni azokat, akikkel foglalkozom, és akinek prédikálok.
0: Hát, ugye ez nekem is egy nagyon fontos dolog, a szeretet, és hogy Isten vezessen abban, hogy mikor, mire van szüksége egy-egy embernek. Fantasztikus látni azt, hogy ha valaki megtér, megnyitja a szívét Jézus előtt, elkezdi az igét tanulmányozni, akkor elkezd benne munkálkodni az új élet, és hogy mi ebben résen legyünk, hogy mi az, amiben mi segíthetünk neki.
2: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhíta címe, ő megállt és megőriz. A mai ige Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratából. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk is, minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása méreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó, az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa. Szívből kívánom, hogy minden hallgató megtapasztalhassa Isten ezen gazdag áldását és oltalmát. Tedd magadévá ezért most ezt a mai ígéretet, és kérd az Isten minden szolgája számára is. Nyitott kapukkal, katolikus jelenlét és valódi párbeszéd volt a művészetek völgyében. Első ízben nyílt katolikus helyszín a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvarban, Talján Dörögdön, önkéntes fiatalok szervezésében július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött csöndes, családias hely, a völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált. A Művészetek Völgye Magyarország legnagyobb, 40 helyszínen mintegy 4200 programot kínáló összművészeti fesztiválja, amely az idén, július 24-e és augusztus 2-a között is több mint 100 000 látogatót vonzott, Kapolcsra, Talján Dörögre és Vigán Petendre komoly, könnyű, nép- és világzenei koncertekkel, színházi, irodalmi, képzőművészeti, új cirkuszi programokkal. Ebbe a sokszínűségbe kapcsolódott be Talján Dörögtön a Csipkebokor katolikus udvar is. Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A vizsolyi református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Fölidézték a vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is tárgyasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt és mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló, kijelentett igéje, valamint az életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az égei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségüket, fölszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Ti vagytok a világ világossága, Jézus fényének továbbadására hív a téni lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei téni lelkes napok, amelyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Szeglédfürdőn. A tábor a 11-16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a Katolikus Karizmatikus Megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és fölfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba.
0: Kulturális programajánló.
1: Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával a Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 esztendős. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Zsidó-keresztény imaórán is emlékeztek a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A zsidó-keresztény imaórán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozatairól. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Mindenki értékes Isten számára, 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepel

0: az otthonhoz. Dolgozott itt, vagy ismer olyat, aki dolgozott. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, amelynek az idén már a 95. éve van. Több mint 500 menekült kapott új esélyt, lezárult az Együtt a Menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorciuma által megvalósított Együtt a Menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért, nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozóra 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Folytatódik, sőt a hét végén még kissé fokozódik is a forróság. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön inkább derült vagy gyöngén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, és 36-42 fok valószínű. A hét második felében egy gyönge hideg front hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A front viszont számottevő lehűlést várhatóan nem hoz.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tartalma.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ami nem múlik el. Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel. Fekete István.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Talán ott motoszkál sokakban az a kérdés, hogy hát hogy lehet, hogy pont mostanra időzítettük a Jelenések könyve gyülekezeteihez írott leveleket. A Krisztusvárás az azt jelenti, hogy amikor együtt nyitjuk ki a Szentírást, készülünk arra, hogy majd egyszer visszajön, úgy, mint bírája élőknek és holtaknak, de Krisztus népe, a gyülekezet, itt él ezen a földön. Lehet, hogy különböző felekezetekre bomolva pillanatnyilag, de amikor Krisztus visszajön, akkor ezek a határok egyik pillanatról a másikra eltűnnek, és nem marad semmi más, csak Krisztusnak a követői, azok, akik igazán szeretik és szolgálják az ő urukat, meg azok, akik ebből valamilyen módon kimaradnak, hiszen ők valami vallásos mászt aggattak csak magukra, és lehet, hogy bizonyos kegyes szokásoknak a gyakorlatával próbálták meg kielégíteni saját vallásos igényeiket, és lehet, hogy még azt is gondolták, hogy a mindenhatót is ezzel úgy nagyjából kielégítették, de az Úr Jézus a leghatározottabban arra szólította föl azokat, akik tanítványai akarnak lenni, hogy legyenek az ő követői életmódjában, hozzáállásában, viselkedésében, tehát az élet teljes keresztmetszetében. Amikor a gyülekezetek leveleket kaptak, akkor ezt azért kapták az Úr Jézustól, és azért diktálta az Úr a Pátmosz szigetén fogságban levő Jánosnak, hogy le ne térjenek arról a keskeny útról, amit az Úr Jézus kijelölt. Most a pergámoni gyülekezetnek írt levelet fogjuk elolvasni, a Jelenések könyve második fejezetéből. Kérem, kísérjék figyelemmel. A pergámoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. De ragaszkodsz az én nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Azt hiszem, hogy amikor ennek a levélnek a felvezetését olvassuk, akkor emlékeztetnünk kell egymást arra, hogy az Úr Jézus minden gyülekezetnek úgy mutatkozik be, ahogy annak a gyülekezetnek arra a legnagyobb szüksége van. És ebben az esetben a pergámoni testvéreinknek úgy mutatkozik be, mint akinél a kétélű éles kard van. Szeretném mondani, hogy abban az időben ez a kétélű éles kard hadászati szempontból részben viszonylag új, részben rendkívül erőteljes eszköz volt. Ezt az erőteljest, ezt úgy tessék érteni, hogy a kard oda-vissza képes volt vágni, magyarul a vele harcolónak nem kellett figyelni arra, hogy melyik az éle, melyik a foka, mert mindegyik oldalán borotva éles fegyverként működött. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ilyen, és az ő igéjéről mondja azt a zsidókhoz írt levél, hogy élesebb minden kétélű kardnál, amelyik egészen a velőkig, a vesékig elhat. Mint hogyha ma azt mondanák, hogy egy röntgensugárzásnál is, egy CT-nél, egy MR-nél élesebben át tudja világítani az embert, és leplezetlenül áll meg előtte mindenki. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a pergámoni gyülekezet egy nagyon különleges városban élt. Tudom, hogy ezt már elmondtam a szmirnaiakkal kapcsolatban is. Ez a Pergámon észak-keleti irányban egy olyan 60 kilométernyire fekszik Szmirna városától, de ami nagyon fontos, hogy egy büszke, gazdag és híres város. Nagyon nagy királyai, uralkodói voltak, de mivel ez most nem történelem óra, talán eltekinthetünk attól, hogy hosszasan fölemlegessük a történelmi előzményeket. Egy királyt azért meg kell említeni mindenképpen, Eumenésznek a nevét, akinek a nevéhez Pergámon Krisztus előtti felvirágoztatása fűződik, és ez az Eumenész egy felvilágosodott, nagy tudású, nagy tekintélyű ember volt, aki elhatározta, hogy Alexandriával vetekedő várost fog építeni, úgyhogy például az évszázadok során aztán olyan hatalmas könyvtára keletkezett ennek a városnak, Pergámonnak, ami alig volt kisebb az alexandriai könyvtárnál, 200 ezresre tippelik a kötet számot, ami abban a könyvtárban volt, azt hiszem, hogy ez egy olyan tekintélyt parancsoló szám, és mindenképpen arra törekedtek, hogy tudásban, tudományban megelőzzék az egész kis-ázsiai régiót. Ráadásul ez a város nagyon lényeges volt a gyógyászat szempontjából. Ennek a városnak a szimbólumaival mind a mai napig minden hallgatóm is találkozik. Elég csak elmenni a gyógyszertárba. Hiszen amikor valaki elmegy egy gyógyszertárba, akkor a gyógyszertár jelzés, az a bizonyos serlegen körbe csavarodó kígyó, az Asklepios istenségnek a jelképe, és Pergámon ennek az istenségnek volt a fő székhelye. És nem csak ennek az istenségnek, mert a történelem úgy jegyezte föl, hogy Pergámon volt az első, ahol Augustus császárnak szentélyt építettek, és onnantól kezdve aztán később minden császárnak megvolt a maga szentélye, és természetesen a gyógyítás istenének, Asklepiosnak is hatalmas nagy szentélye volt, és hát egy egész nagy gyógyászati városnegyed, ma biztos így hívnák, volt Pergámonban. De az a bizonyos, tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van, azért megér még egy megjegyzést. Mert hogy valóban fölépítettek Pergámon fölé a hegyre egy olyan hatalmas oltárt, bálvány oltárt, aminek a méretei lenyűgözőek. Több mint 36 méter egyik irányba, majdnem 34 méter a másik irányba ez a hegytetőn, és mind a mai napig őrzik egy múzeumban, ott Pergámon környékén ennek az oltárnak az elő részét, csak a fölvezető lépcsősor jó 20 méter ehhez az oltárhoz, egy lenyűgöző építészeti csoda, azt lehet mondani, és ilyenkor mindig arra gondol az ember, hogy a sátán imádatára az emberek nagyon sokszor lenyűgöző dolgokra voltak képesek. És azt mondja az Úr Jézus, én tudom, hogy hol laksz, ott, ahol a sátán királyi széke van. Mert hogy Pergámon, miközben világhíres lett a Pergamenről, onnan kapta a nevét, mert amikor az egyiptomiak úgy döntöttek, hogy betiltják a papírusznak az exportját, hogy másütt ne lehessen könyvtárakat létrehozni, meg a tudomány ne fejlődjön olyan lendületesen, akkor a Pergamen itt fejlődött ki, itt találták ki, hogy hogy is lehet hosszú távon megmaradó, értékes, az íráshoz jól használható alapanyagot gyártani. Egyébként máig méreg drága dolog a Pergamenre készített írás. Azt mondja Isten igéje, mindez, ez a sok csoda, mindez a sok különös körülmény mégsem változtat azon, hogy ennek a városnak a bálványimádás a legfontosabb. Sőt, följegyezték azt Pergámonról, hogy ebben a városban nem tűrték a város hitétől eltérő istenségeknek az imádatát. Tehát itt már érthetjük, hogy az a kis gyülekezet, amely ott élt Pergámonban, nagyon ki volt szolgáltatva a város szellemiségének és lelkületének. Ez nem azt jelenti, hogy jobb lett volna onnan elmenekülni, hanem azt jelenti, hogy az Úr pontosan tudta, hogy előretolt helyőrségként A sátán királyi széke előtt szolgál az ő gyülekezete, él az ő gyülekezete, és keresi és követi az ő urát ez a gyülekezet. Vajon tényleg így van ez? Tessék csak nézni, mit mond az Úr Jézus. Tudom, hogy hol laksz, és azt is, hogy nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Ez a gyülekezet már túl van egy üldözésen, és a gyülekezetnek az egyik püspökét, az egyik legfontosabb lelki vezetőjét kivégezték Pergámonban. És a gyülekezet mégis hűséges maradt. Azt hiszem, testvérek, a történelem már sokszor igazolta, hogy egy-egy nehéz életkörülmény, egy-egy váratlanul kialakult üldözéses helyzet nagyon sok gyülekezetről megmutatta, hogy mennyi valóságos tagja van annak a gyülekezetnek. Mert hogy amikor kitör az üldözés, akkor hirtelen nem lesz trendi a gyülekezethez tartozni, bocsánat ezért a mai szóért, nem lesz senkinek érdeke, hogy a hívőkhöz kapcsolódjon, hiszen az életével játszik. És hogyha valaki igazán odaadta az életét az Úr Jézusnak, az ki fog tartani, ha pedig valamilyen érdekből, valamilyen eszmerendszer iránti vonzalomból, vagy csak olyan szimpatizálási jelleggel kapcsolódott Krisztus testéhez, a gyülekezethez, nagyon hamar ki fog derülni, hogy már nincs is kedve hozzá, és már nem is akarja ezt tovább folytatni. Ez a gyülekezet kitartott, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert a gyülekezet elismerte ezzel, hogy az az út, amire lépett, az nem könnyű út, az egy keskeny út, de nem járhatatlan, sőt, csak ezen lehet eljutni az Úr Jézus Krisztushoz a mennybe. És itt megszólal az Úr, és azt mondja, hogy van egy kevés panaszom. Tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy az Úr Jézus, ha dicsér, akkor utána biztos, hogy valami kis barackot is kapunk a fejünk tetejére, de hát ez nem így van, mert az Úr Jézus, amikor elmondja az ő elismerő szavait, akkor azt nagyon komolyan kell venni. De amikor figyelmeztetéssel folytatja, azt is. Mert ebben a gyülekezetben elindult egy fertőzés. Tetszik tudni, olyan ez, mintha az ember munka közben megszúrja az ujját. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de talán a háziasszonyok is átélték, ezt talán sok férfitársam is átélte, hogy a munkahelyében egy kis sebesüléssel nem nagyon foglalkozunk, aztán egyszer csak kiderülhet, hogy ez a kis sebesült rész elfertőződik, elgennyesedik, és rossz esetben akár vérmérgezés lehet belőle. És az Úr Jézus úgy látja, hogy ez a gyülekezet megsérült. Tessék csak hallgatni! Van egy kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják. Ugye emlékszünk Bálámra? Ő volt az, akit Bálák, a moábita király, azért hívott magához, hogy átkozza meg Izraelt. És Bálám nem tudta ezt megtenni, pedig négyszer is neki futott különböző élethelyzetekben, sőt a legvégére egy csodálatos proféciát mond az Úr Jézus Krisztus érkezésére vonatkozóak. De aztán, amikor vége van ennek a résznek, és Isten leveszi Bálámról a kezét, már nincs az alatt a kényszer alatt, hogy egy szót sem mondhat csak azt, amit Isten megenged neki, akkor Bálám bosszút akar állni, és tanácsot ad Báláknak, mégpedig azt, hogy ha nem lehet ezt a népet átokkal megrontani, akkor csalogassák oda ennek a népnek a fiait, és amit nem végzett el az átok, azt majd elvégzik a bálványisten tiszteleteken, a szertartások, a lányok, meg a fiúk, akik paráznaságra fognak csábítani, és majd Izrael népe megromlik. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a gyülekezetbe beférkőztek azok, akik úgy gondolják, hogy össze lehet mosni, össze lehet keverni a dolgokat. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból, nem kell ezt olyan komolyan venni. És amikor erről beszélek, szinte elzsibbad a szívem, mert hogyha körülnézek Krisztus mai gyülekezetein, akkor azt kell mondani, hogy ez a bizonyos bálámita tanítás, vagy nikolaita tanítás már nem csak beférkőzött a közösségbe, hanem valóságosan központi témává lett. nem hangadó néhány ember, hanem alig van már, aki más hangot üt meg. És akkor az ember szíve összeszorul. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy térj meg, különben elmegyek hozzád, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Magyarul azt mondja az Úr Jézus, hogy nem érted fog szólni az ige hirdetés, hanem ellened fog szólni az ige hirdetés. És amikor az Úr Jézus harcolni kezd az ő szájának a kardjával ellenünk, annak általában mindenféle egyéb következményei is vannak. Pál apostol úgy mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten temploma szent, aki pedig az Isten templomát megrontja, mondja Pál a korintusiaknak, azt megrontja az Isten. Ez félelmetes. De Krisztus népe arra kell, hogy készüljön, hogy a visszajövő Úr tiszta gyülekezetet akar. És a nikolaita tanítás, vagy más néven bálámita tanítás nem férhet be a tisztaságba. Nem köthetünk alkut világi szellemiséggel. Nem köthetünk kompromisszumokat a hitünk és a Szentírás igazságainak a kárára. Azt akarja mi Urunk, hogy kitartsunk amellett, amit tőle tanultunk. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten temploma szent? Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát nem tudtuk. Vagy legalábbis, ha tudtuk is, elfelejtettük. De akkor a legfőbb ideje megtérni. Ugyanis a megtérés az azt jelenti, visszakanyarodni ahhoz az állapothoz, ahol még Istennel éltünk együtt. A megtérés az nem csak pogányoknak felajánlott isteni hívás? Nem bizony. A hívőknek, akik belefásultak a mindennapi élet harcaiba, belefásultak a világgal vívott küzdelembe, akik úgy gondolták, hogy muszáj néha egy kis engedményt tenni, mert hát különben olyan nagyon mások leszünk, és ez a világ nem tűri ezt a nagyon más állapotot. Azoknak is szól az Isten üzenete. Térj meg! Különben elmegyek ellened, és harcolni fogok ellened az én igémmel, az én számnak a kardjával. Mond itt az Úr Jézus valamit, amit minden gyülekezetnek elmond egyébként, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. És ez nem azt jelenti, hogy mozog a dobhártya, hanem azt jelenti, hogy megmozdul a szív, megmozdul a lélek, ráhangolódik az Isten szavára, amit még időben kapunk. Egyébként, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét, a kövecskére írva egy új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ez a legkülönlegesebb ígéret. Majdnem azt mondhatom, hogy olyan, mint egy mennyei bankkártya, amire rá van írva a név, és a mennyben elfogadják ezt a különös eszközt. Ráadásul azt mondja az Úr, hogy adok az elrejtett mannából. Pergámonban is könnyen előfordulhatott, hogy valaki azért indult a nikolaita útra, mert kereste az enyhébb életet. Ki akart térni esetleg az üldöztetés várható iránya elől. Szeretett volna egy kicsit beleolvadni a környezetbe. De amikor azt mondom, hogy beleolvadni a környezetbe, akkor ugye tetszenek hallani, terepszínű keresztényekről beszélek. Hát lehetünk mi terepszínű keresztények, akiket nem lehet fölfedezni a világ nagy erdejében. Azt mondja az Úr Jézus, ne félj! Aki győz, az kap az elrejtett mannából. Mert Istennél van táplálék. Istennél van minden szükségre válasz. Nem kell attól tartani, hogy magunkra hagy. Jó pár évszázaddal korábban az Ószövetségben az egyik író így fogalmazott, soha nem láttam, hogy az Istenfélő kenyér kéregetővé vált volna. Nehéz sokszor szembenézni azzal a ténnyel, hogy a mi hitünk sokszor a megélhetésünkkel ilyen kőkeményen összefügg. És gondolok azokra a hithősökre, akik már nem az újszövetségi első időkben, hanem a 16., 17., 18. században itt Európában néztek szembe rengeteg üldöztetéssel a hitükért, és sokan vértanúvá váltak, de nagyon sokan megtalálták azt az elrejtett mannát az Úrtól, a kimenekedést, a szükséges választ. És így emlékezhetünk például Bethlen Gábor fejedelemre, aki Erdélybe hívta azokat az Európa szerte üldözött keresztény testvéreinket, akik közül aztán sokan orvosok lettek, gyógyszerészek lettek, a fejedelemnek belső szolgálatára álló emberek lettek, akiket a hitükért üldöztek, és akik nekünk hitben eleink voltak. Aki győz. Adventnek ez egy különleges nagy üzenete, mert hogy a végső elszámolásnál csak győztesek és vesztesek lesznek. Olyan nem lesz, hogy valakitről nem tudja eldönteni Isten, hogy hova sorolja őket. Amikor az Úr Jézus visszajön, vagy a jobb, vagy a bal keze felé állítja azokat, akiket ő megítél. És sokan közülük azt fogják mondani, hogy de hát a követőid voltunk. De ő világossá fogja tenni, hogy ki az, aki győzött, aki megkapja azt a bizonyos fehér kövecskén új nevet, ami be van írva az életkönyvébe. Őszintén imádkozom azért, hogy mindazok, akik hallgatjuk, el ne feledjük, hogy célba jutni Nikolaita úton lehetetlen. Kompromisszumokat kötve hitünk árára lehetetlen. De lehet győzelmesen végigmenni a keskeny úton, ragaszkodva az Úr nevéhez. Ha kell, még időben meg kell térnünk. Azért, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme ne legyen rajtunk hiába valóvá. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: Légy részvételes minden ember iránt.
1: Találkozások. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. 1 Korintus 9.22. Gondolatok az igéről. Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Mindazok, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionáriusok. Ezért a társadalom minden rétegével fel kell venniük a kapcsolatot. Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak fele barátaikkal. Találkozhatnak hiúkkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal, önzőkkel, félénkkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsony rangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. A kölcsönös érintkezés által lelkünk csiszolódik és finomodik. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvériség kötelékei által. A keresztények a társadalmi kapcsolatokon keresztül érhetik el a világot. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb utat.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 4-e.
2: Rezik János, evangélikus tanár, író, 1710-ben hunyt el. Élete hű tükre a vallásüldözések korának. Még mint eperjesi diákot küldték tanárai kassára, hogy jelentse ki nevükben feleletül a jezsuitáknak, miszerint elfogadják a kihívást a nyilvános hitvitára. 1670-ben iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre, 1673-tól a Toruni Egyetemen 9 évig tanárkodott. A kassaiak igazgató tanárnak hívták meg, ám a kassai kamara elnöke elfogadta, és szigorú vallatás alá vetette. Kiszabadulása után Eperjesre ment a retorika, költészet és történelem tanárának. 1685-ben Eperjes a császáriak kezére került, így a protestánsok elvesztették iskoláikat. 1687-ben ismét visszament Torunba, az egyetemre. Majd az eperjesiek rábízták, hogy az ő főiskolájuk vezetését vállalja el. Ezután 1705-től haláláig ott működött. Mindegy 17 műve megjelent, ám 2 főműve kéziratban maradt.
1: Percy Bysshe Shelley, angol romantikus költő, 1792-ben született. Utazásai közben sokat írt, minden műfajban alkotott. 1813-ban született a Mab királynő című elbeszélő költeménye, a romantikus fantázia jellegzetes műve. Családjának bonyolult belső viszonyai adták számára az egyik mintát, legjobb színműve a Szenszi ház megírásához. Utolsó éveinek főműve a Megszabadított Prométeusz című drámai költemény, híres verse az Óda a nyugati szélhez. Ebből idézünk. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon. Hulló lomb vagyok én is, ne kímélj. Ha vad zenéd felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi mély dallal, mely édes, bár fáj.
2: 1859-ben született Knut Hamsun, norvég író, aki 1920-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntettek ki monumentális művéért, az Áldott anyaföld című regényéért. Az irodalmi áttörést még 1890-ben az Éhség és 94-ben a Pán című regényei hozták meg. Művészetét meghatározta a civilizációval szembeni mély ellenérzése, bizalmatlansága az új dolgok iránt. Későbbi művei egyre szélesebb támadások a civilizáció ellen. Kiemelkedőek a Tékozlók, az Új nemzedék, a Csavargók, a Világvándora, az Élet megy tovább, és a Körbezárul című írásai.
1: Gyallai pap Domokos 1880 és 1970 között élt író, újságíró, szerkesztő 1905-től a Tordai Unitárius Gimnáziumban tanított. 1927-ig a Kolozsvári Unitárius Kollégium történelem tanára. Számos novellát, történelmi regényt rendezett kiadás alá. Saját írásai is megjelentek a Társadalmi, Közigazgatási és Szépirodalmi hetilapban és az Aranyos vidékben. A két világháború között a Magyar Nép főszerkesztője 1922-től 27-ig, az Unitárius közlöny szerkesztője, majd a Pásztor Tűz című lap főszerkesztője. Irodalmi műveit számszerűsítve írt 6 regényt, 17 elbeszélést, 7 színdarabot, 2 emlékezést.
2: Az 1884-es születésű Balázs Béla sokoldalú művész, író, költő, színész, filmesztéta, filmrendező, kritikus, filmfőiskolai tanár. Az ő műveiből formálódott Bartók Béla Kékszakállú Hercegvára című operájának librettója, a Fából faragott királyfi című balett epikus alapja, ugyanígy Kodály Zoltán Cinkapannája, valamint Radványi Géza Valahol Európában című filmje. Éles kanyarodókkal élte életét, ezért realista. Ahogy írta, örökké maradandó helyzetek nincsenek. A történelem ritkán old meg konfliktusokat, többnyire tárgytalanná teszi őket. Kiemelkedőt alkotott a filmesztétika területén is. Hegedűs Géza véleményét idézzük. Elméleti műveinek nagy részét németül írja, ezek eljutnak mindenhová, és hamarosan nagy tudományos és művészeti feltűnést keltenek. Ma már világszerte úgy veszik tudomásul, hogy Balázs Béla a filmesztétika történetének egyik legfőbb alakja.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mózes első könyve 32:10.
1: Az igazi kegyesség jele a szívbeli alázat, a meghajlás. Ki vagyok én, hogy ennyire előre vittél, kiállt föl Dávid. Istenének ez a lehajló jósága fölfoghatatlan előtte. Isten útja kicsivé akarja tenni az embert. Jákobnak 20 évig kellett az alázatosság iskolájába járnia, fösvény szeretetlen nagybátyjánál, Lábánnál. Ott keményen bántak vele, és kihasználták. Ez az ő felfelé törő, becsvágyó lényét lenyomta. Belsőleg gyötrődött, de nem keseredett el. Istenének irgalmassága és hűsége most lett igazán naggyá előtte, ellentétben az emberi keménységgel és hűtlenséggel. Isten kegyelme jeleivel árasztotta el, és megtartotta szavát. Higgyünk benne, hogy a belső szerénység és őszinte alázatosság vonzóvá és szeretetre méltóvá teszi az embert, az elbizakodottság hideggé és taszítóvá. Az alázatosságban mindig van valami puha és megnyerő. Miért nem szeret engem senki? Kérdezzük sokan keserűen. Mert teli vagyunk igényekkel, és azt kívánjuk, hogy mindenki hozzánk igazodjék. A szív alázatosságával együtt jár a hála és az imádat Isten kegyelméért. Az alázatos lélek szívből hálás, amikor valami jóban részesül. Ha pedig nehézség éri, szívében belátja, hogy még rosszabbat is érdemelt volna, ha Isten a bűnei szerint bánt volna vele. Más a nem töredelmes szívű ember. Isten jóságát természetesnek tartja, mintha jogcíme lenne rá. A szenvedések zúgolódást, elégedetlenséget váltanak ki belőle. De az alázatos szívű meghajlik Isten hatalmas keze alatt, és ismét kegyelmet nyer. Az irgalmasság új megtapasztalásaiban is maradjunk alázatosak.
0: Ma a 119. Zsoltár 5. része 15-től 20-ig terjedő versével imádkozom hozzád, jó Uram! Életnek ösvényén vezet az Úr. A hamis útról, Uram, téríts el, törvényeidnek vezérei útjára, min ember járhat szép csendességgel. Juttas kegyesen szent igazságodra, ítéletedet én elválasztom, és igazságod szemem előtt tartom. Bizonyságidra hajtom szívemet, és életemet a szerint rendelem. Szégyenvallástól ments meg engemet, mivel most kitárod bennem, és szívem parancsolatidra lesz nagy gondom, és víg örömmel azokat megfutom. Én Istenem, taníts útaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek, és azokat megtartsam mindenha. Adj értelmet, Uram, igazgass, kérlek, hogy törvényedet őrizzem híven, és mindenkor megtartsam én szívemben. Vezess, hogy benned lejjem örömöm, mutasd meg parancsolatid ösvényét, mert azokban igen gyönyörködöm. Te rendelésedre hajtsad szívemet, szent bizonyságid végyem eszembe, és ne hagyj esnem telhetetlenségbe. Fordítsad el az én szemeimet, hiába valókat, hogy ne nézzenek. A te utadban éltess engemet. Szolgáddal láttasd szent ígéretednek bétöltését, aki téged tisztel, és mindenkor fél, alázatos szívvel. Védj el rólam minden gyalázatot, melytől én igen félek és rettegek. Ítéleteid jók, és azokat én megtanulni igen örvendezek. Gyönyörködik törvényedben szívem, és igazságban éltess, Uram, engem. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 85 éve hunyt el Babits Mihály. Babits Mihály, aki Szekszárdon született 1883. november 26-án, és Budapesten hunyt el 1941. augusztus 4-én, író, irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító. 1901-ben érettségizett a pécsi Ciszterci Főgimnáziumban. A Budapesti Egyetem magyar-francia, később latin szakán tanult. Igyekezett megismerni a modern európai irodalmat, kivált a franciát és az oroszt. Ekkor már jó ideje verselt. 1919. februárjában az Igazi Haza című vallomásában pontosan látta Trianon tragédiáját, egyetlen ellenszírul ajánlva a szellemi haza bontatlan egységét. Közben forradalmi szereplése miatt üldözték, rendőri felegyelet alá került. Üldözöttsége ellenére az irodalmi élet központi személyisége lett. 1938-ban gégeműtéten esett át, ami után képtelen volt beszélni, ezért beszélgető füzetén keresztül érintkezett másokkal. Abban az évben jelent meg a Jónás könyve. 85 évvel ezelőtt, 1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Sziasztok szanatóriumban halt meg. Szellemi, erkölcsi kisugárzása tovább élt a nyugat művészetében. Nyitott kapukkal katolikus jelenlét és valódi párbeszéd volt a művészetek völgyében. Első ízben nyílt katolikus helyszín a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvarban, Talján Dörögdön, önkéntes fiatalok szervezésében július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át várták a fesztiválozókat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával létrejött csöndes, családias hely, a völgy forgatagában a valódi találkozások, a közös gondolkodás, az őszinte kérdések oázisává vált. A művészetek völgye Magyarország legnagyobb, 40 helyszínen mintegy 4200 programot kínáló összművészeti fesztiválja, amely az idén, július 24-e és augusztus 2-a között is több mint 100 000 látogatót vonzott, Kapolcsra, Talján Dörögre és Vigán Petendre komoly, könnyű, nép- és világzenei koncertekkel, színházi, irodalmi, képzőművészeti, új cirkuszi programokkal. Ebbe a sokszínűségbe kapcsolódott be Talján Dörögtön a Csipkebokor katolikus udvar is. Ti vagytok a világ világossága, Jézus fényének továbbadására hív a téni lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdésre keresi a választ az idei téni lelkes napok, amelyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6-a és 10-e között Szeglédfürdőn. A tábor a 11-16 éves korosztály várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és fölfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön inkább derült vagy gyöngén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, és 36-42 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, negyedik rész. A felkínált országos egyezmény elfogadása helyett ezt mondták a fejedelmek a császárnak. Utasítsuk el ezt a rendeletet. Lelkiismeret dolgában nincs súlya a többségnek. A küldöttek kijelentették. Az 1526-os rendeletnek vagyunk adósai a birodalom békéjéért. Annak eltörlése bajt és viszályt hozna Németországra. Az országgyűlés csak arra illetékes, hogy megőrizze a vallásszabadságot addig, amíg a tanács újra összejön. A lelkiismereti szabadság megvédése az állam feladata, vallási ügyekben csak addig terjed a hatalma. Minden világi hatalom, amely polgári hatóság által kísérli meg szabályozni, vagy kikényszeríteni a vallási előírásokat, megsérti azt az elvet, amelyért a luteránus keresztények olyan nemesen küzdöttek. Róma hívei elhatározták, hogy véget vetnek annak, amit vakmerő makacságnak neveztek. Először megpróbáltak megoszlást támasztani a reformáció hívei között, és megfélemlíteni azokat, akik nem foglaltak nyíltan állást mellettük. Végül a szabad városok képviselőit az országgyűlés elé idézték, hogy nyilatkozzanak, elfogadják-e a javaslat feltételeit. A képviselők hiába kértek halasztást. Amikor szint kellett vallaniuk, majdnem a fele a reformátorok mellé állt. Azok, akik nem voltak hajlandók eladni a lelkiismereti szabadságot és az egyén döntési jogát, jól tudták, hogy állásfoglalásuk miatt bírálni, kárhoztatni és üldözni fogják őket. Az egyik delegátus ezt mondta: vagy megtagadjuk Isten igéjét, vagy elégetnek minket. Ferdinánd király, aki az országgyűlésen a császárt képviselte, látta, hogy a rendelet súlyos megosztottsághoz vezet, ha csak a fejedelmeket nem sikerül rávennie arra, hogy elfogadják a rendeletet. Ezért rábeszéléssel próbálkozott, mert jól tudta, hogy az erőszak még eltökéltebbé teszi ezeket az embereket.

Ferdinánd könyörgött a fejedelmeknek, hogy fogadják el a rendeletet, és biztosította őket arról, hogy a császár nagyon meg lesz velük elégedve. De ezek az álhatatos emberek, akik a földi uralkodók felett álló tekintélyt ismerték el, nyugodtan válaszoltak. Mindenben engedelmeskedünk a császárnak, ami a béke ügyét és Isten dicsőségét szolgálja. Végül a király kijelentette a választófejedelemnek és barátainak, hogy az ediktum császári rendelet formájában fog megjelenni, és csak egy lehetőségük van, engedelmeskedni a felsőbbségnek. E szavak után otthagyta a gyűlést, nem adva alkalmat a reformátoroknak sem megfontolásra, sem válaszra. Hasztalan küldtek küldöttséget a királyhoz, hogy visszatérésre bírják. Tiltakozásukra csak ezt válaszolta. Ez elintézett ügy. Ennek csak engedelmeskedni lehet. A császári párt meg volt győződve arról, hogy a keresztény fejedelmek ragaszkodni fognak a szentíráshoz, amelyet az emberi tanítások és kívánalmak elé helyeznek. Tudták, hogy ahol ezt az elvet elfogadják, a pápaság végül megbukik. De ők is azzal áltatták magukat, hogy a császár és a pápa ügye erős, a reformátoroké pedig gyenge. Ha a reformátorok csupán emberi segítségben bíztak volna, erőtlenek lettek volna, miként a katolikusok gondolták. És bár kevesen voltak, és meghasonlottak Rómával, mégis erősek voltak. Az országgyűlés jegyzőkönyve helyett Isten igéjére appelláltak, Károly császár helyett pedig Jézus Krisztushoz, a királyok királyához és uraknak urához fordultak.

ismertetni magát az emberrel, de az ember képtelen eljutni Isten ismeretére? Nincs más biztos tan, csak amely Isten szavával összhangban van. Az Úr tiltja minden egyéb hitelv tanítását. A Szentírás ígéit más, világosabb ígékkel kell megmagyarázni. Ez szent könyv, amelyre a kereszténynek minden dologban szüksége van, könnyen érthető és alkalmas a sötétség eloszlatására. Isten kegyelméből elhatároztuk, hogy kitartunk Isten egyetlen igéjének tiszta és kizárólagos prédikálása mellett, ahogyan azt a Biblia Ó és Új testamentumi könyvei tartalmazzák. Nem teszünk hozzá semmit, ami ellentétben áll vele. Ez az íge az egyedüli igazság, minden tan és az egész élet biztos szabálya. Sohasem csal vagy téveszt meg bennünket. Aki erre az alapra épít, az a pokol minden hatalmával szemben is megáll, míg minden emberi hiába valóság, amely ellene támad, Isten színe előtt kudarcot vall.

0: Ezért visszautasítjuk a ránk kényszerített igát. Ugyanakkor a császár őfelségétől elvárjuk, hogy keresztény uralkodóként viselkedjék velünk, mint aki mindennél jobban szereti Istent. És mi kijelentjük, hogy készek vagyunk mindazzal a szeretettel és engedelmességgel adózni mind neki, mind nektek, kegyelmes urak, ami igaz és törvényes kötelességünk. A tiltakozás nagy hatással volt az országgyűlésre. A többséget nagyon meglepte és megrémítette a tiltakozók bátorsága. A jövőt viharosnak és bizonytalannak látták. Elkerülhetetlennek tűnt a viszály, a harc és a vérontás. De a reformátorok, akik biztosak voltak ügyük igazságában, bíztak a mindenható erejében. Nagyon bátrak és határozottak voltak. E híres tiltakozásban foglalt elvek a protestantizmus lényegét alkotják. Ez a tiltakozás a vallást érintő két emberi visszaélés ellen emel szót. Az első a polgári magisztrátus beavatkozása, a második pedig az egyház önkényes hatalma. E visszaélések helyett a protestantizmus a magisztrátus fölé a lelkiismeret hatalmát, a látható egyház fölé pedig Isten szavának tekintélyét helyezte. Először is visszautasítja, hogy a polgári hatalmak beleavatkozzanak az Isten dolgaiba. Majd a prófétákkal és az apostolokkal együtt mondja, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. A tiltakozók 5. Károly koronája előtt magasra emelték Jézus Krisztus koronáját.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hatodik rész. A tiltakozó fejedelmek 5. Károly koronája előtt magasra emelték Jézus Krisztus koronáját, sőt, tovább mentek. Lefektették azt az elvet, hogy minden emberi tanítást Isten kinyilatkoztatásai alá kell rendelni. A protestálók továbbá kijelentették, hogy joguk van szabadon bizonyságot tenni a meggyőződésükről. Nem csak hinni és engedelmeskedni akarnak, hanem tanítani is

azt, amit Isten igéje mond. Tagadták, hogy a papoknak és a magisztrátusoknak joguk van ezt megakadályozni. A speyeri protestálás a hangsúlyozása volt annak, hogy minden embernek joga van Istent úgy imádni, ahogy a lelkiismerete diktálja. A nyilatkozat elhangzott, és emberek ezrei jól emlékezetükbe vésték. A mennyei könyvekbe is bekerült, ahonnan senki emberi erőfeszítéssel ki nem törölheti. Az egész luteránus Németország hitvallásként fogadta el a protestálást. Az egyik fejedelem ezt mondta a speyeri protestánsoknak. A mindenható, akinek segítségével szilárdan, szabadon és bátran meg tudjátok őt vallani, őrizze meg bennetek ezt a keresztény álhatatosságot az örökké valóság napjáig. Ha a reformáció e kezdeti sikerekkel megelégedve, megalkuvással próbált volna a világ kegyeibe férkőzni, ez hűtlenség lett volna Istennel és önmagával szemben. E hűtlenséggel saját sírját ásta volna meg.

0: E nemes lelkű reformátorok élete tanulságokkal szolgál minden korszakban. Sátán munkamódszere, amellyel Isten és igéje ellen dolgozik, nem változott. Ma is épp oly ellensége a Szentírásnak, az élet útmutatójának, mint amilyen a 16. században volt. A Szentírás tanításaitól és elveitől ma is sokan messze elkanyarodnak. Vissza kell térni a nagy protestáns alapelvhez. A Biblia, és csak is a Biblia a hit és a kötelesség szabálya. Sátán ma is minden hatalmában álló eszközzel igyekszik a lelkiismereti szabadságot megsemmisíteni. A speyeri protestálók által elutasított antikrisztusi hatalom ma újult erővel törekszik arra, hogy elvesztett felsőbbségét visszaszerezze. Az a rendíthetetlen hűség, amely a reformáció e válságos helyzetében Isten igéje iránt mutatkozott, ma is a reform egyedüli lehetősége. A jelek azt mutatták, hogy a protestánsokat veszély fenyegeti. Más jelekből viszont azt lehetett látni, hogy Isten kinyújtotta kezét, hogy híveit megvédje. Ez időtáj történt, hogy Melanchthon sietve vezette barátját Speyer utcáin a Rajna felé, és unszolta, hogy keljen át a folyón. Barátját megdöbbentette ez a sietség. Egy komoly és ünnepélyes fellépésű idős ember, akit nem ismerek, szólt Melanchthon, jelent meg előttem, és azt mondta, hogy Ferdinánd perceken belül rendőröket fog küldeni, hogy Grinust letartóztassa. En a folyamán Faber, a római egyház teológusa megrágalmazta prédikációjában Grinust. Grinust viszont felpanaszolta, hogy Faber gyűlöletes tévedéseket védelmez. Faber leplezte haragját, de azután mindjárt a királyhoz fordult, akitől elfogatási parancsot szerzett az okvetetlenkedő heidelbergi professzor ellen. Melanchthon előtt nem volt kétséges, hogy barátját Isten mentette meg, aki szent angyalát küldte el ezzel a figyelmeztetéssel.
1: Krisztus zászlóvivői. Hetedik rész. Melanchthon mozdulatlanul várt, míg a folyóvize megmentette Grineust üldözőitől. Végre, kiáltott Melanchthon, amikor a barátját a túloldalon látta, végre megszabadult az ártatlan, a vérre szomjazók kegyetlen szorításából. Hazaérve Melanchthon megtudta, hogy a rendőrök a padlástól a pincéig tűvé tették Grineusért a házat. A reformációt nagyobb erővel kellett hangsúlyozni a föld nagyjai előtt. Ferdinánd király nem volt hajlandó a luteránus fejedelmeket meghallgatni, de a fejedelmek alkalmat kaptak arra, hogy ügyüket a császár, valamint az összehívott egyházi és állami méltóságok elé terjesszék. A birodalmat felkavaró viszály lecsendesítésére a speyeri protestálást követő évben a császár 5. Károly országgyűlést hívott össze Augsburgban, amelynek elnökévé önmagát jelölte. Erre az országgyűlésre beidézték a protestáns vezetőket is. Nagy veszélyek fenyegették a reformációt, de hívei most is Istenre bízták ügyüket, és megfogadták, hogy kitartanak az evangélium mellett. A 100 választó fejedelmet tanácsadói le akarták beszélni arról, hogy megjelenjék az országgyűlésen. A császár mondták, azért igényli a fejedelmek részvételét, hogy törbe csalja őket. Nem kockáztat-e mindent az, aki hatalmas ellenség társaságába záratja magát egy város falai közé? Mások pedig ezt a tiszteletre méltó kijelentést tették. Csak viseljék magukat a fejedelmek bátran, és Isten ügye mentve van. Isten hű, nem hagy el bennünket, hangoztatta Luther. A választófejedelem elindult kíséretével Augsburgba. Mindnyájan tudták, milyen veszélyek leselkednek rájuk, és sokan szomorú arccal és nyugtalan szívvel mentek. De Luther, aki elkísérte őket egészen Kóburig, Erős vár a mi Istenünk című énekével, amelyet az úton írt, új életre keltette lankadó hitüket.

0: A lelkesítő ének hangjaira számos nyugtalanító sejtelem eloszlott, és sok nehéz szív megkönnyebbült. A reformált fejedelmek úgy határoztak, hogy benyújtanak az országgyűlésnek egy nyilatkozatot, amely rendszerbe fogva és a szentírással igazolva tartalmazza nézeteiket. Elkészítését Lutherre, Melanchtonra és társaikra bízták. A protestánsok e hitvallást meggyőződésük kifejezéseként fogadták el, és összegyűltek, hogy e fontos okmányt aláírják. Ünnepélyes és nehéz pillanatok voltak ezek. A reformátorok nagyon óvakodtak attól, hogy ügyükbe politikai kérdéseket keverjenek. Úgy érezték, hogy a reformációnak nem szabad semmi más befolyást árasztania, csak azt, ami Isten szavából árad. Amikor a keresztény fejedelmek felkészültek, hogy aláírják a hitvallást, Melanchthon e szavakkal tiltakozott. A teológusoknak és lelkészeknek kell ezeket a dolgokat javasolniuk. Tartogassuk másra a föld nagyjainak tekintélyét. Isten ments, válaszolta szászországi János, hogy engem kizárjatok. Eltökéltem, hogy megteszem, ami helyes, a koronám miatti aggódás nélkül. Választói fövegem és a hermelinem nem olyan drága nekem, mint Jézus keresztje. E szavak után aláírta nevét. Egy másik herceg ezt mondta, miközben kezébe vette a tollat. Ha az én Uram Jézus Krisztus dicsősége megkívánja, kész vagyok javaimat és életemet feláldozni. Inkább lemondanék alattvalóimról és országaimról, inkább elhagyom az atyáim országát bottal a kezemben, mintsem valami más tanítást fogadjak el, mint amit ez a hitvallás tartalmaz. Ilyen volt azoknak az embereknek, Isten embereinek a hite és bátorsága.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Nyolcadik rész. Ütött az óra, és meg kellett jelenniük a császár előtt. Ötödik Károly trónján ülve és a fejedelmek társaságában fogadta a protestáns reformátorokat, akik felolvasták hitvallásukat. Azon a reprezentatív gyűlésen az evangélium igazságai világosan feltárultak, a pápai egyház tévejgései pedig lelepleződtek. Joggal mondják, hogy ez a nap a reformáció legnagyobb, a kereszténység és az emberiség történelmének pedig egyik legdicsőségesebb napja. Ekkor még csak néhány év telt el azóta, hogy a wittenbergi barát egyedül állt a Worzy nemzeti tanács előtt. Most ott voltak helyette a birodalom legnemesebb és leghatalmasabb fejedelmei. Luthernek tilos volt Augsburgban megjelennie, de jelen volt szavai és imái által. Végtelenül boldog vagyok, írta, hogy megértem ezt az órát, amelyben Krisztust ilyen jeles hitvallók magasztalták fel nyilvánosan, és ilyen dicső gyűlés előtt. Így teljesedtek a Szentírás szavai. A királyok előtt szólok a te bizonyságaidról. 119. Zsoltár, 46. vers. Pál korában az evangélium, amelyért az apostolt bebörtönözték, éppen így került a császárváros fejedelmei és nemesei elé. Most is ez történt. Amit a császár nem engedett a szószékről prédikálni, azt a palotából hirdették. Amiről sokan azt tartották, hogy még a szolgáknak sem való meghallgatni, azt a birodalom urai és főnemesei csodálattal hallgatták.

0: királyok és más méltóságok voltak a hallgatók, koronás fejedelmek a prédikátorok, a prédikáció pedig Isten fennkölt igazsága volt. Az apostoli kor óta, jelenti ki egy író, nem végeztek ennél nagyszerűbb munkát, és nem tettek fennköltebb hitvallást. Mindaz, amit a luteránusok mondanak, igaz. Nem tudjuk letagadni, jelentette ki egy katolikus püspök. Meg tudja ön helytálló érvekkel cáfolni a választó fejedelem és társai hitvallását, kérdezte egy másik dr. Ektől. Az apostolok és a proféták írásaival nem, hangzott a válasz, de az atyákéval és a zsinatokéval igen. Értem, válaszolt a kérdező, tehát ön szerint a luteránusok a szentíráson belül vannak, mi pedig kívül. Néhány német fejedelmet meghódított a reformált hit. Maga a császár is kijelentette, hogy a protestáns cikkelyek csak az igazságot tartalmazzák. A hitvallás számos nyelvre lefordították, egész Európában elterjesztették, és a későbbi generációk során milliók fogadták el saját hitvallásukként. Isten hűséges szolgái nem egymaguk dolgoztak. Miközben a levegőbeli fejedelemségek, hatalmasságok és gonosz lelkek összefogtak ellenük, az Úr nem hagyta el népét. Ha szemük megnyílt volna, épp úgy látták volna, hogy mennyei lények segítik őket, miként a régi próféta. Amikor Elízeus szolgálja az őket körülvevő és a menekülés minden lehetőségét elvágó ellenséges seregre mutatott, a próféta így imádkozott. Ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. Királyok második könyve, 6. fejezet, 17. vers. És íme a hegy tele volt tüzes szekerekkel és lovakkal. A mennyserege ott állomásozott, hogy megvédje Isten emberét. Így vigyáztak Isten angyalai a reformáció ügyét szolgáló munkásokra is.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Kilencedik rész. Luther sziklaszilárdan vallotta, hogy nem szabad világi hatalom igénybevételével elősegíteni, sem fegyverrel megvédeni a reformációt. Boldog volt, hogy a birodalom fejedelmei megvallották az evangéliumot. De amikor azt javasolták, hogy alkossanak védelmi szövetséget, kijelentette, az evangélium tanítását egyedül Istennek kell megvédenie. Minél kevésbé ártják bele az emberek magukat ebbe a munkába, annál feltűnőbb lesz Isten közbelépése. Nézete szerint minden körültekintő óvintézkedés hitvány félelemnek és bűnös bizalmatlanságnak tulajdonítható. Amikor az ellenség összefogott, hogy a reformált hitet megdöntse, és úgy tűnt, hogy ezrek fognak kardot rántani ellene, Luther ezt írta. Sátán kimutatja dühét. Istentelen főpapok ármánykodnak, és háború fenyeget bennünket. Buzdítsátok a népet, hogy küzdjön vitézül Isten trónja előtt imában és hitben, hogy ellenségeink Isten lelke által legyőzve nyugodni kényszerüljenek. Legfőbb szükségletünk és legfőbb dolgunk az imádkozás. Tudja meg a nép, hogy ki van téve a kard élének és Sátán haragjának. Ezért imádkozzon!

Később a reformált fejedelmek által tervezett szövetségre utalva Luther kijelentette, hogy csak egy fegyvert szabad ebben a harcban használni, a lélek kardját. A 100 választó fejedelemnek így írt: lelkiismeretünk szerint nem egyezhetünk bele a javasolt szövetségbe. Inkább 10-szer is meghalunk, mint sem azt lássuk, hogy evangéliumunk egyetlen csepp vér kiontását is okozza. A mi feladatunk az, hogy olyanok legyünk, mint a mészárszékre vitt juh. Hordoznunk kell Krisztus keresztjét. Ne féljen, felséged, imáinkkal többet teszünk, mint összes ellenségünk a kérkedésével. Csak ne engedje, hogy kezed testvérei vérével szennyeződjék be. Ha a császár azt kívánja, hogy bíráinak kiszolgáltassuk magunkat, készségesen megjelenünk előttük. Ön nem tudja hitünket megvédeni. Mindenkinek a saját maga kockázatára és veszélyére kell hinnie. A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a világot. Az augsburgi küzdelem idején nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább 3 órát imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki. Hallani lehetett, hogy cellájának magányában kiönti lelkét Isten előtt, mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel. Tudom, hogy atyánk és Istenünk vagy, mondta, és hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen te is veszélyben vagy velünk. Ez a te ügyed, és csak a te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg hát bennünket, ó atyánk! Az aggodalomtól és félelemtől roskadozó Melanchtonnak ezt írta: kegyelem és békesség Krisztusban, mondom Krisztusban, és nem a világban. Amen. Gyűlölöm szerfelett, gyűlölöm a téged emésztő határtalan gondokat. Ha az ügy igaztalan, hagyj fel vele, ha pedig igaz, miért hazudtolnánk meg annak ígéretét, aki azt parancsolja, hogy félelem nélkül hajtsuk fejünket álomra? Krisztus nem fog hiányozni a jogos és igaz ügy mellől. Ő él, ő uralkodik. Akkor mitől féljünk?

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: Reformáció története. A francia reformáció. Első rész. Isten hallotta szolgái kiáltását. Fejedelmeknek és lelkészeknek erőt és bátorságot adott, hogy őrizzék az igazságot az élet sötétségének világbírói ellen. Így szól az Úr. Ime szegletkövet teszek Sionba, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. A protestáns reformátorok Krisztusra építettek, és a pokol kapui sem tudtak diadalt aratni rajtuk. A speyeri protestálást és az augsburgi hitvallást, amelyek a reformáció németországi győzelmét jelezték, évekig tartó harc és bizonytalanság követte. Úgy látszott, mintha a hívei közti viszálytól meggyengült és hatalmas ellenségeitől támadott protestantizmus teljes pusztulásra lett volna ítélve. Ezrek pecsételték meg bizonyságtevésüket vérükkel. Polgárháború tört ki. A protestáns ügyet egyik kimagasló híve elárulta. A protestáns fejedelmek, a legkiválóbbak, a császár fogságába estek, és városról városra hurcolták őket. De a császár látszólagos győzelme pillanatában lett vesztes. A zsákmányt ki kellett engednie a kezéből, és végül kénytelen volt megtűrni azokat a tanításokat, amelyeknek szétzúzását élet céljául tűzte ki. Hatalmát, kincseit és még az életét is feltette az eretnekség elfojtására. Most pedig azt látta, hogy katonái elpusztulnak a csatában, kincstárai kiürülnek, jó néhány országát lázadás fenyegeti, és közben mindenütt terjed az a vallás, amit hasztalan próbált elfojtani. Ötödik Károly a mindenható ellen harcolt. Isten ezt mondta, legyen világosság. A császár pedig maradandóvá akarta tenni a sötétséget. Szándéka azonban meghiúsult. Ő pedig idő előtt megöregedve, a hosszú küzdelemtől elcsigázva lemondott a trónról, és bezárkózott egy kolostorba.

0: Svájcban, miként Németországban is sötét napok köszöntöttek a reformációra. Míg számos kanton elfogadta a reformált vallást, mások vakbuzgalommal ragaszkodtak Róma tanításaihoz. Az igazságot megismerni vágyók üldözéséből végül polgárháború lett. Zwingli és sokan mások, akik követték reformját, elestek Kappel véres mezején. Az iszonyatos katasztrófa miatt elkeseredett Oecolampadius nem sokára szintén meghalt. Róma örömmámorban úszott, és úgy látszott, hogy számos helyen visszaszerzi mindazt, amit elvesztett. De Isten, akinek szándékai örökérvényűek, nem hagyta el ügyét és népét. Szabadulást hozott. Más országokban támasztott munkásokat, hogy a reformot tovább vigyék. Franciaországban már a lutheri reformáció előtt hajnalodott. A nagyműveltségű Lefebvre, a Párizsi Egyetem idős professzora, a buzgó, hűséges katolikus azok között volt, akik elsőként látták meg a fényt. Az ókori irodalom kutatása közben Lefebvre figyelme a Bibliára terelődött, és tanítani kezdte. Lefebvre, aki a szentek lelkes tisztelője volt, vállalkozott arra, hogy az egyházi legendák alapján megírja a szentek és mártírok történetét. Ez a feladat nagyon munkaigényes volt, de számottevő részével már elkészült, amikor elkezdte tanulmányozni a Bibliát, gondolva, hogy segítséget meríthet belőle. A Bibliában valóban talált szenteket, de nem a római naptár által megjelölt szenteket. Mennyei fényözön áradt a lelkébe. Csodálkozva és méltatlankodva hagyta abba, maga választotta feladatát, és buzgón kezdte Isten igéjét tanulmányozni. A felismert drága igazságot nem sokára tanítani kezdte.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Második rész. Lefebvre, aki a szentek lelkes tisztelője volt, vállalkozott arra, hogy az egyházi legendák alapján megírja a szentek és a mártírok történetét. Ez a feladat nagyon munkaigényes volt, de számottevő részével már elkészült, amikor elkezdte tanulmányozni a Bibliát, gondolva, hogy segítséget meríthet belőle. A Bibliában valóban talált szenteket, de nem a római naptár által megjelölt szenteket. Mennyei fényözön áradt a lelkébe. Csodálkozva és méltatlankodva hagyta abba a maga választotta feladatát, és buzgón kezdte Isten igéjét tanulmányozni. A felismert drága igazságot nem sokára tanítani is kezdte. 1512-ben, még mielőtt Luther vagy Zwingli elkezdte volna a reform munkáját, Lefebvre ezt írta: Isten az, aki hitáltal adja nekünk az igazságot, amely egyedül kegyelemből igazít meg az örök életre. A megváltás titkain elmélkedve így kiáltott: Milyen kimondhatatlanul csodálatos ez a csere! A bűntelent elítélik, a bűnös pedig szabad lesz. Az áldás viseli az átkot, és az átkozott áldást kap. Az élet meghal, a halottak pedig élnek. A dicsőség sötétségbe burkolózik, és a szégyenkező dicsőségbe öltözik. Lefebvre azt hirdette, hogy a megváltásért egyedül Istent illeti a dicsőség, az embernek pedig az a kötelessége, hogy engedelmeskedjék. Ha Krisztus egyházának tagja vagy, mondta, testének is tagja vagy, ha pedig az ő testéből való vagy, akkor az isteni természet részese is vagy. Ó, ha az emberek meg tudnák érteni ezt a kiváltságot, milyen tisztán, erkölcsösen és szentül élnének, és milyen megvetendőnek ítélnék a világ minden dicsőségét a bennük lakozó dicsőséghez képest, amelyet testi szem nem láthat.

0: Lefebvre tanítványai közül néhányan lelkesen hallgatták tanáruk szavait, és hosszú idővel Lefebvre elnémítása után hirdették tovább az igazságot. Közülük került ki William Farrell is. Farrell vallásos szülők gyermeke volt, akit arra tanítottak, hogy feltétlen hittel fogadja el az egyház tanításait. Pál apostollal együtt ő is elmondhatta önmagáról. Én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Mint hű katolikus, izzó buzgóságában elpusztított volna mindenkit, aki szembe mert helyezkedni az egyházzal. Dühött farkasként vicsorítottam a fogam, amikor meghallottam, hogy valaki a pápa ellen szól, mondta később életének erről a szakaszáról. Farrell a szentek vakbuzgó imádója volt. Lefebvre társaságában fáradhatatlanul járta Párizs templomait, ájtataskodott az oltároknál, és ajándékokkal ékesítette a kegyhelyeket. De ezek a cselekedetek nem adtak békét lelkének. Bűntudat gyötörte, amit semmilyen vezekléssel sem tudott elűzni. Mennyei hangként fogadta a reformátor szavait. Az üdvösség kegyelemből van. Az egyedül ártatlant elítélik, és a bűnözőt felmentik. Csak Krisztus keresztje nyitja meg a menny kapuit, és zárja be a pokol kapuit. Farrell örömmel elfogadta az igazságot. Páléhoz hasonló megtérésével a hagyomány szolgaságából az Isten fiainak szabadságához tért. A gyilkos szívű, ragadozó farkas helyett szelíd, ártatlan bárány tért vissza, mondta, aki teljesen visszavette a szívét a pápától, és Jézus Krisztusnak adta.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmadik rész. Míg Lefebvre a saját tanítványai között terjesztette tovább a világosságot, Farrell, aki úgy buzgolkodott Krisztus ügyében, mint hajdan a pápájéban, a nyilvánosság előtt hirdette. Az egyik egyházi méltóság, Meaux püspöke, csak hamar csatlakozott hozzá. Más tanítók is, akiket tehetségükért és műveltségükért nagyra értékeltek, az evangélium hirdetői közé léptek, és híveket szereztek minden osztályból. A kézművesek és parasztok otthonától a királyi palotáig. Első Ferencnek, az akkori uralkodónak a nővére is elfogadta a reformált vallást. Egy ideig úgy tűnt, hogy a király és az anyakirálynő is pártfogolja. A reformátorok reményekkel telten várták azt az időt, amikor Franciaország elfogadja az evangéliumot. De reményeik nem váltak valóra. Krisztus követőire megpróbáltatás és üldözés várt. Ezt azonban az irgalmas Isten eltakarta előlük. Eleinte békés időszak következett, hogy megerősödve fogadhassák a vihart. És a reformáció gyorsan haladt előre. Meaux püspöke buzgón dolgozott körzetében, és tanította mind a papságot, mind a népet. Eltávolította a tudatlan és erkölcstelen papokat, és amennyire csak lehetett, művelt és kegyes embereket állította helyükre. A püspök nagyon szerette volna, ha népe kezébe kapja Isten igéjét, és ez nem sokára meg is valósult. Lefebvre vállalkozott az Új Testamentum lefordítására. És pontosan akkor, amikor Luther német bibliája kikerült a wittenbergi nyomdából, a francia Új Testamentum megjelent Meaux-ban. A püspök fáradtságot és költséget nem sajnálva terjesztette egyházközségében, és Meaux parasztjainak csak hamar saját bibliájuk lett. Ezek a lelkek olyan örömmel üdvözölték a menny üzenetét, mint a szomjúságtól haldokló vándorok az élő vízforrást. A munkások a mezőn, a kézművesek a műhelyben, a Biblia drága igazságainak megbeszélésével derűt vittek napi munkájukba.

Esténként nem a borkimérésekbe mentek, hanem egymáshoz, hogy Isten igéjét olvassák, imádkozzanak, és Isten dicsőítsék. Csak hamar nagy változás mutatkozott ezekben a közösségekben. Bár a legalsóbb néposztályba tartoztak, a tanulatlan és keményen dolgozó parasztok közé, az isteni kegyelem megújító, megjobbító hatalma látható volt életükben. Alázatuk, szeretetük, szent életük tanúsította, hogy mit tehet az evangélium azokban, akik őszintén befogadják. Messzire sugározta fényét az a világosság, amely Meőben gyúlt fel. Nap mint nap szaporodott a megtértek száma. A király, aki megvetette a szerzetesek szűklátókörűségét, egy ideig határt szabott a papság dühének, de a pápai vezetők végül diadalmaskodtak. Már állt is a mágia. Meő püspöke, akinek választani kellett a mágia és hite megtagadása között, a könnyebb utat választotta. A nyáj azonban vezére bukása ellenére is rendületlen maradt. Sokan a lángok között tettek bizonyságot az igazságról. Ezek az egyszerű keresztények a mágiánál tanúsított bátorságukkal és álhatatosságukkal ezreknek prédikáltak, azoknak, akik a nyugalmas napokban nem hallgatták meg bizonyságtevésüket. Nem csak az egyszerű és szegény emberek mertek szenvedés és gúny közepette bizonyságot tenni Krisztusról. A kastélyok és paloták nagyúri csarnokaiban is voltak nemes lelkek, akik az igazságot többre értékelték a gazdagságnál és rangnál, sőt, még az életüknél is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A Vizsolyi Református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Fölidézték a Vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is tárgyasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt és mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló, kijelentett igéje, valamint az életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségüket, fölszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával a Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 esztendős. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Technikai és Média Nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlen fontos része a szolgálatnak. Nem csak arról szól, hogy hírt adjunk a programokról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket, és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a Technikai és Média Napot, amelyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. A nap során gyakorlati műhelyek, eszközbemutatók és tapasztalatcserék segítségével olyan témákat járnak körül, mint a hír, írás, fotózás, videókészítés, közösségi média, honlapkezelés, online közvetítés és a kommunikációs csapatmunka. Céljuk, hogy a résztvevők azonnal használható ötletekkel, új ismeretekkel és értékes kapcsolatokkal térjenek haza. Szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön inkább derült vagy gyöngén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, és 36-42 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Erdélyi László.

A házban tompán 12-t üt a fali óra, korom sötét az éjszaka, néma csend. Megzizzen egy kézirat. Babics Mihály eloltja a lámpát, éjszakába vakulnak a tornác ablakai. Kezében a Biblia. Ágyára dől, Jónás próféta könyvét olvassa, bolyong az időben, álmodik, háborgó tengeren égő sivatagon keresztül indul, megy Ninivébe. Ott van dolga, mert ha holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? A költő nekünk, értünk muzsikált. Ezüstözzön reményt lelkünkbe, az ő szavával magyarrá lett régi latin ének. Esdve és ölelve térded, hamuvá tört szívvel kérlek, őrizz, hogy jó véget érjek. Kedves hallgatóink, mai együtt gondolkodásunkban a magyar irodalom különös művét közelítjük, Babits Mihály Jónás könyvét. Több oka is van különösségének, hiszen az alkotó egy bibliai parafrázisba oltja élethelyzetét, költői létfeladatát, megformálásában a filozófikus mélységet, a könnyed komikummal, a naturális leírásokat, a lírai hangulatokkal, a küldetéstudat patetikus ünnepélyességét iróniával, sőt, groteszk humorral vegyíti a példázatos elbeszélő költeményben. A versforma is a tárgyhoz s a kettős hangnemhez alkalmazkodik. Egyenetlen hosszúságú, párosrímű, lazajambikus sorok alkotják, gyakoriak a sor átlépések, s a rímekre sem fordít míves gondot a költő, pontosabban rendszeresek és jelentéstömörítők, a virtuózan laza rímek. Az elemzést követően elhangzik majd az egész mű. Így kapcsolni lehet az elmondottakat közvetlenül a teljes költői szöveghez. 1937-38-ban keletkezett ez a bibliai történet mögé rejtett nagyszabású lírai önvallomás. Az Ó és az Új Szövetség, a hit és a hithez való viszony problémája végigkísérte Babits egész életét. Jónás történetében megtapasztalhatta az isteni akarat igazságát és érvényesülését. A Jónás könyve, a Széfer Jóná, egyike a Biblia prófétai könyveinek. Központi alakja a kánonban a kis próféták közé tartozik. Jónás neve előfordul a Királyok könyve 2:14-25-ben, így a hagyomány vele azonosítja a könyv főszereplőjét. Jónás két evangéliumban három helyen szerepel, Máté 12:39-41-ig és 16:4, illetve a Lukács 11:29-32-ig. Ezeken a helyeken Jézus a zsidók jelkívánására válaszul, önmagára vonatkoztatva idézi Jónás próféta jelét. A valóság elemeket vizsgálva, a hal, az eredetiben csak nagy hal, a fordítások váltakoznak tengeri szörny, hal, cet és bálna között. A magyarban töknek fordított szó egy ismeretlen növény, talán egy ricinus féle, a Bibliában itt fordul elő egyetlen egyszer. Viszont épp a nálunk igen közönséges növény az emelkedett példázatosság alanya. Ez az iróniát erősíti. Tarsis föltehetően a spanyolországi partokat jelöli, a Tarsis hajók a korban fogalomnak számító közlekedési eszközök voltak. A világ és a magyar irodalomban igen sok helyen visszaköszön a gazdag jelentésű történet. Magyarul leghíresebb Babits Mihály Jónás könyve és a Jónás imája című költeménye,
amely igazolja a költő és a próféta azonos lényegűségét. Petrovics Emil 1966-ban oratóriumot komponált rájuk. A képzőművészet is számtalan módon alkotta képpé a példázatot. Csupán néhány jellegzetes példa. Egy második századi római katakomba festmény, említendők a középkori miniatúrák, a templomi üvegablakok és Breichel képei. Michelangelo

0: szégyenben hagyott az úr. Honi példa a 15. századi fanyomat az esztergomi Biblia Pauperumból, a Jónás és a Cethal, Kondor Béla, Jónás a város falai előtt olaj pozdorja, Borsos Miklós, Jónás, lavírozott tusrajz, és Németh Gyula, Jónás, fafaragás. A Jónás könyvét azt teszi Babits egyik legfontosabb alkotásává, hogy nem csak személyes gondját osztja meg a befogadóval, hanem a bibliai történet újraformálásával szózatot is fogalmaz meg a humanizmus és a kultúra megmentése érdekében.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Holott korábban elefántcsonttoronyba húzódott a közéleti visszásságok elől. Jól lehet, már konkrétan szembesült a problémával 1928-ban. Irodalmi összefoglalót, bölcselkedő recenziót jelentetett meg Benda izgalmas könyvéről, az írástudók árulásáról. Valójában a tudós tanulmány leplében Babits Mihály arról gondolkodik, mi a feladata századunkban a szellem emberének, az értelmiségnek. Önnön világában keserűen tapasztalja. Az írástudók valaha az igazság szószólói voltak, népük, hazájuk, szűkebb közösségük szellemi papjai, nemzetek lelkiismeretének ébren tartói. Ám a 20. század üzleties világában egyre inkább kisszerű célok, hatalomra törekvő csoportok, kétes vállalkozások ügynökeivé alacsonyodtak. Babits Mihály a felelősségükről ír, arról, hogy sem hallgatásukkal, sem kinyilvánított szavukkal nem szolgálhatnak önös érdeket. Ha elárulják erkölcsi szellemi értékeiket, írástudókból tollforgatóvá vedlenek. Az áruló írástudó tehát nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen a csillag felé, melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a csillagra. Léptei magánügyek, de szavaiért és útjelzéséért felelős a világnak, melynek kalauzává szegődött. A 30-as évek légkörében pedig azok a polgári értékek, amelyek számára fontosak, érezhetően egyre jobban háttérbe szorultak. Különös szinkronicitás, hogy 1937-ben az orvosok megállapítják, gégerákja van, szükséges az operáció. Műtéte előtt elkezdi írni a négyrészes elbeszélő költeményét. Babitsot saját testi szenvedésein kívül az emberiségre váró kínok is gyötörték. A gondolkodó emberek előtt ekkor már fölrémlett egy új háború pusztításának látomása. A kultúra s az emberiség féltésének morális aggája fordította szembe a költőt a jogtiprással. A mű, bibliai parafrázis, de több lényeges ponton eltér az ószövetségi forrástól. A címből kimarad a próféta szerepmegjelölés. Ez Jónás alakjának hétköznapian emberi voltát nyomatékosítja, ahogyan a szövegkörnyezettől idegen, köznapian nyers, vagy éppen családias szinonímák is, például...
1: Rühellé a prófétaságot. Egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fenn csücsültem vala koronáján. Jónás elszelelt búsan és riadtan, az áporodott olaj és dinnye szagban.
0: A második eltérés Babits Jónásának esendősége. A hajó alján könyörög, hogy

0: tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medgyen, békében, s az Isten is elfeledjen.
1: Itt is megjelenik az egyszerű gondolkodás. Ebben az élet-halál helyzetben még azért eszébe jut, hogy a mak mellé jó lenne a keserű medgy is. Míg a bibliai Jónás maga kéri a hajósokat, hogy dobják a tengerbe. Fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. A harmadik eltérés a bűnös város rajza. A bibliai Ninivejek a prófétálás nyomán, mivel hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. Babics Jónását viszont kigúnyolják, bűnbánatok nem általános.
0: Az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek.
1: Szinte a madácsi romlott erkölcsű London pezsegít előttünk, illetve a lassan háborúba ájuló Európa, azaz még Ninivéjénél is alább való, a költő jelenének értékzavaros világa. A műben azért Babics követi az eredeti történetet, de a Biblia szűkszavúságával szemben a költő elidőz például a tengeri viharnál, patetikus szépséggel festi.
0: Kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból.
1: Jónás szánalmas ebben a helyzetben, rettegve elbújdosna, de a próféta nem menekülhet el az Úr parancsa elől. Pedig a kormányossal a hajó mélyén zajló párbeszédében határozottan hangsúlyozza kívülállását.
0: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én.
1: Babics részletezi Jónás háromnapi szenvedését a cethal gyomrában.
0: Az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat, s elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halat, s vizet vederszám nyelve mellé.
1: A tragikumban ott a komikum. Az óceán hatalmassága és a veder mindennapi kicsiségének kettősségében, és a szellemes, mégis szinte a folyosói bölcselkedést idéző, szentenciózusnak tűnő gondolatpárhuzamban szintén.
0: A hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak.
1: Az Úr csak akkor engedi szabadon Jónást, amikor a testi-lelki gyötrelmek hatására megtörik annak ellenállása, és belátja, Szigeti Jenő Zsoltár a hal gyomrából című verse szerint, amikor elfogyott a remény, küldted kegyelmed cethalát, mert te meghallottad fuldokló hangomat. Jónás kétségbe esetten fohászkodik Istenhez, bűntudat gyötri, majd hálától áthatott szívvel tesz ígéretet. Fölismeri, hogy a próféta útja Istentől kiszabott pálya, ahogy Erdélyi László lelkész fogalmazta Próféta sors és küldetés című versében. A hang nem, ahogy a mű egészében is, egyszerre patetikus és derülten könnyed, a küldetés vállalásának kényszerűségét és egyben mély alázatát jelzi a furcsa kép. A próféta nyájterelő kutyaként jelenik meg, de még ezen belül is ott a stílusidegen vulgáris szó, a zargat.
0: Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad.
1: A Z alliterációja erősebben köti össze az elemeket, Ugyanakkor ott zeng benne a bibliai szöveg. Bezáródtak a föld závárjai fölöttem. A cethal gyomrában átélt szenvedés jelképes értelmű is lehet. A szörny lét egy a világtól elforduló, a külvilágot önmagából kirekeszteni vágyó ember gyötrő magányát is érzékeltetheti. A szabadulás naturális képsora
0: Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülötte.
1: Mint egy előkészíti, a Ninivében már másodszor prédikáló Jónás paródiáját.
0: S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal, hozzásimultak, halbűzét szagolták, és mord lelkét merengve szimatolták.
1: A mord lélek hitelesen utal vissza a feladatára találó prófétára, aki fölismerte, hogy...
0: Aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát erre kezdti.
1: Ám teljes iróniába fordul a nemes szándék, a merengve szimatolták szintagma érzékelést jelölő képével, mely ráadásul párhuzamos a valós halbűzzel. Amikor Jónás át akarja adni az Úr üzenetét, a komikusnak tűnő jelző visszautal a kutya metaforára.
0: Olyat bődült bozontos szája.
1: A harmadik prófétai próbálkozása is gúny tárgya. A palotában tobzódás, tivornya veszi körül, s mint egy fölösleges tárgyat.
0: Jónást egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon.
1: Fölismerve a helyzet groteszk voltát,
0: iszonyú átkot kiáltván, leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsakon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba.
1: Ez a menekülés, mint egy filmmontás pergő képsora villódzik előttünk, inkább egy vásott gyerek, vagy valami bűnöző, pillanatokat sűrítő mozgás fázisai, de semmiképp egy méltóságos próféta viselkedése. Ez a hang nem folytatódik merengésében. Itt a fullánkos F hangok alliterációja vezeti a figyelmet, kiemelve a profán megnevezéseket.
0: Elküldtél engem férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek.
1: Ezután monológiában Jónás mégis megfogalmazza a prófétai küldetéstudatot, szembe helyezkedve a korábbi kijelentéseivel, bízva az Úrban.
0: De bőjt s jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
1: Jónás alakja groteszk, egyszerre magasztos és komikus, egyetemes emberi és reszkető kis figura. Ezáltal is hitelesebb a költői hitvallás. A szellem emberének kötelessége a feltétlen kiállás az európai kultúra és humánum mellett, az erőszak és a bosszú elvetése. A világban szükség van a megbocsájtó Isten kegyelmére is. A maga által értelmesnek ítélt utat választó embernek föl kell adnia önzését, büszkeségét, és vissza kell találnia Istenhez, hogy megmeneküljön. Ez Babits szellemi végrendelete a világ égés előtt álló Európa és Magyarország számára. A nyelvi archaizmusok, mint az elavult múltidejű igealakok, például méne, elbocsátá, fölkele, illetve a vánvén képzős határozói igenevek gyakori használata, valamint az ódon bibliai kifejezések természetessége hitelesítik az emelkedettséget, a lélekből fakadó mély hitet. Az Úr mégsem pusztítja el Ninivét, s ebben a befejezésben ott rejlik valami remény is. Az emberiség nagy alkotásai, maradandó értékei talán túl fogják élni a megáradt gonoszságot. Isten a tök példázatban azt magyarázza Jónásnak, hogy a szeretet lényege fáradni valamiért és nevelni valamit, hogy szeretet és fáradozás elválaszthatatlanok. Ahogy Erik Fromm mondja a szeretet művészetében, a szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. A záró kép elsötétült látomásából így ragyog ki mégis az eleven szó biztató sugalma.
0: A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
1: Így mi is bizalommal, hittel zenghetjük az áhítatos zsoltárt, az Úr nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk.

0: Babits Mihály, Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak: kelj föl, és menj Ninivébe. Kiálts a város ellen. Nagy ott a baj. Megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat mossák. Szólt. És föl kell-e Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybéli akarta, mivel rühellé a prófétaságot. Félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, semhogy a feddett népség megkövezze. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe, hajóra szállott, mely elvinné őt Tarzisz felé. S megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóért. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett, s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne, hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, kiki a maga istenét üvölté. Jónás, mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, s ott zuhant, bódult, félálomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlat. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálgatva, s rája szólt.
1: Mi dolog ez, hé? Te nagy alható! Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves istenedhez. Talán ő megkegyelmez. Vagy istened sincs. Szólj, miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? Mely városval polgárának büdös, s e fene vízen át velünk, mi végre jössz?
0: És ő mondanéki, zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Adjatok itt megbújni a fenéken. Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen, békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos dühkel csapta vissza. Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő? És hova tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót. S már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom. Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött, vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell, s nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva, kétrét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány. Az Úr pedig lenn készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat.
1: és elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halat s vizet vederszám nyelve mellé, minek során fejjel előre hosszant Jónás simán és egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árva haj nem görbült, s ájultából csak hamar félébren pislogott, ocsúdva, kába szemmel, a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörny lét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozék három nap, három éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt méből pince tűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból mondván, kiáltok te hozzád, hallj meg, Isten! Mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, s tengered örvényébe vettették be, és körülvett a vizek veszedelme, és fű tekeredett az én fejemre. Bő hullámaid átnyorgaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fenn csücsültem balak koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már, ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vized, s nyálkás húz záraiba zárt a cet. S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt. A roppant haltest lihegve dobogva szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, s míg Jónás émelyegve s étlen tovább üvöltött a bűzös sötétben, s vonyítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem. Sarak aljába, sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába, utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted, de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a cet hal, Jónás meg visszarúgott dupla talppal, s új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem? Ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret savával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával. Mert megfogyatkozott bennem a lélek. De az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad, mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás. S eljött a negyed nap, s akkor az úr parancsolta halnak, aki Jónást a szárazra kivetette, vért, sírt, epét okádva körülötte. S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivéig meg se állj, s miként elődbe írtam, prédikálj. S fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akár kis, kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vad szakállát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának Istenének kemény szózatját, nagy Ninive! Tér meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s a föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj stínje szagban. Másodestére, másik térre érett, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyat bődül bozontos szája, hogy azt hitték a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Rett! Tegid Ninive, starcs bűnbánva böjtöt, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, s vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal, hozzásimultak, halbűzét szagolták, és mord lelkét merengve szimatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. nap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört. S a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomja zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jósaru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig, böjtölve s imádkozva ott lakik, s nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az ég veres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagyvár tornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja, s anyja, fia is, lányai, húga, öccse, nénye, bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja.
0: s azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszúálló, szavamra hallgas. Elküldtél engem, férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma gyökéren és sáskán. De bőjt, sámborság, néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atyafiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hány a jóra, lám megcsúfoltak, egek alkotója, szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, Uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcs, fajts, gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság se béke, még gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és 2, 3, 4, 5. És már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a dél, és az este. Jónás egész nap az ég alját leste, s már a láthatár elmerült az égben, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsírázik, mint a jó mag, ha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van időm, én várhatok, előttem szolgáim a századok, fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás. S azért felette megharagúvék és monda. Mikor ide kijövék, s azóta napról napra s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan, most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad. Bűnbánok jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni. Azért vágytam hajón Tarziszba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára, oly árnyat tartottak ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fátylában a nagy fények fontak ödnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen egy kicsinyke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna.
1: oly vékonnyá fonnyat, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet, sem árnyat, sem ernyőt. És akkor az Isten szerzem meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hévsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte imbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott, és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem, hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak, lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, és nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd azt, Reám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás. Én cselekszem. Nénive nem él örökké. A tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. S 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva, roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
2: A házban tompán 12-t üt a fali óra, korom sötét az éjszaka, néma csend. Megzizzen egy kézirat. Babics Mihály eloltja a lámpát, éjszakába vakulnak a tornác ablakai. Kezében a Biblia, ágyára dől, Jónás próféta könyvét olvassa, bolyong az időben, álmodik. Háborgó tengeren, égő sivatagon keresztül indul, megy Ninivébe. Ott van dolga, mert ha holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? A költő nekünk, értünk muzsikált. Ezüstözzön reményt lelkünkbe, az ő szavával magyarrá lett régi latin ének. Esdve és ölelve térded, hamuvá tört szívvel kérlek, őrizz, hogy jó véget érjek. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Erdélyi László. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Mindenki értékes Isten számára, 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fönnállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Igen áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias, miénk hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogyan az otthonhoz. Dolgozott itt, vagy ismer olyat, aki dolgozott. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, amelynek az idén már a 95. éve van. Több mint 500 menekült kapott új esélyt, lezárult az Együtt a Menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorciuma által megvalósított Együtt a Menekültekért program Budapesten, az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénis segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a középpontba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozóra 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Nem mozdul a hőkupola. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön inkább derült vagy gyöngén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, és 36-42 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ami nem múlik el. Az idő múlhat. A szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel. Fekete István.

0: kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mózes első könyve 32:10.
1: Az igazi kegyesség jele a szívbeli alázat, a meghajlás. Ki vagyok én, hogy ennyire előre vittél, kiállt föl Dávid. Istenének ez a lehajló jósága fölfoghatatlan előtte. Isten útja kicsivé akarja tenni az embert. Jákobnak 20 évig kellett az alázatosság iskolájába járnia, fösvény szeretetlen nagybátyjánál, Lábánnál. Ott keményen bántak vele, és kihasználták. Ez az ő felfelé törő, becsvágyó lényét lenyomta. Belsőleg gyötrődött, de nem keseredett el. Istenének irgalmassága és hűsége most lett igazán naggyá előtte, ellentétben az emberi keménységgel és hűtlenséggel. Isten kegyelme jeleivel árasztotta el, és megtartotta szavát. Higgyünk benne, hogy a belső szerénység és őszinte alázatosság vonzóvá és szeretetre méltóvá teszi az embert, az elbizakodottság hideggé és taszítóvá. Az alázatosságban mindig van valami puha és megnyerő. Miért nem szeret engem senki? Kérdezzük sokan keserűen. Mert teli vagyunk igényekkel, és azt kívánjuk, hogy mindenki hozzánk igazodjék. A szív alázatosságával együtt jár a hála és az imádat Isten kegyelméért. Az alázatos lélek szívből hálás, amikor valami jóban részesül. Ha pedig nehézség éri, szívében belátja, hogy még rosszabbat is érdemelt volna, ha Isten a bűnei szerint bánt volna vele. Más a nem töredelmes szívű ember. Isten jóságát természetesnek tartja, mintha jogcíme lenne rá. A szenvedések zúgolódást, elégedetlenséget váltanak ki belőle. De az alázatos szívű meghajlik Isten hatalmas keze alatt, és ismét kegyelmet nyer. Az irgalmasság új megtapasztalásaiban is maradjunk alázatosak.
0: Ma a 119. Zsoltár 5. része 15-től 20-ig terjedő versével imádkozom hozzád, jó Uram! Életnek ösvényén vezet az Úr. A hamis útról, Uram, téríts el, törvényeidnek vezérei útjára, min ember járhat szép csendességgel. Juttass kegyesen szent igazságodra. Ítéletedet én elválasztom, és igazságod szemem előtt tartom. Bizonyságidra hajtom szívemet, és életemet a szerint rendelem. Szégyenvallástól ments meg engemet, mivel most kitárod bennem, és szívem parancsolatidra lesz nagy gondom, és víg örömmel azokat megfutom. Én Istenem, taníts útaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek, és azokat megtartsam mindenha. Adj értelmet, Uram, igazgass, kérlek, hogy törvényedet őrizzem híven, és mindenkor megtartsam én szívemben. Vezess, hogy benned lejjem örömöm, mutasd meg parancsolatid ösvényét, mert azokban igen gyönyörködöm. Te rendelésedre hajtsad szívemet, szent bizonyságid védjem eszembe, és ne hagyj esnem

aki téged tisztel, és mindenkor fél, alázatos szívvel. Védj el rólam minden gyalázatot, melytől én igen félek és rettegek. Ítéleteid jók, és azokat én megtanulni igen örvendezek. Gyönyörködik törvényedben szívem, és igazságban éltess, Uram, engem. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Az első emelet a bevezetés és a befejezés, ami azért nagyon fontos, mert ebben tudjuk meg, hogy ez a könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatása tulajdonképpen mit is akar elmondani. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása azt akarja elmondani, hogy a megváltási terv hogy ér célba. Minden ezért van a jelenések könyvébe. A második emelet egy nagy mennyei jelenettel kezdődik, Jézus a gyertyatartók között közben jár, és 7 szerződés, 7 gyülekezetnek írt levél követi, amiben az egyház történelem 7 gyülekezet típusát látjuk, amelyik egy-egy egyház történeti korra is jellemző, de minden korban voltak olyanok, akik laodiceaiak voltak, voltak olyanok, akik efézusiak voltak, és sorba lehetne mondani a többit. A következő emeletet kezdtük el. Minden ilyen emelete ennek a piramisnak mindig egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik, és ez azért fontos, mert a Szentéről szóló tanításnak az új szövetségi alapja a zsidókhoz írt levélen és a jelenések könyvén nyugszik. Isten mennyei tróntermében járunk a 4. fejezetben, ahol egy himnusz hangzik el, és külön sorozatot lehetne tartani, jelenésekben 7 himnusz van, ami költői formában íródott, nem prózában. És ez a 7 himnusz végig mondja az egész megváltási tervet, és az első ilyen himnusz pontosan itt van, ahol a Teremtő Istennek a dicséretét látjuk, és azt a mennyei jelenetet, ami tulajdonképpen az egész megváltási tervnek a háttere, mennyei háttere. A jelenések könyvében a történelemről van szó, de nem úgy, ahogyan mi a történelmet értjük. Nem eseményekről van szó, hanem az események hátteréről, mennyei hátteréről, lényegéről. Zürcher testvérnek a könyve, Jézus Krisztus a jelenések könyvében kezetekben van biztos, megjelent nemrég, sokszor hirdettük, nagyon érdemes tanulmányozni. Zürcher testvér a következőt mondja ezzel kapcsolatban, nagyon tanulságos. Mit látott tehát már János? Isten népe történelmére vonatkozó, megindító képeket. Az egyház életének rövid áttekintését az apostoli kezdetektől az idők végéig, a sötétség hatalmai és a világosság fejedelme között ti nagy küzdelem jeleneteit. Sok-sok képet, melyekből Isten népe századokon át az előtt álló veszélyekre és küzdelmekre vonatkozó világos eligazítást nyerhet. De János mindenek előtt az

ember fiát látja munkálkodni a mennyben és a földön Isten ügye győzelmért. Tevékenysége felöleli a feltámadásra és a dicsőséges eljövetelek közötti időszakot. Ez a lényeg. Mindig Jézus Krisztusról van szó Jelenések könyvében, nem véletlen az első versben azt olvassuk, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus Krisztus beszél benne, hanem ami Jelenések könyvében van, az Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatása Jelenések könyve. És éppen ezért az 5. fejezetben azt olvastuk, hogy a mennyben beáll egy feszültség. Ez a feszültség az, hogy a bepecsételt könyvet, ami kívül-belül be van pecsételve, ki az, aki méltó arra, ez a szó, hogy axios, ez egy nagyon erős kulcsszava ennek a fejezetnek, ki méltó arra, hogy felbontsa a Jelenések könyvében leírt, bepecsételt könyvet, ami kívül-belül be van pecsételve. Természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy tekercs volt, és a fontos diplomáciai iratokat az kívül is, belül is beírták, és a külső beírás után, amikor már mind a 7 pecsét feltöretik, akkor mutatkozik meg a belső tartalma a könyvnek. Ez így volt régen. De mi van ebben a könyvben?

Nyilvánvalóan nem valami különleges dolog, ami eltér a Jelenések könyve többi részétől. Ebben tulajdonképpen az a történelem van, amiről a Jelenések könyve szól, amit Zürher testvér ebben a bekezdésben összefoglalt. Vagyis az üdvösség történetnek az emberi történelemben történő megvalósulásáról. Itt nem egyszerűen birodalmakról vagy világtörténelmi eseményekről van szó. Ma nagyon sok olyan profécia magyarázatot lehet hallani, hogy ebbe belemagyaráznak az ég egy világon mindent. Én már hallottam Kínára, Japánra, Koreára magyarázni, a lovakra felültették még derék Napóleont is, és mindenkit, hogy ez itt van, ez ott van, amott van a Jelenések könyve, mert nem erről szól a Jelenések könyve. Semmi fogódzónk nincs ehhez. Éppen ezért a Jelenések könyvét önmagából kell, és illetve a Bibliából kell megérteni, mert ha nem így értjük, akkor lényegében nem lesz más a Jelenések könyve, mint egy olyan rejtvény, amit többféleképpen meg lehet fejteni, és akkor majd azon vitatkozunk, hogy az én megfejtésem jó, vagy a te megfejtésed jó. És közben a baj nem az, hogy az én megfejtésem, vagy a te megfejtésed jó, közben a baj az, hogy a Jelenések könyvének az igazi tartalma, az üdvösségtörténet, ami, hadd mondjam így, hogy húsunkba vágó. Ez tűnik el. És ez lesz semmis. Ezért hát, amikor most jönnek ezek a nagy képek, amit a Jelenések könyve következő szakaszában látunk, mindig vissza kell erre a mennyei istentiszteleti jelenetre gondolni. Ki méltó arra, hogy felbontja? És a mennyben elhangzik az egyetlen válasz, ami helyes. Sem égen, sem földön, sehol. Az üdvösség történet titkát más nem tudja feltörni, mint egyedül a bárány, az értünk megöletett bárány Jézus Krisztus. Ez az alap. És innen indul el a 6. fejezet, amit szeretnék először felolvasni előttetek, és utána részletesen kibontanánk, hogy mit találunk ebben a fejezetben megírva. A Jelenések könyve 6. fejezetének az első 8 versét olvasom a következőképpen. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szólt, jöjj! És láttam, íme egy fehér ló a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzedelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szólt, jöjj. És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kardot adott neki. Mikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj. És láttam, íme egy fekete ló a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szólt a 4 élőlény között, az a középen, egy mérce búza, 1 dénár, és 3 mérce árpa, 1 dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Mikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, amint így szólt, jöjj. És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve a halál. És a pokol követte őt. És hatalom adatott neki a föld 4. részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal, és a föld vadállatai által. Eddig a 4 pecsétről szóló feljegyzés. Induljunk el. Miről olvastunk itt? Ami itt elindul, annak az elején ott a megöletett bárány. Így olvastuk az első versben, és láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsétet. Itt Jézus cselekvéséről van szó. Jézus feltöri a 7 pecsétet, hiszen más nem is teheti, egyedül ő méltó erre. Ezt olvastuk az előző fejezetben.
Múlt héten erről beszéltünk. És a mennyben elindul valami. Olyan valami indul el a mennyben, aminek a következménye a földön mutatkozik meg. Ez a négy lóról vagy lovasról szóló profécia azért érdekes, mert a mennyből induló esemény, ami a földön történik meg. Nagyon gondosan minden lovas előtt ugyanezt olvassuk, hogy megszólal egy a négy lelkes lény közül, jöjj, és akkor jön a lovas, és megtörténik az, aminek meg kell történni. Ez az egyik különlegesség. De hogy ezt megértsük, a profécia, ennek a proféciai szakasznak az elejére, a negyedik fejezet első versére kell néznünk megint. Az első fejezet, a negyedik fejezet első verse az azért érdekes, mert arról van szó, hogy a hét gyülekezetnek adott látomás után, ugye azt olvassuk, hogy lát János egy látomást, hogy a mennyben nyitva van egy ajtó. És egyszer egy hang felhívja, hogy ezen az ajtón keresztül jöjjön fel a mennybe, elragadtatik látomásban, és mindazt, ami tovább ebben a proféciában van, János a mennyből látja. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a bepecsételt, kívül belül bepecsételt könyv egy olyan üzenetet tartalmaz, ami a mennyből látott történelem. És ez a jelenések könyvének az igazi gerince. Lényegében, ugye elmondta Hangyás testvér is többször, mi is elmondtuk többször már, hogy a jelenések könyve a prológus és az epilógus, tehát a kezdet és a befejezés után, a hét gyülekezet, egy gyülekezet pár következik, utána következik a hét pecsét, és ezzel párhuzamosan Isten ítéletének hét jelenete, utána következik a hét trombita szó és a hét csapás egymással párhuzamban, és ennek a tetején, a piramisnak a csúcsán ott van az a nagy küzdelem jelenet, ami Krisztus és Sátán között folyik, ami a jelenések könyvének a szíve.

Hogyha ezt a látomásort megnézzük, és a hét pecsétről elkezdünk gondolkodni, akkor nagyon érdekes dologhoz jutunk. Az első ilyen pár, a hét gyülekezet, az egy belső lelki helyzetkép a gyülekezetről. De miről szólhat vajon ez a hét pecsét? Jelenések könyve megismétli ugyanazt? Nem gondolnám. Nincs rá szükség. Az emberi történelemnek, benne az üdvösség történetnek egy más metszete ez. Olyan a jelenések könyve, mint egy jó tervrajz. Egy jó tervrajzon is nem csak felülnézet, nem csak oltalnézet van, hanem hogyha szükséges különböző metszetek is vannak egy-egy jó tervrajzon. Ez is egy metszet a megváltási tervről. Méghozzá egy nagyon érdekes metszet, és ennek a metszetnek a kulcsát kell megtalálni ahhoz, hogy mi jól értsük a benne foglalt üzenetet, és ezt szeretném, hogyha ezen az estén mi közösen megkeresnénk. Ha most nézzük ezeket a lépéseket, a hét pecsét feltörését, óhatatlanul egy kicsit előbbre is kell nézni. És nagyon érdekes, hogy formailag is nagy a párhuzam a hét trombita szó és a hét pecsét feltörése között. Például az, hogy itt is az első négy pecsét, az négy lovas, az rokon kép. Ott is az első négy trombita szó, az rokon fogalmakat tartalmaz. Itt is arról van szó, hogy a hatodik pecsét feltörése után van egy nagy közbevetés. Egy kérdés hangzik el, és erre a kérdésre egy egész fejezetnyi válasz van. A hét trombita szónál két fejezetnyi betoldás van. A hetedik trombita szó megszólalása után, itt a hetedik pecsét feltörése után. És erre is figyelni kell. János ezt nagyon nagy gonddal írta le ezt a látomást Isten szent lelkének ihletésére, és így kell rá figyelnünk. Ezt a formai dolgot meg kell egy picikét fontolni. Na nézzük, hogy mit is olvastunk tulajdonképpen. Elsősorban van négyféle színű ló. Az első egy fehér, második egy tűzvörös, a harmadik ez egy fekete ló, a negyedik pedig fakó, vagy sárga, vagy a klorosz szó van, ami sárgát is, fakót is, színevesztettet is jelent, valami ilyesmit jelent ennek a negyedik lónak a színe. Azután, a lovasoknak különböző céljuk van. Az elsőnek az, hogy győzzön, a másodiknak az, hogy elvegye a békességet, a harmadik lónak a céljáról nem olvasunk, ez a halál lova, és a negyedik lónak a pokol és a halál a célja. Azután, más és más eszközök vannak a kezükben, ezt úgy mondják a művészettörténészek, hogy attribútum. Az attribútum az olyan eszközt jelent, amiről fel lehet ismerni valakit. Ugye ezért, hogyha kulcs van egy szobornak a kezébe, azt tudja mindenki, hogy Péter, mert ő a kulcsok hatalmát kapta. Ugye így csinálták a művészek annak idején. Vagy hogyha ilyen-olyan-amolyan tárgyat látunk valakinek a kezébe, az jellemzi az illető embert. Itt ugye az első lónak, a fehérnek íjés korona van a megemlítve a képben, a tűzvörös lónak egy nagy kardja van, a feketének mérleg van a kezébe, és a fakó sárgának pedig egy másféle kardja, nem pallosa, hanem szabjája van, ezt így lehetne mondani. Milyen eseményeket takar ez a négy lovas? Az első az, hogy győzött, a másodiknak az, hogy öldösik egymást, a harmadiknak a lényege az, hogy egy szózat hangzik el a mennyből, ami egy nagyon érdekes kijelentés, majd egy kicsikét elemezzük ezt a szózatot. És a negyedik lónak a következménye hatalom, éhség, dökhalál, vadak, egy szörnyű pusztulás. A négy ló fokozatosan lejjebb és lejjebb, nagyobb és nagyobb nyomorúságot jelent. Ebben a képsorban ezt elsőre is megállapíthatjuk. Nézzük akkor a látomás képeit. Hiszen jelenések könyve, ezt el szoktuk mondani, azért szól képekben mindig, mert ugye ezt egy börtönszigetről írták, tehát kódolni kellett, hogy így mondjam az üzenetet,
És János olyan képeket használ, amit egyrészt az Ószövetségből, másrészt pedig mindenki által tudott módon a keresztények között ismert kép volt.

Kezdjük rögtön a lovakkal. A ló a Szentírásban mindenütt a háborúnak, a harcnak, a pusztulásnak a jelképe. Ez egy általános standard dolog. Ez azért van így, mert a lovat viszonylag későn ismerték meg Izraelben. Elsősorban a lovas nomád népek voltak azok, akik elterjesztették a lovat. Ézsaiás és Jeremiás idejében a szkiták is eljutottak Izraelbe, és a ló a filiszteusokkal került igazán Palesztinába, és a filiszteusok harci állatnak használták egyedül a lovat. Semmi hasznos dolgot nem lehetett a lóval csinálni Palesztinában, nagyon tagolt a felszíne. Húzásra, munkára lovat használni nem lehetett, erre ott volt az összvér és a szamár. Ezért a zsidó gondolkodásban a szamár az okos állat, a szamár a tisztállat, a ló a butállat, a mocskos állat, pontosan fordítva, mint ahogy ezt mi, akik lovasnomád népeknek az utódai vagyunk, szoktuk gondolni. Ez a kép teljesen ismert volt. A ló az a háború, a harc jele. A lovasok fegyvert viselnek, és erre a képre mindenki felkapta abban az időben a fejét. Tudnélik, amikor János ezt írta, akkor a római birodalmat egy nagyon érdekes lovas nép, a pártusok fenyegették. És nagyon érdekes, hogy a pártus lovasok azok mindig négyes őrjáratba jártak, és mindig beportyáztak, egy kicsit hasonlított a régi magyarok harcmodorához a pártusok harcmodora, beportyáztak egy területet, és amikor gyenge volt az őrség, úgy tapasztalták, hogy a római hadsereg gyenge, akkor lecsaptak rá, és kiraboltak mindent. Ezért, amikor az első olvasók ezt látták, felkapták a fejüket, hogy itt most miről lesz szó. A lovaknak különböző színe van, és ezt a különböző színt különböző égtájakkal is szokták jellemezni. Van ilyen keresztény irat második századból is, ahol azt mondják, hogy az éjszak az a fekete színe, az az éjszaknak a jele, nyugaté a fehér, a keleté a vörös, a délé pedig a fakósárga. Így is szokták jellemezni. De a látomásban nyilvánvalóan nem a lovak színén van az igazi hangsúly, hanem ez a kép talán a színek azt akarják jelenteni, hogy minden oldalról jövő veszedelem ez, tehát nem egyszerűen csak a pártusok majd valamit csinálnak, vagy valami lokális esemény, hanem ez az üdvösség történetnek egy mindent meghatározó eseménye. Itt észak, dél, kelet, nyugat, az egész világ egyformán érintve van ebben a képben. Azután látunk itt egy nagyon érdekes szerszámot, ami nem való a harcosok kezébe, mert hogy így van a kezükbe, meg hogy kard van, meg szabja van a kezükbe, ez rendben van. De mit keres a mérleg a kezükbe? Márpedig a fekete ló kezében mérleg van. És erre a mérlegre egy külön szózat is figyelmeztet a levélben, amit így olvasunk, ugye a fekete lónál, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között középen, tehát Isten trónjától jön egy hang, egy mérce búza egy dinár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Korabeli ember ezt furcsán hallotta. Tudnilik, ha a mérleg csillagképébe állt a világ, mert így számolták az éveket az ókorban, akkor általában azt szokták hinni, hogy kevés lesz a búza, kevés lesz a szemestermés, de nagyon jó lesz az olajtermés és a szőlőtermés. De itt nem erről van szó. Nem egyszerűen időjárási jövendőlésről van szó, ahogy talán az ókori lektora hitte ennek a levélnek, amikor Pátmos szigetéről a hét gyülekezethez elment a Jelenések könyve. Itt egy mennyből jövő szózatról van szó, ami azt akarja mondani, hogy a nyomorúságban is Isten gátat szab a nyomorúságnak. És azt mondja, hogy a két fontos dolgot, az olajat és a bort, azt ne bántsd. Az olaj a Szentlélek jelképe, a bor pedig az úrvacsora jelképe sok-sok magyarázó szerint. De itt általában arról van szó, és ez több annál, hogy Isten ebben a nyomorúság sorban is védi az övéit. Ez majd az ötödik pecsétnél visszatér ez a dolog, amikor az oltár alatt lévő lelkeknek a sorsáról van szó.
És végül pedig, mi az a mérce? Egy mérce az egy napi fejadag volt, fejadaga volt az embernek, tehát Isten a mindennapiról gondoskodik. Igaz lesz a mi atyánk, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk, ma is ez lelkiekre, és anyagiakra egyformán vonatkozik. Tehát, hogy így mondjam, ez a kép ebben a jelenet sorban egy bevetített mennyei jelenet, ugye az Isten trónja alól, a négy lelkes lény alól jön, és a gondviselés üzenete, hogy a halál és a pokol az nem győz. Ha végig gondoljuk ezt a képet, tehát ehhez jutunk. Na most, hogy lehet magyarázni ezt a képsort? Ó, hát ha valaki végignézi az irodalmat, akár az adventistai irodalmat, vagy akár más irodalmat, akkor ezzel kapcsolatban száz és száz magyarázat van. Az Andrews Egyetemen voltunk, Polin testvérrel együtt jártunk a Kenneth Strand testvérnek a szemináriumába. Éppen ez volt a szemináriumnak a címe, hogy Ajtó a mennybe, ez volt a könyvének is a címe. Akkor azt a feladatot kaptuk, hogy ennek a négy lovasnak a magyarázatához gyűjtsük össze az adventista irodalomból, hogy ki mire gondol. Hát mi elég szorgalmasak voltunk, és összegyűjtöttünk 50 féle magyarázatot. Lehet, hogy van 51., 52. is, de így nem jutunk célhoz. És Kenneth Strand testvér is azt mondta el, hogy na látjátok, így nem lehet célhoz jutni. Mi a célhoz jutásnak az útja? Elsősorban azt kell látni, hogy az összefüggésekből kell kiindulni. Nyilvánvalóan, hogyha ennek a piramis emeletnek, a hét pecsét feltörésének az ítélet hét jelenete a párja, akkor nyilvánvalóan itt is Isten ítéletéről van szó. És ha ez a mennyből indul, akkor ez az ítélet összefügg a megváltási tervnek az alap kérdésével. Mi a megváltási terv alapkérdése? Az, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha a gyülekezet belső ügyeiről szól az első hét gyülekezetnek mondott levél, tehát az első emelet, a hét gyülekezetről szóló levél, aminek a párhuzamosa a mennyei Jeruzsálem, akkor az ítélet hét jelenetének mi a párhuzamosa? Miért ítél az Isten? Miért ítél Isten az ő népét? Végezzük-e azt a munkát, amit ő adott? Elindult a kereszténység, Jézus Krisztus egy feladatot bízott ránk. Akkor még nem volt se új szövetség, nem voltak kész az evangéliumok, nem volt kész sok minden, még a páli levelek se íródtak meg, de volt egy feladat. És ez a feladat az volt, hogy lesztek nékem tanúim, Jézus a mennybe menetele előtt ezt mondta el, ez volt az utolsó üzenet, ugye apostolok cselekedet első fejezet 7. verse, lesztek nékem tanúim, úgy, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. És elindult az, amit ma úgy hívunk, hogy misszió, vagy úgy hívunk, hogy evangelizáció.

És mi lett a misszióval és az evangelizációval? Fehér ló indult, és fokozatosan elvözsörösödött ez a ló, aztán elfeketedett, és azután halott sárga lett, a holttestek színét vette fel. Miért? Mi ennek az oka? Egy valami az oka. A hatalom. Ha végignézzük a keresztény egyháztörténelmet, és nem kell nagyon mélyen nézni az egyháztörténelmet, lényegében a misszió az mindig megvolt, mint hódítási eszme. Nagy Konstantin sarkalta például az embereket, hogy kérem, hódítsatok. De miért? Hogy Krisztus szeretetét ismerjük meg? Nem. A missziónak egy új célja lett a hatalom kiterjesztése. A Nagy Konstantini fordulat az nem azért érdekes, mert államvallás lett a kereszténység, stb. Ez az esemény történeti rész. De mi történt a lelkekben? A kereszténység a krisztusi indulatot eladta a hatalomért. És egész a középkorig ez oda vezetett, középkori germán törzseket úgy behajtották a folyóba, és azt mondják, na most alá kell bukni, most ezután keresztények vagytok. És ez oda vezetett egész a 21. századig, hogy a kereszténység legfeljebb egy jelző, de mögötte a krisztusi hiányzik. A fehér lóból sárga ló lett. Ennek a képnek viszont van egy ószövetségi párhuzama. És tudjuk azt, hogy a Jelenések könyvének a képeit így lehet igazán megérteni. Mi ez az ószövetségi párhuzam? Zakariás könyvében ugyanúgy négy dolgról olvasunk. Az első fejezetben már, 7-től 15. versig, és ez kocsi formájában, ugyanez a négy ló megjelenik a 6. fejezet első 8 versében, ahol nyilvánvalóan Isten ítéletét mondja el ez a négy ló. Isten ítéletét Isten népe felett. Nagyon jól tudjuk kumráni tekercsekből is, és sok más első-második századi zsidóiratból, hogy ezt János kortársai nagyon komolyan tanulmányozták ezt a Zakariás ígét. Itt most egy kicsit másról van szó, a zakariási kép továbbfejlesztéséről van szó a Jelenések könyvében. Ott megjelenik a négy ló, négyféle színű. Fehér, vörös, sárga, fekete. De most elindul a harc. Isten mindazokat megítéli, akik a legdrágábbal, a krisztusi jellem tulajdonsággal visszaélnek. Nem véletlen, hogy ez a ló, ez a fehér ló másképpen visszatér a párhuzamosa, tehát ugyanannak az emeletnek a párhuzamos az ítélet jelenetében, Jelenések könyve 19. fejezetében. Ott viszont Jézus ül a lovon. És ott viszont Jézus ítéletét jelenti a fehér ló. És ezen egy picit el kell gondolkodni. El kell azért gondolkodni, mert vajon ez a négy lovas csak valahol a kereszténység történetének elején ügetett végig, ma már nincs olyan, utolsó időkben nem lesz olyan, hogy az evangélium hatalmát fel akarják használni ordas szándékkal a saját hatalom erősítésére, kívül és belül. Mi lesz veled Jézusi evangélium?
Mert ez az evangélium motivum végig megy a Jelenések könyvén. Ezért ér a csúcsához, ugye a Jelenések csúcsán egy angyal repül, Jelenések 14. fejezetének 6. versében, majd itt fogjuk befejezni az evangelizációs sorozatot valamikor. És ennél az angyalnál éppen az örökkévaló evangélium van, ami azért érdekes, ezt el szoktam mondani, mert az örökkévaló jelző csak itt van az evangélium szó előtt, az egész Új Szövetségben rengetegszer előfordul az evangélium, egyetlen egy helyen nincsen az örökkévaló jelző, csak itt. Mi lesz veled evangélium? Ez az örökkévaló evangélium, amit hirdetek, vagy pedig a manipulált evangélium? Harcot akarok csak vele? A halált akarom hozni vele? A felbomlást akarom palástolni vele? Mi az örökkévaló evangélium a száma? Nagyon érdekes, hogyha viszont Máté evangélium a 24. fejezetével vetjük össze ezt a szakaszt, ott is egy érdekes párhuzamot találunk. Ugye Máté evangéliumának 24. fejezete az egy nagy beszéd része. 23. fejezetben Jézus Krisztus elmondja azt, hogy a farizeusi kegyesség, ami a betű kegyessége, az miért viszi csődbe Jeruzsálemet, elsiratja Jeruzsálemet, kijön a templomból, ami lényegében őt ábrázolta, nem sokára ennek a templomnak a kárpitja a tetejétől az aljáig kettéreped. És az elsiratás után, amikor jönnek le a Kidron völgyébe a tanítványok, Jézus elmondja ezt a prófétai igéjét, hogy kőkövön nem marad. És a megdöbbent tanítványok fenn az olajfák hegyén, onnan rá lehet látni a templom térre, még talán a zsibongás is oda hallatszik a templom térről, megkérdezik Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Máté evangélium a 24. fejezet 4. verse. És Jézus erre a kérdésre nem felel. Vagy furcsán felel. Mert nem amikorra felel, hogy mikor lesznek meg ezek, nem is azt mondja, hogy micsoda jele lesz a világ végének, nem ezt mondja el. Hanem Jézus így kezdi a választ, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És felsorolja a hitetés 7 alkalmát. Az első 4-et nézzük. Ez nagyon érdekesen párhuzamos az első 4 lovassal. Az evangélium megromlásának az útja. Először jönnek a hamis Krisztusok. Ezek látszólag fehér lovon ülnek, látszólag a fejükön a korona, kezükbe a kard, mert a hamis Krisztus az a hamis megváltó. Nem azzal az indulattal, ami Jézus Krisztusban volt, hódítani akarnak.

Azután Jézus miről beszél hamis Krisztusok után? Azt mondja, hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről. Második ló, nem? És azt mondja, nem itt a vég. Ez lehet hitetés. Nagyon sokszor a kereszténység abba a veszélybe esik, hogy elkezdünk ilyen vészmadarak lenni. Hú, itt a világ vége. Jézus azt mondja, nem itt a vég. Ez a bűn következménye. Ez a bűneitek következménye. Aztán jön a harmadik lovas. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Ez egy ószövetségi idézet már Jézus ajkán is, és ez az ószövetségi idézet az anarchiának a képe. Amikor mindenki mindenki ellen. Ez a halál. Amikor a közösség meghal. Nagyon érdekes, a kereszténység sokszor átesett ezen a válságon, kicsiben és nagyban. Hogy mindenki mindenki ellen. Eltűnik a testvéri szeretet. Egyszerűen csak harci eszköz lesz az evangélium. Azt gondoljátok, hogy az inkvizitorok azok olyan kötött csirkefogók voltak? Nem. Minden inkvizitor elhitte azt, hogy Krisztus ügyéért meg kell az eretnekeket ölni, mert azok másképpen látnak, mint én. Az inkvizitorok nem haltak ma ki. Az utolsó idők eseményeiben végig kell ezt is gondolni. Utolsó idők eseményeiben ilyen inkvizitori lelkületű emberek bizony lesznek, beáll az anarchia. És végül a sárga ló a pusztulás, ami összefoglalja az előző négy lovas munkáját. És azt mondja, akkor üldöznek, elárulnak titeket, ugyanazt mondja, mint amit a negyedik lovasnál olvasunk, a Máté 24-ben, ha odalapoztok, akkor pillanat alatt látjuk azt, hogy itt sincs másról szó, mint ugyanarról, amiről olvastunk eddig. Akkor átadnak titeket kínvallásra, megölnek benneteket, és gyűlölnek titeket minden nép az én nevemért. Ez a kereszténység mély repülése. Benne vagyunk ebben, nem? Ez a történelemben többször lejátszódott. Az egész kereszténység, középkori kereszténység történetében ez lejátszódott. Most is lejátszódik. Újra és újra. A reformáció után is volt egy ilyen mély repülés. Gondoljunk a felvilágosodásra. Az úgynevezett felvilágosodásra. Mindenki mindenki ellen. És mi lesz veled, kereszténység? Jézus felbontotta a pecsétet. A lovak elindultak. A menny nyilvánvalóvá teszi a hamis evangélium hirdetés minden következményét. Amikor manipuláljuk az evangéliumot. Úgy kezdünk Jézus ügyéről beszélni, hogy a mi érdekeink is beleférjenek. Meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Mert a nagy küzdelem az lényegében Sátán hitetése körül forog. Sátán, ugye ezt majd látjuk az egész Jelenések könyvének a csúcsán, úgy jelenik meg, mint világosság angyala. Sátán produkálja a hamis hármasságot, a Szent Háromság hamis képét. A sátán a báránybőrbe bújt farkas. Ő a nagy hitető. És amikor Jézus eljön, csak kétféle ember lesz. Az egyik azt mondja, hogy esetek Miriánk, majd éppen a hatodik pecsétnél látjuk ezt, hogy azt mondják a kősziklánknak, hogy esetek Miriánk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Vagy, ha valaki Jézushoz hű, akkor azok között lesz, akik azt mondják, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának. De lehet, hogy egy mérce lesz csak az ennivaló, de az olaj, a
Szentlélek olaja, és a bor, Jézus vére, ami értünk hullott, ez nem tud hozzányúlni a kísértő. Élünk-e mi vele? Mert ha ezt az üzenetet elfogadjuk, akkor ez a négy lovas nem egy érdekes szelete lesz a világtörténelemnek, hanem az üdvösség történetnek egy nagyon fontos tanulsága. De mi lesz azokkal, akik ebben az áldás nagy küzdelemben áldozatul estek? Erről szól az ötödik pecsét. Itt kell majd folytatnunk ennek a proféciai sornak a megértését. Isten áldjon meg bennünket, hogy mi Jézus győztesei legyünk. Ne csak látszat győztesek, hanem az evangélium győzön mi bennünk. Amen.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Dévai Nagy Kamilla felvételeiből.

Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerót ladik, mit a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,

pedig nem történt semmi, semmi sem, csak jól esett, hogy magyarul beszéltünk, pedig nem történt semmi, semmi sem, csak jól esett, hogy magyarul beszéltünk.

esett, hogy magyarul beszéltünk, pedig nem történt semmi, semmi sem, csak jól esett, hogy magyarul beszéltünk.

az ágtól elvált, lassan száll alá, reszket, libeg. Már nem köti az ág, még nem köti a föld. Vajon kinek van jussa hozzá most, amíg leszáll? Néha pihen, azt hinnéd akkor, visszatérne még, mint egy lélek. Már nem köti a föld, s még nem köti az ég. Az ég, mely mégis várja magát.

először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtáig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától. Ez a kegyelem.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Dévai Nagy Kamilla felvételeiből válogattunk. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből, Mózes második könyvének 19. fejezetéből a 4. verset olvasom. Ezt mondja az Úr: ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Az Új Szövetségi ige Pál apostol második korintusi levelében az 1. fejezet 10. versében olvasható. Istenben reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Azt mondja Isten: emlékezzetek, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon. Ez a sasszárnyon való hordozás Isten törődésének és gondoskodásának az egyik legszebb és legerőteljesebb képe a Bibliában. Látjuk magunk előtt a képet a sasról, mint anyamadárról, aki mellett ott vannak a kirebbenő fiókák. Amikor ellenség jön, a fiókák bemenekülnek a sas szárnyai alá, és ő megvédi őket. Amikor pedig röpteti a fiókáit, hogy menjenek és éljenek, és a fiókák elfáradnak a repülésben, és elkezdenének zuhanni a mélységbe, akkor az anyamadár alájuk repül, és felfogja őket a szárnyaival. Gyönyörű kép. És ha az ige téged kérdez, mi van a szívedben, hogyan hordozott téged Isten az úton? Ebben a pillanatban hogy állsz Isten előtt, mint az ő gyermeke? Amikor Isten közeledik és felmerül a megváltott élet értelmezésének a kérdése, hogyan értelmezed ezt az életet? Hogy értelmezed, ha Isten gyermekének mondod magadat? Hogyan hordozott téged Isten? Panasz és keserűség van benned, mert nem azt adta, amit akartál, vagy nem adott eleget? Vagy pedig a hordozás, szeretet és törődés élménye? Az Úr kérése: lásd meg már, hogyan hordoztalak sasszárnyakon. Imádkozzunk az evangélikus énekeskönyv 57. énekével. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett. Nagy irgalmát naponként tölti reád, áldását mindenütt érzed. Amen. Rostáné Piri Magda áhítata hangzott el a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Ezt mondja az Úr: ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Istenben reménykedünk, hogy ezután is megszabadít.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, ő megállt és megőriz. A mai ige Mózes 4. könyve, 6:24. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondolatok az ígéről. A főpapi áldás első mondata lényegében ígéret. Az áldást, amelyet Urunk, nagy főpapunk nekünk ígért, bizonyosan megkapjuk, mert az megegyezik Isten akaratából. Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő isteni áldást. Ha mi magunk áldottak vagyunk, összes tulajdonunk is, minden örömünk is áldott. Sőt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Isten áldása mélyreható és megtapasztalható. Az emberektől jövő áldás legtöbbször csak puszta szó. Az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni fel a barátunknak, ne azt mondjuk sok szerencsét, hanem azt, hogy áldjon meg téged az Úr. Az áldáshoz hasonló nagy öröm, ha az Úr megőriz minket. Megőriz maga mellett, megőriz az önmagával való közösségben. Akiket Isten őriz, azok valóban védve vannak minden gonosztól. Azokat Isten megőrzi az örök boldogságra. Isten oltalma együtt jár áldásával. Békességet és biztonságot nyerünk általa. Szívből kívánom, hogy minden hallgató megtapasztalhassa Isten ezen gazdag áldását és oltalmát. Tedd magadévá ezért most ezt a mai ígéretet, és kérd az Isten minden szolgája számára is. Zsidó-keresztény imaórán is emlékeztek a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára viradóra több mint 3000 cigány ember gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A zsidó-keresztény imaórán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozatairól. Vasárnap este a budapesti Avilai Nagyszent Teréz templomban a Szent Egyet közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondott Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gunda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dimitro Sziderenko ukrán ortodox parókus és Radnóti Zoltán főrabbi, valamint Radbánszki Péter rabbi. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról nem mozdul a hőkupola. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyönge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 38-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön inkább derült vagy gyöngén felhős napos idő várható. Északira fordul a szél, és 36-42 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Az ember szükségszerűen keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat az Evangélikus Lélekhangoló műsorral. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Miként értelmezhető a mai ember számára az áldozat, mint rituális cselekmény? Hol jelenik meg az áldozathozatal szerepe a hétköznapjaink részeként? Hogyan válhat egy áldozat meghozatala áldássá? Győri Gábor Dávid lesz a beszélgetőtársam, aki a Híd Evangélikus magazin főszerkesztője, evangélikus missziói lelkész. Előttünk van a legfrissebb száma a magazinnak, amelynek a fókuszába most az áldozat fogalma került. Erről igyekszünk beszélgetni, minél inkább lefedve a téma teljességét, ami nem lesz könnyű, hiszen legalább 4 aspektus eszünkbe juthat. Beszélhetünk az áldozatról, mint ami egy vallásos cselekmény. Eszünkbe juthat maga az áldozatnak az alanya, ami egy állat, vagy élőlény, vagy tárgy is lehet. Illetve hát áldozattá válhat az ember is, hogyha akár egy szerencsétlenség éri, vagy emberi gonoszság miatt nehéz helyzetbe kerül. Viszont ha a pozitív oldalát is nézzük, akkor létezik ugye az önként vállalt áldozathozatal, ami szintén fontos az emberi életünkben. Hogyha az elejéről indulnánk el, és a Bibliára tekintettel az Ószövetség korából, akkor beszélhetünk ugye az áldozat rituáliáról egy kicsit, és hogy miért volt rá szükség, és mi a szerepe.
0: Valóban az áldozat egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű, mély fogalom, és sokat használjuk manapság a közbeszédben, a közgondolkodásban, de nem az eredeti jelentésében. Tehát az eredeti jelentése az áldozati rituálira, vallási cselekményre, áldozati állatra vonatkozik, vagy az áldozatnak az ilyen bemutatására, és nyilvánvaló a modern világban hát ilyenek nem történnek, és nem is nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, vagy hogyha valamilyen vallásban manapság ilyen megjelenik, akkor a modern ember az ezt nettó barbárságnak tekinti, és nem igazán tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor az áldozat annál inkább szerepel átvitt értelemben, tehát mégiscsak áldozatot kell hoznunk dolgokért, vagy hozunk is áldozatot valamiért, vagy mondjuk azt, hogy valaki a körülmények áldozatává válik, vagy egy baleset, vagy egy szélsőséges időjárási helyzet áldozatokat követel, tehát ilyen értelemben használjuk leginkább. Hogyha nyilván annak az elejére szeretnénk viszont, hogy a Bibliában hol jelenik meg és hogy jelenik meg, akkor nem is kell nagyon belelapoznunk a Bibliába, hiszen a harmadik oldalon már, vagy a negyediken, Káin és Ábel történetében találkozunk először azzal, hogy emberek áldozatot mutatnak be Istennek. És azért izgalmas ez, mert azt látjuk, hogy az a nagyon közeli kapcsolat, ami ott az első lapokon szerepel az Édenkertben, az Isten közeli állapotban, ahol szinte ilyen beszélgető viszonyban vannak testközelben Ádám és Éva Istennel, ez ugye megtörik, kiszakadnak a bűneset hatására az Isten közelségéből, és a következő nemzedék, az ő fiaik, Káin és Ábel visznek áldozatot Istennek. Valahogy próbálják fölvenni a kapcsolatot Istennel. Talán ezt érezzük ebben, de ez már nem az a kapcsolat, ami az előző lapokon még ott volt.
1: Tehát itt a kapcsolat helyreállításáról szól az áldozat, ugye? Ez az lesz aztán a cél.
0: Igen, tehát azt látjuk, hogy ahol az első alkalommal áldozatot visz az ember Istennek, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen kapcsolat helyreállításról, vagy útkeresésről szól. Tehát mondhatjuk azt ennek fényében, hogy az áldozat az valójában az Istennel való kapcsolatnak az ára. Ritkán gondolkodunk a mai világban azon, hogy a kapcsolatoknak ára van, az egymáshoz való kapcsolódásnak is ára van, hiszen annyira könnyűvé tette a technológia

telefonkészüléknek az árát, de ára van annak is, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön műholdon, vagy akármilyen eszközökön keresztül, kábelen, bármin, föl kellett lőni az űrbe, és a többi, és a többi. Annyi tényezője van ennek a pofon egyszerű egy gombnyomásra működő kapcsolatnak, amit elő kellett készíteni, föl kellett találni. Azt szeretném ezzel kifejteni, hogyha valakivel kapcsolatba akarok kerülni, nyilván ha az a legegyszerűbb, a legolcsóbb, ha szemtől szembe ül velem, ahogy mit most egymással szemben ülünk a rádióstúdióban, és beszélgetünk. Közel vagyunk egymáshoz, halljuk, látjuk egymást, kapcsolatban vagyunk egymással, és ez működik. De minél távolabb kerülünk egymástól, fizikailag is, annál több eszközt igényel ez, és annál többbe kerül. És valahogy így érzem az áldozattal is, tehát abban a pillanatban, amikor az ember elkezdett távolodni az Istentől, abban a pillanatban elkezdte önkéntelenül kifizetni az árát annak, hogy valahogy ez a kapcsolat, ez a csatorna, ez átjárható legyen és működjön. És ezért áldozatot mutat be. És minél távolabb kerülünk az Istentől, annál nagyobb az ára egy ilyen áldozatnak, és meg kell ezeket valakinek hozni. Hát a bibliai történetet, ha végigkövetjük, akkor azt látjuk, hogy egyre kétségesebbé válik, hogy valójában az ember ki tudja ezt fizetni bármilyen módon, vagy nem az Isten az egyedüli az, aki ezt ki tudja fizetni. Hát a bibliai történet végül erről fog szólni.

0: mi volt a jelképessége is annak az áldozathozatal kívánalomnak, amivel Isten Ábrahámnak a fiát kívánta feláldoztatni vele. Izsák nagyon várt fia volt ugye az ősatyának. Mennyiben ad akkor nekünk ma ez a történet?
1: Igen, ez a Biblia egyik legnehezebb története talán, vagy közte van a legnehezebb történeteinek, és felszínesen olvasva meg kezelve ezt a történetet nagyon rossz következtetésekre juthatunk. De az, ami azért viszonylag egyszerűen kiolvasható, hogy az áldozat az mindig egy különleges értékű dolog. Tehát az igazi áldozat az akkor igazi áldozat, hogyha az valami nagy értékről való lemondást jelent számunkra. Van egy nagyon szép filmfeldolgozás ennek az Ábrahám történetnek, és abban van egy egészen megható jelenet, ahol Ábrahám beszélget a fiával, a kis Izsákkal. Még akkor nem tudják, hogy egyébként mi fog rájuk várni. Éppen ott a kis bárányákat terelgetik, a nemrég született bárányákat, és Izsáknak is megvan köztük a kedvence, és Ábrahám közben beszél erről, hogy bizony áldozatokat kell hoznunk, és Istennek oda kell adnunk azt, ami kedves számunkra azért, hogy a helyén maradhasson az életünkben, és hát nyilván ott közben simogatják a bárányákat, és hát abszolút érthető a helyzet, és a kisfiú is érti, hogy miről van szó, és ugyanakkor meg azt is átérzi, hogy hát a legkedvesebbet, a legszebbet, a legaranyosabbat kell odaadnom. Nekem kell kiválasztani azt, hogy mi az, ami igazán ilyen kedves számomra, és hát az apja Ábrahám rábólint erre, bár látja, hogy ez nagy küzdelmet jelent annak a gyermeknek ott, és azt mondja, de nem most, majd később kerül erre sor, és aztán hát ő maga is óriási küszködések között éli azt át, hogy az Isten úgy tűnik, hogy a legkedvesebbet kéri el tőle, hogy mutassa be áldozatként. Tehát az igazi áldozatnak súlya van. Attól lesz értékes, hogy az nem valami feleslegből történő, odavetett dolog, hanem az valami olyan, ami az elevenünkbe vág. Ábrahám történetében ez így volt. Tudjuk, és ez nagyon fontos hozzátenni, hogy a vége az, hogy Isten nem kérte, sőt kifejezetten felszólította Ábrahámot, hogy még véletlenül se hajtsa végre ezt az áldozatot. De végig kellett járni ezt az utat, ahol fölismerte azt, hogy talán még Istennél is fontosabb volt számára a fia, és ez egy rossz sorrend volt. Nem azért, mert nem fontos az apa-fiú kapcsolat, nem azért, mert nem fontos a család, ami sokak számára ma fontos érték, de vigyázni kell arra, hogy az Isten helyére ne kerüljenek ezekbe. A lényeg az, hogy egy értékes, fontos dolog adja

0: az áldozatnak is az értékét és a súlyát, illetve a Biblia további képe is rámutatnak arra, hogy végső soron ez az egész történet megint Jézusra mutat majd, aki végül az Isten legdrágább áldozata lett, ő is a legdrágábbat áldozta odaértünk azért, hogy az elején említett kapcsolat létrejöhessen ember és Isten között.
1: Kegyetlennek tűnik sokaknak, akik nem keresztények, hogy Isten a saját fiát miért kell, hogy feláldozza, miért kellett ennek itt történnie, de megtörténik egy ilyen ószövetségihez hasonló véres áldozat. Erről is érdekes beszélnünk szerintem, hogy hogyan értelmezhető jól mégiscsak Jézus Krisztus áldozata, és hogy mennyiben érinti ez az életünket, hogy lehet felcserélhető egyáltalán Jézus és az emberiség.
0: Az áldozat az előzőek alapján is mindig dráma. És talán ahogy egy színdarabnál is, a drámán keresztül van egy katarzis, egy megtisztulás. Így lehetett az áldozati szertartásban is régen. Az Ószövetségben ennek az előírásai szépen tükrözik ezt, hogy például a páska bárányt a család előző napokban ugye be kellett, hogy szerezze, elő van írva, hogy mennyivel az ünnep előtt, és tulajdonképpen hozzánőhetett a családhoz az a bárányik. Annál nagyobb volt a dráma, hogy amikor leölték ezeket az áldozati állatokat, akkor különböző szertartásokban ugye rátették a kezüket azok a családtagok, vagy azok, akikért az áldozatot bemutatták, hogy átéljék azt, hogy ez a mi bűneinknek az engesztelésért történik, és tulajdonképpen nekünk kellene vállalni a felelősséget, de mi nem tudjuk igazán fölvállalni, mert akkor belehalnánk, helyettünk ez az állat az, aki a vérét adja. Ezeket a drámákat manapság nagyon igyekszünk eltávolítani magunktól, nagyon kegyetlennek érezzük, nagyon kíméletlennek, pedig ezek sok mindenre megtanították azokat az embereket, segítettek nekik átélni, hogy bizony a bűneinknek, az életünkben elkövetett hibáknak, tévedéseknek, bántásoknak mindig van következménye, az Istennel való kapcsolatunk hiányosságainak is ott van a következménye, ez ilyenkor úgy belehasít az emberbe. A Biblia egészét olvasva és vizsgálva azt látjuk, hogy ezek az ószövetségi rituálék, ezek tulajdonképpen a végén mind Jézusra mutatnak, ahogy az előbb utaltam rá, hogy Izsák majdnem feláldozása is már egy ilyen jézusi előkép. Nagyon mély szimbólumrendszer ez, hogy mi minden teljesedik ott be az írások szerint. Csak egyet mondok, az evangélium tanúságtétele szerint Jézus abban az órában halt meg a kereszten, amikor egyébként a templomban a nagy ünnepre készülve éppen vágták le az áldozati állatokat az előírások szerint. Ő tudatosan belehelyezkedett ebbe a szerepbe, hogy ő az igazi áldozati bárány, és aztán ezt a legtisztábban a zsidókhoz írt levél fejti ki, ahol Jézus milyen áldozati bárányként, az áldozatot bemutató főpapként egyszerre mutatja be, és elmondja azt, hogy ez volt az egyetlen tökéletes áldozat, hiszen Jézus maga tökéletes volt, és tökéletesen szükségtelen volt az saját szempontjából, hogy ezt ő megtegye. Tehát ő nem szorult erre rá. Mi rászorultsági helyzetből próbálkozunk bármilyen megoldásra az életben, hogy válaszokat kapjunk az életünk kérdéseire, vagy visszataláljunk az Istenhez. Az ember szükségszeren keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből. És ugyanakkor, és ez a nagyszerű üzenet az egésznek, hogy ezért nem kell most már többet áldozatot bemutatnunk, erről is szól a Biblia, hogy most már a korábbi ritusoknak nincs helye, mert Jézus mutatta be valójában az áldozatot, és az ő áldozata tökéletes és elég, és ebből egy másfajta élet következhet a számunkra. A dráma, ami szükségszerű ahhoz a megtisztuláshoz, amire vágyunk, lezajlott a kereszten.

0: A Lélekhangolóban Győri Gábor Dáviddal, a Híd magazin főszerkesztőjével beszélgetünk az áldozat fogalmáról keresztény megközelítésben.
1: Készek vagyunk áldozatot hozni sok minden másért, hogy abban keressük a békességünket, az örömünket, amivel lehet, hogy nem is lenne gond, de valahogy nem találjuk meg ezt az utat, amit Jézus kitaposott nekünk. Hanem azért van sok félrecsúszás, nem tudom, hogy erről mit gondolsz.
2: Óriási témák vannak itt, amelyekről mind könyvtárnyi irodalmat lehetne megtölteni. Miközben egyik oldalon talán el akarjuk kerülni az áldozatokat, akközben érezni akarjuk, hogy van értékünk. Ez sokféle formában megjelenik, művészetben, hatalom utáni vágyban, vagy valami maradandó alkotására, tehát mindenféle kísérletekben úgy érezhetjük, hogyha valamit letettünk az asztalra. Egymást is akkor becsüljük, fiataloknál érzem ezt különösen. Van egy nagyon érdekes jelenség is, mondanám talán azt, hogy az áldozati póznak a kultúrája. Van két fiam, és ők szeretnek focizni, és ezt az illusztrációt fel is használtam a magazinnak a bevezető írásában, hogy amikor ők fociznak kint az udvaron, akkor hűségesen lekövetik azokat a mintákat, amiket a nagyoktól látnak. Tudni kell jól előadni az áldozati szerepet. Hát ezt mindannyian ismerjük a futballmérkőzésekről, mert hogyha jól láthatóan én áldozattá váltam egy összeütközésben, abból ugye tőkét lehet kovácsolni, szabadrúgást lehet kapni érte, vagy kiállítják az ellenfelet. Tehát, hogy az áldozattá válásnak van egy ilyen politikai, erkölcsi tőkeszerző lehetősége, és a kultúránk erre rá is segít. Ebből aztán persze nagyon furcsa, feszült helyzetek alakulnak ki. Tehát nagyon óvatosan merek csak erről beszélni, de mégiscsak érezzük nap mint nap ennek a feszültségét, hogy egyszerre lesz valaki áldozat és elkövető, akár ugyanabban a helyzetben is, vagy két egymástól különböző helyzetben, és nagyon nehéz ezekben erkölcsi ítéletet hozni, és akkor itt vannak azok a kifejezések, most ezekben nem mennék bele részletesen, de ezeknek mind egyre nagyobb súlya van, hogy áldozathibáztató valaki, vagy ilyesmi kifejezéseket lehet előhozni, ahol egyik pillanatról a másikra egzisztenciálisan is el lehet embereket lehetetleníteni. És nyilván az a kultúra, amiben ez egyre erőteljesebb, az ugyanakkor nem ad általában lehetőséget az árnyalt helyzetértékelésekre, mert ez sokszor az ilyen komment falaknak a kommunikációs csatornáján kibontakozó dolog. Fekete-fehér ítéletalkotások vannak, közben ezek bonyolult helyzetek. Hát a magazin lapjain több olyan cikk is van, amelyik ezt boncolgatja. Tehát, hogy ezek a bonyolult, furcsa erkölcsi helyzetek, ahol nagyon nehéz emberileg jó döntéseket hozni, és ahol valójában azzal kell szembesülnünk, hogy lehet, hogy áldozatnak érezzük magunkat, és lehet, hogy azok is vagyunk, de abszolút nem vagyunk ártatlanok. Vagy ebben, vagy más, egy csomó más helyzetben. Szóval, hogy bonyolult kérdés ez, és itt újra érzem azt, hogy fontos az a fajta biztos alap, amit én a Biblia üzenetében találok meg, hogy van egy igazi áldozat, a saját értékem ettől az áldozattól függ, és erre építhető, nem a saját erőlködésem alapozza azt meg, nem kell másokon átgázolnom ezért. Tehát, hogy elém is egy objektív tükröt állít, és a világot is ezen a szűrőn keresztül tudom értékelni magamat és másokat is, a kapcsolatokat is, és ez nagyon fontos, mert egyre kevésbé van ez meg a kultúránkban, a közbeszédben, és érezzük ennek a hiányát.
0: Újra Jézusra visszatérve, ő magára is utalva jelentette ki, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Szívmelengető, hogy a barátainak nevezte a körülötte lévő őt követő embereket, de hát valóban léteznek pozitív példáink, és ezek közül lehet az első itt Jézus, és beszélhetünk aztán az emberi példaképekről is azért, akik úgy hoznak akár áldozatot, hogy egyrészt néha láthatóak ezek, és felfigyel rájuk a világ, másrészt sokan csöndben és egyszerű hétköznapi élet során hoznak nagyon mély áldozatokat.
2: Fontos, hogy beszéljünk az áldozathozatalnak a pozitív jelentéstartalmáról is, és azt gondolom, hogy sokan vannak, akik ilyen alapon élik az életüket, ilyen szemlélettel élik az életüket. Talán ahol a legegyszerűbben érthetővé válik ez fiatalok, gyerekek számára is, hogy miért érdemes áldozatot hozni az életben. Én úgy láttam, hogy ez a sportnak a világa. Ez nem áll egyébként távol a Bibliától, hiszen ha sport, akkor Pál apostolt szoktuk emlegetni, aki gyakran hozott ilyen sportos példákat. Ott látszik igazán, hogy az extrém teljesítmények azok extrém áldozatokat követelnek általában. Épp most a hetekben sokan követték az egyik legaktívabb ilyen magyar extrém sportolót, Rakoncai Gábort, aki most egyedül evezte át újra az Atlanti-óceánt. Hallgattam vele egy beszélgetést itt a visszatérése után, ahol azért megfogalmazta ezt, hogy tényleg micsoda kihívások vannak egy ilyen vállalkozásban, és hogy az ember mi mindent tanul ebben. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ilyen extrém vállalkozások azok olyan kontextusba helyezik az embert, ahol máshogy szembesül a saját korlátaival, a saját lehetőségeivel, a saját döntéseinek a súlyával, felelősségével, és ezekből rengeteget lehet tanulni, rengeteget formál, alakít az ember jellemén egy-egy ilyen vállalkozás. Sokféle vita, meg komment hangzik el a nagy sikereket elért sportolók kapcsán, mondjuk egy hosszú Katinkára gondolok, aki talán csak 10 kilókban tudja mérni a megszerzett érmeinek a súlyát, és sokan talán irigykednek rá, ugyanakkor a vele készült filmből is láthatjuk, hogy ez tényleg egészen elképesztő odaadást és nagy áldozatokat követel tőle, hogy ezeket elérje és ezeket megszerezze. Talán emberfeletti küzdelmeket és áldozatokat is, amelyeket sokan nem vállalnának. Ugyanakkor itt mégiscsak tanulható és tanítható az, hogy az áldozatoknak lehet értelme és lehet következménye. Tehát a pozitív példákat kérdezted, én azt gondolom, hogy ott, ahol tényleg ilyen igazi példaképek vannak előttünk, ott valahol tetten érhető ez a jézusi gondolat, hogy amikor valaki önmagát adja igazán valaki másért. És nyilván gondolhatunk itt a megint extrém példákra, tehát egy világháborús helyzetben, vagy holokauszt idején, vagy más ilyen nyomorult helyzetekben, és ma is lehetnek ilyenek bőven a világban sokfelé, amikor valaki átvette valakinek a helyét a sorban, vagy elélépett, és ő vállalta azt, hogy lőjék a Dunába, vagy vigyék el a hadifogságba, hogy a másik megmenekülhessen, megszabadulhasson. Tehát, hogy valahol átjött ez a krisztusi szeretet az ő életükben, amit Jézus saját példájával állít elénk, hogy nincs is ennél nagyobb szeretet, amikor ezt az áldozatot valaki meg tudja hozni.

0: mitől jelenik meg a világban, mégiscsak úgy nagyon mélyen az emberekben ez az áldozathozatalra való készség. Mindenképpen hívő embernek kell lenni ahhoz, hogy ilyen áldozatot meg tudj hozni.
1: Emberi létünkben őrzünk valamit ezekből, mondhatnám úgy, hogy a teremtettségünkből fakadóan, az Isten képűségünkből fakadóan ott van az erre való késztetésünk is. Tehát nem mondanám azt, hogy igazi áldozatra csak igaz hívők képesek. Nem, mert látjuk azt, hogy sok helyen a világban azért az életnek az ilyen törvényszerűségei működnek, ezek a legalapvetőbb törvényszerűségek. Nem is kell az embervilágot nézni, hát a teremtett világban is körülnézhetünk, ahol például az önfeláldozásnak az áldozata működik. Az állatvilágban is találhatunk erre példákat. Tehát ez valahogy az Isten által létrehozott világban szerintem jelen van. Nyilván az mindig a nagyon izgalmas és nagy feszültséget keltő kérdés, hogy van-e értelme egy áldozatnak, vagy látjuk-e a célját. Itt tud azért egy nagy változást jelenteni az, hogy az ember máshogyan szemléli a világot. Az örökké valóság kereteiben gondolkodva helyezi el mindezeket, ez az egyik oldala. A másik, hogy nyilvánvaló, hogy az áldozat az erőforrás igényes dolog. Tehát, hogy lehet végigcsinálni bizonyos dolgokat, bizonyos történeteket házassági kapcsolatokban, családokban, gyülekezeti közösségekben, baráti társaságban, tehát sok helyen megjelenhetnek ezek. Hol van az az erőforrás, ami képessé teszi az embert arra, hogy a lehetetlen áldozatokat is meghozza, és ne fogjon el közben. És én azt gondolom, hogy itt jelenthet óriási nagy előnyt az, hogyha valakinek van igazi hite, és kap naponként erőt, kitartást, lelkesedést, felemelt tekintetet, bátorságot.
0: Válhat akkor áldássá az ember életében, vagy egy keresztény ember életében az, hogy áldozatot hozott, és hogyan függ össze az áldás és az áldozat?
1: Nagyon izgalmas kapcsolódásnak érzem azt, hogy a magyar nyelvben az áldás és az áldozat szó az, hogy a szógyökök szintjén összetalálkozik. Ami egyrészt azt is jelzi, hogy mind a kettő az áldás is, meg az áldozat is valahogy hozzátartozik a legősibb emberi alapélményekhez, meg alapigényekhez. Igazi áldások, tehát igazi ilyen átfordulásai az élethelyzeteknek nincsenek áldozatok nélkül. És ebbe beleértem azt a isteni, krisztusi áldozatot, ami nyilván egy olyan alapot ad az ember életének, amin ezek értelmezhetők és lehetővé válnak, és aztán azokat az áldozatokat is, amiket meg mi magunk hozhatunk meg nap mint nap, és tapasztaljuk meg azt, hogy na, hát ezen van áldás, de nem úgy, ahogy sokszor ezt gondoljuk, ilyen nagyon haszonelvűen, hogy na, én itt valamit befektetek, és akkor az kamatosan megtérül, hanem azért ez egy sokkal finomabban zajló folyamat, de mégis átéri azt valaki, hogy nem hiába való az áldozat, hanem az engem feltölt lelkileg, az derűt ad az életembe, az reménységet ad az életembe. Nem biztos, hogy ez egyébként a sikernek a nagy átütő ereje. Idehoznám a végén az áldásnak a másik jelentését is, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi is áldjuk Istent, szintén a zsidókhoz írt levél beszél erről, hogy a mi igazi áldozatunk az az ajkainkon megtermő, tehát az ajkaink gyümölcse, tehát az Istenről való vallástétel. Így írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz a nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Tehát a hálaadás áldozata, amikor tényleg Istent dicsőítjük, magasztaljuk, Istennek örülünk, pozitív dolgok szólalnak meg az ajkunkon. Ha ez megjelenik, akkor ez igazi gyümölcse annak a jó áldozatnak, amit Jézus Krisztus bemutatott. Tehát nekünk nem meghalni kell ezért a világért, de tehetünk bizonyságot az Isten szeretetéről, arról, hogy ő már meghalt ezért a világért, és ez megjelenik abban, ahogy mi derűvel tudjuk szemlélni ezt a világot, ahogy mi tudjuk szeretni ezt a világot, benne az embereket. Mindazt a feszültséget, ami az életben meghatároz minket a hétköznapokban, amiért mindig panaszkodunk, azt máshogy tudjuk megközelíteni, és ez egy olyan gyümölcs, ami visszahathat a társadalomban. És így az áldás, az áldozat többszörösen összefügg egymással, és én úgy hiszem és úgy tapasztalom, hogy nincs az egyik a másik nélkül, és az életnek az igazi mély megélésében ez abszolút segítségünkre lehet, hogyha ezekre figyelünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. A Híd című evangélikus missziói magazin 2025. évi első száma az áldozat fogalmát helyezte fókuszba. A főszerkesztő Gyuri Gábor Dávid volt vendégünk, akivel a téma kapcsán beszélgettünk. Szeretettel ajánljuk a magazint, amely megrendelhető e-mail címünkön, ahol a rádióműsorra is reagálhatnak. evmis@lutheram.hu. A lélekhangoló megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheram.hu webcímen, illetve lélekhangolóként kereshető podcast formában a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

Agóra. Az ógörög Agóra egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, merre tovább adventisták. Beszélgető társaim, Gyetvai Gellért, adventista teológus, kommunikáció szakon végzett bölcsész, szociológus, a társadalomtudományok doktora, a hetednapos adventista egyház advent kiadójának igazgatója, az adventista teológiai főiskola adjunktusa, kiemelt kutatási területe a roma integráció, illetve a megváltozott munkaképességek foglalkoztatási és szociális kérdései. Tokics Imre, adventista lelkész, a hittudományok, a zsidó vallástudományok, valamint az állam és jogtudományok doktora, egyetemi tanár, az adventista teológiai főiskola tudományos tanácsának elnöke és az Ószövetségi Tanszék vezetője. Sok-sok könyve közül kiemelkedik a Jeremiás proféta című, melyet 83 különböző nyelvre fordítottak le. Beszélgetésünk címe Szigeti Jenő könyvének címe. Ki is volt Szigeti Jenő, akivel még nem is olyan régen ebben a műsorban beszélgethettem, az adventizmus mely irányzatához, árnyalatához sorolható?
1: Szigeti Jenő egy polihisztor volt, adventista lelkészi családban nőtt fel, aztán sok problémája volt a lelkészi hivatás megkezdéséig. Mindig azt mondták a kortársai, hogy kiváló tudós, de lelkész sosem lesz belőle. Hát rácáfolt erre, hatalmas polihisztori tevékenységet végzett. Én azt hiszem, pontosan meg sem állapítható, hogy hány könyvet írt, mert ahány statisztikát nézek, ott mindegyik eltér. Jóval százon fölül van. Nem beszélve a publikációs tevékenység, és generációk nőttek föl a keze alatt. Én is az iskolapadban ismertem meg annak idején Szigeti Jenőt, Gellért is.
2: Én is ott
1: ismertem. Szóval generációk nőttek föl az ő keze alatt, nem csak Magyarországon, hanem Európa más részeiben is. És írt egy könyvet, hogy merre tovább adventisták.
0: Így van.
1: És ennek a könyvnek az érdekessége, hogy tegnap este kaptam egy e-mailt, hát egy szigetről, egy földközi tengeri szigetről, és ott megkeresett valaki, hogy hallott erről a könyvről, és ennek a könyvnek egy fejezetét e-bookban, angol nyelven szeretné publikálni, és hogy én, mint szerkesztő, meg adventista teológiai főiskolának, a tudományos tanácsának az elnöke, hozzájárulok-e ehhez, úgyhogy nagyon érdekes, hogy most már nemzetközi partokat is mos ez a hullám, amit ő keltett. Igen.
0: Gellérte, hogy emlékezel rá?
2: Én a legelső találkozásom vele a főiskolához kötődik. Hát ha azt mondom, hogy ennyire nyitott és barátságos embert keveset találtam életemben, akkor szerintem nem túlzok. Úgyhogy
0: én is így voltam vele.
2: Nyugodtan mondhatom, hogy mi az első pillanattól kezdve. Igen. Tehát én nagyon könnyen ráhangolódtam, és őneki volt egy ilyen végtelen képessége, hogy mindenki nagyon könnyen ráhangolódott. Úgyhogy én nekem, amikor rágondolok, akkor egyrészt eszembe jut ez a polihisztori lét. A másik az, hogy szerettem.
0: Igen.
2: Szerettem, tényleg. Tehát, hogy én nagyon, hát jól tudod, te is mindannyian jól ismertük, egy nagyon szerethető és nyitott ember volt. Mondjuk el azt is, hogy nem mindenki olyan nyitott például az adventisták közül, más felekezetek felé. Na most ő volt az az ember, aki
1: a híd
2: egy szokatlan nyitottsággal tudott például mindenféle felekezet felé
0: olyannyira, én itt a Szolar Rádióban ismertem meg, többször beszélgettünk, műsor keretében is, aztán úgy személyesen is. Ha én nem tudom róla, hogy ő adventista lelkész teológus, akkor fogalmam sincs, hogy melyik felekezethez tartozik. Nyugodtan elfogadhattam volna katolikusnak, és evangélikusnak, és így tovább.
2: Igen, igen.
0: Te is így látni?
2: Igen.
0: Igen. Igen.
2: Valószínűleg péntek este derült volna ki, hogy ő adventista.
0: Igen, igen, igen, igen, így
2: a
0: van.
2: A szombat miatt.
1: Igen, én csak igen. Annyit, hogy hosszú évtizedeken keresztül dolgoztam vele, még annó a Kontakt Rádióban és a hatos csatorna műsorában, Vallás és Kultúra műsorban, és ő mindig, mindig szakértőként jelent meg, és különböző professzorokat, tudósokat, lelkipásztorokat hívtunk meg, és én nagyon sokszor megdöbbentem azon a fantasztikus és mély tudáson, amit egy-egy speciális kérdésen, és nem feltétlen teológiai kérdésen, lehet a szociológia kérdés, lehet a társadalomtudomány, vagy akár jogi kérdés. Szóval engem mindig meghökkentett az a fantasztikus, mély tudás és ismeret, ami benne ott lappangott, és ő mindig kevesebbet mutatott meg magából, mint amennyi benne volt. Tehát mindig csak a jéghegy csúcsát láttunk, de nagyon sokszor kiemelkedett a jéghegy alsó része is. Szóval számomra az én tevékenység, tudományos tevékenységem számára Szigeti Jenő egy fantasztikus nagy lökést adott, és példakép, hogy írtózatos szorgalommal havonta több könyvet elolvasott, és ezt kijegyzetelte. Hát a naptára az olyan volt.
2: Én tőle tanultam azt egyébként, hogy hetente legalább 100 oldalt el kell olvasni ennek, aki karban akarja tartani a tudását. Ezt tőle tanultam.
1: Igen, és ez így is van.
0: És mint adventista, tőled idézek, Imre, írod róla, hogy taktoborzás helyett közösségfejlesztés, és az ima élet és spiritualitás fellendítése a legfontosabb. Az egyházi közösség legnagyobb veszélyének és ellenségének írod a fundamentalista gondolkodás tekintette, és a gyülekezeten belül is szorgalmazta a vallásszabadságot. Ezt azért érdemes kommentálni.
1: Gyakorlatilag minden szervezet vigyáz a maga határaira, de ez a határ nem az a biblikus határ, amit megszokunk a Szentírásból, akár az Új Szövetség oldalairól, hanem az, amit a szervezet saját maga állít fel. És ez a biblikus határ és a szervezeti határ az nem esik egybe. Az mindig szűkebb, a Biblia az mindig bővebb, akár vallásszabadság vonatkozásában. A szervezet az korlátozni akar, az újabb és újabb korlátokat állít fel, hogy védje a maga belső értékrendszerét, és pont ezzel válik talán értéktelenné, mert a szabadság helyett, mert Isten a szabadság, és az Új Szövetség ebben a vonatkozásban tanít bennünket. És ez az, amit Szigeti Jenő felfedezett, és megtalált, és próbált állandóan ezeket a határokat egymáshoz közelíteni.
0: Vezetője is volt az adventista egyháznak, pontosabban az egyiknek.
1: Igen.
0: Mert is ugye az Egyesült Államokban 5-6 egymással versengő adventista egyház, a versengés most a legjobb értelemben használnám.
2: Igen, tehát talán inkább, tehát ez különben minden egyháznál megvan, hogy a fő testet, vagy az elsődleges testet elhagyják csoportok. Tehát inkább így, tehát azért mondom, hogy mert hogy a versengés azért talán nem annyira egyenrangú ez így.
0: Igen.
2: Ez a versengés.
0: Igen, így van. Így van.
1: Meg hát de egy biztos, hogy talán csak annyit István, hogy körülbelül még egyszer annyian vallják magukat adventistának, mint amennyien a hivatalos nemzetközi adventista egyháznak a tagságához tartoznak. Tehát kikerültek, és ők továbbra is adventistának tartják magukat, noha nem közvetlen tagsággal nem bírnak. Sokkal szélesebb. Talán azt mondanám, hogy az adventizmus egy mozgalom, és egy egyháznak a meccés vonala.
0: Igen, igen.
2: Igen, és ebben teljesen jól mondtad egyébként, hogy tehát ő gyakorlatilag a hivatalos név az a hetednapi adventista egyház.
0: Igen.
2: És annak volt, igen, az elnöke. Azt hiszem két cikluson
1: két
2: keresztül.
1: Két cikluson keresztül, és harmadik ciklusban is csont nélkül megválasztották volna, de akkor már azt mondta, hogy ő átvezette a rendszerváltás nehéz időszakában az egyház hajóját, a különböző zúgókon, meg különböző nehéz helyzeteken, és azt mondta, hogy én most már a tudománynak akarok élni, és tökéletes, akkor nem értettem, de később, néhány évvel később megértettem, hogy jót választott.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon fontos momentum, mert aki ismerte, és mi például jól ismertük mind a hárman, hogy ő nem szerette az adminisztrációt. Nem az a, ő az az evangélium ember volt, akinek az evangélium és a tudás volt az elsődleges, és ez egy ilyen szükséges rossz volt,
1: a tudomány,
2: hogy néha olyasmit is kell csinálni, mint az egyház vezetése. Ez nem azt jelenti, hogy rosszul csinálta egyébként, de ez azt jelenti, hogy ő nem szerette, amennyire én visszaemlékszem.
1: Az az igazság, hogy kiváló adminisztrátor volt, de mindig azon sóhajtozott, hogy amíg ő adminisztrál, abban néhány órában a cikkeit tudná tovább gördíteni.
0: Most már tőle idézek, és hát szorosabban a beszélgetésünk címéhez, a Merre tovább adventisták címhez. Azt írja valahol, ami az élő egyházat megbénítja, identitásvesztés, bürokratikus elnehezedés, szektársadás. Pozitív tengelyek, nyitottság, kisközösség, szerveződés. Most azért érdekes számomra, ugye, mint aki egy ilyen óriási nagy egyháznak, a katolikus egyháznak a tagja, persze, mint vallásszociológus, én is másképp nézem ezt a nagyot és a kicsit, de kicsikével egy tömegegyház. Ehhez képest úgynevezett nálunk kis egyházak máshol nagyok, épp a baptisták, adventisták is van, ahol nagy egyházak közé tartoznak. Az úgynevezett neoprotestáns kis egyházak, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, olyan gyülekezeteik legtöbbje, olyan, hogy személyesen ismerik egymást, mint mondjuk a katolikuson egyházban belül szó sincs erről mondjuk egy plébánián, akár egy vasárnapi misén sem. Ezzel szemben a katolikus egyházon belüli lelkiségi mozgalmok kisközösségei azok, ahol ez a hasonlóság van éppen az adventista közösséghez. Ehhez képest meglepett engem, ugyanez baptistáknál volt, egyik baptista közösséget látogattam meg, mint vallásszociológus, és valahogy beszélgettünk, és valahogy azt mondják, hogy hát túl sokan vagyunk. Egy Isten tiszteleten is már 115-en múltkor. És ezért kis közösséget szervezünk. És akkor láttam, hallottam meg a gyakorlatban a Szigeti Jenőnek az igazát.
1: Igen.
0: Amikor ő a kisközösségre helyezi a hangsúlyt, egy olyan egyházban, ahol eleve a gyülekezetek, hát azt lehet mondani, hogy személyes kapcsolatokra épülő kisebb közösségek.
2: Annyira egyébként, hogy az egyháznak kb. 120 gyülekezete van, most nem emlékszem a pontos számot.
1: Magyarországon.
2: 125-re emlékszem a szórványokkal együtt. Igen. Tehát 125 mondjuk kisközösségünk van, és annak a 60-65%, most nem emlékszem pontosan, erre 50 fő alatti. Tehát igen.
0: Igen.
2: És tudod, miért érdekes egyébként, most, amikor ezeket elmondtad? Tehát egy könyvről beszélünk, az nem tudom, nem emlékszem, hogy elhangzott-e, de tulajdonképpen van egy könyv, amit ilyen címmel írt.
0: Igen, mutattam rá.
2: És ezt a könyvet, ezt ő sokkal korábban írta. Ennek jelentős része, ennek az anyagnak, ami benne van, ez akár 10 évvel ezelőtti anyag, amit írt. És azért érdekes ez, mert azok a problémák, amikre most ez a felsorolásom rámutatott, ez alig létezett 10 évvel ezelőtt. Tehát igazából most döbbenek rá, hogy amit te most felolvastál Szigeti Jenőtől idézetet.
1: Mennyire aktuális?
2: Hogy most vált aktuálissá, tehát ő látott valamit 10 évvel ezelőtt, amit igazából most kezdünk igazán látni a közösségekben. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy most szembesülni. Én ezt a könyvet olvastam, én voltam az előkészítője, az egyik előkészítőjének a kiadványnak, és tényleg, hogy mennyire 10 évvel ezelőttől látta, az pedig akkor már nem is foglalkozott olyan erőteljesen az egyházzal, mint szervezette, hiszen rég nyugdíjas volt, tanított, Miskolcon tanított, a mi főiskolánkon tanított, az adventista főiskolán is hasonló. De lehet, hogy pont ez a kicsit kívülről látás adta meg neki azt a lehetőséget, hogy hamarabb észrevegye valamit, ez amit biztos. Lehet, hogy mi csak most érzékelünk igazán.
1: Mint tudósról úgy tudok beszélni, hogy zseni volt, és mint Isten emberéről úgy tudok beszélni, hogy annyira a lélekkel együtt járt, hogy megelőzte a korát, és a nagy emberek, most katolikus része, 23. János megelőzte a korát, összehívja a második vatikáni zsinatot, és számtalan ilyen van, akár baptista, akár más vallás vonatkozásában is. Előre látják, hogy mi lesz 10-20 évből, és ez valami fantasztikus, mi csak azt tudjuk mondani, hogy zsenialitás, de valószínűleg az Isten lelkének közelsége is adja ezt a látást számukra. A kis közösségekről meg hadd mondjak azt, hogy nemrég jártam Angliába, és ott volt egy gyülekezet, kb. 500 fős, és majd 2000 fővel rendelkezik, és nem egy mega church-öt hoztak létre, hanem óránként más gyülekezeti programok vannak. És gyakorlatilag három gyülekezetet hoztak létre, három különböző lelkésszel, ugyanabban a helyiségben. Az egyik 9:30-11, a másik 11:30-12, tehát hogy valahogy a kis közösségnek az érzetét, a látszatát, a jelentőségét megtartsák. Mert ugye egy 2000 fős gyülekezetnél már nincs ilyen. Aztán még beszélhetnénk akár az 5000 fős gyülekezetekről. De egy bizonyos pont fölött nem éri meg, mert a mennyiség a minőség rovására megy.
0: Akkor a hallgató kedvéért, és össze is hasonlíthatják, nemrégen a baptizmusról beszélgettem egy baptista lelkész barátunkkal, és hát ugye, hogy összehasonlíthassák a kedves hallgatók, hogyan született meg Magyarországon az adventizmus?
1: Gyakorlatilag nyugatról jöttek úgynevezett misszionárusok ebben az időszakban Németországból. És gyakorlatilag
2: ott volt egy ilyen misszióközpont.
1: Hünergárt és a többiek, és Erdélyen keresztül az első adventista gyülekezet Erdélyben.
2: Érdekes. Majd akkor még ide tartozott.
0: Igen, persze.
1: A másik pedig a mostani magyar területeken pedig Békés Csabán. És gyakorlatilag teljes nazarénusi háttérből, aki abban az időben ugye nagy problémákban voltak, a modernizmus, hogy most a nők süthetik a hajukat, nem süthetik, és ebben a tétovázásban megjelentek az adventista misszionáriusok, és gombamót kezdtek szaporodni. Sajnos azóta nem szaporodik gombamót, csak egy új gyülekezetet létrehozunk, és egyet megszüntetünk. Szóval, hogy mondjam, egy bizonyos pontnál...
0: Mi volt az oka, mondjuk a nazarénusokhoz képest, akik máig a legarchaikusabb felekezet.
1: Talán pontosan a szabadságot érezték meg az adventista közösségekben, és nagyon érdekes, hogy jött létre. Hát ezek paraszt emberek voltak, és amikor bejártak a fagyok, akkor azt mondták, na elmegyünk, megnézzük azt az evangelizátort, és felültek egy szekérre, és elmentek Németországba. És bekopogtatott 10 ember a lelkésznek az ajtaján. A lelkész azt mondta, gyertek be, hát ennyi ágyam nincs, de valahogy el leszünk. És ott voltak nála néhány napig, és akkor úgy jöttek haza. Ez a lelkész nem csak a szószéken lelkész, az otthonába is fogadott.
0: Megpróbálták.
1: És gyakorlatilag hazajöttek, és így alakult, így jött létre a Békés Csabai adventista első gyülekezet.
2: Illetve hadd beszéljek egy picit haza, mert hogy az 1800-as évek végén a könyvekkel indult meg az irattok. Úgynevezett iratmisszióval indult igazából. És nagyon érdekes, hogy azt nem tudom, te tudod-e, hogy az első, tehát a 1892-ben jelent meg a Jézushoz vezető út, ami gyakorlatilag a világon az egyik legnagyobb számban valaha megjelent keresztény írott, és 1895-ben, tehát mindössze 3 évvel később már megjelent Magyarországon, mégpedig egy református lelkész
0: fordításában. Egy igazi beszéllel kellett, hogy legyen.
2: És egy igazi beszél, és az kezdett el terjedni. Egyébként azóta is egy igazi bestseller, tehát a szó szerint azóta is millió számra kell el. Magyarországon is a legnagyobb példányban kiadott könyv, már a keresztény iratok között az egyik legnagyobb példányszámban kiadott. De, és érdekes, hogy egy református lelkész. És ez a református lelkész két nagy nagybecskereki református lelkész volt. Volt egy lap, amiben megjelent erről egy írása. 1895. decemberében írt, akkor még keménytelek voltak, hogy ez, hogy ezt Isten ihlette ezt a könyvet, és hogy ha valakinek nincs pénze, akkor vagy ő küld, vagy adja el a kabátját azért, hogy megvehesse.
0: Gyönyörű.
2: Miközben...
1: Mert azt mondta, hogy fázva túl lehet élni, de egy könyv nélkül nem. Az örök életet nem lehet megszerezni.
2: Úgy, hogy igazából nem is adventistákon keresztül.
0: Igen, nagyon érdekes. Igazából,
1: nagyon érdekes, hogy még a nyomtatása is, tehát az anyagi vonatkozásában is a saját pénzét fektette bele.
0: Hát innen folytassuk egy kis zenehallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Gyetvai Gellérttel és Tokics Imrével, Merre tovább adventisták címmel. Nagy örömömre ennek a könyvnek a bevezetőjét egy kiváló szociológus kollégám, Ankis Elemérnek munkatársa Manin Robert írta, és hát az különösen jó vallás szociológus számára egy szociológus által bevezetett könyv. Ő azt írja, hogy idézem most Manin Robertet, szakít, mármint Szigeti Jenő, az adventista egyház sokáig domináns profécia értelmezési módszerével, és egy spirituálisan érettebb, pásztoribb, és biblikusan megalapozottabb alternatívát vázol föl. Hát ez nagyon érdekes, mert azért a profécia és az adventizmus valahogy összetartozik.
1: Nagyon is.
0: Aki ezzel a hagyományos profétizmussal szakít, akkor annak sok baja is lehetett a egyházában, ez valamilyen új, vagány újítás, vagy pedig, mondj, innen folytassátok ti.
2: Mert ha végigolvasod, akkor kiderül, hogy nem pontosan erről van szó, hogy egy újfajta profécia értelmezést, inkább arról volt szó, és illetve arról van szó a könyvben. Tehát azért minden, és az elején föl is tetted az kérdés, hogy vajon melyik irányzathoz tartozik. És a profécia értelmezésnek van egy többféle irányzata, és bizonyos köröknél uralkodóvá vált ez a túlságosan, nem is tudom, hogy mondjam.
1: Dogmatikus, merev, konzervatív.
2: Egy profétát kétféleképpen lehet értelmezni, vagy többféleképpen lehet értelmezni. A két véglet az, hogy akár a Biblia fölé emeljük, tehát szélsőségesen őt tartjuk az iránymutatónak, és hát van a másik, amelyik meg abszolút esetleg semmiben veszi, és ő ezek ellen küzdött gyakorlatilag a szigetén. Tehát igazából ő inkább megpróbálta helyre tenni ezeket a dolgokat. Tehát, mert hogy volt az a szélsőség, és különösen egyébként a könyvben az ellen küzd a szélsőséges. Tehát például azt, amikor egy proféciát mindenáron úgy próbál valaki, ez csak a jövőről szól. És neki volt egy nagyon fontos proféciai megközelítése, erre nagyon, ez úgy bevésődött nekem, hogy a profécia az mindig a jelenről szól.
0: Hát igen.
2: Mert Isten a jelenre ad igazából, és nem a jövőt akarja, nem azt jelenti, hogy nem beszél a jövőről Isten. De valójában a proféciának akkor értelmezzük helyesen a proféciát, ha a saját jelenünkre próbáljuk érteni, de nem szélsőségesen.
1: Mert most kell megváltoznunk, nem majd mert, amikor.
2: Mert nekünk szól, és nem 20 év múlva fog szólni. Akkor is szól, de akkor már lehet, hogy nem azt mondja, és nem nekünk, hanem valaki másnak. Tehát ez volt igazából, amit a Szigeti Jenő ebben a könyvben megírt, hogy tulajdonképpen, ha egyszerűen akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy kerüljük a szélsőségeket. Ne akarjuk a prófétát többnek látni, mint aki, kevesebbnek se, és végképp ne akarjuk szélsőségesen a hitünket csak hozzá rögzíteni, mert az viszont egy nagyon rossz út.
1: Illetve még az adventista profécia magyarázatok Magyarországon egyfajta politika értelmezésbe csapott át. Amikor jött a kommunizmus, akkor nyilván a proféciák ez ellen, az istentelen politikai rendszer ellen. Amikor a kommunizmus emberibb formát öltött a 60-as, 70-es években, 80-as évek elején, akkor a profécia magyarázat is kezdett egy kicsit szelidülni ebből kifolyólag. És Szigeti Jenőbek az volt a zsenialitása, hogy kiemelte ebből a politikai kovászból, megtisztította az igét, és nem elsőrenden politikai villámokat eresztett a profécia, hanem a népeket elkészítette az Istennel való találkozás lehetőségére. És ez volt a zsenialitás, hogy ki tudott nőni abból a kulimájzból, ami saját korát jellemezte.
2: Igen, ez nagyon fontos volt, amit most Imre mondott, hogy ne használják furkósbotként az emberek agyonverésére.
1: Igen.
2: Most ha nagyon nyersen,
1: vagy politikai eszközökre.
2: Vagy politikai, tehát annyira emlékszem, hogy amikor például jött az Európai Uniós csatlakozás, hogy jó példa volt arra, amit pont, jó példa arra, amit az Imre az előbb említett, hogy nagyon sokan ebből meg akarták jósolni, hogy nem fogunk csatni. Nem lesz Európai Unió, mert hogy a Dánieli állóképben nincs már érveltek.
1: Hát nem is lesz, mert ahova a magyarok belépnek, az előbb-utóbb tönkre megy.
2: Hát ami a lényeg, hogy ő azt szerette volna, hogy ezek a szélsőségek kerüljenek ki a proféciát.
0: Méghozzá az érdekes, hogy amikor került a szélsőségeket, nem lett belőle langyos középút.
1: Igen, igen.
0: Én legalábbis így láttam,
1: igen.
0: És szerintem a Mani Robi is, őt is ez ragadta meg. Akkor azt kérdezném, hogy a hazai adventizmusban, aminek azért ugye több irányzata és egyháza is van, mennyire jellemző a Szigeti Jenő felfogása szerinti profétizmus?
1: Én azt hiszem, hogy abban az egyházban, amiben mi működünk, tehát a Magyar Unió, a hetednapi adventista egyház Magyar Uniója, nem beszélünk itt a kerakról, mert ott ilyen mély ismereteim nincsenek. Én azt hiszem, hogy az ő szemlélete az megerősödött, kikristályosodott. Nyilván az is folyamatos formálódásban van, ahogy az élet változik, úgy az örök ige, de ennek a magyarázata is mindig hozzáigazodik. Én azt hiszem, hogy ő azért ezt létrehozta, kialakította, és halála után is ez a szemlélet él, ma működik, fennáll, fejlődik.
0: Nagyon markáns állítása Szigeti Jenőnek, hogy az új protestáns egyházak kialakulása a történelmi egyházak hiánybetegséget tükrözi, hozzátesz a II. Vatikáni zsinat után, ezt átvette a katolikus egyház, tehát elfogadta ezt a kritikát, és teljes mértékben átvette, és immár a különböző protestáns egyházakról nem mint a féle eretnekekről beszélt, hanem hát akik, hát hogy is mondjam...
1: A koncentrikus körök távolabb esély részéről.
0: Tükörről, amiben magunkat jóha megnézzük alaposan. Szigeti Jenőt idézem, az induló szabadegyház mozgalmak nem új vallási szervezeteket akartak létrehozni, hanem a régi puritán pietista erkölcsi értéket akarták élni, és ezzel útját állni a kereszténység rohamos szekularizációjának. Mennyire igaz ez? Hiszen ha mondjuk a háború utáni években akár adventistákat, akár baptistákat, akár metodistákat, nem is beszélve a nazarénusokról, de még a pünkösdiekre is jellemző volt, egy a katolikusok, de még a törzsökös reformátusokhoz képest is egy nagy mértékű puritánság. Ugye ők, akik nem jártak színházba, moziba, nem fogyasztottak alkoholt, de még talán kávét sem, nem talán, biztosan nem.
2: Van.
0: Erre vannak tapasztalataim. Az öltözködésük föltűnően szolid volt, nem annyira, mint a nazarénusoké, ahogy szinte egyenruhát hordtak falu helyen, de azért nagyon szolid, és ez azért lényegesen változott. Személyes életemben van tapasztalatom, nem régen még tanítottam veletek együtt az adventista főiskolán, ahol hát mindig nagyon kedvesen, nagyon otthon éreztem magam, de nagyon kedvesen gyümölcsteával kínáltak. Ugye hát én ott ilyen 6-8 órás előadásai
1: maratoni előadásokat voltak, tartottál.
0: És azért mondjuk itt a, ezt mondjuk a kávéval köti össze az ember racionálisan, de hát ugye hát semmi, megköszöntem a gyümölcsteát, és vittem magammal termoszban kávét. Ám de néhány év elteltével az intézeti tanulmányi osztály vezető akit hát régi jó barátként köszöntöttük egymást, megkérdezte, hogy milyen fajta kávét szeretnék. Mert hogy 10 féle közül

0: közülük jó néhányan a vendégeiket otthon már kávéval kínálták, és jó néhányan, hát ezt most, hogy is mondjam, ebben a tekintetben szabadabban gondolkodnak. Na most itt az orrom előtt játszódott le egy nagyon régi hagyomány, hiszen én 4 évig benne éltem a hagyományba, és gyümölcsteát ittam, és a következő 3-4 évben, körülbelül 7-8 évig tanítottam Pécelen, a főiskolán, pedig kedvemre válogathattam a különböző kávék közül. Hogy látjátok ezt? Milyen fajta változások vannak az adventista életmódban? Itt nagyon jó a kérdés, hogy merre tovább adventista. Mennyire feltétele adventistának lenni? Kérdést adott válasznak, hogy öltözöm, hogy mit szabad és nem szabad látogatnom, olvasnom, megnéznem, gyakorolnom, ennem innó.
1: Ez ma már valóban egy változó kérdés. Tehát azért 30 évvel ezelőtt például könnyen lehetett még probléma a gyülekezetben, abból, ha valaki egy hölgy nadrágba megy. Aha. Miközben a női nadrág alapvető, és egyébként ezt is a Szigeti Jenőtől tanultuk, hogy a nadrágot azt a férfiak a nőktől vették el a lovaglás miatt.
0: Hát tehát,
1: hogy ez egy érdekes
0: van,
1: helyzet volt.
0: Hiszen sok helyen
1: tehát, ami a lényeg, hogy változik. Tehát igen, teljesen jól érzékeltet, hogy van egy ilyen típusú változás. Azért, tehát alapvetően minden puritán típusú gondolkodásnak a lényege, igen, az a visszatérni a gyökerekhez és megőrizni ezeket a dolgokat.
0: Hát igen.
1: Azonban te is jól tudod, hogy a történelemben sosem volt olyan, hogy ez, illetve talán egy-két helyen, mint az amisok meg hasonlók,
0: akik igen.
1: szélsőségesen próbálnak ragaszkodni bizonyos rendszerekhez, de alapvetően azért az ilyen típusú viselkedést, attitűdöt is mindig érinti az adott kor. És bár 30 évvel ezelőtt igen, alapvető volt, hogy ne igyon kávét. Nem volt feltétele egyébként, tehát nem az, hogy valakit nem lehet adventista, mert nem iszik. De hogy mondjam,
0: nem
1: nézték jó szemmel azt, aki iszik kávét, hiszen ennek nagyon egyszerű oka van. Az evangélium szerves részének tudjuk a testünk gondozását is, tehát hogy a testre való vigyázást, hiszen az ember például a teremtettségénél fogva is a természetre, aminek része felügyeletet kapott, mégpedig a gondos megőrzésére, és ebből fakad ez az egész. De látnunk kell, és nem lehet letagadni, hogy ez változik. Változik, és igen, az, ami korábban nem létezett, az most már, és most már, ha bemennél a titkárságra, akkor már magad választhatnád ki a kávét, nem kellene oda menni hozzád négy szem, közben természetes lenne, hogy oda mész, és tudod, mit látnál? Azt, hogy az adventista tanár is issza a kávét. Tehát, hogy ez egy természetes változás. Ez az öltözékben ugyanez igaz, hogy az öltözékben még mindig egyébként, tehát egyszerűen azért, mert ez bibliai előírás, hogy az legyen szolíd és tiszta. De ma már nem fogsz megkülönböztetni a legtöbb esetben egy adventistát, még akkor sem, ha bemész a főiskolára, és leülsz mondjuk a diákok elé, nem fogod tudni első pillantásra eldönteni, hogy ki adventista, ki nem. Miközben lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még ezt simán meg tudtad csinálni.
0: Miközben ez nagyon érdekes.
1: Hát mert hogy ugyanúgy öltöznek ma
0: igen,
1: már.
0: Igen, illetve a különbségek mégis legtöbb esetben, ugye az én 40, néha 50 fős évfolyamokat is tanítottam nálatok, és hát ez bizony, a levelezőknél főleg, a nappaliaknál ott még esetleg enyhe többségben voltak az adventisták, a levelezőknél nagy többségben voltak a nem adventisták, és ott azért, aki, hát engem ez borzasztóan izgatott, hogy kik, honnan és miért jönnek, hát mint szociológust, és hát erre nem sajnáltam az időt, de nagyon-nagyon érdekes volt, és hát tulajdonképpen a szerezzünk könnyen, gyorsan valamilyen diplomát volt a legfőbb motiváció a levelezők között, ugyanaz a baptista főiskolán is, de még az evangélikus egyetemen is előfordult. Ez a motiváció nem is olyan nagyon ritkán, ami nem az ördögtől való természetesen, de aki azt mondja, hogy azért, mert engem a gyülekezet küldött, ez világos, ez egy adventista volt,

0: És itt azért legtöbbször a szóhasználatban, mentalitásban, talán öltözékben is valamiféle különbséget, azért még maradványát ennek igen, lehetett látni. Igen, tehát a legvégül is ti személyesen hogyan látjátok a hazai adventizmus jövőjét? És magatok mivel szeretnétek ebben részt venni?
1: Egy nagy változási időszakban áll az adventizmus. Bizonyos értékek átalakulóban vannak, de bizonyos bibliai értékek pedig hozzáérhetetlen stabilitással rendelkeznek. A kávé pont egy ilyen határeset, ugye? Mert a Bibliában nincs az, hogy ne igyál kávét, de ez ennek lévő egzegéziséből, hogy egyfajta koffein, egyfajta függőség, stb. Az adventista értelmezés, hogy a kávé már nem lehet.
2: Lett belőle egy midrás, mint a zsidóknál.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: És akkor szép lassan azért átalakulóban van, bár gyorsan elmondom, hogy nagyon sok adventista mai napig nem iszik kávét.
0: Mert hogy az egészséges is egyébként.
1: Igen, én sem egyébként iszom kávét, de ezzel én nem kérkedek.
0: Igen, világos.
1: Tehát ez sem, hát most iszok vagy nem iszok, az my private opinion, mondja az angol, igen, hogy igen, az én személyes döntésem, véleményem.
0: Egy de konferencián sem kávézol együtt?
1: Nem.
0: Amikor nehéz kibújni az a...
1: Öntök vizet, mást, aha, teát, stb. Tehát én ott vagyok velük, igen, csak igen, a kávé helyett talán más van,
0: igen,
1: benne.
0: Igen.
1: De egy biztos, hogy Szigeti Ennő által mutatott úton kell tovább menni. Merre tovább adventizmus? Ugyanez a nagy kérdés, merre tovább kereszténység? Merre tovább katolikus egyház, merre tovább baptisták. Szóval, hogy mondjam, hasonló hajóban vagyunk, egy hajóban vagyunk, és egy biztos, hitelveink, szervezetünk, tradícióink elválasztanak, de egy biztos, a célunk az az, hogy Isten dicsőítsük, és Istennek átadjuk az életünket. A modern világ kihívásai között újra kell gondolni azokat az értékrendszereket, amelyet oly nagyon fontosnak tartottunk. Anyáink még bekötötték a fejüket, és kendővel mentek. A mai fiatalok már kendőt sem, már nagyon sokan kopaszok meg, stb. Megváltozott a világ, de a változó világban van egy változatlan evangélium, amihez semmilyen világi hullám nem fér hozzá, hogy ennek milyen megjelenési formája lesz az egyházban. Ez állandóan formálódik. Én mindig arra törekszem, hogy semmilyen extrém, szélsőséges, se ultrakonzervatív, se ultraliberálisak ne legyünk, hanem abban a szabadságban, amelyben hivatkoztunk, abban a szabadságban éljük meg, abban a bibliai keretben, ami hitelveinket, a Bibliából származtatott hitelveinket képezi, abban éljük meg a vallásosságunkat, Istennel való kapcsolatunkat, az imádság, a közösség, a misszió, a bizonyságtevés, a hűségesség, ezek a nagyon fontos mérföldkövek.
2: Egyfajta önértelmezése, újraértelmezése van egyébként folyamatban. És egyébként nem tudom, tudod-e, de hogy ilyen típusú könyvet nem írt soha a Szigeti Jenő. Tehát ez benne az érdekes, hogy ez is egy posztomusz anyag, amit aha, igazából, ez nem is egy könyv volt, tehát amikor a felesége a Szigeti Jenő halála után először átküldte nekem az anyagot, azzal küldte át, hogy ez egy ilyen össze van, tehát még arra sem maradt ideje, hogy ő nagyjából összerendezze ezt az anyagot, ezt mi kell, ha elvégezzük. Évekig azért nem is nyúltunk hozzá egyébként, mert hogy most került egy olyan helyzetbe egyáltalán a kereszténység, ahogy az Imre is mondta, és hát nem tudom, a 2021-es adatokra biztos jól emlékszel, hát a KSH, igen, ami nem azt mutatja pontosan, hogy hogy vannak az egyházak, de mégis van egy nagyon jó tendenciális mutató, hogy a klasszikus kisegyházak, tehát a klasszikus nagyegyházak azok nagyon nagy mértékben veszítik a tagságukat. A klasszikus kisegyházak, adventista, baptista, metodista, hasonlók, ők stagnálnak, vagy elkezdtek visszacsúszni létszámban.
0: És elöregedni.
2: És elöregedni, ez egy nagyon lényeges dolog. Akik viszont akár 200, ha jól emlékszem, akkori számításaimra 260 valahány százalékos növekedésben ez a karizmatikus vonal volt. Ott is egy bizonyos szegmens egyébként, ha megnézed, mert nem mindegyik. Tehát ami a lényeg, hogy tulajdonképpen mi benne vagyunk most egy olyan darálóban, vagy nem is tudom, mi lenne a jó szó, egy olyan helyzetben, ahol igen, újra keressük azt, hogy kik vagyunk, nem mint adventisták, hanem kik vagyunk a mában, ebben a világban. És ebből a szempontból, és Szigeti Jenő erről kevésbé beszél a könyvben, de ő is érezte a saját bőrén, hogy egyre inkább két nagyon fontos tábor a hagyományos értékeket, még inkább, ahogy az elején mondta, a fundamentalista tábor, és hát magunk között liberálisnak hívott újítók, vagy akik már a kávéból nem csinálnak problémát, igen, meg az öltözködésből. És igazából jelenleg az egyház az olyan helyzetben van, hogy ez a kettő, nem mondom, hogy küzd, de vívja a maga, még egyelőre azt gondolom, elég felszínes csatáját, de és nagyon érdekes, hogy ha megnézed a könyvet, és a Szigeti Jenő akkori néhány évvel ezelőtti állásfoglalását, akkor a Szigeti Jenő sem foglal állást, hanem ő úgy képviseli azt, hogy mi lesz veled a döntésnek, hogy ad egy javaslatot, hogy szerinte ez lenne jó, de nem dönti el tulajdonképpen, igen, hogy
1: nem erőlteti
2: rá, hogy melyik az az irány, amit bemenni kéne. Egyben biztosak vagyunk, hogy most ő is, tehát én az írásából határozottan erre a következtetésre jutottam akkor, amikor ezt készítettük elő, hogy jelenleg nem biztos, hogy tudjuk a válaszokat a mában felvetődő kérdésekre. A hitünket meg akarjuk tartani, mert úgy érezzük, hogy ebben nincs mit változtatni. A Bibliában nincs, Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka, de az, hogy ezt hogy éljük meg, igazából, mert mindig két része van ennek a dolognak, a változásnak. Maga a kereszténység tulajdonképpen két dologban áll. Az egyik az a hit, amit igyekszik hinni, képviselni, és az, hogy hogy éli meg.
0: Hogy kapcsolódik az idők jeleihez?
2: Hogy kapcsolódik az idők jeleihez, meg hogy kapcsolódik a társadalomhoz? És ma mind a kettőben vannak viták, mégpedig olyanok, amik 20 évvel ezelőtt nem voltak. Vagy nem voltak ilyen élesek, inkább így mondanám, mert ilyen viták mindig voltak. De most van kijeleződőben egy ilyen, de nem csak nálunk egyébként, hanem ezt jól tudod, hogy a kisegyházakban, főleg látva a KSH számokat, meg amit érzünk a bőrünkön, például az erőregedés, a létszámcsökkenések, egy gyülekezetet alapítunk, egy megszűnik. Tehát, hogy azért ezek szokatlan dolgok számunkra is. Szigeti Jenő egyfajta választ próbált erre adni, de nem azt mondta, hogy ez az egyetlen válasz. Amit viszont fontosan kihangsúlyozott, az az, hogy nem tehetünk úgy, mint az amisok, nem így mondja, de nem válhatunk amisokká. Tehát, hogy az egyház jövője nem abban van, hogy amissá válik. Most ezt
1: hogy múzeális értékeket hozzunk hordozni.
2: Hogy elkezdünk a 18. vagy a 19. század szerint élni, csak azért, mert fundamentalistán kell gondolkodnunk, hanem ő azt mondta, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon komoly iránymutató volt, hogy a hitünket kell megélni, a proféta hitünket, de a mában. És ebben ő nagyon fontos úttörő volt, hogy ma, és ez nem azt jelenti, hogy úgy kell, épp ezért nem úgy kell megélni, hogy 30 évvel ezelőtt, hanem úgy, hogy ma.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Gyetvai Gellérttel, Tokics Imrével, Merre tovább adventisták címmel.
3: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Szent bolondozás, Kamarás István jegyzete. A világ sok részén az őrültség a szentség jele volt, és néhol máig az. A szent bolondok egy része valódi őrült volt, másik része csak hivatalból bolond. Fontos tényezői a taoizmusnak, a zenbuddhizmusnak, ott vannak a vándor sanyasik között, jelen vannak Afrika és Amerika eredeti vallásaiban, megjelennek a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban is. A prototípusok között ott van a mesztelenül táncoló Dávid király, a fekáliát evő Ezékiel, Jézus esetében nincs közvetlen utazás a szent bolondságra, azonban Berger szerint a jeruzsálemi bevonulás, a tövis koronás Jézus és a bolondok vagyunk Krisztusért, 1 Korintus 4:10 már közel jár az igazi bolondsághoz. A Krisztusért bolondságnak hosszú tradíciója van mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben. Megtestesítői, köztük számos szent viselkedése, mai szemmel nézve már-már obszénnak tűnik. Gesztusaikkal, mesterkélt gyerekségükkel elutasították a profán társadalmi szerepeket és a velük járó biztonságot. A hitetlen számára a bolond, tragikus, legfeljebb tragikomikus figura, a hívő számára viszont dicsőségesen igazolt. A kelet-ázsiai és görög istenek nevetnek. A nyugat-ázsia monoteisztikus vallásai, judaizmus, kereszténység, iszlám nem jeleskednek a vidámságban, állapítja meg Berger Gisé szomorkásan. A kereszténység szent szövegeiben és a keresztény teológiában nincsen jelen a humor. Ennek ellenére Berger vitatja János Krizosztom állítását, mely szerint Jézus sosem nevetett, bizonyosabban, hogy például a kánai mennyegzőn igen jól szórakozott. Arról is meg van győződve, hogy Jézus szent bolondsága ellenére a szent komolyság uralja az evangéliumokat, Szent Pál leveleit, ahol csak a bolondság metaforán keresztül jelenik meg a komikum, a patrisztika és a középkori teológia műveit. Pedig a Krisztusért vállalt bolondságnak hosszú tradíciója van, mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben. Emézai, Szent Simeon, Teofil és Mária arisztokratikus családból származtak, és bár el voltak jegyezve egymásnak, Krisztus bolondjai lettek, és a szíriai metropoliszok utcáin kóboroltak. Teofilus úgy öltözött, mint egy bolond, Mária pedig, mint egy prostituált. Viselkedésük a kortársak számára is bizarr és obszén, lassanként azonban elismerik egy szokatlan fajtájú kegyesség kifejeződésének. Szent Simeon diót szórt a templomi hívek közé, táncolt prostituáltakkal, berontott a női fürdőbe, kirívóan étkezett böjti napokon. Lassan mégis szentként kezdték tisztelni. Ez nagyon megzavarta őt, és hogy megmaradhasson Krisztus bolondjának, elcsábította annak a boltosnak a feleségét, akinél dolgozott. Megverték, száműzték, ám ez csak megerősítette híveit abban, hogy szentként tiszteljék. Bolond Szent András a 9.-10. században Konstantinápolyban mesztelenül járkált és kutyákkal aludt. Az első fontos orosz szent, bolond Szent Izsák Zatvornik, a kijevi barlang kolostorban élt. A szent bolondság a 16. századi Novgorodban tetőzött. Áldott Szent Bazil, és mások esetében azonban a szent bolondság politikai kritikával párosult. Ezért aztán hamarosan beszüntették kanonizálásukat. Az Egyházfórum világnézet rovata. Szent bolondozás, Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Itt van Erdélyi László, Janovics András és Molnár Szabolcs. A szabadság kapcsán egy ige Jakabtól, Jakab 1.25, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Tudunk így szabadok lenni?
2: Lefordítanád ezt az igét számomra?
1: Talán egy másik igével, ami ugyancsak Jakabtól szól, hogy hát, mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, ez pár verser visszában, az olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi magát, elmegy, és azonnal el is felejti, milyen volt. Na ez jó kis fordítás, ez a fordítás szerintem, és legtöbbször szerintem ezt csináljuk, hogy ott van az igében minden, belenézünk a tükörbe, a Bibliába is, mint egy tükörbe, de aztán tesszük.
2: Az első is nagyon fontos, ami számomra legalábbis, hogy az elme egy bizonyos fajta korlátozás és szabadságot von el tőlünk, mert hogy uralkodik rajtunk.
1: De jó, hogy ezt hozod és mondod. Hát tényleg.
2: Akkor milyen lehetőségünk van arra,
1: hogy megszabaduljunk
2: a gondolatoktól. Mármint az olyan gondolatoktól, ugye itt most egy picit ne értsük félre egymást, tehát nem a cselekvő, tevőleges gondolatokra gondolok, hanem azokra a gondolatok, amelyek csak úgy jönnek, és valamilyen formában próbálnak befolyásolni bennünket, úgy a múltból, mint ahogyan a jövőre nézve, és akkor ezek a gondolatok szüntelenül ott motoszkálnak a fejünkben.
1: Mondod ezt ilyen hipnotizáló szemekkel engem nézve, tehát tulajdonképpen azok is gondolatok, amik most felém jönnek, ugyanígy minket is mások tudnak hipnotizálni szinte.
2: Hát most nem.
1: És azok is gondolatok.
2: Nem menjünk ennyire messzire, hogy most hipnózissal, hanem egyszerűen az elme uralkodik fölöttünk, és ezt az uralmat kellene megszakítanunk, és egy ilyesfajta szabadságot adni saját magunknak, mert ez pontosan annak az előfeltétele, hogy kapcsolódjunk.
1: Jó Isten,
2: az Úrhoz.
1: És hogy szabadok legyünk, jó. De hogy tudjuk ezt megtenni? Tehát, ha mondjuk ráhangolódunk a jó Istenre, az lehet jó megoldás.
2: Hát az első az az, hogy ne azonosuljunk azokkal a gondolatokkal, amelyeket az elme számunkra felkínál.
1: Könnyű ezt mondani, de nem olyan egyszerű csinálni.
2: Hát, igen. Odafigyeléssel és tudatossággal tudjuk megtenni.

0: Isten nem parancsolni akar nekünk, hanem kérni. És ő azt várja, hogy mi szabadon tegyük meg, amit ő kér.
1: Szabad döntésünk során.
0: Hogy tegyük meg, amit ő kér, mert ő mindig olyat kér, ami nekünk is jó.
2: És az az igazi szabadság egyébként, amikor meg tudjuk szabadon tenni azt, amit egyébként mások is mondanak, hogy tedd azt. Mert sokszor, ha valakit felszólítanak, hogy csináld ezt, András, ezt kell csinálnod, sőt, csak ezt csinálhatod, akkor lehet, hogy belül tiltakozol. Nem tudom, én például fiatal ember voltam, és mondták nekem, hogy miért nem nősülsz már meg, most már vedd el, el fog hagyni az a lány, ha nem veszed el. És amíg mondogatták, nem nősültem meg. El is ment az a lány egyébként. Míg aztán, amikor már nem mondogatták, akkor magamban egyszer csak azt mondtam, hogy na most már akkor megházasod. De hát ez egyébként nem kellene, hogy így legyen. Tehát szabadnak lenni úgy is, hogy egyébként mások is azt mondják, hogy ezt kell tenni, vagy ez a parancs le van írva. És szabad azt csinálnom nekem attól még, mert parancs.

0: megszabadulni a bűntől, és ez ad egy szabadságot. Tehát az eredendő bűntől, ugye?
1: Hát attól nem lehet megszabadulni. Az eredendő bűnnel születünk.
0: Jézus tiszta lapot adott számunkra.
2: Hát Jézus mindenképpen megváltoztatta a világot.
0: Megváltott bennünket.
2: Mert azt mondta, hogy magára vette a bűneinket, vagyis hogy most már nem ezzel a fogalommal kell foglalkoznunk, hanem...
0: Új emberekké váltunk.
2: Így van, szabad emberekké, illetve azt kérte, hogy azt tegyük mindenkivel, amit szeretnénk, ha velünk is tennének.
1: A Mennyei Profécia című film indul egy szerintem figyelemre méltó gondolattal, mégpedig azzal, hogy a látás a lélekből fakadjon, ne az elméből.
2: Minket Isten úgy teremtett, hogy a saját lelkét sugározta be az emberbe, attól lettünk, de mikor Jézus viszont elment, ő azt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelket
1: maga helyett.
2: Azért, hogy mindenben tudjon segíteni bennünket.
1: Ez
2: hogyha,
1: van most.
2: Ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor megkapunk minden választ, akkor megértjük a Bibliát, vagyis, hogy itt is erről beszélem, úgy kapjuk meg a Szent Lelket, ha hívő emberekké leszünk.

0: Na most akkor, a bűnök letételével kapcsolatban beszélhetünk egy kicsit például úgy, hogy van olyan bűn, amit hordozunk, és a mai napig kísér, vagy kísért minket?
1: Vannak bűneink.
0: Hát az biztos, hogy vannak, de olyan, amit folyamatosan
1: sok
0: mindig
1: és
0: hordozunk.
1: Feltételezhetően hordozzuk is.
0: Azon... Miért hordozzuk?
1: Nem tudatosan hordozzuk, hanem nem tudunk megszabadulni
0: na
1: tőle.
0: Hát...
1: Hogyan tudunk megszabadulni?
2: Ne foglalkozzunk olyanokkal, ami nem az Isten ügyeihez
0: de
2: való.
0: De jó, hogy mondod. Mert nem. Az is bűn.
2: Mert az is bűn, így van.
0: Egyébként én pont idén el is kezdtem évelején sepregetni az életemben, és megfigyelni azt, hogy mik azok, amik tulajdonképpen, hát pont ez, csak nem tudtam így megfogalmazni. Na úgyhogy köszönöm szépen, mert a seprümmel majd még inkább fogok sepregetni ilyen szemmel nézve, hogy ami egészen bizonyosan nem visz előre, nem a jó Istennel való dolog.
1: Hú, megint egy olyan na, területre gyere, érkeztünk, mondd. Hogy te fogod eldönteni, hogy most az Istennek kedves vagy nem. De megint ott van az én. Ha elhagyod az ént, ha elhagyod azt, hogy akarom, ha elhagyod azt, hogy most akkor én itt milyen sepregető leszek, akkor feltételezhetően működni fog.
0: A seprű egyébként magától is seperhet, sőt a legjobb, hogyha a jó Isten kezében van a seprű.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Aj, de jó, köszönöm.
1: Nagyon jól mondtad. Tehát a seprű saját magától is.
0: Csak nehogy valami boszorkány
1: fog,
0: kapja el azt.
1: Tisztítani fog, és ahogyan mondtad, az ő kezében lesz a legjobb helyen.
0: Na jó, akkor a jó Istennek átadom a seprűmet.
1: Szép
0: jó, de jó. Köszönöm.

0: úgy imádkozunk, ahogy Jézus kérte, akkor azt mondjuk, hogy bocsásd meg bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis ez is egy bűn, nem? Hogyha mi nem bocsátunk másoknak.
1: És van arra is, igen, egyébként, mert onnan indultunk, hogy bűnvallás, meg kell vallanunk a bűneinket, egyébként legjobb talán a Jóisten felé imádságban megvallani, letenni, ha más nem esténként. De van olyan ige is, hogy Lukács 12.2.3, nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék, amit a sötétben mondotok, azt a világosságban hallják majd, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobákban, azt a háztetőkről hirdetik. Tényleg mi titkolózhatunk, sugdolózhatunk, aztán egyszer csak majd a hangos beszélőből a háztetőkről fogják üvölteni a mi rondaságainkat. Na, hát legalábbis az ige ezt mondja, úgyhogy ne kételkedjünk benne.
2: Minden, ami a hitetlenséghez kapcsolódik, és az, hogy nem fogadjuk el a Szentlélek uralmát, az maga a bűn. De akkor még mindig nem tudok saját magam, vagy bár...
1: Bűn? Hát nem elég ez, hogyha nem fogadjuk el a Jóistennek az iránymutatását.
2: De ez a hétköznapokban hogyan jelentkezik?
1: Letérünk az útról, elindulunk reggel, imádsággal elindultunk, de napközben pedig elterelődik a figyelmünk mindenféle.
2: És ez általában meg is történik, hát sajnálatos módon.
1: Ez maga a bűn.
0: Mindig előfordul nálam is, hogy valamiért ideges leszek. Uh-huh. És akkor rögtön ezen kell gondolni. Nem.
2: És van olyan, hogy észre is veszed, hogy ideges leszel?
0: Persze,
2: és...
0: igen.
2: Hát és olyankor fegyelmezed
0: igen,
2: magad?
0: Igen, mert amit történik velem, az, hát jó, hát tudjátok, nem ti is, amikor csak autóval jövök be reggel, akkor annyi minden történik a közlekedésben, ami úgy fölidegesít. És akkor mindig meg kell tanulnom, hogy nem, hanem egyetlen egy dolgot kell mindig csinálni, hogy valahogy nekem kell megoldani azt, ami ott történik.
1: Példabeszédek 16.32. Jobb a türelmes ember a hősnél, és aki uralkodik magán, az a város elfoglalójánál. De akár Jakab 1.19.20. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ez így igében jó lenne be is tartani.

0: kérdések jönnek most. Mi szoktunk általában kérdéseket megfogalmazni, de most kikészítettem néhány kérdést, amit Jézus kérdezett meg emberektől. Például így, konkrétan, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezt kérdezte a vak Bartimeustól, Lukács evangéliumában le van írva. Mit akarsz, mit tegyek veled? Kérdezte Jézus. Na most én pedig azt kérdezem, hogyha ezt tőlünk kérdezi Jézus, márpedig tulajdonképpen a Szentíráson keresztül tőlünk is kérdezi, hiszen a vak az mi magunk is vagyunk, nem? Akik nem látunk, sokszor egyszerűen nem látjuk azt, amit kellene látni, vakok vagyunk, nincs tiszta látásunk, és akkor itt most kérdezi a Szentíráson keresztül tőlünk Jézus, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Én azt szeretném, hogy nyisd meg a látásom.
1: Hát ő is ezt mondta, azt jelezte, hogy hiszek benned, és kérlek, hogy láthassalak.
0: Tehát az igében Jézus kérdezi a vak Bartimeust, mit akarsz, mit tegyek veled, és akkor Lukás 18:41 utána folytatás, az pedig így válaszolt, Uram, hogy lássak. És Jézus azt mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Tehát, ha tőlünk...
1: Te mit válaszoltál, amikor ugyanezt a kérdést kaptad, vagy saját magadnak feltetted?
0: Most feltettem, tehát felteszem a kérdést is. Mit akarsz, mit tegyek veled? Azt szeretném, hogy megnyisd a látásom.
1: Felé?
0: Igen. Azt ja. Őt ugye rábízom azt is, hogy arra, amit látnom kell a felé. Neked mit juttat eszedbe? Tehát ha tőled kérdezi, és aztán Lacit is megkérdezzük, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Te mit?
1: Valamilyen fajta együttlétet, egyfajta tudatosságot felé ezt kérném.
0: Laci?
2: Azt válaszolnám neki, ha tőlem kérdezi, hogy azt tegyed velem, amit te akarsz. Mert ő is ezt mondta, hogy a mi atyánk imás bemutatása előtt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Azért ne azt kérjük, amire nekünk szükségünk van, hanem azt, hogy igen, hogy tudjuk megtenni, megérteni és megtenni, amit tőlünk kérsz.

0: ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, ezt is Jézus kérdezte, mondom az igét, Máté evangéliuma 16. fejezet 15. vers, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. S tovább nem folytatom. Tehát ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, szerintem ezt is ugyanúgy nekünk is felteheti Jézus. És ti kinek mondotok engem? Ha tőlünk kérdezi most, mi mit mondunk?
1: Isten fiának mondjuk.
0: Isten fia, igen, de egyébként Jézushoz imádkozunk, az Istenhez imádkozunk.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek az egy.
0: Hát ez is igaz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Na látod, most egész másképp gondolok bele, mint korábban. A Szent Lelket küldte el maga után Jézus. Így van megírva. Tehát az Atya az Isten, a Fiú Jézus, a Szentlélek pedig, aki Jézus után, aki vagy ami.
2: Hát hárman együtt vannak. Ez és egy. Az imánk csak úgy hangzik el Istennek is, ha Jézus elengedi.
0: Sőt, Jézus nevében kérjük egyébként.
2: Ezért mondjuk, hogy csak igen, Jézus nevében mindig imádkozunk.
1: Jézus a közvetítő.
2: Igen, mert ő neki átadta Isten ezt a világot.
0: Van jogunk mindig kérni így, hogy Jézus nevében kérem? Mindenkinek van joga ehhez így kérni? Hát most csak hangosan gondolkozom.
1: De szoktál így kérni?
0: Volt már rá példa, igen, mert tanulva tudom, hogy ezt így kell csinálni, de amúgy nem általános tőlem, hogy én így kérem.
2: Szerintem mindig arra kell gondolnunk, ahogyan ő a tanítványaival viselkedett. Ezt nekik mondta, illetve ha az ő követői vagyunk, akkor nekünk is mondta. De nem úgy mindenkinek a világnak, mert a végén, amikor mondják neki, hogy igen, tehát én a te nevedbe profétáltam, akkor azt mondja nekik, én nem is ismerlek benneteket. Tehát ez az utolsó ítéletkor. Úgyhogy azt kell csinálnunk, ahogy a tanítványok megtették, úgyhogy szerintem nekünk ezt kell követnünk.

0: János evangéliuma, 16. fejezet, 23. vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
1: Tehát lehet, hogyha bennünk van Jézus, befogadjuk, akkor külön
2: akkor
1: nagyon nem
2: is
1: kell.
2: Az ő nevében kérjük, úgyhogy ez ennyire egyszerű.
0: Oké, de mi kinek mondjuk őt? Mert az a kérdés, ti kinek mondotok engem?
2: A közvetítőnek.
0: Én mondjuk most azt mondom, hogy szabadító, iránymutató, vezető.
2: A tudatosság.
0: Laci, te kinek mondod Jézust, ha neked teszi fel a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem?
3: Hát én csak azt tudom mondani, hogy te vagy Jézus, de azt is, hogy az én barátom.
0: De jó.